0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Be The First indie rock zenekart Péli Barna Péter Fiatila basszusgitárossal hozta létre, majd csatlakozott hozzájuk Kotler Ákos dobos is. Az együttes 2011 nyarán alakult Budapesten, majd koncertezni kezdtek, ahol Péli Barna szerzeményei mellett a koncerteken olyan világsztároktól választottak dalokat, mint például Britney Spears, Rihanna, Jamiroquai vagy akár Bruno Mars. 2012 nyarán jelent meg az első nagy lemez, amelyről a Shake It és a Sexy Butterfly című dalokhoz videóklip is készült. 2014-ben felkérték őket, hogy az Origo egyik oldalán online gitáriskolát indítsanak. Majd ennek folyamányaként elindult a zenekar tehetségkutató versenye is, amely a formáció nevét viselte, és az ehhez íródott Be The First című dalhoz 2014 tavaszán videóklipet is forgattak. 2014 májusában megjelent a második lemez, amelyen helyet kapott a tehetségkutató dala is.
1: Trend Night.
2: A Be The First következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Ki mondja,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc zeneművészeti iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter kvartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter kvartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
2: Mit szól?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Opera.
1: Mozart egyik legnépszerűbb daljátéka, a Szöktetés a Szerályból, októberben ismét visszatér az Opera Eiffel műhelyházának színpadára. Ráadásul egy jól ismert szerepben újra Miklósa Erikát láthatja a közönség. A Kossuth díjas koloratúr szoprán több mint 2 évtizede alakítja Konstanzét, Mozart egyik technikailag legigényesebb szoprán szerepét. Először 2002-ben énekelte az Operaházban, és Vecsei H. Miklós 2021-ben bemutatott rendezésében is ő formálta meg a hősnőt. A 2021-es fiatalokat is megszólító rendezés ezúttal is modern, vetített környezetben elevenedik meg, a vizuális világot a kiégő izzók csapata jegyzi. Varró Dániel fordítása és Vecsei H. Miklós újraírt, humoros prózai részei Mozart zenéjét mai hangvétellel kapcsolják össze. A történet középpontjában ezúttal is a szerelem, a szabadság, a hűség és a megbocsátás áll. Miklósa Erika mellett Szelecki Artúr, Brindás Boglárka, Pap Balázs és Szvétek László is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Bogányi Tibor vezényli. A Szöktetés a Szerályból október 17-én, 18-án és 24-én látható az Eiffel műhelyházban.
0: Színház.
1: Mi történik velünk, amikor kiderül, hogy a saját történetünk egy fontos fejezete egészen más, mint ahogy eddig hittük? Erről az identitáskeresésről és a családi titkok tovább élő hatásáról szól Szalontai Tünde díjnyertes monodrámája, a Született Wagner emese. A színésznő fiatal felnőttként tudta meg, hogy szülei örökbe fogadták, és élete első hónapjait csecsemő otthonban töltötte. Ezután hosszú és sokszor egészen abszurd nyomozás kezdődött a származása és vér szerinti édesanyja után. A személyes történetből született előadás a fájdalmat humorral, költői képekkel, mozgással és zenével kapcsolja össze. A darab különlegessége, hogy nem egy súlyos történet akar mindenáron súlyosnak láttatni. Szalontai Tünde szerint az évek során egyre inkább a játékosság és a könnyedség került előtérbe, miközben a téma mélysége megmaradt. Így a néző nem csak egy színésznő személyes történetével találkozik, hanem könnyen a saját családi emlékeire, elhallgatott történeteire és kérdéseire is ráismerhet. A Született Wagner emese október 12-én érkezik a Pesti Vigadóba. Egy előadás arról, hogy néha a múlt megismerése nem lezárja, hanem éppen elkezdi megírni azt a történetet, amelyben végre önmagunkat is felismerjük.
0: Színház.
2: Jen Silverman a Szobatás című könyvét dolgozza fel Újmészáros Károly rendező a Víg Szalon színpadán. A Szobatás egyszerre lélektani utazás és szellemes vígjáték, ami barátságról, identitásról és újrakezdésről szól. Az előadás fotós próbáján a rendezőt kérdeztük, Újmészáros Károlyt hallják.
3: Ez egy nagyon pici színpad, és igazából majdnem teljesen kihasználjuk. Az egész darab egy konyhába játszódik. Két nő nagyon érzékeny története. Egy ilyen későn jött felnövés történet tulajdonképpen. 50 pluszosként valaki egy olyan énjét találja meg, ami addig nem volt jelen egész végig az életében. Elkezd merni, elkezd dolgokat csinálni, amit addig nem mert volna. A két teljesen másfajta személyiségű nő valahogy egymásra talál, talán akaratuk ellenére. Szerintem az egy tök jó mondani való, hogy sosem késő kezdeni valamint az életünkkel, vagy változtatni olyan dolgokon, amit nem is gondoltunk, hogy meg lehet. Igen, a változás az néha félelmetes, és néha szokatlan, kényelmetlen, fájdalmas is lehet, de lehet, hogy a végeredmény az jobb lett, mint hogyha meg se próbáljuk. Ez egy nagyon szokatlan próba folyamat volt, mert nagyon későn jött a bemutató ötlete. És addigra mindenki már be volt táblázva, úgyhogy nagyon furcsa módon 2 hetet próbáltunk májusba, 2 hetet augusztusba, szeptember elejéig, és most tulajdonképpen néhány napot a lányok gyakoroltak szorgalmasan közben, úgyhogy ez ilyen 3 etapban nagyon furcsa módon állt össze. Most csupa ilyen dolog van, ami miatt így tudok izgulni, és lehet izgulni. Úgyhogy igen, nem tudok nem izgulni. Bármilyen előadást nézek, amit rendeztem, akkor mindig izgulok, még akkor is, hogyha előre elhatározom, most már nincs miért, nem tudok nem izgulni. A könnyek azokért nagyon hálásak vagyunk, meg a nevetésért is, meg a tapsért is, azt mondta valaki, hogyha fotós próbán tapsolnak, akkor az nem rossz jel. Úgyhogy ennek örülünk.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacse hiberekben. Csak úgy pezseg az élet a Balaton délnyugati partjánál megbúvó vadregényes, mocsaras térségben, mely Natura 2000 területnek minősül, így növény és állatvilágát tekintve is rendkívül különleges. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknős faja, a mocsári teknős is. Az állatok márciustól novemberig aktívak. Meleg nyári napokon könnyedén megfigyelhetjük őket a vízpartokon, úszadékfákon sütkérezve. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacse hiberek történetébe. Megismerkedhetünk a területen található élőhelyekkel, a berek élővilágával, valamint az inváziós élőlényekkel, amelyek veszélyeztetik az itt élő őshonos élőlényeket. Induljunk a fonyódi Berek Világa Látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal. A tanösvény szabadon látogatható, de lehetőségünk van szakvezetett gyalogtúrán is részt venni. A berekjáráshoz feladatlap kapcsolódik, amelyet a Berek Világa Látogató Központ recepcióján vehetünk át.
6: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. október 12-én. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, a mikrofonnál Németh László. Több mint 200 utórengés volt Panamában. A pénteki 7,7-es erősségű földmozgás több száz lakóházat és egyéb építményt rongált meg a közép-amerikai ország középső tartományaiban, emiatt a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki. Halálesetről nem érkezett jelentés, de legalább 27-en megsérültek, és csak nem 900 épület rongálódott meg a hatóságok közlése szerint. A rendkívüli állapot kihirdetése lehetővé teszi a kormány számára, hogy akár 100 millió dollárt is kiosszon segélyként úgy, hogy közben nem növeli az előirányzott költségvetési hiányt, ami a GDP 3,5%-a. Az Egyesült Államok 5 millió dollárt ajánlott fel anyagi segítségként, és az országba küld egy 20 fős mentőcsapatot, amely segíteni fog a mentésben és a kárfelmérésben. Legalább egy halálos áldozata és 11 sebesültje van annak a késő esti támadásnak, amelyet a jemeni huszi lázadók követtek el ismét a riádi nemzetközi repülőtér ellen. Ezt közölte a Szaudi Légi Közlekedési Hatóság az X közösségi oldalon. A halálos áldozat egy pakisztáni állampolgár. A támadás miatti anyagi kár felmérése még tart. A huszik szombaton is támadták ezt a repülőteret, és akkor 12 ember halálát okozták, illetve több mint 300-an sebesültek meg. A légi közlekedési hatóság szerint tegnap a Dammami repülőteret is elérte a huszi támadás, amely anyagi kárt okozott. A huszik egyébként jelentkeztek, hogy mindkét támadást ők követték el, és figyelmeztették Riádot, hogy az ország repterét és légterét is legitim célpontnak tekintik, kivéve a mekkai és a medinai repülőteret, mert ezek a városok szentek a muzulmánoknak. Olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait az orosz árnyékflotta miatt, ezt Kaja Kallas mondta, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Részleteket közölt a később terjedem, elnézést, egy német lap közölt a később teljes terjedelemben kiadandó interjúból. Kallas szerint az orosz hajók ökológiai időzített bombák, rosszul karban tartottak, és nincs megfelelő biztosításuk sem. Az Európai Unió eddig 670 hajót sújtott szankciókkal. A flotta az Ukrajna elleni orosz háború finanszírozását is szolgálja, és korábban hibrid támadásokat is indítottak róluk.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,3%-os erősödéssel 141.671 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 41,6 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 1,1%-kal erősödött 5055 forintra, az OTP 6,4%-kal került feljebb 40.300 forintra. 1,2%-os pluszban zárt a Richter 12.350 forinton, a Magyar Telekom 1,3%-kal emelkedett 2.562 forintra. Nyugat-Európában a londoni FTSE 1,1, a frankfurti DAX szintén 1,1%-kal erősödött, Párizs 1%-kal emelkedett a nap végére, Milánó 9, Madrid 6%-os pluszban zárt. A tengeren túlon New Yorkban optimista volt a hangulat, a Dow Jones 8, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 6%-kal állt meg a pozitív tartományban. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 365 forintba és 7 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 325 forint és 68 fillér, egy svájci frank 392 forint és 36 fillér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,6%-os csökkenés mellett 90 dollár 37 centen áll, a Brent jegyzési ára 1,4%-os mínuszban 103 dollár 25 centen hordonként. Egy uncia aranyért 3%-os erősödés mellett 4227 dollárt és 30 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidős szállításban egy megawattórányi energiahordozóért 82 eurót és 6 eurócentet kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, és ez azt eredményezheti, hogy esők, záporok alakulhatnak majd ki, de elsősorban a nyugat és a dél-dunántúli ország részekben a szél megélénkül, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
1: Reklámot hallottak! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Jó reggelt kívánunk, október 12-én hétfőn, reggel 6:30 a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt.
5: Jó reggelt.
4: Esernyőt, kabátot készítsenek-e a kedves hallgatók?
5: Kabátot? Lesz eső, de csak a Dunántúlon. Tehát aki esetleg arra indul, bár hát nem tudom, mert végül is Buda is Dunántúlnak számít már, de mondjuk ne szaladjunk ennyire át a Dunántúlra, tehát aki a valódi Dunántúlnak számító Dunántúlra megy, az azért készüljön rá, hogy elképzelhető valami eső, de ezen kívül csak felhős időnk lesz, és egész kellemes lesz.
4: Jó. Viszont reggel azért még picit hűvös, vagy már picit
5: hűvös. Már hűvös van, így
4: van. Úgyhogy érdemes rétegesen öltözködni. Rég hallottam ezt. Na jó, jövünk a hírekkel.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Több mint 200 utórengés volt Panamában.
5: A pénteki 7,7-es erősségű földmozgás több száz lakóházat és egyéb építményt rongált meg a közép-amerikai országban. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki. A halálesetről nem érkezett jelentés, de legkevesebb 27 ember megsérült. A rengések egyébként folyamatosak, de egyre ritkábbak és egyre kisebb a magnitúdójuk. Az Egyesült Államok 5 millió dollárt ajánlott anyagi segítségként, és az országba küld egy 20 fős mentőcsapatot, amely segíteni fog a mentésben, illetve a kárfelmérésben.
4: Legalább egy halálos és 11 sebesültje van annak a késő esti támadásnak, amelyet a jemeni huszilázadók követtek el ismét a riádi nemzetközi repülőtér ellen.
5: Ezt a szaudi légiközlekedési hatóság közölte az X-en. A halálos áldozat egy pakisztáni állampolgár. A huszik szombaton is támadták a repteret, és akkor 12 ember halálát okozták, valamint több mint 300-an sebesültek meg. A légiközlekedési hatóság szerint tegnap a Dammami repülőteret is támadták a huszik, akik figyelmeztették Riádot, hogy az ország összes repterét és légterét is legitim célpontnak tekintik, kivéve a mekkai és a medinai repülőteret, mert ezek a városok a muszlimok szent helyei.
1: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 3,3%-os pluszban 141.671 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma közelítette a 42 milliárd forintot, a vezető papírok pedig drágultak.
5: A MOL 1,1%-os pluszban zárt 5055 forinton, az OTP 6,4%-kal nőtt 40.300 forintig. A Telekom 1,3%-kal emelkedett 2562 forintra, a Richter 1,2%-kal erősödött 12.350 forintig.
4: Nyugat-Európában is jó volt a hangulat.
5: A londoni FTSE és a párizsi CAC 41, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, Milánó 9%, Madrid 7%-kal erősödött.
4: A New York értéktőzsde irányadó mutatói is pluszban zárták a hetet.
5: A Dow Jones 8%-kal nőtt, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 6%-kal lett magasabb.
4: Megtiltotta az amerikai elnököt népszerűsítő közpénzből finanszírozott televíziós reklámok további sugárzását egy amerikai szövetségi bíró.
5: A civil szervezetek által indított kereset szerint a szeptember végén indult kampány nem közérdekű tájékoztatást szolgált, hanem politikai propagandaként a republikánus jelölteket segítette, a novemberi időközi választások előtt. A reklámokra mintegy 20 millió dollárnyi adófizetői pénzt fordítottak. A Fehérház korábban közölte, hogy a kampány finanszírozását a jövőben Trump politikai akcióbizottsága veszi át, de a már elköltött pénzt nem adják vissza.
4: Nos, nézzük, mi a helyzet Ázsiában, ha már elmondtuk, mi volt idehaza. Ázsiában Japán ma zárva a ünnep miatt, Hongkong 2,1%-os plusz mutat, éppen a Shanghai Composite az néhány pontos mínuszban tartózkodik 1,1%-kal. India nyitás után pluszban kezdett, de mínuszba fordult, igaz, csak 2,1%-kal. A dél-koreai mutató az komoly mínuszban, 3,1%-kal szakadt be, Szingapur pedig 3,1%-os pluszban tartózkodik. A forint az egy nagyon picit gyengült az euróval szemben, hajnalban 365 forinton áll, erősödött a dollárral és a svájci frankkal szemben, 1 dollárért 325 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért egyébként 392 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban 1,3%-kal esett a Brent, 103 dollár 30 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VT 1,7%-kal jött lejjebb 90 dollár 30 centen. Ugye az elemzők szerint ennek az az oka, hogy Donald Trump bejelentése után úgy tűnik, hogy legalábbis energetikai fronton tűzszünet lesz az egyes Oroszország, illetve Ukrajna között. Erről Zelenszky is írt, hogyha nem támadják, ők sem támadnak energetikai célpontot, ha ugyanezt teszi Oroszország, emiatt esnek valamennyire az olajárak. Az arany az enyhe pluszban 1,1%-kal 4222 dollárra drágult, ennyit ér egy uncia arany. A többi fémára is pluszban 7,1%-kal a palládium, 8,1%-kal a platina, 0,5%-kal az ezüst és a réz is 8,1%-kal került többe. A mezőgazdasági termelőjárak inkább mínuszban, 1%-kal olcsóbb a szója, a többiek pár centtel, talán még a búzát érdemes kiemelni, az 6,1%-kal kerül kevesebbe, és egyedül a kukorica az, ami egy nagyon kicsit drágult. Az idei rendkívül erős aszály miatt a nagyobb gombák igencsak gyére lesznek idén ősszel az erdőkben.
5: A szélsőséges szárazságot most leginkább a fán élő fajok vészelik át, így megjelenhet a laskagomba, a lédús májgomba és a sárga gévagomba is. Boros Lajost, a Magyar Mikológiai Társaság tagját arról kérdeztük, hogy a klímaváltozás miatt milyen új gombák terjednek a hazai erdőkben.
2: Ilyen betelepült gomba, például a tintahal gomba, ami a déli sziletekéről került ide is, hát majd, hogy nem közönséges gombává vált már itt Magyarországon is, tehát főleg az őrségben, ott már régóta viszonylag nagy mennyiségben találkozunk, de már az Erpényi hegységben is lehet vele találkozni. Majd ha a pozitív részét nézzük ennek a dolognak, akkor a császárgalócát lehetne említeni, ami egy méded gombánk, ami szintén egy ilyen melegigényesebb déli mediterrán elterjedésű faj, és az is elég jól fölhúzott már Magyarországon, és hogyha kell, és a hőmérséklet már igazából adott, hogy jól meg nagy mennyiségben teremjen esetleg, tehát nincs már itt a csapadék az, ami most ezt korlátozza.
1: Időjárás jelentés.
5: 1933-ban, csak nem 100 évvel ezelőtt ezen a napon nyílt meg az Alcatraz, mint szövetségi börtön. Ez a kicsinke intézmény az Alcatraz szigeten található, a San Franciscó-i öbölben az Egyesült Államok nyugati részén, és hát híres arról, hogy lehetetlen megszökni, mert egyrészt egész évben hideg a víz, másrészt tele van cápákkal. Állítólag nem is nagyon sikerült senkinek már olyannak, aki túlélte az incidenst, és hát híres lakói is voltak többek között Al Capone, vagy amerikai angolosan Al Capone, akit adócsalásért sikerült végül börtönbe zárni. Ugye a legnagyobb szeszcsempész volt, és hát így sikerült őt rács mögé juttatni. San Franciscóban az időjárás ma úgy alakul nagyjából, mint nálunk Budapesten is környékén, annyi, hogy ott verőfényes napsütés lesz, nálunk felhős időre kell számítani, 13 és 18 fok közötti csúcsokkal, eső nélkül.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Mégpedig zenével, a zene után pedig folytatjuk a gomba témát, hiszen, ahogy hallhatták, új fajok jelentek meg. Ugyanakkor a természetnek fontos része, hiszen nélkülük nem bomlanak meg a szerves anyagok. Hogy a szárazság mennyire okozott neki gondot, most ez is kiderül.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc. A világ egyik legapróbb, mégis egyik legfontosabb mikroorganizmusa a gombaspóra. Ezek felelősek a növények tápanyagellátásáért, de a szerves anyagok lebontásáért is. Az élet egyik legalapvetőbb alkotóeleme.

0: Október írunk, lassan már a közepénél tartunk, és talán a következő napokban lesz némi csapadék, de rendkívül szárazan telik el ez az év, és hát ez a növényeken is látszik, de ez mennyire érződik a gombákon, akár azokon a gombaspórákon, amelyek a földben vannak, a föld mélyén, életre tudnak-e újra kelni, vagy pedig ez a szárazság nagyon-nagyon a talaj mélyét is érinti?
1: Hát természetesen, ugye mindenki tapasztalhatta idén, hogy rendkívüli aszályos időjárás volt. Az ország nagy területén a éves csapadék mennyiségnek sokszor csak az egyharmada hullott le minden idáig. Ezért minden élőlényt negatívan érintett, és hát a gombák az egyik olyan csoport, amelyik nagyon ki van téve az adott időjárási viszonyoknak, és elsősorban a csapadéknak. A gombák idén nagyon nehezen tudtak termőtestet képezni. Ugye itt különbséget kell tennünk igazából, hogy a gombák tulajdonképpen megvannak a természetben, most jelenleg is ebben az aszályos időszakban, csak ilyenkor úgymond visszavonulnak a közegeibe, tehát a korhadó fákba, illetve a talaj mélyére, és ott pihennek, ugye szunnyadoznak ilyenkor. És hát a megfelelő időjárás esetén képeznek termőtestet, ugye az emberek, akik gyűjtenének gombát, igazából a termőtestekre koncentrálnak, de azt tudni kell, hogy a gomba nem csak ebből áll. Tehát olyan szempontból nincsen gond, hogy a gombák jelenleg is megvannak, és várják a megfelelő időjárási körülményeket, hogy termőtesteket képezzenek.
0: Talán nem mindenki van képbe ezzel kapcsolatban. Én láttam egy természetfilmet, hogy tényleg mennyire mélyén a földnek a fák gyökerei ki vannak téve az ilyen jellegű mikróbáknak, gombáknak, és hogy tulajdonképpen ebből van a fejlődés. Mennyire fontos ez, tehát, hogy a gombák jól legyenek? Nélkülük bármi működne a természetben?
1: Hát biztosan nem működne, hiszen a gombák, ugye a természet három élőlény fő országának az egyik tagja, tehát azért egy nagyon fontos csoport. Ugye elsődlegesen a feladatuk a megtermelt szerves anyagnak a lebontása, tehát a baktériumokat se felejtsük azért el, de a gombák a másik olyan csoport, amelyik azt végzi. Hiszen el lehet képzelni, hogy a növényvilág állatok, amit megtermelnek szerves anyagot, hogyha a pusztulások után, ha ez mind fölhalmozódna, akkor elárasztana bennünket, tehát nem működni a dolog. Tehát a szerves anyagot le kell valakinek valaminek mondani ahhoz, hogy ez újra hasznosulhasson. Ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos a gombáknál, hogy vannak bizonyos olyan gomba csoportok, amelyek szervesen együtt élnek más élőlényekkel, elsősorban növényekkel, ezen belül is a fák azok, amelyek ilyen szempontban legfontosabbak, főleg a nagy termőtestű gombák gyűjtésére vágyó emberek részére a legfontosabb a bizonyos fafajok, amelyeket úgy nevezünk, hogy mikorhiza képző fafajok. Tehát itt az együttélésnek a lényege, hogy mind a gomba, mind a növény, tehát itt a fa is jól jár ezzel az együttműködéssel. A gombák, ugye a gombafozalak által a fák hajszálgyökereit behálózzák, és nagyon nagy szeletet képeznek így a gyökérvégeken, ezért a fa sokkal könnyebben, nagyobb mennyiségben tud fölvenni vizet, szervetlen tápanyagokat, és a fa sem hálátlan ezért a gombának, bizonyos szerves anyagokat termel a fa, és ezt adja vissza a gombák részére. Tehát van egy ilyen együttműködés, és ezek a gombák ezek nem is tudnak megélni az adott fafaj nélkül, amihez éppen kapcsolódnak. És az is már bizonyított tény, hogy azok az erdők, faállmányok, amelyek jól vannak mikorhizálva, azok sokkal ellenállóbbak, jobban növekednek. Ez egy erdészeti szempontból is fontos dolog, hogy a gombák jól érezzék magukat. A erdészeti kezelések során, amikor felújítás van, akkor már sokszor úgy telepítenek erdőket, hogy már mikorhizált csemetével maggal telepítenek, és ez jótékony hatással van az erdő fejlődésére.
0: Nagyon-nagyon ugye a föld feletti részére koncentrál az ember, amikor a természetben gondolkodik, például az sem mindenki számára ismert, hogy alapvetően nem csak a szárazsággal van baj, hanem azzal is, hogyha mondjuk porhanyossá válik a föld, és ugye magát ezt a termőréteget viszi a szél, és emiatt is pusztul például a humusz réteg. Ez a dolog mennyire érinti a gombákat, illetve mi a gombának az ellenség, amit mindenképpen jó, hogyha megóvjuk?
1: A gombának időjárás szempontjából a száraz, meleg, szeles idő a legrosszabb.

0: Tehát ez szárít a legjobban. Természetesen a talajnak a lepusztulása az szintén nagyon problémás. Ez persze lehet ugye a szél által, amit deflációnak nevezünk, vagy eróziónak, hogyha maga a víz, tehát a sok víz is problémát jelent a gombának, hiszen hogyha ha hang a víz, akkor azt a gombák nem szeretik, tehát hogyha levegőtlenné válik a talaj, az megint nem jó. Meg ha lemossa a hegyoldalról a talajt, az sem jó, ha a gyökereket teljesen kimossa, nem jó a nagyon sok víz se, de hát a nagyon száraz idő természetesen szintén nem megfelelő, hiszen akkor viszont a szél tud esetleg bizonyos helyeken a talaj lepusztulását okozni. Ez elsősorban nyíltabb homokpusztai gyepekben lehet jelentős, bár azt is meg kell jegyezni, hogy ilyen helyeken, ha kicsit megnyílik valami élőhely, ilyen szempontból növényzet, ott esetleg előjöhetnek olyan gombák, amik ilyen helyeket kedvelnek, amelyek eléggé fontos és kuriózumok a magyar gombavilágban. Tehát van erre is példa, de alapvetően azért negatív jelenség lenne, hogyha nagy a talajmozgás.
1: A gombát, ha már mondjuk a terméseket nézzük, akár ezeket a hagyományosokat, a vargányákat, galócákat, pereszkéket, szóval ezeket fenyegeti abban az értelemre a klímaváltozás, hogy megjelenhetnek mondjuk ellenségek, invazív fajok, vagy pedig a gombák ellenállóak a klímaváltozásnak?
0: Hát minden élőlénynek természetesen hatással van a klímaváltozás. Ugye a felmelegedéssel általában természetesen a déli irányból való betelepülés a jellemző, és ugye azok a hidegebb kedvelő, esetleg jégkorszaki reliktum növények, állatok is, így gombák is nyilván kiszorulnak, éjszakabbra helyezik át a élőhelyük súlypontja. Ez jellemző a gombáknál is természetesen. Hát erre vannak példák, hát ilyen betelepült gomba, például a tintahalgomba, ami a déli sziletek elől került ide, és hát majdhogy nem közönséges gombává vált már itt Magyarországon is. Tehát főleg az őrségben, ott már régóta viszonylag nagy mennyiségben található, de már az Empényi hegységben is lehet vele találkozni. Majd ha pozitív részét nézzük ennek a dolognak, akkor a császárgalócát lehetne említeni, ami egy védett gombánk, ami szintén egy ilyen melegigényesebb déli mediterrán elterjedésű faj, és az is elég jól fölhúzott már Magyarországon, és hogyha ha kell, a hőmérséklet már igazából adott, hogy itt jól meg nagy mennyiségben teremben esetleg, tehát nyilván itt a csapadék az, ami most ezt korlátozza.
1: Ha mondjuk ilyen elsivatagosodás elleni küzdemet nézünk, ahol, amelyik talajban megszűnik a gomba maga a föld mélyén, ezek a mikrobnak számító tápanyagok, az a föld, az a termőföld gyakorlatilag menthetetlen, vagy akár gombatelepítéssel, különböző módszerekkel még egy ilyen földet is újra élővé lehet tenni?
0: Hát vannak már próbálkozások, tehát mesterségesen is tudunk néhány gombafajjal mikroorganizáltatni növényeket, és ez a mezőgazdaság már próbálja ezt alkalmazni. Hát nem annyira elterjedt még általánosságban, de ilyenre is van már példa a gyakorlatban.
2: Az elmúlt percekben Boros Lajost, a Magyar Mikrológiai Társaság tagját, gombaszak ellenőrt hallották. Zenei kis érdekesség, majd közlekedünk, hétkor friss hírekkel jövünk. De-

0: reggeli monitor.
1: Jövőre újra a Magyar Nemzeti Múzeum ad otthont a WordPress fotó kiállításnak. Az idei esemény jelenleg a Biodomban látható. A tárlatnak 4 év szünet után ad majd újra otthont a Nemzeti Múzeum, amely jövőre ünnepli 225. születésnapját. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, az intézmény YouTube csatornáján közzétett videóban a világ egyik legnagyobb presztízsű fotó kiállításának nevezte a WordPress-t, hozzátéve annak képei a jelent ábrázolják, de a múlt részeivé válnak majd, és a Magyar Nemzeti Múzeum természetes helye a múltról és a jelenről is szóló beszélgetéseknek. Révisz Tamás, a kiállítás főszervezője szerint a Magyar Nemzeti Múzeumba visszatérni olyan, mint egy rehabilitáció, mint amikor valaminek a helyrehozatala történik. A tárlat méltó módon kerül vissza a városközpontba, a legelegánsabb múzeumok egyikébe, ahol hihetetlen látogatottsága volt, emlékeztetett, hozzátéve azt reméli, hogy az épületben lévő egyéb kiállítások és a WordPress fotó, mint a mágnes fogja vonzani a látogatókat. A WordPress fotó egy független, non-profit szervezet, amelyet Hollandiában alapítottak 70 évvel ezelőtt. A díjkiosztó ceremóniát Amsterdamban rendezik. A verseny után a nyertes képek egy világkörüli kiállításon vesznek részt, így jutnak el Magyarországra.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válasd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
4: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán erősödik a forgalom a városhatártól, illetve lelassul az előrejutás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. Lezárják mától várhatóan kedd estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben mától a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell számítani, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden, azaz holnap délelőtt 9 órától 17 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albertirsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Újabb panasz nyújtott be a Spár az Európai Bizottsághoz a magyar élelmiszer kiskereskedelmi különadó miatt.
7: A vállalat szerint a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adóteher mérséklését célzó jogszabálymódosítás a nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható. A Spár beadványa szerint az előző kormány által bevezetett különadót az új magyar kabinet sem szüntette meg, csupán olyan módosítást hajtott végre, amely lehetővé teszi, hogy a nagykereskedők több kisebb társaságra bontva működjenek, és így alacsonyabb vagy nulla forint különadót fizessenek.
6: Alacsonyabb adókulcs és fokozatos bevezetés, ezt javasolja a vagyonadóval kapcsolatban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.
7: Pár év alatt vezetnék be a végleges kulcsokat, amely az 1 és 5 milliárd forint közötti vagyonoknál 0,5%-os, az 5 és 100 milliárd közöttinél 1%-os, 100 milliárd fölött pedig 1,5%-os lenne. A vállalkozók szerint így meg lehet akadályozni a kis- és középvállalkozásoknál a tőkevesztést vagy a kényszerosztalék kivételeket. Gazsi Attilát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét hallják.
8: Ha fokozatosabban van bevezetve kisebb terheléssel, akkor nem azon gondolkodik a vállalkozó, hogy kivegye az osztalékot, elköltse a pénzét, és a következő évtől meg kell vagyonadót fizetnie, hanem akkor adott esetben, hogy ez szépen fel van építve, és mondjuk egy 3 év alatt bevezetve, akkor sokkal kevesebb fájdalommal, és sokkal több megértéssel járna ez a módosabb vállalkozók részéről is, akiket a köznyelv milliárdosoknak becéz most.
6: Idén 2%-kal csökkenhet az építőipar teljesítménye, az elmúlt 4 évre visszatekintve pedig már 10%-os a zuhanás. 70 ezer emberrel dolgozik most kevesebb ebben a szektorban, mint 2021-ben.
7: A lakásépítések és a felújítások terén nincs akkora gond, de nagyon hiányoznak az állami megrendelések, főleg az út- és vasút felújítások a szektorban. Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallják.
9: Különösen nehéz helyzetben vannak a közepes és nagy munkák kivitelezésére alkalmas cégek, mert a közepes és nagy értékű munkák tűntek el nagyon a piacról, de hogy jól érzékeltessem az építőipar helyzetet, még néhány szám, ami könnyen megjegyezhető, hogy 2024-hez képest 50 ezer emberrel foglalkoztattunk kevesebbet itt a nyár végén, ami tovább fog csökkenni, és 25%-kal kisebb az újonnan kötött szerződések volumene, mint egy évvel ezelőtt volt.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapest Értéktőzsdeindex a BUX 3,3%-os pluszban 141.671 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette a 42 milliárd forintot, és mindegyik vezető papír drágult.
7: A MOL 1,1%-os pluszban 5055 forinton zárt, az OTP 6,4%-kal nőtt 40.300 forintig, a Telekom 1,3%-kal emelkedett 2562 forintra, a Richter pedig 1,2%-kal erősödött 12.350 forintig.
6: Európában is jó volt a hangulat.
7: A londoni FTSE és a párizsi CAC 1, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, Milánó 9, Madrid 7%-kal erősödött.
6: És a tengeren túlon is jó volt a hangulat.
7: A Dow Jones 8%-kal nőtt, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 6%-kal lett magasabb.
6: Nézzük meg a helyzet Ázsiában. Nos, Japán ma zárva volt. Hongkong 2%-os pluszban, a Shanghai Composite 1%-kal van lejjebb, India 3%-os mínuszban pedig pluszban kezdett, a Dél-Koreai Index az 2,6%-os mínusz mutat, Szingapur 3%-kal tudott eddig erősödni. A forint is próbál erősödni, éppen 365 forint alatt pár fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon, egy dollárért 325 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 392 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban, 1,5%-kal olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaja VTI edzésára 90 dollár 50 centen, a Brent 1,1%-kal jött lejjebb 103 dollár 60 cent alatt. Elemzők szerint ennek oka részben az, hogy ugye, ha minden igaz, akkor legalábbis energetikai tűzszünet lesz Ukrajna és Oroszország között, magyarul egymás ilyen típusú létesítményeit nem támadják. Az arany árfolyama enyhe pluszban, az azt jelenti, hogy 1-2 dollárt lejjebb jött fél órával ezelőtthöz képest, 4219 dollárt ér egy uncia. A többi fémára enyhe pluszban, 4%-kal drágult a palládium és az ezüst, 7 tizeddel a platina és a réz. A mezőgazdasági termelőjárak többsége mínuszban, leginkább a szójabab ára csökkent az 1%-kal, a búza 0,5%-kal, a kukorica viszont nagyon enyhe, pici pluszban. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága várhatóan ma dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről.
7: A még betöltetlen közpénzügyi vádemelésért felelős és felleviteli elnökhelyettesi pozícióra pályázókat a múlt héten hallgatta meg a testület. A bizottság jelölésétől függően az Országgyűlés plenáris ülése már holnap megválaszthatja az új tisztségviselőket.
6: Európa szerte heves vitákat váltott ki az a térkép, amelyet az Alternatív für Deutschland ifjúsági szervezetének egyik vezető politikusa osztott meg az X-en.
7: A bejegyzésben szereplő térkép egy olyan Németországot ábrázol, amely magába olvasztotta Ausztriát, Luxemburgot, Svájc nagy részét, valamint Franciaország, Lengyelország, Olaszország és más európai államok egyes területeit. Helmut Strauss a térképhez fűzött kommentárjában úgy fogalmazott, hogy a német egység olyan Németországot jelent, amely az egész német népet egyetlen államban egyesíti. A bejegyzés különösen Franciaországban váltott ki nagy felháborodást, mivel a térkép Elzászt és Lotaringiát is német területként tüntette fel.
6: Olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait az orosz árnyékflotta miatt, ezt az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mondta egy interjúban.
7: Kaja Kallas szerint az orosz tankerek ökológiai időzített bombák, mert rosszul korban tartottak és nincs megfelelő biztosításuk. Az EU eddig 670 hajót sújtott szankciókkal. A flotta az Ukrajna elleni orosz háború finanszírozását is szolgálja, és korábban hibrid támadásokat is indítottak róluk. Egyébként afrikai országok az EU kérésére orosz hajók százait törölték nyilvántartásaikból az elmúlt években.
6: Amerikában szinte leállt a viszki gyártása idén, aminek a fő oka az, hogy túl nagy a raktáron maradt készlet.
7: A Covid felpörgette a minőségi párlatok piacát, ám az elmúlt 2-3 évben csökkent a fogyasztás, ráadásul a vámháború sem tett jót az ital nemzetközi kereskedelmének. Simon Attila agrár szakértőt hallják.
10: Ebben az évben nem történt a nagy amerikai viszki gyártóknál gyártás, hiszen akkora készleteket halmoztak föl. Ennek oka, hogy a Covid időszakában, amikor mindenki otthon volt, akkor volt egy óriási igény a prémium minőségű viszki fogyasztására. Ez fölpörgette a piacot, gyártók gyártottak, a vevők vettek egy ideig, de a Covid után pedig egy lassú leszállóágba került a viszki ágazat, és ennek az eredménye az lett, hogy 2026-ban minimális gyártás volt márkás viszkikből.
6: Naponta átlagosan egy kocsma szűnhet meg az Egyesült Királyságban az idén, miután az év első 9 hónapjában csak nem 300 ilyen jellegű vendéglátóhely zárt be véglegesen.
7: Ezt a Brit Sör és Kocsma Szövetség közölte. A szervezet adatai szerint január eleje és szeptember vége között 295 kocsma szűnt meg. A legtöbb bezárás Angliában történt, ahol 226 vendéglátóhely húzta le a rolót véglegesen, míg Skóciában 64, Walesben 5 kocsma fejezte be működését. A szakmai képviselet becslése szerint az év végéig összesen mintegy 360 kocsma tűnhet el a brit piacról. A szervezet szerint ez 5000 munkahely megszűnésével járhat, és az érintettek több mint fele 25 év alatti fiatal. A kocsma üzemeltetők a bezárási hullámot a magas adóterhekkel és a szektor terhelő szabályozási költségekkel magyarázzák.
0: Időjárás jelentés.
7: 1971-ben ezen a napon mutatták be a Broadway-on Andrew Lloyd Webber és Tim Rice művét, a Jézus Krisztus Superstar című musicalt, ami egészen hihetetlen a mai füllel is meghallgatva, hiszen akkoriban a 70-es évek elején tényleg úgy működtek a dolgok, hogy földugták a mikrofont meg a gitárt az erősítőre, aztán szólt, ahogy szólt, és olyan hangok jöttek ki akkor már ezekből a szereplőkből, hogy ez valami egészen elképesztő. Most a digitális technológia korából visszanézve is csodálatos, hogy mire voltak képesek, és hát természetesen maga a musical és a dalok, a zenék is fantasztikusak. Ha már a Jézus Krisztus szupersztár szóba került, a jeruzsálemi időjárás nézzük meg, ahol most 27 fokra számíthatnak az ott tartózkodók és verőfényes napsütésre. Nálunk már bontogatja, vagy illetve mutogatja oroszlán körmeit az ősz. Ez azt jelenti, hogy 13 és 18 fok közötti csúcsok várhatók, de már felhős idő.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Folytatottak a küzdelmek a spanyol labdarúgó bajnokságban, a tegnapi eredmények: Elche Celta Vigo 0-0, Real Sociedad Deportivo La Coruña 3-2, Real Betis Osasuna 5-2, Racing Santander Valencia 2-2. A Real Betis ezzel a győzelmével egyébként őrzi harmadik helyét a bajnokságban, amit egyébként a Barcelona vezet, második az Atletico Madrid és a Madrid, a Real Madrid csak a negyedik. Nem csak ott, Olaszországban is voltak meccsek, mégpedig a Cagliari Juventus 1-1-et játszott, Sassuolo AC Milan 1-1, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Como AS Roma 0-0, ott az Inter vezeti a tabellát, a második a Lazio, harmadik pedig az AS Roma.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Egy kis zene, a zene után pedig az építőipar helyzetét részletezzük.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 14 perckor idén 2%-kal csökkenhet az építőipar teljesítménye. Az elmúlt 4 évre visszatekintve 10%-os a zuhanás. 70 ezer emberrel dolgozik évvégére kevesebb ebben a szektorban, mint 2021-ben. A mesterséges intelligencia használata ma már az építőipari munkák megtervezésénél is egyre gyakoribb. A fellakásépítések és felújítások terén nincs akkora gond, de nagyon hiányoznak az állami megrendelések. Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallják, akit Nagy Károly kérdezett.
2: Most már beléptünk a negyedik negyedévbe, és hát talán már látszik, hogy milyen év volt az építőiparban, vagy hát azért lehet, hogy még lesz egy évvégi hajrá, de milyen állapotban van jelenleg a hazai építőipar? Folytatódik, úgymond egy picit az egy helyben toporgás, vagy pedig azért már látszik az, hogy ha jönnek például az uniós pénzek, hogy egyszer csak meglódulhat majd az állami beruházások révén?
3: 2026 az építőiparnak a negyedik mínuszos éve lesz, és a múlt évhez viszonyítva jelenleg ugye 2,7%-kal kisebb a teljesítmény, és egy alacsony bázishoz mérünk. Az évosz prognózisa szerint olyan -2% lesz ez az év, az előző évhez mérve. A KSH egyébként 2021-hez mér, és összehasonlító számokkal, és az utóbbi 4 évben, ezt is figyelembe véve, kb. 10%-kal lesz kisebb az építőipar teljesítése. Különösen nehéz helyzetben vannak a közepes és nagy munkák kivitelezésére alkalmas cégek, mert a közepes és nagy értékű munkák tűntek el nagyon a piacról. De hogy jól érzékeltessem az építőipar helyzetet, még néhány szám, ami könnyen megjegyezhető, hogy 2024-hez képest 50 ezer emberrel foglalkoztattunk kevesebbet itt a nyár végén, ami tovább fog csökkenni, és 25%-kal kisebb az újonnan kötött szerződések volumene, mint egy évvel ezelőtt volt.
2: Ez gyakorlatilag minden területet érint, tehát államitól magánig kezdve ez így van?
3: Ha megrendelőnként nézzük a piacot, akkor az a jó hír van, hogy a lakosság rendel, különösen Budapesten az agglomerációs övezetében és nagyobb településeken. Ők ugye elsősorban a mikro- és kisvállalkozóknak adnak kisebb-nagyobb munkát. Ha nézzük a befektetőket, ők várakoznak, hogy a kormánytól milyen támogatást remélhetnek magyarországi befektetéshez. A kormány pedig elsődlegesen azzal van elfoglalva, hogy az uniós forrásokat hazahozza, ami az építőiparnak körülbelül egy 2000 milliárd forintos munkát adhat a következő 3 évben. Ehhez a munkához legkorábban mi a jövő év elején tudunk hozzájutni, legalábbis egy részéhez. A nagy befektetők munkáihoz nem tudjuk, mikor lehet hozzányúlni, elérni. A lakosság pedig azért több tekintetben kivár, tehát várja az energiamegtakarítás célzó otthonfelújítási program újraindítását és az otthonstartot is. Tehát mindebből, amiről mi beszélgetünk, lehetne azt mondani, hogy kitörési pont lehet a lakásépítés, lakásfelújítás 2027-ben. A vonalas létesítmények, vasút, villamos, elővárosi vasútvonal építése és mezőgazdasági beruházások lehetnek azok, ami munkát ad az építőiparnak, de 2028 előtt összességében jól érzékelhető fellendülést nem várok.
2: Akár az ipari területek, akár az úgynevezett rozsdaövezetek területén a nagyobb vagy akár közepes befektetők érdeklődnek, itt nagyon-nagyon fókuszba került, hát nem csak az építkezés miatt is, az elmúlt időszakban például a Rákos rendező pályaudvar és környéke, de más területeken is lehet hallani, hogy azért esetlegesen van mozgolódás. Itt látnak már valamiféle előrelépést, vagy még mindig csak a tervek szintjén tartunk?
3: Egy lassú előkészítés van, tehát kiviteli tervmélységű előkészítése az említett projekteknek még nincs. Valójában fontosak, hiszen lehetne azt mondani, hogy 4 éves kormányzati cikluson átnyúló nagy munkáról beszélünk, akár a Rákos rendező vonatkozásába, de akár az olimpia vonatkozásában, és ezek fontosak, hogy legyenek, tulajdonképpen kiszámíthatóbbá tenni az építőipar számára a közeljövőt, vagy a középtávot, de ez 2027-re érdemleges tevőleges munkát az építőipar számára még nem fog hozni.
2: Nagyon-nagyon sok hírünk szól mostanában a mesterséges intelligenciáról, a digitalizációról, arról, hogy ez mindent áthat. Ez az építőiparban mennyire van jelen, akár a munkatervezésnél, vagy akár maguknál az otthonok építésénél, például az úgynevezett okos otthonoknak az építése, mennyire indult el Magyarországon?
3: A létesítmények tervezésénél és kivitelezésénél is ott van. Alapvetően adatbázisok kezelése, nagyszámú adatok vannak, akár egy családi ház megépítésénél is, ugye több százféle terméket építünk be, többféle munkafázisok vannak, szakembereknek kell együtt dolgozni, és műszaki folyamatok ütközhetnek, hogy egyik mester valamit csinált, a másik pedig elrontja. Tehát a munka összehangolásához, a munkamenet megtervezéséhez a mesterséges intelligencia rengeteget segít adatfeldolgozásba. Ami a intelligens otthont illeti, azt tapasztalom, hogy elsősorban az agglomerációs övezetben, kertes családi házaknál és vidéken is igényesebb megrendelőknél ez most már itt van velünk. Tehát az, hogy minél kényelmesebben lehessen lakni egy lakóingatlanban, ahol informatikai eszközök segítenek takarításban, hűtésfűtésben, konyhai rendszerekben, árnyékolás technikában, őrzősvédésben és minden egyéb dologban, egyre inkább jellemző, hogy az igényes megrendelő ezt kéri megtervezni és kivitelezni.
2: Volt még egy hír a napokban, miszerint az építőanyagok tekintetében megszüntette az export korlátozásokat, vagy a bejelentési kötelezettségeket a magyar kormányzat. Ez jó hír egyébként a magyar építőipar számára, vagy igazából semleges?
3: Jelen pillanatban semleges, mert miről is beszélünk? Arról beszélünk, hogy az építészeti törvénynek volt egy olyan fejezete, amelyik arról beszélt, hogyha az ellátás biztonsága veszélybe kerülne, akkor milyen jogosítványa van a kormánynak, vagy az építésért felelős miniszternek. És hogyha az ellátás biztonsága veszélybe kerülne, akkor exporttilalmat írhat elő, ha egy vállalkozás pont az anyaggyárát el akarja adni, akkor a kormánynak elővásárlási joga van, stb. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban semleges, mert az ellátás biztonsága nincs veszélybe, mellesleg pedig megnyugtatja azokat az építőanyaggyártókat és kereskedőket, akik fölött leginkább lengett ez a hóhérkard, hogy akár ilyen szituáció is bekövetkezhet.
2: Mennyire érinti önöket továbbra is a munkaerőhiány, vagy pont azért, mert sajnos nincs annyi megrendelés, annyi munka, ezért most nem érzékelhető?
3: Legnagyobb probléma most az építőiparban az a foglalkoztatási kérdés. Tehát most nem a munkaerőhiány az, ami elsődlegesen gondot okoz a cégvezetőknek, és különösen a közepes és nagy forgalmú vállalkozásoknak, hanem az, hogy nem tud munkát adni most már nem csak a tanított segédmunkásnak, hanem szakmunkásnak és sok esetben a mérnöknek sem. És amikor azt látjuk, hogy 50 ezer fővel kevesebbet foglalkoztatunk az év végén, meg durván akár 70 ezerrel is, ebben már tartósan foglalkoztatott szakmunkások és mérnökök köre is benne van, és az alapvető gond az, hogy mit tegyünk, hogyan tudjuk őket megtartani részfoglalkoztatásba, vagy barátságosan elválni tőlük ideiglenesen, tehát ez egy nagyon nagy kihívás.
1: Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották. Zene, közlekedés, fél nyolckor rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Ütik vágják az árakat, vagy inkább az egekbe emelik őket? Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
4: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a vörös neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
7: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
9: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
9: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: Jó reggelt kívánok! Az M1-es, M7-es közös fővárosi bevezetői szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás. Szintúgy a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a 10-es főúton pedig Solymártól az Ürömi körforgalomig. Telített az M3-as bevezetői szakasza is a város határtól, az M5-ösön befelé az autópiactól, a Soroksári úton pedig a Hentes utcától ugyancsak telítettek a sávok. Az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt tapasztalhatnak lassulást. A Hungária körúton a Kerepesi út és az Egresi út között, szintúgy. Valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Ott egyébként ma délelőtt 9 órától 17 óráig nem működnek a jelzőlámpák, karbantartás miatt. A csomópont közelében tehát nem árt a fokozott elővigyázatosság. Valamint rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál jóval erősebb forgalomra érdemes számítani. A 10-es autóbusz pedig mától szerdáig a rendezvény miatt a reggeli és a délutáni csúcsidőben is sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
11: Egy perc múlt 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Több mint 200 utórengés volt Panamában.
12: A pénteki 7,7-es erősségű földmozgás több száz lakóházat és egyéb építményt rongált meg a közép-amerikai országban. A helyi kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Halálesetről nem érkezett jelentés, de legalább 27-en megsérültek. A rengések egyébként folyamatosak, de egyre ritkábbak és egyre kisebb a magnitúdójuk. Az Egyesült Államok 5 millió dollárt ajánlott anyagi segítségként, és az országba küld egy 20 fős csapatot, amely segíteni fog a mentésben és a kárfelmérésben.
11: Legalább egy halálos áldozata és 11 sebesültje van annak a késő esti támadásnak, amelyet a jemeni húszinázadók követtek el ismét a riádi nemzetközi repülőtér ellen.
12: Ezt a szaudi légiközlekedési hatóság közölte az X-en, a halálos áldozat egy pakisztáni állampolgár. A huszik szombaton is támadták a repteret, és akkor 12 ember halálát okozták, valamint több mint 300-an megsebesültek. A légiközlekedési hatóság szerint tegnap a Dammami repülőteret is támadták a huszik, akik figyelmeztették Riádot, hogy az ország összes repterét és a légterét is legitim célpontnak tekintik, kivéve a mekkai és a medinai repteret, mert ezek a városok a muszlimok szent.
11: Az Európai Bizottság bürokrácia csökkentés szeretne szerte Európában.
12: 2029-ig az összes vállalkozás adminisztratív terheinek 25%-os csökkentését akarják elérni. A KKV-knál 35%-kal kevesebb bürokratikus terhet látnának szívesen az uniós tagországoktól. Gazsi Attilát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét hallják arról, mely területeken változtatna először.
13: Az egyik az a párhuzamos adatkérés. Ez egy nagyon gyakori adminisztrációs probléma, amikor egy vállalkozás ugyanazokat az adatokat kell, hogy összegyűjtse újra és újra, és más formában kell beadva egy másik hatóság részére, ahhoz azt szorgalmazza, hogy ezt az általában rendelkezésre álló információt az arra jogosult szervezetek egymás között osszák meg, és ők használják fel újra, ne a vállalkozónak kelljen többször ismételni ezeknek az adminisztrációs feladatoknak az elvégzését. A másik a pályázatok és a támogatások meg az elszámolási terhe. Ez megint egy olyan terület, ahol sokszor a bürokrácia túlburjánzik, és sokkal több adatot kérnek, és sokkal több információt, mint azt az egész pályázat indokolhatná.
0: Tőzsde hírek.
11: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 3,3%-os pluszban 141.671 ponton zárta hetet pénteken. A forgalom közelítette a 42 milliárd forintot, a vezető papírok pedig drágultak.
12: A MOL 1,1%-os pluszban 5055 forinton zárt, az OTP 6,4%-kal nőtt 40.300 forintig, a Telekom 1,3%-kal emelkedett 2562 forintra, a Richter 1,2%-kal erősödött 12.350 forintra.
11: Emelkedéshez álltak a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék is.
12: A londoni FTSE és a párizsi CAC 40 1, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, Milánó 9%, Madrid 7%-kal erősödött.
11: És a tengeren túl is jó volt a hangulat.
12: A Dow Jones 8%-kal nőtt, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit 6%-kal lett magasabb.
11: Ázsiában Japán ma zárva volt, Hongkong néhány pontos pluszban, a Shanghai Composite 0,3%-kal lejjebb, India 0,4-del, a dél-koreai mutató pedig 3%-os mélyrepülésben, Szingapur 0,3%-os plusz mutat. A forint az nem nagyon mozog az euróval szemben, 365 forinton áll kereken, 1 dollárért 325 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 392 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak azok mínuszban, de nem nagy mozgásban, 1% fölötti mínuszban a Brent, 103 dollár 60 centen jegyzik, az észak-amerikai könnyűolaj a VT 1,4%-a jött lejjebb 90 dollár 50 centre. Az arany árfolyama is mínuszba fordult, igaz éppen, hogy egy unciáért 4211 dollárt kérnek. A többi fémára enyhe pluszban, ez egy pár dolláros emelkedés jelent, mind a palládium, a platina és az ezüst tekintetében. A réz drágult leginkább 6%-kal. A mezőgazdasági termelői árak kivétel nélkül szinte mind mínuszban, kivéve a kukoricát, az egy pár dollár drágult a világpiacon. A szójabab volt leginkább, ami olcsóbb lett 9%-kal, a búza 4%-os mínuszban. Megtiltotta az amerikai elnököt népszerűsítő, közpénzből finanszírozott televíziós reklámok további sugárzását egy manhattani szövetségi bíró.
12: A civil szervezetek által indított kereset szerint a szeptember végén indult kampány nem közérdekű tájékoztatást szolgált, hanem politikai propagandaként a republikánus jelölteket segítette a novemberi időközi választások előtt. A reklámokra mintegy 20 millió dollárnyi adófizetői pénzt fordítottak. A Fehérház korábban közölte, hogy a kampány finanszírozását a jövőben Trump politikai akcióbizottsága veszi át, de a már elköltött közpénzt nem térítik vissza.
0: Időjárás jelentés.
12: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Csillag Endrének, aki 1957. október 12-én született Budapesten, magyar gitáros, aki többek között az Eddában, a Hobo Blues Bandben és a Bikiniben is játszott, illetve 2012-ben alakította meg a Zárt Osztály nevű zenekart, ahol hát több régi zenésztársával együtt saját dalokat, illetve Edda és korábbi rock feldolgozásokat is játszanak. Hát reméljük, hogy még sokáig velünk marad egy nagyon-nagyon magasan képzett és kiváló gitáros, akiről egyébként érdekesség, hogy azt írja az életrajza, hogy a katonaságtól összeférhetetlenség miatt 3,5 hónap után kitették. Hát ezt nem tudom, hogy sikerült neki elérnie, valószínűleg elég komolyan összeférhetetlen lehetett, hogyha a seregben erre sor került. Minden esetre a mai időjárás akár mindenféle zenehallgatásra is alkalmas lehet, egy kicsit már úgy is jönnek a hűvösebb napok. 13 és 18 fok közötti csúcsokra számíthatunk Budapesten és környékén, eső nélkül, széllel és felhős idővel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
11: Mégpedig zenével folytatódik, a zene után pedig részletezzük, amit a hírekben hallottak, hogy az Európai Bizottság bürokrácia csökkentést szeretne, hát a vállalkozók is, kérdés, hogy összeér a két elképzelés.

0: javaslatai a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének is, mint ahogy módosítanának a vagyonadón is. Nagy Károly kérdezte Gazsi Attilát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét a részletekről.
1: Általában, amikor új kormány van, új vezetés, de egyébként még a régieknél is mindig elő kerül az, hogy hogyan lehetne csökkenteni a bürokráciát, mindig megígérik az aktuális vezetők, aztán hogy nem, ez néha az ellenkezőjére fordul. Az Európai Uniónak milyen tervezete van a bürokrácia csökkentéssel kapcsolatban, és ehhez a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége hogy tudott esetlegesen csatlakozni, mi az, amit akár idehaza meg lehetne tenni ez ügyben?
2: Szeptember 23-a és 25-e között voltunk Brüsszelben, és a látogatásunknak az egyik legfontosabb célja az adminisztráció csökkentéssel kapcsolatos brüsszeli álláspont megismerése volt. Azt tudom elmondani erről, hogy Brüsszel is elkötelezett az adminisztráció csökkentés felett, és ebben a vállalati adminisztráció csökkentés is beletartozik. Legalább 25%-kal kívánják az általános adminisztrációs célt csökkenteni 25%-kal, és a KKV-kre vonatkozó uniós cél még ennél is nagyobb, az 35%-os 2029-re. Ez a célok időhorizontja. Nem minden könnyítésnek ez lesz a kezdőnapja, és ez EU szinten 37,5 milliárd eurós megtakarítást jelenthet a vállalkozások számára. Nyilván ez nem ugyanúgy fog érinteni egy kisebb vagy egy nagyobb vállalkozást, és ágazattól függő is az, hogy mit jelent, de akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon ambiciózus cél. Kíváncsi vagyok, illetve hát nem csak kíváncsi vagyok, hanem ezzel együtt fogunk élni, ezzel a törvési javaslatokba is bele kívánunk majd szólni, de tényleg fontos lesz az, hogy a nemzeti kormányok hogyan fogják átültetni a gyakorlatban ezeket az uniós célkitűzéseket.
1: Ha már itt a nemzeti kormányokat említette, mely akár 2-3 adminisztratív feladat csökkentése hozná egyébként a leggyorsabb, mérhető anyagi megtakarítást, meg persze feladat megtakarítást a kisközépvállalkozásoknál idehaza?
2: Két területet vennék előre. Az egyik az a párhuzamos adatkérés. Ez egy nagyon gyakori adminisztrációs probléma, amikor egy vállalkozás ugyanazokat az adatokat kell, hogy összegyűjtse újra és újra, és más formában kell beadva egy másik hatóság részére, ahhoz azt szorgalmazza, hogy ezt az általában rendelkezésre álló információt az arra jogosult szervezetek egymás között osszák meg, és ők használják fel újra, ne a vállalkozónak kelljen többször ismételni ezeknek az adminisztrációs feladatoknak az elvégzését. A másik hasonlóan népszerűnek mondható pálya az a pályázatok és a támogatásoknak az elszámolási terhe. Ez megint egy olyan terület, ahol sokszor a bürokrácia túlburjánzik, és sokkal több adatot kérnek, és sokkal több információt, mint azt az egész pályázat megindokolhatná. Én azt gondolom, hogy szükség van az ellenőrzésre, de a dokumentálásnak arányban kell állni a projekt méretével és a projekt kockázatával. Én ezeken a területeken kezdeném el mérni a cégeknél, hogy, és ebből látjuk azt, hogy tényleg baj valósul-e az, hogy csökken az adminisztráció. Ez nagyon sokszor amúgy a nemzetgazdaságban és a tagállami szinten sokszor a valahogy csökkentik az adminisztrációt, akkor egy másik hivatalnál meg nőni kezd. Nagyon nehéz a bürokráciát ténylegesen csökkenteni, de nagyon bízunk abban, hogy eredményt fog tudni elérni az Európai Unió, és később ez átültetődik a nemzeti gyakorlatba.
1: Amikor kint voltak egyeztetni az Európai Bizottságnak a szakértőivel, akkor miben tértek el akár az önök, akár a bizottsági szakértők álláspontjai, például mondjuk támogatott vállalkozói finanszírozással kapcsolatban?
2: Valódi vitáink is voltak Brüsszelben, és ez az egyik valódi vitánk volt, amikor rákérdeztem arra, hogy mit látnak a magyar támogatott hitelek kapcsán. Ők arra figyelmeztettek, hogy a túl széles körű támogatás torzíthatja a versenyt, amivel mi magunk is egyetértünk, de azért mi azt tettük mellé, hogy Brüsszelben lehet, hogy nem látszik, de Magyarországon még viszonylag magasabb az infláció, és amíg nem lesz nálunk is euró, addig jóval magasabb finanszírozási költséget jelent a magyar KKV-nak a finanszírozás, és ez akár a beruházását is, a jó beruházást is megakaszthatja. Magyarországon ma a piaci hitelkamat olyan 8,5-9,5% között van, míg a szélsőségkártya programban, ami a VOSZ és a kamara felügyel, ott 3%-os a beruházási hitelek például.

0: ez óriási különbség, ez azt jelenti, hogy egy 10 éves beruházási hitelnél 30%-kal többet kell visszafizetnie a vállalkozónak, hogyha a piaci hitelhez szeretne hozzájutni, akkor nincsen állami garancia, különböző garanciát fog elvárni a bank, tehát sokkal bonyolultabb és sokkal költségesebb a felvétel. De visszatérve az Európai Unióhoz, nem szabad azt elfelejteni, hogy a vállalkozásoknak a működésükhöz is a likviditási hitelekre szükségük van, mert egy életképes cégnek a megrendeléseit is teljesíteni és finanszíroznia is tudni kell. Én azt gondolom, hogy ebben értettünk egyet a brüsszeli bürokráciával, hogy a Széchenyi kártya programban található termékeket finomítani kell, és fokozatosan át kell térni az eszközfinanszírozásról arra a megoldásra, amikor igazából a hatékonyságot mérjük, és a hatékonyságot várjuk el. Tehát ne csak azt várjuk el, hogy egy vállalkozó vegyen egy új eszközt, egy új gyártósort, és akkor az teljesült a beruházás, hogyha azt megvette, hanem legyenek hatékonyságbeli kritériumok is. Tehát várjuk el azt, hogy gyorsan többet, kisebb egységköltséggel tudjon az adott vállalkozó termelni.
1: Ha már hatékonyság, a digitalizáció és a mesterséges intelligenciában segíthet, akár mondjuk a cég jobb, gyorsabb működésében, vagy akár az adminisztráció csökkentésében?
0: A digitalizáció és a mesterséges intelligencia most annyira sokat emlegetett téma, hogy sokaknak akár még elegük is lehet belőle, de mi azt látjuk bosszként, és nyáron jártam le kb. 115-120 vállalkozást, és a helyszínen az ő gyártócsarnokaikban járva, az ő irodáikban járva beszélgettük át, milyen lehetőségeket látnak, milyen fejlődési utakat jártak be, és milyen jó gyakorlataik vannak a többi vállalkozások számára, és mindegyikük megemlítette a digitalizációt és a mesterséges intelligencia hasznosságát, úgyhogy nem mehetünk el amellett, hogy a hatékonyság növeléshez és az adminisztráció csökkentéshez nem csak a bürokrácia oldaláról van szükség mesterséges intelligenciához, hanem a vállalkozásoknak is meg kell, hogy barátkozzanak ezekkel az elérhető és most már olcsón elérhető megoldásokkal. Azokra a reprodukálható feladatokra kell leginkább gondolni itt, amit többször kell ugyanúgy megismételni, és amiket meg lehet tanítani egy AI agentnek. De ebben a VOSZ nagyon komoly szerepet kíván vállalni, és azt gondoljuk, hogy ebben tudjuk segíteni a vállalkozásokat, azt, hogy mind a digitalizáció, mind a mesterséges intelligenciának a kezdő lépéseit megtegyék azok, amiket még nem tették meg, akik még viszonylag sokan vannak, már a társadalom jelentős része használja, vagy egy nagyon jelentős része használja a mesterséges intelligenciát, pedig a vállalkozásokban ez az arány azért, főleg a KKV szintjén, azért ez még mindig 20% alatt van. Tehát van mit tennünk, én azt gondolom, hogy ebben nagyon gyorsan lehet nagyon nagy eredményeket elérni, és a VOSZ erre nagyon-nagyon sok forrást fog áldozni, hogy ezen a területen olyan megoldásokat tudjon biztosítani a vállalkozók számára, amik tényleges hasznot hoznak az ő számukra.
1: Kicsit szembe megy az adminisztráció csökkentési előírásokkal vagy tervekkel az, hogy Magyarországon jövőre lesz vagyonadó. Ezzel kapcsolatban pedig jó pár nyilatkozat elhangzott, hogy ez leginkább a kis középvállalkozásoknál okozhat gondot, ha van ingatlan, és a cégértékkel együtt akár 1 milliárd forint fölé megy valakinek a vagyona. Ez mennyire lehet probléma kis középvállalkozói szinten, és a vagyonadó jelenleg ismert formáját, val kapcsolatban módosításokat javasolnak-e a kormányzatnak?
0: Összességében én, mint vállalkozó és mint érdekvédelmi vezető egyet tudok érteni azzal a gondolattal, hogy azok, akiknek több lehetőségük van, azok többet áldozzanak, és teljesen mindegy, hogy vagyonadóként, vagy megnövelt társasági adóként többet tegyenek hozzá közöshöz, és nagyobb adót fizessenek. A jelenlegi konstrukcióval nem értek egyet, leginkább amiatt, mert azért családi vállalkozásoknál sokszor vagyon az üzemépületekben és gépekben testesül meg, és magas cégérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. És lehet azt mondani erre, hogy hú, milyen szerencse, hogy lehet részletben megfizetni ezt az adót, de azért az elég fájdalmas, amikor egy vállalkozónak az adófizetéshez is részletet kell kérnie, és azért kell, hogy dolgozzon, hogy ezeket a részleteket vissza tudja fizetni. Nem összességében a vagyonadóval van problémánk, azonban nem érezzük elég arányosnak, tehát hogy miért pont 1 milliárdtól van bevezetve, nem érezzük annyira kimunkáltnak még a vagyonadóval kapcsolatos körülményeket. A pénzügyminisztérium saját hatástanulmánya is elismeri, hogy a vagyonadó egyes vállalkozások tulajdonosait akár magasabb osztalék kifizetésére is ráveti ezzel, fékezi a tőkenövekedést, és hátráltatja a beruházásokat, tőkevesztést is okozhat. Tehát én azt gondolom, hogy ezen még mindenképpen egy kicsit változtatni kell, és a VOSZ mindenképpen fog a társadalmasításnál, amit egyelőre én egy e-mail címet látok, de mindenképpen fog a VOSZ ezzel kapcsolatban olyan módosító javaslatokat behozni, amivel összességében nem fog elveszni a vagyonadó célja, mégis a közterviselés és a vállalkozóknak a magyar gazdasága gyakorolt hatását nem fogja ilyen éríteni. Egy dolgot azért hozzátennék, azért maga a vagyonadónak a megfogalmazása és a kommunikációja az én szememben eléggé megosztóra sikerült. Én azt gondolom, hogy a magyar vállalkozók nem bűnözők, és a magyar vállalkozók már eddig is tették annyit a társadalomért, hogy ne egy ilyen elidegenítő szlogennel kezeljük azt, hogy a milliárdosok adója, hogy vannak a milliárdosok, és vannak a társadalom többi része, és a milliárdosok majd rendbe rakják a problémáinkat. Én ezt egy kicsit megosztónak tartom, és azt gondolom, hogy a tisztességes vállalkozók eddig is rengeteget tettek azért, hogy ez az állam ez egyáltalán működhessen, és hajlandóak is még többet tenni a működésért, de azért egy minimális tiszteletet azért elvárnak, hogyha már többet befizetésre is összezik őket.
1: Az 1 milliárd forintnak a megemelését tartanák igazán jónak a javaslataiban, vagy pedig az adó kiszámítási módján változtatnának?
0: Az adó kiszámítási módját még fel kell dolgoznunk, azért elég részletes, és azt is kell mondanom, hogy azért ez nem egy férsz munka, ez egy jól összetett adó tervezet, nagyon sok mindenre megoldást ad. Van még egy-két bizonytalanság vagy pontatlanság benne, de összességében ez jól megírt tervezet. Én azt gondolom, hogy az 1 milliárdos határ is maradhat, hogyha beiktatunk adott esetben még egy sávot, és mondjuk 1 és 5 milliárd forint között más adófizetési százalékot vagy ezerléket fogunk javasolni, és összességében én egy átmenetet szeretnék, nem fizetési eltolásban, hanem abban, hogy ez a bevezetés, hogyha a hirtelen bevezetjük, és hirtelen ekkora terhet teszünk a vállalkozókra, akkor tényleg az fog történni, ami minden egyes országban, ahol eddig bevezették, azt mondom, hogy 3 országban működik még a vagyonadó. A legtöbb országban azért került kivezetésre, mert az ellenőrzés és az adminisztráció felemésztette a befolyt összeg egy nagyon jelentős részét, és társadalmilag nem érte azt a hatást, amit elvártak tőle. Én is ezt gondolom, hogyha a fokozatosabban van bevezetve kisebb terheléssel, akkor nem azon gondolkodik a vállalkozó, hogy kivegye az osztalékot, elköltse a pénzét, és a következő évtől meg kell vagyonadót fizetnie, hanem akkor adott esetben, hogyha szépen fel van építve, és mondjuk egy 3 év alatt bevezetve, akkor sokkal kevesebb fájdalommal, és sokkal több megértéssel járna az a módosabb vállalkozók részéről is, akiket a köznyelv milliárdosoknak becéz most.
2: Gazsai Attilánt, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8-kor friss hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a városhatártól a Szerencs utcáig lelassult az előrejutás. Az M5-ösön befelé az autópiactól szintén lassulásra kell számítani, csak úgy, mint a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Egyébként az Üllői úton befelé átépítés miatt mától a Ceglédi úttól szakaszosan útszűkületre kell számítani. Araszolásra számítsanak a nyugati téri felüljárón befelé, a Károly körúton az Asztóriához közeledve a Tököli úton, a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton is. Szintén csak lassan járható a 10-es főút Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főúton a városhatártól a Pünköstfürdő utcáig. Akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és tovább a Budaörsi úton ugyancsak torlódásra kell készülni. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként szintén jelentős lassulást tapasztalhatnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy percen múlt 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Újabb panaszt nyújtott be a Spár az Európai Bizottsághoz a magyar élelmiszer kiskereskedelmi különadó miatt.
5: A vállalat szerint a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adóteher mérséklését célzó jogszabály módosítása nagy láncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható. A Spár beadványa szerint az előző kormány által bevezetett különadót az új magyar kabinet sem szüntette meg, csupán olyan módosítást hajtott végre, amely lehetővé teszi, hogy a nagy kereskedők több kisebb társaság bontva működjenek, és így alacsonyabb vagy 0 forint különadót fizessenek.
4: Budapesten mintegy 2700 hektárnyi barnamezős terület vár a sorsára.
5: Miközben a város határain túlra terjeszkedik, ezek a régi, elsősorban ipari cégek által tulajdonolt ingatlanok kihasználatlanok, hívta fel az urbanisztikával foglalkozók figyelmét a Cég ZRT projektmenedzsere a telex.hu-n közölt írásában. Molnár Gábor szerint az állam részben finanszírozóként léphetne be, vagy szabályozóként segíthetné elő az ingatlanok újrahasznosítását.
6: Biztos vagyok benne, hogy a jövőben az fog történni, hogy mivel nem lesznek új lehetőségek, nem lesznek zöldmezős területek, ezért ide fog koncentrálódni a figyelem. Azt a figyelmet azt tudjuk úgy alakítani, vagy lehetne esetleg úgy egy szabályozó által alakítani, hogy gyorsítja, katalizálja a figyelmet, és támogatja ezeket, illetve ösztönzi valamilyen formában akár az állam, ezeket a megtisztításokat például, vagy pedig a másik oldalát a fejlesztéseknek korlátozza vagy nehezíti.
0: Tőzsdehírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 3,3%-os pluszban 141.671 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette a 42 milliárd forintot, valamennyi vezető részvényára drágult.
5: A MOL 1,1%-os pluszban zárt 5055 forinton, az OTP 6,4%-kal nőtt 40.300 forintra, a Telekom 1,3%-kal emelkedett 2562 forintig, a Richter 1,2%-kal erősödött 12.350 forintra.
4: A tengeren túlon is jó volt a hangulat.
5: A Dow Jones 8%-kal nőtt, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 6%-kal lett magasabb.
4: A tengeren túlon is összességében jó volt a hangulat a hét utolsó napján.
5: És a nyugat-európai tőzsdék is emelkedéssel zártak, London és Párizs 1%-kal, Frankfurt 1,2% plusszal zárt, Milánó 9%, Madrid 7%-kal erősödött.
4: Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Ott Japán a zárva volt, nem volt kereskedés, Hongkong 1% fölötti pluszban. A Shanghai Composite 4%-os mínusz mutat, India 7%-kal van lejjebb. A dél-koreai index az mélyrepülésben, 3,7%-os mínuszban pillanatok a zárás előtt, Szingapur 3%-os pluszban. A forint picit gyengült az euróval szemben, 365 forint 10 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. A dollárral szemben is gyengültünk, ott 326 forintot kérnek érte, egyedül a svájci frankkal szemben erősödött valamest a forint 392 forint 40 fillért kérnek érte. Az olajárak azok mínuszban, de most egy pár centet feljebb kúszott a Brent, közelíti a 104 dolláros szintet, annak ellenére, hogy 7%-os mínuszban. Az észak-amerikai könnyű olaj a VT is 1,2%-kal van lejjebb, de az azt jelenti, hogy egy majd 30 centet drágult, 90 dollár 70 centen jegyzik. Az arany árfolyama nagyon enyhe mínuszban, 4215 dolláron áll, a többi fémára enyhe pluszban, a palládium 0,5%-kal, a platina 0,8%-kal drágul, csak úgy, mint a réz, az ezüst pedig 0,4%-os pluszban. Enyhe mínuszban a mezőgazdasági termelőárak többsége, közülük leginkább a szóját érdemes kiemelni, ami 0,7% fölötti mínuszban, a kukorica ugyanakkor 0,5%-os pluszban áll. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága váratlan ma dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről.
5: Amíg betöltetlen közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesi pozícióra pályázókat a múlt héten hallgatta meg a testület, a bizottság jelölésétől függően az Országgyűlés plenáris ülése már holnap megválasztatja az új tisztségviselőket.
4: Felmondja a kormány a déli körvasút kivitelezési szerződését, erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón.
5: A kabinet jelentős jogsértéseket talált a beruházással kapcsolatban. Az Európai Bizottság a gyanús eset miatt a fejlesztéshez tartozó teljes támogatást, mintegy 370 milliárd forintot megvonja a kormánytól. Vitézi Dávidot hallják.
7: Van egy Kontúr csoport névre hallgató társaság, ez a tervezője volt ennek a beruházásnak, egy ponton Mészáros Lőrinc ezt a céget felvásárolta. Ez a pont ez két héttel volt azután, hogy az eredményhirdetés megtörtént ebben a déli körvasút beruházásban. Ez a cég volt az, amelyik a tételes árazott költségvetést és a becsült érték meghatározását ebben a beruházásban elvégezte, és olyan információkat, amik alapvetően a megrendelő érdekét szolgálták, és amik titkosak egy közbeszerzési eljárásban, ez a cég készített elő. Az ajánlattétel során az látszik, hogy összejátszott a V-híd és a Kontúr csoport egymással, tehát a tervező által titkosan az állam számára készített dokumentumokat bizonyítható módon megismerte és felhasználta a V-híd, ezáltal Mészáros Lőrinc vasútépítő cége olyan versenyelőnyre tett szert az Európai Bizottság megállapításai szerint, ami a közbeszerzési eljárást jogsértővé minősíti, olyan típusú összeférhetetlenséget jelent, ami alapján a V-hídat ki kellett volna zárni ebből a közbeszerzési eljárásból, akkoriban a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztőnek.
4: A miniszter azt is bejelentette, hogy a jövőben kizárják a V-hídat az állami vasútépítési közbeszerzésekből. Rendkívüli ülést tart este a világ legrégebbi bankának igazgató tanácsa.
5: A 16. század óta folyamatosan működő olasz Banca Monte dei Paschi di Siena vezetői arról egyeztetnek, hogy az Intesa San Paolo megemelte a bankra tett felvásárlási ajánlatát, és több kulcsfontosságú részvényes is a felvásárló oldalára állt. A CIP bankot is tulajdonló Intesa San Paolo egy hete jelentette be, hogy 25%-kal megemeli a 35 milliárd eurós ajánlatának készpénzhányadát. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz az igazgató tanács álláspontja.
4: Az idei rendkívül erős asszály miatt nagyobb gombák igencsak gyéren lesznek idén ősszel az erdőben.
5: A szélsőséges szárazságot most leginkább a fán élő fajok vészelik át, így megjelenhet a laskagomba, a lédús májgomba és a sárga gévagomba is. Boros Lajost, a Magyar Mikológiai Társaság tagját arról kérdeztük, hogy a klímaváltozás miatt milyen új gombák terjednek a hazai erdőkben.
8: Ilyen beterepült gomba, például a tintahalgomba, ami a déli sziletekéről került ide is, hát majdhogy nem közönséges gombává vált már itt Magyarországon is, tehát főleg az őrségben, ott már régóta viszonylag nagy mennyiségben található, de már az Erpényi hegységben is lehet vele találkozni. Majd ha pozitív részét nézzük ennek a dolognak, akkor a császárgarótát lehetne említeni, ami egy védett gombánk, ami szintén egy ilyen melegigényesebb déli mediterrán elterjedésű faj, és az is elég jól fölhúzott már Magyarországon, és hogyha ha kell, a hőmérséklet már igazából adott, hogy jól meg nagy mennyiségben teremjen esetleg, tehát nyilván itt a csapadék az, ami most ezt korlátozza.
0: Időjárás jelentés.
5: A nagy űrverseny részeként 1964-ben ezen a napon indult útnak az első többszemélyes szovjet űrhajó, a Voszhod 1, aminek az volt a különlegessége, hogy az amerikai Gemini programhoz képest, ahol két űrhajós szállt be a kapszulába, itt hárman voltak, és hát igazából még egy különlegesség, hogy többféle biztonsági eszközt is elhagytak a repülés során, így az űrhajósokon nem volt szkafander, csak gyakorlatilag valami ilyen pamut repülős ruha, meg ilyen bőr sisakok. Ezzel együtt maga a küldetés az gyakorlatilag sikeresnek mondható, hiszen épségben visszatértek az űrhajósok a Földre, bár sok mindent nem tudtak elérni, közben pedig lezajlott egy hatalomváltás a Földön, úgyhogy Hruscsov pártfőtitkár indította őket, de már Brezsnyev gratulált, amikor leszálltak végül és megérkeztek Moszkvába. Ez is egy érdekesség volt. Minden esetre a mai időjárás repüléshez is alkalmas lesz. Egyébként megnövekszik a felhőzet, és várhatóan egész nap borult lesz az ég. Dunántúlon ott még eső is lehet. A szél megélénkül, a hőmérséklet kellemes lesz, 13 és 18 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Folytatódott az OTP Bankliga versenysorozat a 9. forduló eredményei tegnapról. Zalaegerszeg Nyíregyháza 5-1, Kispest Honvéd Újpest 1-1, Eto Puskás Akadémia 0-1. A Csíkszereda a sereghajtó helyről elkerülő vendég Faha 19-et, még a DVTK Jegesmedvég az újonc háromszéki ágyúsokat győzte le a jégkorong Elsztaliga tegnapi fordulójában. Az eredmény Csíkszereda Faha 3-2, DVTK Jegesmedvég háromszéki ágyúsok 2-1. És még egy hír, az pedig arról szól, hogy 3 arany, 1 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a házigazda magyarok a 10. asztali labdarúgó Európa bajnokságban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Nem Európa, hanem világbajnokság volt. Ez volt a 10. asztali labdarúgó világbajnokság. Zenélünk, utána arról lesz szó, hogy amit a hírekben is hallhattak, hogy Budapesten nagyon sok olyan terület van még, ami beépítésre vár.

0: Építőipari és ingatlanpiaci hét a Trend FM-en.
1: Budapesten mindegy 2700 hektárnyi barna mezős terület vár sorsára, miközben a város határain túlra terjeszkedik, ezek a régi elsősorban ipari cégek által tulajdonott ingatlanok kihasználatlanok. Erre hívta fel írásában az urbanisztikával foglalkozó figyelmét a CZRT projektmenedzsere a telex.hu-n. Molnár Gábor azt elismeri, hogy a területek hasznosítása sok pénzbe kerül, hiszen szinte mindenütt komoly földmunkákra van szükség a szennyezések megszüntetése érdekében. Ugyanakkor az az állapot sem tartató fent sokáig, hogy semmi ne történjen velük. Szerinte az állam részben finanszírozóként léphetne be, vagy szabályzóként segíthetne. Vele beszélgettem. Budapesten nagyjából van 2700 hektárnyi ipari terület, ami beépítetlen, vagy éppen átalakításra vár. És a Telexen írt cikketekben azt írtátok, hogy hát bizony ezt újra kellene gondolni, mert kifelé terjeszkedik a város, miközben azért lenne még tér belül. Mi a probléma, ami miatt nem ez történik?
2: Pontosítani egy pillanatra, hogy ez a jó pár ezer hektár, amit említettél, az nem ipari terület, hanem barna mezős terület, ami most már olyan területek, amik alkalmasak arra, hogy más funkciót kapjanak, ugye az ipar szorul ki Budapest területéről. És mi az akadály? Az akadály egyrésztről az, hogy ezeknek a területeknek van valami történelmi hagyatéka, és az a történelmi hagyaték több dolog lehet. Az egyik, hogy vannak rajta meglévő romos épületek, vagy vannak rajta különböző szennyezések, amiket drága elhárítani.
1: Na most a romos épületekkel lehet mit kezdeni, mert azt mondjuk eltüntetni onnan azért ez nem egy nagy kunszt. Ami problémásabb, az mondjuk a talajnak a minősége. Azzal mit lehet tenni?
2: Különböző környezetvédelmi szempontok alapján lehet értékelni, hogy mi a módja annak, hogy ez megtisztításra kerüljön, vagy elszállításra kerüljön. Ezek időigényes folyamatok, és ugye ezek az időigényes folyamatok befolyásolják gyakorlatilag egy beruházásnak a hozamtermelő képességét, és innentől kezdve, mivel idő, az pénz.
1: Ez világos, de előbb-utóbb egyébként is kell kezdeni az ilyen területekkel valamit, feltételezem én, mert az nem lehet, hogy így marad és nem változik semmi.
2: Biztos vagyok benne, hogy a jövőben az fog történni, hogy mivel nem lesznek új lehetőségek, nem lesznek zöldmezős területek, ezért ide fog koncentrálódni a figyelem. Azt a figyelmet ezt tudjuk úgy alakítani, vagy lehetne esetleg úgy ezt szabályozó által alakítani, hogy gyorsítja, katalizálja a figyelmet, és támogatja ezeket, illetve ösztönzi valamilyen formában akár az állam, ezeket a megtisztításokat például, vagy pedig a másik oldalát a fejlesztéseknek korlátozza, vagy nehezíti.
1: Teljesen laikusként egy épületnek nem mindegy, hogy milyen talajban áll?
2: Ha arra gondolsz, hogy szennyezette vagy nem szennyezett, akkor majd, hogy nem mindegy, de biztos, hogy van kivétel műszaki szempontból.
1: Ezt értem, de hogyha teszem azt az épület alapzatának végül is mindegy, hogy van-e szennyezés. A felső földréteget kicserélni, hogy legyenek fák, meg fű, meg hogy a gyerekek nyugodtan játszanak, azt gondolom nem egy őrült összeg. Akkor mi az oka annak, hogy nem lehet ezt gyorsítani kicsit?
2: Én azt gondolom, hogy ugye a szennyezés az többféle lehet, tehát hogyha a második világháborúban lebombáztak egy területet és kifolyt az olaj, akkor az veszélyes a jövőnkre nézve is, hogy ez az olaj bekerül a vízbázisba, én tiszta vizet szeretnék ki, mint a csapból, nem pedig palackos vizet, tehát szerintem ez felelősségünk, társadalmi felelősségünk, hogy ezeket elvégezzük, ezeket a feladatokat.
1: Ez rendben van, csak az emberben felmerül, hogy most mondasz egy ilyet, hogy a háborúban mi történt, annak 80 éve vége. Már az a szennyezés lehet, hogy már rég elment a Dunába, vagy a bárhová. Ezért kérdezem, nyilván ez egy laikus kérdés, mert nem értek hozzá, de felmerül, hogy ezért ez túl értékes területek ahhoz, hogy parlagon, vagy ahogy mondod, romos állapotban heverjenek.
2: Azért azt mindenképpen tartom, hogy a kármentesítést el kell végezni, mert ezek terjednek a talajban, bekerülnek a talajvízbe, viszont abban igazad van, hogy ezek a területek értékesebbek lesznek, és hogyha eljön az ingatlan értékében az a pillanat, amikor már megéri fejleszteni, akkor fognak mindenképpen fejleszteni, és tényleg az a katalizáció kell ide, amivel, amivel az ösztönzés egy állami oldalról is megtörténik.
1: És vegyünk egy átlagos épületet, vagy mondjuk egy 100 négyzetméteres területet, amit korábban az ipar használt, került bele szennyezés. Ezt milyen mélységben kell? Kicserélni kell? Vagy lehet valamivel keverni, és akkor higítani azt a szennyeződést, ami után már esetleg lehet ráépítkezni? Mesélj erről, légy szíves, mert erről nyilván kevesebbet tud mindenki.
2: Ugye ez egy külön szakma, én nem merném felvállalni, de itt beszélhetünk arról, hogy egyszerűen elszállítják valahova a földet, és beszélhetünk arról, hogy éveken keresztül történik a tisztítás különböző tisztító kutakon keresztül.
1: Ha van egy ilyen terület, teszem azt, amit mondasz, hogy barna bezős, mi a logikusabb, lakóépületeket tenni, vagy esetleg olyan közintézményeket, vagy egyéb ingatlanokat, ami, hogy mondjam, kevésbé van kitéve az ilyen típusú veszélynek, hogy hát a földben van némi szennyezés.
2: Ezek a területek méretükben azért nagyobb területek, tehát akár több 10 hektárról is lehet beszélni, és összhangban azért a mostani kormányzati szándéka, hogy ezekre a területekre egy mestertervet kell készíteni, ez már jelentheti azt, hogy itt egy vegyes funkció is elképzelhető, és ezek léptékében akkorák már, hogy gondolni kell mindenre, igen, intézményi területek mellett mondjuk ott vannak a lakó, óvodák, iskolák, vagy egyéb kiszolgáló funkciók, amiket el kell helyezni, vizsgálni kell a közlekedését, újra kell vizsgálni ezeknek a közművesítettségét is.
1: Európában másutt is foglalkoztak, gondolom, ilyesmivel, másutt is volt ipar, másutt is volt szennyezés, ott milyen megoldásokkal próbálták ezeket a területeket felszabadítani és jól felhasználni?
2: Nagyon sok példa van egyébként erre, és mi szerveztünk magunknak is tanulmányutakat. Ezekben tulajdonképpen első lépésként megtisztítják a területeket, indul egy hosszas előkészítési munka. Vannak olyan ügyek például Koppenhágában is, hogy ezekre a régi, nem tudom, kikötő területekre beviszik az életet, elhelyeznek ott egy funkciót, kialakul a közlekedési kapcsolata, majd elkezdik magukat az épületeket felújítani, vagy új épületeket használnak.
1: És ott kifizeti mindezt, mert gondolom ott is felmerül az a kérdés, hogy valakinek ezt fizetnie kell, vagy ügyesebben építkeznek, vagy az állam jobban zsebben nyúl?
2: Itt az ösztönzők megvannak, és kialakul az önkormányzati, illetve a fejlesztői összefogás is ezekben a kérdésekben. Működésben egy önkormányzat hozzá tud tenni, azt hozzáteszi, és a szerepek megfelelően le vannak hozzá ezekben.
1: Hát idehaza, ha nem is önkormányzati, mert az önkormányzatoknak erre nem biztos, hogy van pénzük, de akkor ennek állami forrásokat kell biztosítani, mert hát ezek nagy területek, és hát feltételezve azért nem 2 forint egy ilyen földcsere.
2: Beavatkozás, és ugye, hogyha állami pénzről beszélünk, igen, ezek valamilyen irányított támogatások az EU részéről.
1: Üzletileg nem éri meg mondjuk a befektetőnek azt mondani, hogy jó, kicserélem a földet, felépítek ide egy modern irodaházat, meg lakásokat, meg kereskedelmi egységeket, aztán majd idővel visszakeresem azt a pénzt, amit beleöltem.
2: Ez is egy szemlélet, hogy egy spekulatív módon elkezdesz fejleszteni, de jellemzően nem ez a módja. Én azt gondolom, hogyha van egy kialakult koncepció, akkor legyen az az ügyes és okos fejlesztő, aki tudja úgymond értékesíteni a területét, akár lakásban, akár irodában, akár pedig kereskedelmi egységekben. Hát neki mindenképpen fontos lesz, hogy a jövedelem termelő képesség az kialakuljon.
1: A CZRT projektmenedzserét Molnár Gábort hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8:30-kor rövid hírek.
0: Minden, ami építőipar és ingatlan. Ezen a héten a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
4: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Eggyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! A főváros 15. kerületében baleset miatt nem járható a Zsóka vár utca az Erdőkerülő utca felé a Nyírpalota út után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. Telített a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé a közös csomópont előtt, a Hungária körút és a Nagykörút is szakaszonként, a Váci úton az Árpád útnál befelé szintén jelentős a lassulás, az Üllői úton is befelé az Ecseri út, továbbá a Nagykörút előtt, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától az M5-ös bevezető szakaszán, az Autópiactól és az M3-ason a Városhatártól a Szerencs utcáig. A Tököli úton a Barostérhez közeledve készüljenek arraszolásra, a Rákóczi út is telített, a nyugati téri felüljárón befelé egybefügg a sor, és tovább a Bajcsy-Zsilinszky úton, illetve a Károly körúton is akadozik a haladás, ahogyan az Andrássy úton is, az Operától befelé és a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Újabb panasz nyújtott be a Spár az Európai Bizottsághoz a magyar élelmiszer kiskereskedelmi különadó miatt.
8: A vállalat szerint a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adóteher mérséklését célzó jogszabály módosítása nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható. A Spár beadványa szerint az előző kormány által bevezetett különadót az új magyar kabinet sem szüntette meg, csupán olyan módosítást hajtott végre, amely lehetővé teszi, hogy a nagykereskedők több kisebb társaságra bontva működjenek, és így alacsonyabb vagy 0 forint különadót fizessenek.
7: Európa szerte heves vitát váltott ki az a térkép, amelyet az Alternative für Deutschland ifjúsági szervezetének egyik vezető politikusa osztott meg az X-en.
8: A bejegyzésben szereplő térkép egy olyan Németországot ábrázolt, amely magába olvasztotta Ausztriát, Luxemburgot, Svájc nagy részét, illetve Franciaország, Lengyelország, Olaszország és más európai államok egyes területeit. Helmut Strauss a térképhez fűzött kommentárjában úgy fogalmazott, hogy a német egység olyan Németországot jelent, amely az egész német népet egyetlen államban egyesíti. A bejegyzés különösen Franciaországban váltott ki nagy felháborodást, mivel a térkép Elzászt és Lotaringiát is német területként tüntette fel.
7: Olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait az orosz árnyékflotta miatt. Ezt az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mondta egy interjúban.
8: Kaja Kallas szerint az orosz tankerek ökológiai időzített bombák, mert rosszul karbantartottak és nincs megfelelő biztosításuk. Az EU eddig 670 hajót sújtott szankciókkal. A flotta az Ukrajna elleni orosz háború finanszírozását is szolgálja, és korábban hibrid támadásokat is indítottak róluk. Egyébként afrikai országok az EU kérésére orosz hajók százait törölték nyilvántartásaikból az elmúlt években.
0: Tőzsde hírek.
7: A BUX pénteken 3,3%-os pluszban 141.671 ponton zárt. A forgalom közelítette a 42 milliárd forintot, a vezető papírok mindegyike drágult.
8: A MOL 1,1%-os pluszban zárt 5055 forinton, az OTP 6,4%-kal nőtt 40.300 forintra, a Telekom 1,3%-kal 2562 forintra emelkedett, a Richter 1,2%-kal erősödött 12.350 forintig.
7: Pluszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék is.
8: A londoni FTSE és a párizsi CAC 40 1, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, Milánó 9%, Madrid 7%-kal erősödött.
7: És jó volt a hangulat a tengeren túlon is.
8: A Dow Jones 8%-kal nőtt, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 6%-kal lett magasabb.
7: Ázsiában inkább a mínuszok ki a főszerep, Japán ma zárva volt, Hongkong meg 2%-os pluszban, de a Shanghai 6%-del, India 8%-kal van lejjebb, a dél-koreai mutató 3,6%-os mélyrepülésben zárt, Szingapur 2%-os plusz mutat. A forint tovább gyengült az euróval szemben, nem nagy mértékben, 365 forint 20 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Nagyon enyhe erősödés a dollárral és a svájci frankkal szemben, 1 dollárért 325 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 392 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok ugyan mínuszban, de elindultak fölfelé, olyannyira, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a WTI bár 7%-os mínuszban, de $91.20 erősödött. A Brent meg lassan elveszti mindezt, mert már csak 2%-os mínuszban $104.50. Úgy tűnik, eddig tartott az erősödés. Az arany az viszont pár dollárral lejjebb jött. Egy unciáért $4.208 kérnek. A többi fémára enyhe pluszban, 0,5%-kal drágult a platina és a réz, 0,4%-del a palládium, az ezüst pedig gyakorlatilag nem változik. Enyhe mínuszban az összes mezőgazdasági termelő jár, kivéve a kukorica, az 0,4%-kal drágul, a szójabab 0,7%-del, a búza 0,4%-kal kerül kevesebbe. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéhelyzet gáz árfolyamával. Nos, az is 1% fölötti pluszban, 82,30 eurócenten áll november végi szállítással. Egyességi ajánlatot tettek a Deutsche Banknak abban az $1,1 milliárd dolláros perben, amit egy sikkasztási botrányhoz kapcsolódóan indítottak Malajziában.
8: A következő tárgyalást október végére tűzték ki. Az úgynevezett 1MDB botrány a világ egyik legnagyobb pénzügyi visszaélése, amelynek során egy állami alapból a gyanú szerint több milliárd dollárt sikkasztottak el. Malajzia kormánya azóta számos nemzetközi peres eljárást indított az eltűnt pénz visszaszerzése érdekében több nagy nemzetközi bankkal szemben.
7: Amerikában szinte leállt a viszki gyártása idén, ennek fő oka, hogy túl nagy a raktáron maradt készlet.
8: A Covid felpörgette a minőségi párlatok piacát, ám az elmúlt 2-3 évben csökkent a fogyasztás, ráadásul a vámháború sem tett jót az ital nemzetközi kereskedelmének. Simon Attila agrárszakértőt hallják.
9: Ebben az évben nem történt a nagy amerikai viszki gyártóknál gyártás, hiszen akkora készleteket halmoztak föl. Ennek oka, hogy a Covid időszakában, amikor mindenki otthon volt, akkor volt egy óriási igény a prémium minőségű whisky fogyasztására. Ez fölpörgette a piacot, gyártók gyártottak, a vevők vettek egy ideig, de a Covid után pedig egy lassú leszállóágba került a whisky ágazat, és ennek az eredménye az lett, hogy 2026-ban minimális gyártás volt márkás whiskyből.
0: Időjárás jelentés.
8: 1492-ben Kolumbusz Kristóf ezen a napon kötött ki a Bahama-szigeteken, a mai San Salvadoron, és úgymond felfedezte Amerikát, hiszen ő már azt hitte, hogy Indiában van, de hát ugye a valóság az egészen mást mutatott. Minden esetre hát azért nem lehet tőle elvitatni, hogy világra szóló tettet hajtott végre. Aki esetleg arra a környékre utazna, az felhőtlen napsütéssel, ilyen fehér homokos tengerparttal és mindenféle nagyon kellemes időjárási jelenséggel találkozhat. Nálunk ehhez képest már megkezdte tombolását az ősz 13 és 18 fok közötti csúcsokkal, de azért hűvös lesz, fújni fog a szél és felhős lesz az ég.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
7: 8 óra 37 perckor zenélünk. A zene után arról lesz szó, hogy Kijev, illetve Ukrajna, illetve Dél-Korea viszonya sem felhőtlen, hogy miért, azt elmondjuk.

0: Reggeli Monitor.
1: 8 óra 40 perc, hazarendeli Dél-Korea Kijevbe akkreditált nagykövetét. Válaszul arra a diplomáciai nézeteltérésre, ami azután bontakozott ki, hogy Ukrajna egy oldalon nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly átadását Dél-Koreának. A szeuli kormány folytatja az egyeztetéseket az ukrán féllel, és reméli, hogy a fennálló vitákat barátságos módon tudják majd megoldani. A The Guardian című brit napilap pedig arról írt, hogy Oroszország mintegy 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül nyáron, ennyit vezel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit. Emiatt pedig az ukránok neheztelnek Dél-Koreára. A két ország rendkívül bonyolult viszonyáról Nagy Angelinával, a magyar külügyét nézett kutatójával Nagy Károly beszélgetett.
2: Úgy tűnik, hogy az ukránok annyira nem tudom, elrúgták a pöttyöst, hogy visszavonják a dél-koreaiak a kijevi nagykövetüket. Méghozzá ez egy korábbi ügyre vezethető vissza, amikor Zelenszky elnök talán egy kicsit túl könnyelműen kikotyogta, hogy ők az észak-koreai hadifoglyokat, akiket Kurszknál fogtak el, őket végül Dél-Koreába engedték, hogy menjenek, mert nem akartak hazamenni. Valóban ez az ős indoka annak, hogy a két ország viszonya most megromlott, vagy van a háttérben más is?
3: Természetesen ez egy összetett és azért más elemekkel is kiegészülő problémakör és konfliktus góc, azonban igen, eredetileg ennek a két észak-koreai hadifogolynak a Dél-Koreába repatriálása kapcsán alakult ki ez a diplomáciai botrány, ez a csörte a dél-koreaiak, illetve az ukránok között. Ugye itt nem csak azt illetően van egy egyet nem értés, hogy Zelenszky elnök ezt nyilvánosan felfedte, hanem az is érelmezik a dél-koreaiak, hogy az ukránok kétségbe vonják azt, hogy egyáltalán volt egy megállapodás azt

0: kellemetlen helyzetbe hozza Dél-Koreát mind nemzetközi szinten, mind pedig belpolitikai szinten, hiszen azért ugye a dél-koreai elnököt, akinek egyébként is nem túl magas most a támogatottság, a népszerűsége, azért ez nehéz helyzetbe hozza a társadalom előtt, hogy egy ilyen titkolni akart ügy ez így kibukott.
1: Az, hogy észak-koreai katonák Dél-Koreában mennek, azért is érzékeny kérdés, mert így nehezebb garantálni a biztonságukat, tehát előfordulhat az, hogy pusztán emiatt az információ miatt, hogy ez megtörtént, az észak-koreai titkosszolgálat esetleg keresni kezdi őket, vagy valami történik velük?
0: Abszolút lehet ennek egy ilyen nagyon egyszerű és magától értetődő biztonsági vonulata is. Mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy azért az észak-koreaiak előtt ez nem maradna egyébként rejtve, hogy mi lett ezekkel a katonákkal, de igen, egyébként ez feltétlenül felmerül, mint biztonsági kockázat, az, hogy akkor ez most egy nyílt információ, hogy ezek a katonák, ezek ott tartózkodnak, és nyilvánvalóan nem örülnek ennek a biztonsági kockázatnak, ami most felmerült az ügy kapcsán. Azonban vannak ennek egyéb vonulata is. Annak biztosan nem örülnek, hogy egy olyan időszakban, amikor a dél-koreai kormány nagyon szeretné elősegíteni a feszültségcsökkentést Észak-Koreával, és nagyon szeretné azt elősegíteni, hogy Washington és Pyongyang között legyen valami kapcsolatfelvétele, legyenek tárgyalások, és egy kicsit lehessen a koreai félszigeten csökkenteni a feszültségeket, kicsit lehessen konstruktív viszony kialakítani a két Korea között, hogy ebben a kontextusban van egy ilyen ügy, ami biztosan nem tetszik Észak-Koreának, hogy ugye Dél-Korea ugye átveszi, elfogja ezeket az észak-koreai hadifoglyokat, és hát minden bizonnyal fontos információkat fognak tőlük szerezni, tehát hogy ebben egészen biztosak lehetünk, hogy ez egy nyilván információértékkel és egy információszerzési célra, nem csak humanitárius célra veszik át ugye ezeket a katonákat, úgyhogy ennek biztosan nem örülnek, hogy ugye a saját értelmezésükben az ukránok bekavartak a koreai félsziget ügyébe. A dél-koreai diplomácia egyébként is szereti leválasztani a különböző ügyeket egymásról, nem szeretik ezeket összemosni, és ez nagyon nincs, és ezt ki is fejezték hivatalosan is, hogy nagyon nincs ínyükre az, hogy saját értelmezésükben Zelenszkij, illetve az ukrán vezetés az negatívan járul hozzá a koreai félsziget dinamikáihoz.
1: Egy kicsit egyébként furcsa helyzetben van Zelenszkij, mert ugye nagyon nagy kényszerben van az a kapcsolatban, hogy milyen szövetségesektől, vagy egyáltalán milyen támogatóktól kaphat fegyvert az oroszok elleni háborúban. Nagyon számított a dél-koreai esetleges fegyvertámogatásra. Úgy tűnt, hogy a dél-koreaiak egyébként támogatók Ukrajna védelmi háborújával kapcsolatban, de hát nyilván a dél-koreaiaknak is vannak saját érdekeik. És hát volt az ügynek egy érdekessége még az elmúlt napokban, hogy hirtelen előkerült az, hogy nyáron mit csinált Dél-Korea, ez a tudom, mit tettél idén nyáron című variáció jött elő, hogy sok kőolaj bizony dél-koreai kikötőkön keresztül ment Oroszországba, mert hogy most az a furcsa helyzet van, hogy az orosz finomítók elleni ukrán dróntámadások annyira sikeresek, hogy egy csomó kapacitás kiesett, és így próbálnak dízelolajhoz jutni az oroszok. Bármit vállalt ezzel kapcsolatban Dél-Korea, hogy akár ő is szankciókat tart fenn Oroszországgal szemben, vagy ez a tipikus van rajta sapka, nincs rajta sapka esete, tehát hogy valamit mondaniuk kellett az ukránoknak, amiért így cselekedtek.
0: Dél-Korea egyébként egy igen kiterjedt szankciós rezsimet tart fenn Oroszország ellen, csatlakozott a nyugati szankciókhoz, el is ítéri Oroszországot, és egyébként nagyon sok, tehát 1402 cikkre vonatkozóan tart fenn exportkorlátozást, mind katonai felhasználású eszközökre, mind pedig ilyen kettős felhasználású eszközökre, amik elméletileg ugye civil felhasználásúak lennének, viszont nagyon könnyen átfordítható katonai felhasználásúval. És ennek következtében 60%-kal csökkent a dél-koreai export Oroszország irányába, tehát ők ezt egy igen nagy vállalásnak gondolják eddig is. Azonban azért azt is láthatjuk, hogy Dél-Korea azért pragmatikusan gondolkodik ezzel kapcsolatban, és például az olyan dolgokat illetően, mint például az energiahordozók, azért nem csatlakozik ész nélkül idézőjelben a nyugati partnerekhez, hanem a saját érdekeit is mérlegeli, illetve azt is mérlegeli, hogy azért Oroszország ugye nem egy olyan szomszédja, amelyiket nagyon okos teljesen felmérgesíteni és teljes mértékben elidegeníteni, tehát sem a gazdasági racionalitás nem indokolja, sem pedig ugye ez a nagyon összetett kapcsolati Matrix, ami Kelet-Ázsiában létezik. Dél-Koreában nincsenek exportkorlátozások a dízelnek az exportjára vonatkozólag, tehát igazából nincsen olyan dél

0: koreai szankció, amit megsértett volna Dél-Korea, amennyiben ő Dél-Korea által finomított dízelt exportált Oroszországba. Nyilván ugye ez azért is került nyilvánosságra az ügy, mert hogy azért kellemetlen. Tehát összességében rá lehet mondani azt, hogy azért ez a Oroszország szankcionálásának a nagy elvéhez, a nagy nyugati elvéhez és ehhez az erőfeszítéshez, hogy Oroszországot a háborújának a fenntartásában akadályozzák és korlátozzák. Tehát hogy ezzel nehezen összeegyeztethető, vagy legalábbis nem néz ki jól, tehát hogy okoz némi nemzetközi arcvesztést. Nyilvánvalóan egyébként Dél-Korea nem az egyetlen olyan ország, amelyik azért fenntart kereskedelmi kapcsolatokat, hogy exportál Oroszországba, vagy importál Oroszországból. Tehát, hogy például az egyébként Oroszország elítélésében nagyon hangos Japán is, aki ugye még az elkötelezettek tetrekész a koalíciójához is, európai koalíciójához is csatlakozott, ő is kénytelen LNG-t és kőolajat exportálni Oroszországból. Ugye egész egyszerűen azért is rá vannak szorulva erre Oroszországra energiahordozók terén a kelet-ázsiai országok, mivel ugye a közel-keleti helyzet miatt, a hormuzi szoros lezárása miatt, ugye ez a nagyon fontos szállítmányozási útvonal, ez kiesett, és ebben a kontextusban még inkább rá vannak szorulva az orosz energiahordozókra és kereskedelemre. Tehát igazából ezen a téren, ahol nagyon fontos ezeknek az országoknak, ott azért inkább a pragmatizmust választják. Tehát ilyen értelemben Dél-Korea ugye azt úgy kommentálta az esetet, ugye mind a külügyminisztérium, mind pedig az elnöki hivatal egyébként megszólalt, hogy egyrészt nem mutatható ki egyelőre az, és még kivizsgálások kell, hogy következzenek azzal kapcsolatban, hogy vajon Dél-Korea által finomított dízelolajról van-e szó, és hogy ezekkel töltötték-e fel ezeket a tankerhajókat, avagy sem. De egyébként, hogyha az lenne, akkor azzal sem lenne igazából probléma, ezzel nem sértett meg semmilyen exportkorlátozást Szöul.
1: Az elmúlt percben Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Zene egy kis érdekesség, majd közlekedünk, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: A nemzetközi bűncselekmények túlélőinek és a nemzetközi igazságszolgáltatás védelmezőinek ajánlotta Nobel békedíját Nevi Pillay dél-afrikai jogász, aki éppen a náci háborús bűnösök nürnbergi pereinek egykori helyszínén értesült a kitüntetésről. A 85 éves jogász Nürnbergben egy nemzetközi jogi konferencián vett részt, amikor megtudta, hogy neki ítélték az idei Nobel békedíjat. Élete legnagyobb megtiszteltetésének nevezte az elismerést. Amikor a konferencia résztvevői megtapsolták, Donald Trump amerikai elnökre utalva tréfásan megjegyezte Pillay, ha még egy kicsit tapsolnak, talán Trumppal is megosztja a díjat. Pillay korábban annak az ENSZ vizsgálóbizottságnak az elnöke volt, amely tavaly arra a következtetése jutott, hogy Izrael népirtást követett el a gázai övezetben az ott élő palesztinok megsemmisítésének szándékával. Izrael határozottan visszautasította a vádakat. A joggász egyébként pénteken ismét népirtásnak nevezte a gázai övezetben történteket. Arról is beszélt, hogy meglepte, amikor a vizsgálóbizottság megállapításai miatt egyesek a bátorságát méltatták. Olyan korban élünk, amikor a nemzetközi jogot és az emberi jogokat súlyos politikai támadások érik, jelentette ki a Nobel békedíjas, külön kiemelve a Nemzetközi Büntetőbíróság elleni fellépést. Ezek a törekvések veszélyeztetik a Nürnberg óta fáradtságos munkával elért eredményeket, és azzal fenyegetnek, hogy visszatérünk egy olyan világba, ahol nem a jog, hanem a hatalom dönti el, kinek a szenvedése számít, fogalmazott Nevi Pillay.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak szerdán estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától lezárják várhatóan holnap estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le mától a 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott a gázvezetéket javítják. Átépítés miatt számítsanak szakaszos útszűkületre az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé pedig lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és holnap délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. október 12-én 1 perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Alacsonyabb adókulcs és fokozatos bevezetés. Ezt javasolja a vagyonadóval kapcsolatban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.
5: Pár év alatt vezetnék be a végleges kulcsokat, amely az 1 és 5 milliárd forint közötti vagyonoknál 0,5%-os, az 5 és 100 milliárd közöttinél 1%-os, 100 milliárd fölött forint fölött pedig 0,5%-os lenne. A vállalkozók szerint így lehetne megakadályozni a kis- és középvállalkozásoknál a tőkevesztést vagy a kényszerosztalék kivételeket. Gazsi Attilát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét hallják.
6: Ha fokozatosabban van bevezetve kisebb terheléssel, akkor nem azon gondolkodik a vállalkozó, hogy kivegye az osztalékot, elköltse a pénzét, és a következő évtől meg kell vagyonadót fizetnie, hanem akkor adott esetben, hogy ez szépen fel van építve, és mondjuk egy 3 év alatt bevezetve, akkor sokkal kevesebb fájdalommal és sokkal több megértéssel járna ez a módos a vállalkozók részéről is, akiket a köznyelv milliárdosoknak becéz most.
4: Idén 2%-kal csökkenhet az építőipar teljesítménye, az elmúlt 4 évre visszatekintve pedig már 10%-os a zuhanás. 70 ezer emberrel dolgozik most kevesebb ebben a szektorban, mint 2021-ben.
5: A lakásépítések és felújítások terén nincs akkora gond, de nagyon hiányoznak az állami megrendelések, főleg az út- és vasút felújítások a szektorban. Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallják.
7: Különösen nehéz helyzetben vannak a közepes és nagy munkák kivitelezésére alkalmas cégek, mert a közepes és nagy értékű munkák tűntek el nagyon a piacról. De hogy jól érzékeltessem az építőipar helyzetet, még néhány szám, ami könnyen megjegyezhető, hogy 2024-hez képest 50 ezer emberrel foglalkoztattunk kevesebbet itt a nyár végén, ami tovább fog csökkenni, és 25%-kal kisebb az újonnan kötött szerződések volumene, mint egy évvel ezelőtt volt.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: A Budapest Érték Tőzsdeindex a BUX 0,5%-os pluszban kezdett, 4,1%-os emelkedésben most. 142.305 ponton a mutató, a forgalom átlépte a 500 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 6%-os mínuszban 5.025 forinton. Az OTP 1,3%-os pluszban nyitott 40.820 forinton. A Richter 1%-os esésben 12.340 forinton kezdett. A Telekom pedig 1%-os mínuszban 2.536 forinton kezdte a napot. A forint most erősödik valamennyire az euróval szemben, 364 forint 80 filléren áll. Egy dollárért 325 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 391 forint 80 fillért kérnek. Ázsiában, Japánban zárva volt, Hongkong 2,1%-os pluszban, a Shanghai Composite 4,1%-os mínuszban zárt, India nyitva van még, és a kereskedés feléhez közeledve 7,1%-os mínusz mutat, a dél-koreai index 3,6% fölötti mélyrepülésben zárta a napot, Szingapur 3,1%-kal van följebb. Az olajárak azok reggel estek, ez lassan eltűnik, az észak-amerikai könnyűolaja VT ugyan 6,1%-os mínuszban, 91 dollár 30 centen, a Brent 2,1%-kal lejjebb 104 dollár 50 centen áll, nem sokáig tartott az 1% fölötti mínusz. Az arany 2,1%-kal olcsóbb, így egy unciáért 4209 dollárt kérnek. A többi fémára emelkedik, a palládium 8 tizeddel, csak úgy, mint a platina, a rész 6 tized százalékkal, ez is csak egy pár centtel. A mezőgazdasági termelői árak inkább mínuszban, leginkább a szója az, ami esett, 7 tized százalékkal, 0,5%-kal olcsóbb a búza és a gyapot. A kukorica egy nagyon pici drágult, 3 tized százalékkal. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 1%-ot drágult, 82 euró 30 euró centen áll november végi szállítással. Olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait, az orosz árnyékflotta miatt, ezt az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mondta egy interjúban.
5: Kaja Kallas szerint az orosz tankerek ökológiai időzített bombák, mert rosszul karban tartottak, nincs megfelelő biztosításuk. Az EU eddig 670 hajót sújtott szankciókkal. A flotta az Ukrajna elleni orosz háború finanszírozását is szolgálja, és korábban hibrid támadásokat is indítottak róluk. Egyébként afrikai országok az EU kérésére orosz hajók százait törölték nyilvántartásaikból az elmúlt években.
4: A munkahelyek mintegy 40%-ára gyakorol majd különböző mértékű és irányú hatást a mesterséges intelligencia világszerte.
5: Erről Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valuta Alap ügyvezető igazgatója beszélt az IMF és a Világbank irányító testületeinek Bangkokban kezdődött őszi ülésén. Az IMF vezetője azt mondta, a mesterséges intelligencia hozzájárul egyes ágazatokban a munkahelyek bővüléséhez, máshol csökkentheti az állások számát. Ennek a folyamatnak a kezdeti következményei már érezhetők a fejlett gazdaságokban. Az Egyesült Államokban végzett IMF kutatás szerint a munkahelyek 10%-ánál már most is szükség van mesterséges intelligencia ismeretekre.
4: Egyességi ajánlatot tettek a Deutsche Banknak abban az 1,1 milliárd dolláros perben, amelyet egy sikkasztási botrányhoz kapcsolódóan indítottak Malajziában.
5: A következő tárgyalást október végére tűzték ki. Az úgynevezett IMDB botrány, illetve OneMDB botrány a világ egyik legnagyobb pénzügyi visszaélése, amelynek során egy állami alapból a gyanú szerint több milliárd dollárt sikkasztottak el. Malajzia kormánya azóta számos nemzetközi peres eljárást indított az eltűnt pénz visszaszerzése érdekében több nagy nemzetközi bankkal szemben.
4: Rendkívüli ülést tart este a világ legrégebbi bankjának igazgató tanácsa.
5: Az 1542-ben alapított olasz Banca Monte dei Paschi di Siena vezetői arról egyeztetnek, hogy az Intesa São Paulo megemelte a bankra tett felvásárlási ajánlatát, és több kulcsfontosságú részvényes is a felvásárló oldalára állt. A CIP bankot is tulajdonló Intesa São Paulo egy hete jelentette be, hogy 25%-kal emeli a 35 milliárd eurós ajánlatának készpénzhányadát. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy végül mi lesz az igazgató tanács álláspontja.
4: Naponta átlagosan egy kocsma szűnhet meg az Egyesült Királyságban az idén, miután az év első 9 hónapjában csaknem 300 ilyen jellegű vendéglátóhely zárt be véglegesen.
5: Ezt a Brit Sör és Kocsma Szövetség elnöke közölte. A szervezet adatai szerint január eleje és szeptember vége között 295 kocsma szűnt meg. A legtöbb bezárás Angliában történt, ahol 226 vendéglátóhely húzta le a rolót véglegesen. Skóciában 64 Walesben 5 kocsma fejezte be működését. A szakmai képviselet becslése szerint az év végéig összesen mintegy 360 kocsma tűnhet el a brit piacról. A szervezet szerint ez 5000 munkahely megszűnését eredményezheti, az érintettek több mint fele 25 év alatti fiatal. A kocsma üzemeltetők a bezárási hullámot a magas adóterhekkel és a szektor terhelő szabályozási költségekkel magyarázzák.
0: Időjárás jelentés.
5: 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott lejátszotta első hivatalos mérkőzését Bécsben, amely a sógorok 5-0-ás győzelmével végződött. A magyar csapat bal összekötője egy Hajós Alfréd nevű fiatalember volt, aki ekkor már kétszeres olimpiai bajnok úszóként egyébként a labdarúgó csapatba is benevezett és besegített. Róla még egy érdekesség, hogy az 1896-os aténi olimpián nyertő először Magyarországnak olimpiai aranyérmet úszásban, és hát erre a Dunában készült fel, és majdnem kirúgták a munkahelyéről, mert hogy egy építészirodában dolgozott, és ott nagyon nem nézték jó szemmel, hogy ő elmászkál úszkálni, úgyhogy meló előtt tudott egy kicsit készülni, és ezzel együtt is olimpiai bajnok lett mindenféle szponzorautók meg egyebek nélkül. Na, de ez egy másik kérdés. A Császárvárosban, Bécsben ugyanolyan idő lesz, mint nálunk, csak kicsit hűvösebb. Nálunk 13 és 18 fok közötti csúcsokra számíthatunk, eső nélkül, megélénkülő széllel, felhőséggel.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Az OTP Bankliga 9. fordulójának tegnapi meccseredményei: Zalaegerszeg-Nyíregyháza 5-1, Kispest-Újpest 1-1, Eto Puskás Akadémia 0-1, a tabellát a Puskás Akadémia vezeti, második a Vasas, harmadik pedig az Eto. 3 arany, 1 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a házigazda magyarok a 10. asztali labdarúgó világbajnokságon. És a spanyoloknál is voltak tegnap meccsek, ott Elche Celta Vigo 0-0, Real Sociedad Deportivo La Coruña 3-2, Real Betis Osasuna 5-2, Racing Santander Valencia 2-2. Itt a Barcelona vezet, második az Atletico Madrid, harmadik pedig a Real Betis. Az olaszoknál eredmények tegnapról: Cagliari Juventus 1-1, Sassuolo AC Milan 1-1, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Como AS Roma 0-0. Az első három az Inter vezet, második a Lazio, harmadik pedig a Roma.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Egy kis zene, majd nyitjuk a tőzsdét, utána pedig Gáspár Andrással, az M4 Privát Bankár.hu lapigazgatójával beszélgetünk.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerzinfex befektetési igazgatója. Jó reggelt, szervusz! Egy negyed órával ezelőtt 0,5%-os pluszban állt a Budapest értéktőzsde indexe, a BUX. Hol tartunk most?
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, most már egy kicsit föntebb van, közel 1% körüli emelkedésben van, amit főként az OTP vezet. 41.540 forinttal 1240 forintos emelkedést jelent ez a múlt hét végi záráshoz képest. A BUX index pedig 142.820 ponton, ez pedig 1164 pont emelkedést jelent, úgyhogy ilyen szempontból pozitív a nyitási hangulat. Alapvetően, hogy ez főként az OTP pénteken bejelentett saját részvény visszavásárlási programjának tudható be. Egyébként a Richter, a MOL és a Telekom mind mínuszban van, legnagyobb vesztese a mai nyitásnak eddig a MOL, aki 4968 forinttal 86 forinttal 1,1%-ot esik. A Telekom pedig 2542 forinton 20 forinttal, ez nem egészen 8%-os esés, illetve a Richter 30 forinttal 12.320 forinttal, ő a legkevésbé az, aki hányban tartózkodik. Érzésem szerint az történik, hogy most az eddigi emelkedés és a hétvégi események ugye az olajárát egy kicsit megmozgatták, ennek köszönhetően ugye az eddig emelkedő MOL részvény az most korrekcióba lépett, és mindenki megpróbálja az OTP irányában ezt behozni. Azért én óvatos lennék mindenféleképpen ezzel a váltással egyelőre. A hangulat az mindenféleképpen indokolt, hiszen a külső környezet még azért rejteget meglepetéseket, hiszen a héten fog történni, tehát a legjobban figyelt adatoknak a bejelentése, és ez nyilvánvalóan globálisan meg fogja határozni azt, hogy hogyan fog alakulni a továbbiakban a hét, illetve a másik nagy esemény pedig az amerikai gyorsjelentési szezon is elkezdődött.
1: Egy kérdés az OTP, ez ugye gyakorlatilag a múlt héten azért komoly zakókat könyvelt el, ugye ez a saját vásárlási program próbált ezt megállítani, mert ugye most igazából egy korrekciót látunk, ahogy én jól érzékelem.
2: Igen, hát azért hirtelen nagyon nagyot esett az OTP, tehát ilyenkor egyébként is van benne egy korrekció, az, ami egyébként a múlt héten meg is próbált megtörténni, de aztán újra folytatta az esést, és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy fontos üzenet volt az OTP részéről, hogy ő a saját részvényeit veszi, meri venni, akkor ezt azért figyeljünk oda, hogy melyik árszint az, ami már túlzásnak érezhet. Tehát mindenféleképpen fontos az, hogy az üzenet az egy megerősített dolog, tehát azzal az OTP egyértelműen alátámasztja a saját véleményét, hogy a részvény árat ugye hol kezd elvenni. Most ettől függetlenül azért én azt gondolom, hogy mind a külső, mind az OTP saját helyzetében még láthatunk változásokat, hiszen azért nem gyerekjáték az, amiről szó van, de én talán mégis azt gondolnám, hogy mindenféleképpen azért az OTP működése, termelőképessége, jövedelem termelőképessége, és egyébként az OTP többi bankhoz képesti árazottsága is indokoltá teszi azt, hogy azért ez a hirtelen nagymértékű esés azért működik.
1: Forint?
2: Forintban ugye nagyon fontos az, hogy hogyan fog a héten alakulni az amerikai infláció, hiszen ez meghatározza a dollárt, és a dollár elszívó ereje pedig hathat a forintra. Egyelőre most úgy tűnik, hogy a forint stabilizálódott ezen a 360-365-ös szinten, és egyébként jót is tett neki az, hogy megérkezett az első vélemény is a magyar költségvetésről, ami helyben hagyta a nagy minősítő intézetek közül az Európai Minősítő Intézet. Ebben hagyta azt, hogy valójában mostani besorolás pozitív kilátásokkal megmaradhat, illetve hogyha egyébként a bármilyen negatív változás lenne, nyilvánvalóan akkor ez más jelentene, de én azt gondolom, hogy ez egy picit meg is nyugtatta a külső elemzőházakat, illetve a nagybankokat, akik egyébként a forint euró keresztel foglalkoznak nagyobb forgalomban, úgyhogy én továbbra is azt várnám, hogy itt stabilizálódik, és egyelőre, főleg akkor, hogyha az olaj tart lépni, akkor egyelőre ebben lényeges elmozdulást nem várni. Nyilván ehhez igazodik hozzá a forint-dollár kereszt is, hiszen dollár fogja meghatározni, hanem az euró-dollár viszony is hatni fog, ugye nyilván a forint helyzetére is, de talán azt gondolnám, hogy fog nagyon erősödni akkor, akkor a héten mindenféleképpen egy ilyen stabilabb megközelítést láthatunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben Zakár Tibadart, az Univerz befektetési igazgatóját hallották. Nem sokára beszélgetek Gáspár Andrással.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: A telefonban Gáspár András, az m4privátbankár.hu lapigazgatója. Szervusz, jó reggelt, üdvözöllek.
2: Jó reggelt kívánok, szia.
1: Ugye, amit pénteken beszéltük, hogy az áristopról, kicsit a kiskereskedelemről beszélgettünk. Ugye ma reggeli hír, hogy a Spár ismét ugye ezügyben fellép, mert hiszen újabb panasz nyújtott be az Európai Bizottsághoz az élelmiszer kisker különadó miatt. És nagy kérdés, amit már ugye pedzeget a politika is, hogy az áristop az meddig tartható fenn. Mit szólsz te mindehhez?
2: Hát igen, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor azt hiszem úgy fogalmaztam, hogy most már igazából szakmai érvek nem szólnak az áristop mellett, csak politikai érvek. Talán annyival lehetne ezt még inkább fokozni, hogy nem, hogy mellette nem szólnak szakmai érvek, hanem sokkal inkább ellene szól rengeteg szakmai érv. Sok minden történt azóta a témában, amióta utoljára erről beszélgettünk. Egy csomó több szövetség is kiadott közleményt, illetve állásfoglalást arról, hogy most már tényleg tarthatatlan a helyzete az áristopnak, most már nagyon eljött az ideje a kivezetésére. Hát az Országos Kereskedelmi Szövetség a kezdetektől mondja, ez ugye a kiskereskedőket tömöríti, illetve az főleg az áristop által érintett cégeket, szóval ez érthető. De itt a Joint Ventures Szövetség, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is hasonlóan nyilatkozott, azt mondják, hogy ez most már nincsen létjogosultság ennek az intézkedésnek. És hát ami talán még fontosabb, jönnek a piac más szereplőinek is az észrevételei. Itt a zöldségtermelők is jelezték, hogy ez gyakorlatilag nem csak hogy elvesztette létjogosultságát, hanem most már komolyan veszélyezteti a magyar zöldség és gyümölcs termelőknek a helyzetét, és nem, hogy az áristopot kellene kivezetni, tehát az államnak ki kellene vonulnia ebből a piacról, hanem még inkább ki kéne vonulnia, és azt a bizonyos 5%-ra történő áfacsökkentést is a magyar zöldség és gyümölcsök esetében. Tehát a zöldség és gyümölcsök esetében meg kellene tenni, ami nyilván segíteni a magyar termelőket. Úgyhogy szaporodnak ezek a szakmai érvek, és hát azért a kiskereskedelemből valóban nem csak a Spárnak a lépése, a mai lépése az, ami miatt akár a bevásárlók is aggódhatnak, mert hogyha egy piaci szereplő ennyire rosszul érzi magát, abból lehetnek gondok, hanem akár a Tesco-nak vagy az Aldi-nak a bejelentéseire is gondolhatunk itt.
1: Igen, ez egyfelől igaz. Másfelől meg amennyiben ezt kivezetik, és ugye bont, ha már említette zöldség-gyümölcsügyben, azért az idei asszály nem tett jót az agrárpiacnak, meg a termelőknek, akkor másik oldalra a kormányzat meg ugye nem akarja elengedni az inflációt, ami egészen jól alakult. Biztos, hogyha ezt kivezetik, annak infláció növelő hatással lenne, gondolom én.
2: Hát egyrészt a kivezetés ugye többféleképpen is történhet. Optimális esetben ez úgy történik, hogy mindenképpen egy egyeztetést követően, tehát azokkal a szereplőkkel, akiket beérintettek, egy olyan egyeztetés végeredményeként alakulna ki a kivezetésük folyamat, ami hozzájárulna ahhoz, hogy egyébként ne okozzon ez komolyabb inflációs sokkot. Azért, hogyha a legutóbbi KSH adatot megnézzük, akkor abban az látszik, hogy éves szinten az élelmiszerek ára 1,3%-a csökkent. Tehát nem, hogy nem nőtt, hanem csökkent, de még ebből érdemes kivenni a vendéglátást is, és akkor 4,6%-a csökkent egy év alatt az élelmiszerek ára. Ugye ez gyakorlatilag szinte teljes egészében független az áristoptól, mert hát a bázisban is már áristopok vannak. Tehát maga az élelmiszer szektor egyébként sem felelős jelenleg Magyarországon az inflációért. Másrészt pedig, hogyha a kivezetésnél figyelnek arra, hogy ez milyen folyamatokat indítana be, akkor biztos, hogy ennek mérsékelhető lenne a hatása. Illetve hát ugye szokás szerint azt tudjuk mondani, hogy meg kell nézni, hogy vajon a többi részére a kiskereskedőnek milyen hatása van az, hogy az élelmiszereknél, hogy a drogériákban ilyen áristopok vannak. Tehát az ezzel nem érintett termékeknek az árszínvonalára vajon milyen hatással lehetett az, hogy gyakorlatilag lehetetlenség profitot realizálni, sőt akár a költségeket kitermelni az érintett termékeken. Nyilván akkor ezt más termékek árán kell megtenni. Hogyha itt azért rendezett körülmények között történne ennek a kivezetése, akkor én szerintem abszolút mérsékelhető lenne az árnövelő hatása. Ami még hogyha van is, hát mondhatjuk, hogy akkor ezt be kell nyelnünk, ugye hát ez egy most már mostanra jól láthatóan elhibázott kormányzati döntés volt, ami elsősorban az előző kormánynak a nevéhez kötődik, de az, hogy ez még mindig folyamatban van ez a érvényben van ez az intézkedés, az viszont a mostani kormánynak a sara, és hogyha ezt rövid idő alatt nem rendezi, és egyébként más ártorzító intézkedéseket, és akkor óhatatlanul az ő nevéhez is rá fog égni ez a szerintem mindenképpen elhibázott beavatkozás.
1: Azt mondod, hogy ezt ugye nyilván előre egyeztetett módon, ez nyilvánvaló, ez mit jelentene, mondjuk praktikusan azt jelenteni, hogy mondjuk egy januári időponttal vezetni ki, magyarul legyenek kis szusztanási idő, vagy minél hamarabb ki kellene vezetni?
2: Igen, itt amikor időpontokról van szó, akkor ezek a szövetségek, akiket említettem, ők inkább a november 1-ét gondolják, ami másokkal közelebb van. A január esetleg abból a szempontból lehet mégis mérvadó, hogy ugye a kormánynak két héten belül kell a jövő évi költségvetésről érdemben valamit nyilatkoztatni, gyakorlatilag el kell készíteni. Ott már a számokban látni kell, hogy a kormány mennyit tervez be egyébként adott esetben mondjuk a kiskereskedelmi különadóknak az intézményére, ami azért nem független attól, hogy az áristop intézménye hogyan van. Tehát, hogy a szektornak a teljes szabályozottságát egyben vizsgáljuk, akkor ezek abszolút összefüggő kérdések. Tehát valószínűleg hamarabb meg tudunk ennél, tehát hamar meg fogjuk tudni a dátumot. Én továbbra is azt tudom mondani, hogy ez minél hamarabb lenne érdemes, lehetne ezt fokozatosan, meg lehetne előzni azt esetleg, hogy itt ilyen komolyabb bespájzolási láz induljon be, mert ugye az nem tenne jót, hogyha az emberek attól való félelmükben, hogy mondjuk nem tudom, a liszt vagy a cukor ára most hirtelen nagyot fog emelkedni, akkor elkezdenek bespájzolni, és akkor megint üres polcokkal találkoznánk, de ez szerintem megelőzhető lenne azzal, hogyha egy tiszta és világos kommunikációban a maguk, a kiskereskedelmi szereplők is igyekeznének garanciát adni arra, hogy ez nem történik meg ez a jelentős áremelkedés, hogy ezt transzparensen fogják követni mondjuk ennek a kivezetésnek, a folyamatnak az áralakulását, hogyha ezt el lehet magyarázni az embereknek, már pedig szerintem el lehet, akkor szerintem elkerülhetőek lennének azért kellemetlen jelenetek a boltok porcénál.
1: Innen folytatjuk majd Gáspár Andrással, az M4 Privát Bankár.lap igazgatójával. Zene, fél tízkor, pedig rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Legalább egy halálos áldozata és 11 sebesültje van annak a késő esti támadásnak, amelyet a jemeni huszi lázadók követtek el ismét a riádi nemzetközi repülőtér ellen.
4: Ezt a szaudi légiközlekedési hatóság közölte az X-en. A halálos áldozat egy pakisztáni állampolgár. A huszik szombaton is támadták a repteret, és akkor 12 ember halálát okozták, illetve több mint 300-an sebesültek meg. A légiközlekedési hatóság szerint tegnap a Dammami repülőteret is támadták a huszik, akik figyelmeztették Riádot, hogy az összes repülőteret az országban, illetve a légteret is legitim célpontnak tekintik, kivéve a mekkai és a medinai repülőteret, mert ezek a városok a muszlimok szent helyei.
3: Több mint 200 utórengés volt Panamában.
4: A pénteki 7,7-es erősségű földmozgás több száz lakóházat és egyéb építményt rongált meg a közép-amerikai országban. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki. Halálesetről nem érkezett jelentés, de legkevesebb 27-en megsérültek. A rengések egyébként folyamatosak, de egyre ritkábbak és egyre kisebb a magnitúdójuk. Az Egyesült Államok 5 millió dollárt ajánlott segítségként, és az országba küld egy 20 fős csapatot, amely segíteni fog a mentésben és a kárfelmérésben.
3: A munkahelyek mintegy 40%-ára gyakorol majd különböző mértékű és irányú hatást a mesterséges intelligencia világszerte.
4: Erről Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valuta Alap ügyvezető igazgatója beszélt az IMF és a Világbank irányító testületeinek Bangkokban kezdődött őszi ülésén. Az IMF vezetője azt mondta, a mesterséges intelligencia hozzájárul egyes ágazatokban a munkahelyek bővüléséhez, máshol csökkentheti az állások számát. Ennek a folyamatnak a kezdeti következményei már érezhetők a fejlett gazdaságokban. Az Egyesült Államokban végzett IMF kutatás szerint a munkahelyek 10%-ánál már most is szükség van mesterséges intelligencia ismeretekre.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 0,5%-os pluszban 142.444 ponton, az index egy picit lejjebb jött. A forgalom ugyanakkor izmos lesz ma, átlépte az 5,2 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL esik a legnagyobbat, 2,6%-os mínuszban 4.924 forinton. Az OTP kapaszkodik vissza, majd 3%-kal 41.470 forintot ér, a Richter 2,1% fölötti mínuszban 12.320 forinton, a Telekom 6%-kal jött lejjebb 2.546 forinton. A forint egy pár fillért tovább erősödött, 1 euróért 364 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 325 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 391 forint 70 fillért kérnek. Ázsiában a vezető indexek közül ugye Japánban zárva volt, Hongkong majd 2%-os pluszban tartózkodik, a Shanghai Composite 4%-os mínuszban zárt, India még nyitva, a kereskedés felénél 7%-os fölötti mínuszban, A dél-koreai mutató nagyot zakózott, 3,6%-os mínuszban zárta a napot, Szingapúr nyitva még 4%-kal van feljebb. Európában a vezető indexek közül London 0,5% fölötti plusz mutat, a DAX index is 6%-os pluszban, csak úgy, mint Párizs, az olasz tőzsde 8%-kal van feljebb, a spanyol pedig 1,4%-kal lódult meg. Az olajárak azok ugyan enyhe mínuszban, de nem olyan mértékben, mint amit sokan vártak, azután, hogy bejelentette Donald Trump, majd utána Zelenszkij elnök is megerősítette, hogy amennyiben Oroszország nem lövi az ukrán energetikai létesítményeket, cserébe ők sem támadnak ilyeneket Oroszországban. Ettől sokan azt remélték, hogy jóval lejjebb jönnek az árak, hát minimálisan. Az észak-amerikai könnyűolaja véti 0,5% fölötti mínuszban $91.40, a Brent alig 2,1%-kal lett olcsóbb, $104.50 jegyzik. Az arany 2,1%-os mínuszban, egy unciáért $4,207 kérnek. A többi fémára enyhe pluszban, a palládium 0,5%-kal, a platina 6,1%-kal lett drágább, csak úgy, mint a réz, az ezüst pár centtel. A mezőgazdasági termelőjárak inkább mínuszban, de nem túlzó mértékben, a szója 6,1%-kal lett lejjebb, csak úgy, mint a gyapot. A kukorica meg egy pár centes emelkedés mutat. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama továbbra is 1% fölötti pluszban, 82,30 eurócenten áll november végi szállítással. Budapesten mintegy 2700 hektárnyi barnamezős terület vár a sorsára.
4: Miközben a város határain túlra terjeszkedik, ezek a régi, elsősorban ipari cégek által tulajdonolt ingatlanok kihasználatlanok. Erre hívta fel az urbanisztikával foglalkozók figyelmét a Cég ZRT projektmenedzsere a telex.hu-n közölt írásában. Molnár Gábor szerint az állam részben finanszírozóként léphetne be, vagy szabályozóként segíthetné elő az ingatlanok újrahasznosítását.
5: Biztos vagyok benne, hogy a jövőben az fog történni, hogy mivel nem lesznek új lehetőségek, nem lesznek zöldmezős területek, ezért ide fog koncentrálódni a figyelem. Azt a figyelmet ezt tudjuk úgy alakítani, vagy lehetne esetleg úgy a szabályozó által alakítani, hogy gyorsítja, katalizálja a figyelmet, és támogatja ezeket, illetve ösztönzi valamilyen formában akár az állam, ezeket a megtisztításokat például, vagy pedig a másik oldalát a fejlesztéseknek korlátozza, vagy nehezíti.
0: Időjárás jelentés.
4: Egyenlítői guineai barátaink ünnepelnek, ugyanis ezen a napon 1968-ban váltak függetlenné Spanyolországtól. Ezzel együtt ez a picinke nyugat-afrikai ország, amelyhez több sziget is tartozik, az egyetlen olyan az afrikai kontinensen, ahol hivatalos nyelv a spanyol. Az internet diszkrét leírása szerint az ország jövője legalábbis jogi szempontból még kérdéses, illetve hát válaszút előtt áll. Ez azt jelenti, hogy ilyen hangulatos diktátorok, hangulatos diktatúrákat üzemeltetnek ebben az országban. Egyelőre működik hatalmas olajtartalékokkal a világ nagy örömére, természetesen a többi országának és a nagy felhasználóknak a nagy örömére. Ott egészen afrikai lesz az időjárás, mármint egyenlítői Guineában 30 fok körüli hőmérséklet és kellemes napsütés. Nálunk 13 és 18 fok közötti csúcsokra lehet számítani, borult idővel, de eső nélkül.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: 9 óra 38 perc, kis zene, utána folytatjuk a beszélgetést Gáspár Andrással, az M4 Privát Bankár.hu lapigazgatójával.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: A telefonban Gáspár András, az mforpillanatbankár.hu lapigazgatója. A témánk pedig a mesterséges intelligencia két olvasatban is. Az első az mégiscsak azért gazdasági rádió lévén a gazdasággal, illetve hát az üzlettel foglalkozik. Ugye sokat foglalkozunk azzal, hogy a nagy cégek, ugye a Magnificent Seven, az rengeteg pénzt áldoz arra, hogy megteremtse a mesterséges intelligencia alapú megoldások szerver hátterét, magyarul az infrastruktúráját annak, hogy ezek a rendszerek jól működjenek, mert azért ehhez kell ám vas. És a kérdés az, ami egy picit megrengette, vagy legalábbis belejátszott az állampapír hozamok alakulásába, az az, hogy a befektetők egy része megrettent attól, hogy túl sok hitelt vesznek fel, vagy túl sok hitel ömlik ebbe a dologba, magyarul a mesterséges intelligencia fejlesztésében, legyen ez konkrét fejlesztés, vagy infrastruktúra fejlesztés. A kérdés az, hogy ugye mikor kezdenek el keresni ezek a cégek, mikor lesz ez úgymond látványos? Hogy látod ezt?
2: Hát igen, ez egy jól láthatóan egy óriási beruházásokat, infrastruktúrális beruházásokat, fejlesztési beruházásokat is igénylő üzletág, ami gyakorlatilag mondhatjuk, hogy mostanra egymaga vált.

0: tőke ömlik, a pénz ömlik, a befektetői bizalom, és akkor az ott esetben egy téves képet is adhat nekünk. És hát valóban ezek a cégek, hogyha kötvénykibocsátásokon keresztül finanszírozzák a fejlesztéseiket, akkor az ott esetben akár el is szívhatják a kötvénypiaci tőkét az állampapírpiacra, az államkötvények piacáról, mert hogyha valaki azt gondolja, hogy a portfólióját kötvényekből építené fel, akkor azt látja, hogy valamivel magasabb kockázatért, mint az állampapírok, a vállalati kötvények világában egészen jó ajánlatokat lehet most találni. Tehát itt valóban van ennek egy ilyen elszívó hatása a piacról, és mindeközben azonban az AI-val foglalkozó között vagy közvetlenül foglalkozó cégek világán kívül vannak rendkívül érdekes hatások, amik már most nagyon jól mérhetőek. Mondjuk nekem az Adobe cég az, aminek az árfolyamát most jobban megnézegettem, és amivel többet foglalkoztam ebből a szempontból. Ugye ez egy olyan szoftver cég, ami most már az idén 20-30% körüli mértékben veszített az árfolyamából, és ennek elsősorban a pont az AI az oka, mert hogy azt mondják, hogy azoknak a grafikai szoftvereknek az alkalmazhatóságát, vagy az alkalmazását, az jelentősen csökkenteni fogja azt, hogy nem kell nekem egy drága grafikai szoftvert vásárolnom ahhoz, hogy mondjuk egy plakátot, vagy egy kreatívot készítsek az én cégemnek, hanem csak megmondom az AI-nak, hogy milyen útmutatók alapján készítsen el valamit, és akkor innentől kezdve nem kellett megvásárolnom az ő szoftverét. Az egyik oldalról látszik is, hogy ezzel valóban küzd a rendszer, más szempontból viszont még mindig vannak azok a professzionális felhasználók, akik mindegy, hogy szóban adják meg ezeket az utasításokat, hogy a megszokott menüpontokat nyomkodva állítják elő a képeket, de azért mégiscsak az ő szoftvereiket alkalmazzák. Viszont az elmúlt egy-két hétben volt egy olyan érdekes fejlemény, hogy a mesterséges intelligencia segítségével gyakorlatilag olyan minőségben sikerült reprodukálni ezeket a népszerű szoftvereket, ugye a Photoshopról, InDesignról van például szó, hogy amik hát mondjuk megszólalásig hasonlítanak funkciójukban, működésükben és tudásukban az Adobe-nak a rendszerére, ellenben nem szükséges hozzá semmiféle havi előfizetési díj, vagy akár csak a szoftver megvásárlása, ezeket a szoftvereket visszafordították biláris kódból, ember által értelmezhető programkóddá, kivették belőle azokat a részeket, amiket fölöslegesnek tartottak, nyilván ezek előfizetéshez kapcsolódó részek elsősorban, és feltették őket szabad felhasználásuként a megfelelő platformokra.
1: Jó, hát idővel azért ezt tudod, ez szokott az ingyenebéd véget érni, mert ugye kétségtelen, hogy ez működik egy darabig, egy idő után ez egy komolyabb AI szolgáltatáshoz csak fizetni kell, mert különben nem lenne értelme működtetni. Nekem azért ezzel kapcsolatban van az a kérdésem, hogy ugye hogy is lett ez nagy hype? Hogy a nyelvi oldalról közelítették meg ezt a dolgot. Na most, ha az ember bármit keres, ma már ugye a keresők fel is ajánlják, hogy AI móddal is tudsz keresni. De nem tudom ki, hogy van ezzel, én ezt rendszeresen keresek rá, bizonyos információkat azért nem árt ellenőrizni, vagy legalábbis úgy felmerül az emberben, hogy vajon ez pontosan így van-e. És ugye azért azt gondolom, hogy ugye az üzleti döntések, mert ugye az lesz majd a kérdés, hogy az AI ezeket hogyan támogatja, azok még óvatosabbak lesznek azzal kapcsolatban, nehogy véletlenül a mesterséges intelligencia, nevezzük, halucináljon, vagy hát hogy mondjam, próbáljon sumákolni, ahogy az ember tenné, ha nem tud valamit. Hogy ez nem hátráltatja-e, vagy hátráltatja-e, de vajon meddig azt, hogy berobbanjon, mint döntéshozó?
0: Igen, hát a fejlődés az egyrészt robbanásszerű, tehát szinte már a 3 héttel ezelőtti modellekhez képest is jobbakat látunk folyamatosan, tehát mindig igaz ez, úgyhogy egyrészt azért a hibák száma az folyamatosan csökken, másrészt természetesen ez is, hogyha hát a forráskritika szükségével élünk, akkor ugyanúgy a mesterséges intelligencia esetében is nem szabad mindent elhinnünk, amit egyetlen forrás állít, akkor sem, hogyha egyébként rendkívül maga biztosan tud időnként hülyeségeket mondani, de egyrészt azért ez a hülyeségeknek a száma csökken, másrészt meg a felhasználókat, hogyha nem kondicionáljuk eléggé arra, hogy ezt figyelembe vegyék, akkor azért ebből lehetne gondok. Ugye mindig mondják, hogy majd a mesterséges intelligencia elpusztítja a világot, megnyomja azokat a bizonyos piros gombokat, vagy valami ilyesmi, nem tudom, milyen világvége forgatókönyvek vannak. Az én személyes véleményem az, hogyha nem tudom, ma elkezdje azt állítani mondjuk a hipóról, hogy azt nagyon biztonságos meginni, akkor sokkal több áldozatot tudtuk viszonylag rövid idő alatt összeszedni, pont azért, mert az emberek egyébként nincsenek hozzászokva kellően ahhoz, hogy megfelelő kritikával kezeljék a mesterséges intelligenciának a dolgait. De hogyha az üzleti felhasználásra nézzük, valóban igaz az, hogy óvatosan kell kezelni, ugye számos bankban

0: az első reakció például, hogy a pénzügyi szektor cégei körében az volt, hogy betiltották az AI használatát, és azt mondták, hogy na biztos, hogy nem adjuk ki az adatainkat különböző számunkra ismeretlen szereplőknek, és a többi. De mi van akkor, hogyha mondjuk az egyik banknak a dolgozói mégis használhatják az AI-t, és mondjuk ők a különböző leveleket vagy szövegeket azonállíthatják elő, adott esetben egy nem tudom hány ezer soros Excel táblát az AI segítségével néhány perc alatt tudnak átnézni, következtetéseket levonni belőle, elemzéseket készíteni, míg egy mondjuk másik bank IT-biztonsági, adatbiztonsági okokból ezt nem teszi, hát akkor az mondjuk lehet, hogy az ő tevékenysége a végén az egy adott esetben versenyhátrányba fog kerülni, pont azért, mert a másik az egy alacsonyabb költséggel, alacsonyabb időráfordítással, alacsonyabb munkaerőköltséggel tudta ugye ezt megcsinálni. Szóval a zavarkeltés az abszolút megvan az AI részéről, erre még megfelelő válaszok nincsenek, és hát nem véletlen az sem, hogy maguk az AI cégek voltak azok, akik az elmúlt hetekben tulajdonképpen azt javasolták, hogy akkor most álljunk rá a fékre egy vagy két lábbal, attól függ, hogy hogy értelmezzük, és az AI-ban élenjáró cégek mondták azt az OpenAI-tól kezdve a Microsofton keresztül, az Anthropicon keresztül, hogy lassítsunk le, a legújabb modelleket ne élesítsük még, a fejlesztésre fordítsunk sokkal több időt, mielőtt kiadjuk a piacnak, mert hogy egyszerűen olyan eredményeket kaptak a tesztekbe, amik aggodalommal töltötték el őket, megpróbált az AI egy izolált környezetből például külső platformhoz csatlakozni, ami egyáltalán nem lett volna neki az adatkísérletbe szabad. Nem gondol, most már kezdik látni azt, hogy ennek a vészféknek a hiánya nincs meg, tehát hogyha úgy látják, hogy valamilyen rossz folyamat indul el az AI működése során, akkor nem nagyon látják, hogy hogyan tudnának gyorsan rátenyerelni egy gombra, amit az egész leállítható lenne.
1: Ott a konnektort segítem.
0: Igen, csak most a melyik konnektorra gondolunk igazából, tehát egy teljes globális áramszünetet csak azért nehéz lenne előidézni, és hát az is ott van, hogy az AI egyre inkább a saját fejlesztéséért felelős. Tehát, hogy az újabb modellekben azoknak a fejlesztése, azoknak a szabályrendszer az egyre inkább a korábbi modelleknek a munkájának az eredménye. Egyszerűen a programozók, a fejlesztők előbb-utóbb el fogják veszíteni a fonalat.
1: Meg figyelj, amit említettél, hogy túl gyors, ugye, túl gyors a fejlődés. Ez olyan, mint emlékszem mobiltelefonok piacán, minden évben jöttek ki az új modellek. Meg hogy egy időben megőrültek az emberek attól, hogy a legújabb. De ugye az meg nem jó, mert akkor elhasznált fél évig, utána eldobod. És ugye bizonyos szegmensekben tehát meg kell várni egy kicsit, mert különben nem tud elterjedni egy adott megoldás, mert annyira gyors, hogy akkor már mindig új, ez azért vissza is üt az adott iparágra.
0: Így van, pontosan. Másrészt pedig ugye ez a gyorsaság, a fejlődése, az adatokkal való töltődés, az ismereteknek a beszerzése azért még mégis csak annak az alapja az emberi munka. Tehát mondjuk nem menjünk messze, a saját iparágunkra gondolunk, a médiára. Ugye nekünk is gondot okoz az AI-nek az ilyen fokú terjedése, mert mondjuk, hogyha azt szeretnénk, hogy a mi cikkeinket az általunk komoly munkával jelöltett tartalmat olvassák az emberek, akkor el kell jönni a weboldalakra, és akkor nekünk valamilyen úton módon a bevételeinket, amiből a költségeinket kifizetjük, megtermelik. De ha mondjuk rákeresnek az AI segítségével arra, hogy nem tudom, hogyan kell állampapírt venni, akkor majd nem a mi kollégáinknak a kiváló állampapírpiaci cikkeiket fogják elolvasni, hanem az abból készített AI-os összefoglalót elolvassák, nulla kattintásos keresési találatoknak hívják ezeket, innentől kezdve nekünk semmiféle bevételünk nem lesz ebből a dologból, nem is látják az olvasók a weboldalainkat, csak a mi tartalmainkból építeznek. Nyilván, hogyha ez az egész dolog aztán felemészti önmagát, és nem lesz elég tartalma az AI-nak, hogy önmagát fejleszte, akkor majd az AI által generált tartalomban fogja megint saját magát fejleszteni.
1: Igen, ennek
0: ez a rendkívül gyors tempó, akár az egészből egy olyan elágazáshoz, sokhoz vezethet, ami aztán az egészet félreviheti, miközben egyébként a felhasználók részéről ott ez a borzasztó igény. Éppen, hogy csak megkóstoltuk az AI-nak a tudását, az AI-nak a hatalmát, egyre szívesebben alkalmazzuk, mindent arra akarunk bízni. Most már a receptektől kezdve az orvosi információkon
1: át. Ja, lesz itt fék, lesz itt, meg kell is, hogy legyen fék. Jó. Jó van, köszönöm szépen Gáspár Andrást, az mforprivatbankár.hu lapigazgatóját hallották. Zene, kis kultúra, majd fél. 10 órakor, pontban 10-kor, na még egyszer, hírekkel jövünk. When I say I'm in love, you best believe I'm in love.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: A népszerű kanadai rockcsapat a Nickelback jövőre ismét turnéra indul. A hamarosan megjelenő új album haza az Everything Under the Sun-hoz kapcsolódó koncertsorozat keretében több mint 10 év után Magyarországra is visszatérnek. Jövő év június 29-én lépnek fel a Budapest Sportarénában. A nagyszabású világszerte arénákban zajló turnét a Nickelback Észak-Amerika, az Egyesült Királyság, Európa és Ausztrália rajongóihoz viszi el. Előzenekarként a Don Brocco csatlakozik hozzájuk. Az Everything Under the Sun a Nickelback 11. stúdióalbumaként október 30-án jelenik meg a Virgin Music Group gondozásában. A beharangozó kislemez a Rattle the Cage, amelyen a gitáros John Five működött közre, jelenleg első helyen áll az amerikai Active Rock rádiós listán. A turné észak-amerikai szakasza február 6-án indul, majd májustól júliusig az Egyesült Királyságban és Európában folytatódik. A koncertsorozat a többi között Londonba, Dublinba, Amsterdamba, Münchenbe és Milánóba is eljut, mielőtt július 13-án a koppenhágai Royal Arénában zárulna. Ezt követően a zenekar október elején Perth-ben kezdi ausztrál koncertjeit, Adelaide, Melbourne, Geelong, Brisbane és Sydney után Pocol Bimban fejezi be a turnét. A három Krüger, a két testvér Chad és Mike, valamint dobos unokatestvérük Brandon által 1995-ben alapított Nickelback eddig 6 jelölést kapott Grammy-díjra, kétszer elnyerte az American Music Awards-ot, beiktatták a kanadai zenei hírességek csarnokába. Az áttörést a 2005-ben kiadott All the Right Reasons című lemez jelentette, amely több mint 11 millió példányban kelt el, és az amerikai slágerlistát is vezette. A csapatban a két Krüger testvér mellett jelenleg Ryan Peak gitározik és billentyűs hangszereken játszik, és Daniel Adder dobol. A Nickelback albumai 65 millió példányban keltek el világszerte.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre, míg az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a Határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák, ma is kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Szerda esti rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárás okozhat fennakadást karbantartás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Megnevezték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettes jelöltjét.
9: A Telex információi szerint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának javaslata alapján a közpénzügyi elnökhelyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a felvételi irányítást pedig Terhes Tibor Dávid veheti át. A jelöltekről várhatóan holnap szavaznak a képviselők a parlamentben.
8: Az Európai Bizottság bürokrácia csökkentést szeretne szerte Európában. 2029-ig az összes vállalkozás adminisztratív tereinek 25%-os csökkentését akarják elérni, a kis- és középvállalkozásoknál pedig 35%-kal kevesebb bürokratikus teret látnának szívesen.
9: Gazsi Attilát, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökét kérdeztük arról, hogy mely területeken változtatna először.
10: Az egyik az a párhuzamos adatkérés. Ez egy nagyon gyakori adminisztrációs probléma, amikor egy vállalkozás ugyanazokat az adatokat kell, hogy összegyűjtse újra és újra, és más formában kell beadva egy másik hatóság részére. Hozzá szorgalmazza, hogy ezt az általában rendelkezésre álló információt az arra jogosult szervezetek egymás között osszák meg, és ők használják fel újra, ne a vállalkozónak kelljen többször ismételni ezeknek az adminisztrációs feladatoknak az elvégzését. A másik a pályázatok és a támogatásoknak az elszámolási terhe. Ez megint egy olyan terület, ahol sokszor a bürokrácia túlburjánzik, és sokkal több adatot kérnek, és sokkal több információt, mint azt az egész pályázat indokolhatná.
0: Tőzsde hírek.
8: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os pluszban 142.499 ponton, a mutató, a forgalom pedig átlépte az 7,6 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 2,4%-os mínuszban 4.936 forinton. A Richter csak pár forinttal jött lejjebb, 12.340 forinton forog. A Telekom majd 6%-os mínuszban, 2.548 forinton. Az OTP pedig 2,9% körüli pluszban, 41.450 forinton. A forint az euróval szemben nem mozog, 364 forint 80 filléren áll továbbra is. Egy dollárért 325 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 391 forint 50 fillért kérnek, itt talán jobban tetten érhető, hogy erősödött a forint. Európában valamennyi vezető index pluszban, London 6%-kal van feljebb, csak úgy, mint a DAX index, Párizs 0,5%-kal, az olasz tőzsde 8%-del, a spanyol 1,2%-kal tudott eddig erősödni. Japánban zárva volt Ázsiában, Hongkong az valamilyen több, mint 1%-os pluszban zárt, Shanghai 1%-os mínuszban zárta a napot, India 8%-os mínuszban a kereskedés felén túl, a dél-koreai mutató pedig 2,6%-os mínuszban zárta a napot, Szingapur 4%-kal van följebb. Az olajárak azok nem különösebben mozognak, enyhe mínuszban, de nem olyan mértékben, mint sokan várták. Az észak-amerikai könnyűolaja VT 91 dollár 20 cent alatt, ez 8%-os mínusz. A Brent 0,5%-kal van feljebb, 104 dollár 20 centen, hajnalban ennél komolyabb esést láthattunk. Az arany 2%-kal jött lejjebb, itt sincs nagy mozgás, egy unciáért 4206 dollárt kérnek. A többi fémára enyhe pluszban, a palládium 8 tizeddel, a platina 6 tizeddel, a rész 9%-kal drágult, az ezüst pedig csak pár centtel. A mezőgazdasági termelőjárak többsége mínuszban, 0,5% fölötti esés mutat a cukor, illetve a szója, az egyedül a kukorica, ami 0,3%-os pluszban tartózkodik. Amerikában szinte leállt a viszki gyártása idén, aminek a fő oka az, hogy túl nagy a raktáron maradt készlet.
9: A Covid felpörgette a minőségi párlatok piacát, ám az elmúlt 2-3 évben csökkent a fogyasztás, ráadásul a vámháború sem tett jót az ital nemzetközi kereskedelmének. Simon Attila agrárszakértőt hallják.
11: Ebben az évben nem történt a nagy amerikai viszki gyártóknál gyártás, hiszen akkora készleteket halmoztak föl. Ennek oka, hogy a Covid időszakában, amikor mindenki otthon volt, akkor volt egy óriási igény a prémium minőségű whisky fogyasztására. Ez fölpörgette a piacot, gyártók gyártottak, a vevők vettek egy ideig, de a Covid után pedig egy lassú leszálló ágba került a whisky ágazat, és ennek az eredménye az lett, hogy 2026-ban minimális gyártás volt márkás whiskyből.
8: Több mint 200 utórengés volt Panamában.
9: A pénteki 7,7-es erősségű földmozgás több száz lakóházat és egyéb építményt rongált meg a közép-amerikai országban. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Halálesetről nem érkezett jelentés, de legkevesebb 27-en megsérültek. A rengések egyébként folyamatosak, de egyre ritkábbak és egyre kisebb a magnitúdójuk. Az Egyesült Államok 5 millió dollárt ajánlott anyagi segítségként, és az országba küld egy 20 fős csapatot, amely segíteni fog a mentésben és a kárfelmérésben.
8: Olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait az orosz árnyékflotta miatt. Ezt az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mondta egy interjúban.
9: Kaja Kallas szerint az orosz tankerek ökológiai időzített bombák, mert rosszul karbantartottak és nincs megfelelő biztosításuk. Az EU eddig 670 hajót sújtott szankciókkal. A flotta az Ukrajna elleni orosz háború finanszírozását is szolgálja. Korábban hibrid támadásokat is indítottak róluk. Egyébként afrikai országok az EU kérésére orosz hajók százait törölték nyilvántartásaikból az elmúlt években.
8: Az idei rendkívüli aszály miatt a nagyobb gombák igencsak gyéren lesznek idén ősszel az erdőkben.
9: A szélsőséges szárazságot most leginkább a fán élőfajok vészelik át, így megjelenhet a laskagomba, a lédúsmágomba és a sárga gévagomba is. Boros Lajost, a Magyar Mikológiai Társaság tagját arról kérdeztük, hogy a klímaváltozás miatt milyen új gombák terjednek a hazai erdőkben.
12: Ilyen betelepült gomba, például kint a halgomba, ami a déli sziletekéről került ide is, hát majd, hogy nem közönséges gombává vált már itt Magyarországon is, tehát főleg az őrségben, ott már régóta viszonylag nagy mennyiségben talált, de már az Erpényi hegységben is lehet vele találkozni. Majd ha pozitív részét nézzük ennek a dolognak, akkor a császárgalótát lehetne említeni, ami egy védett gombánk, ami szintén egy ilyen melegigényesebb, bújénit mediterrán elterjedésű faj, és az is elég jól fölhúzott már Magyarországon, és hogyha ha kell, a hőmérséklet már igazából adott, hogy jól meg nagy mennyiségben teremjen esetre, tehát nyilván itt a csapadék az, ami most ezt korlátozza.
8: Megkezdődött az Óbudai K-híd átfogó felújítása, amely több ütemben egészen jövő év végéig tart majd.
9: Az első szakaszban a jármű forgalom teljes egészében megszűnik a létesítményen. Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterének beszámolója szerint a munkálatok első üteme 2027 júniusáig tart. Ebben az időszakban a szakemberek a kocsipályát, valamint a déli gyalogos járdát újítják fel. A gépjármű forgalmat teljesen kizárják az átkelőről, a gyalogosok az északi oldali járdát használhatják. A kerékpárosok szintén ezen az oldalon közlekedhetnek, de a biztonság érdekében a hidat csak a biciklit tolva keresztezhetik. A felújítás utolsó szakasza jövő szeptember és december között zajlik, amikor az északi járda rekonstrukcióját, illetve a szerkezet korrózióvédelmét végzik el.
8: Naponta átlagosan egy kocsma szűnhet meg az Egyesült Királyságban az idén, miután az év első 9 hónapjában csak nem 300 ilyen jellegű vendéglátóház zárt be véglegesen.
9: Ezt a Brit Sör és Kocsma Szövetség közölte. A szervezet adatai szerint január eleje és szeptember vége között 295 kocsma szűnt meg. A legtöbb bezárás Angliában történt, ahol 226 vendéglátóhely húzta le a rólót véglegesen, Skóciában 64, Walesben 5 kocsma fejezte be működését. A szakmai képviselet becslése szerint az év végéig összesen 360 kocsma tűnhet el a brit piacról. A szervezet szerint ez 5000 munkahely megszűnését eredményezheti. Az érintettek több mint fele 25 év alatti fiatal. Az üzemeltetők a bezárási hullámot a magas adóterhekkel és a szektor terhelő szabályozási költségekkel magyarázzák.
0: Időjárás jelentés.
9: 1968-ban ezen a napon született Hugh Jackman, Golden Globe díjas ausztrál színész, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és hát Ausztráliában ugye most kezdődik az a tavasz, ami náluk már jó régen véget ért, mert hát náluk megkezdődik az ősz, úgyhogy az ottani időjárás az egész kellemes lesz, a miénk se lesz annyira elvetemült, 13 és 18 fok közötti csúcsokra számíthatunk, felhős borult idővel, de csapadék nélkül.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
8: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig arról, hát nem elég, hogy megszűnnek a kocsmák Angliában, de hát még viszki se nagyon van, legalábbis friss 2026-os Amerikában.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 10 óra 14 perc. Amerikában szinte leállt a viszki gyártása idén, aminek fő oka az, hogy túl nagy a raktáron maradt készlet. A Covid idején megdőlt különösen a magas minőségű párlat iránti érdeklődés, amire a gyártók a termelés növelésével válaszoltak, logikusan. Ám az elmúlt 2-3 évben csökkent a fogyasztás. Ráadásul a vámháború sem tett jót az ital nemzetközi kereskedelmének, mondta megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila beszélt arról is, hogy ezt tetézi a fiatalabb generáció ízlésének változása is, ami a viszkin túl például a borpiacra is igaz. A könnyedebb és jobban keverhető párlatokat keresik. Simon Attilával beszélgettem mindenről. Arról már beszéltünk, hogy a borfogyasztás világszerte csökken, Magyarországon is, Franciaországban is. Az látszik, hogy a sörök fogyasztása azért emelkedik. Különös tekintettel ugye a 0%-os sörök piaca az látható emelkedés mutat. Mit isznak az emberek, vagy mit nem isznak? Mert azt olvasni, hogy a viszkinél is van probléma. Mennyire?
2: Annyira van probléma, hogy ebben az évben nem történt a nagy amerikai viszkigyártóknál gyártás, hiszen akkora készleteket halmoztak föl. Ennek oka, hogy a Covid időszakában, amikor mindenki otthon volt, akkor volt egy óriási igény a prémium minőségű viszki fogyasztására. Ez fölpörgette a piacot, gyártók gyártottak, a vevők vettek egy ideig, de a Covid után pedig egy lassú leszállóágba került a viszki ágazat, és ennek az eredménye az lett, hogy 2026-ban minimális gyártás volt márkás viszkikből.
1: Azért, mert földgyűlöm lett a készlet, és nem volt, aki megvegye? Ebből lehet arra következtetni, hogy nem iszunk annyit, vagy csak annyit, hogy túl sokat gyártottak is, annak először el kell mennie, olyan, mint a boroknál, amikor ki kell ülődni a pincének.
2: Hát is, igazából ízlésváltás a fiatal generációknál fő oka ennek. Baby boomer generáció a szülei talán tekintette a viszkit, és ők inkább az a generáció helyett a semlegesebb, könnyebben keverhető, könnyebben keverhető italok felé fordultak, mint például a vodka, vagy a tequila, vagy különféle koktélalapanyagok. Másik a 80-as években elterjedt kalória és alkoholtudatosság is ráteszi a súlyát ennek az eredményei, hiszen a nehéz karakteres viszkiket sokkal könnyebb italokat preferálnak, tehát ugyanez már a sűriparban is. Úgyhogy nagyon-nagyon hektikus a helyzet most. Érdekes módon Amerikában csökken, Indiában meg növekszik a forgalom.
1: Sőt, hát a világon a legtöbbet állítólag Uruguayban isszák, ami engem azért úgy meglepett. Nem lehet, hogy arról is szó van, hogy az amerikai viszki mellett komoly konkurencia jelent meg. Azért, ha 20 évvel ezelőtt azt mondom, hogy japán viszki, lehet, hogy nevetünk egy jót, meg azon is, ha azt mondom, hogy magyar gin. Ma már nem nevetünk rajta.
2: A japán viszki az egy nagyon különleges viszket. Én kóstoltam többet, illetve bíráltam is, de fantasztikusan hasonló és fantasztikusan más íze van. Ez van adódóan, hogy ők másfajta tölgyfahordóba édelik. A japán tölgy a sokkal porózusabb, de sokkal több oxigénnel találkozik a viszki az élés során. Persze ezzel párhuzamosan növekszik is a veszteség az 5 éves érlelés alatt, hiszen sokkal több párolog el, de nagyon-nagyon kellemes, nagyon sejmes, nagyon egy hagyományos, de újfajta viszkit csinálnak a japánok, úgyhogy ez mindenképpen sikeres lehet, és Ázsia az még mindig azért, ott van egy bizonyos fogyasztás növekedés részben azért, mert ez egy trendi ital.
1: Jó, de pont ezért megjelent a piacon. Azt mondom, hogy Magyarországon nem gondoltuk volna 20-25 éve, hogy Japánban is készül viszki, ezt mondom, és ugye egy csomó helyre elkerül a világban, tehát komoly konkurenciát kap a hagyományos amerikai viszki.
2: Egyesült Államok mai napig a világ legnagyobb és legmeghatározóbb viszki gyártója. De ez a vámháború által okozott, hogy blokkolják büntetésből Amerikát, hogy nem vesznek tőle viszkit, vagy beteszik a vámtarifák közé olyan tarifával, nem lehet jó értékesíteni, ez nem tesz jót a viszkinek egyáltalán.
1: A viszkinek, vagy csak az amerikai viszkinek? Mert lehet, hogy a többi ország által gyártott párlat azért az tud futni a piacon.
2: Igazából ez a bourbon és a Tennessee viszkire vonatkozik. A bourbon az igazából ez egy 50% kukoricából készült és elváltott viszki. Ez a legkedveltebb. A Tennessee sokkal lágyabb és sokkal másabb aromát tesz, de mindenképpen amerikai viszki szintén jelentős kukorica felhasználással van. Igazából megkülönböztetés az egyetlen betű a írásmódban. Ha beteszik az Y-eli az E-betűt, így választák el a skótek a nagy írásmódtól, ahogy csak simán E-betű nélkül viszkinek írják le.
1: Mondjuk azt, hogy Amerika egy komoly gyártó, de hát azért a viszki hazája mégiscsak Európa, Skócia, Anglia. Ott is csökken?
2: De igazából az ízviszki az meg emelkedik fölfele, és a skót viszki meg az ízviszki között a nagy különbség, hogy a skótnak mindig van egy füstös íze adó, de hogy tőzeggel érlelik az árpát, illetve a malátát, és ez a tőzeges füst azért átmegy a teljes mértékben a gyártás során. Az ízviszki pedig egy sokkal tisztább, lágyabb italnak tűnik, de hát ez mindenkinek más-más igénye van a fogyasztása.
1: Viszont a fiatalok inkább, ahogy mondod, az ilyen koktél alapanyagok, például a gin, az most óriásit megy, de nyilván ez idővel mindig változik. Várható, hogy majd lesz egy új reneszánsz a viszkinek?
2: Egyetem a gin és a koktél felemelkedése, de ebben a viszkik is bejátszottak, mert ezek a moonshine-ok, akik nyers erdőbe főzik, hipokba, adújba, a megkörésével a viszkiket, ők is úgy teszik, ihatóbbá, hogy valamilyen ízekkel följavítják. És a leggyorsabb elállítás, most már ők is átállnak a ginre, mert az a gin, hiszen ez nagyon gyors előállítható ital, és hát egyre inkább elterjed a moonshine viszkét, a moonshine gin az amerikai piacokon.
1: Skóciában viszont azzal kell szemben nézniük, hogy a tőzeget védik. Egyre kevesebbet használhatnak erre. Azt gondolom nem feltétlen tesz jót, vagy hát megpróbálják ezt valahogy keretek közé szorítani, hogy mindenki jól járjon.
2: Hát úgy gondolom, az a skót kormány nem marad hatalmon, aki viszki csökkentést elősegítő politikát dob ki a piacra. A Skóciában a viszki ez egy teljes mértékben egy kincs, és minden egyes állampolgár vigyáz rá, mint a saját szemevilágára.
1: Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd 10:30 és rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Jövőre újra a Magyar Nemzeti Múzeum ad otthont a WordPress fotókiállításnak. Az idei esemény jelenleg a Biodomban látható. A tárlatnak 4 év szünet után ad majd újra otthont a Nemzeti Múzeum, amely jövőre ünnepli 225. születésnapját. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója az intézmény YouTube csatornáján közzétett videóban a világ egyik legnagyobb presztízsű fotókiállításának nevezte a WordPress-t, hozzátéve annak képei a jelent ábrázolják, de a múlt részeivé válnak majd, és a Magyar Nemzeti Múzeum természetes helye a múltról és a jelenről is szóló beszélgetéseknek. Révisz Tamás, a kiállítás főszervezője szerint a Magyar Nemzeti Múzeumba visszatérni olyan, mint egy rehabilitáció, mint amikor valaminek a helyrehozatala történik. A tárlat méltó módon kerül vissza a városközpontba, a legelegánsabb múzeumok egyikébe, ahol hihetetlen látogatottsága volt, emlékeztetett, hozzátéve azt reméli, hogy az épületben lévő egyéb kiállítások és a WordPress fotó, mint a mágnes fogja vonzani a látogatókat. A WordPress fotó egy független, non-profit szervezet, amelyet Hollandiában alapítottak 70 évvel ezelőtt. A díjkiosztó ceremóniát Amsterdamban rendezik. A verseny után a nyertes képek egy világkörüli kiállításon vesznek részt, így jutnak el Magyarországra.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
4: Szereted a prémium söröket és birodabulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 10:30, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, jövök a friss hírekkel. Megnevezték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjét. A Telex információi szerint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának javaslata alapján a közpénzügyi elnökhelyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a felleviteli irányítás pedig Teres Tibor Dávid veheti át. A jelöltekről váratlan holnap szavaznak a képviselők az Országgyűlésben. Újabb panaszt nyújtott be a SPÁR az Európai Bizottsághoz a magyar élelmiszer kiskereskedelmi különadó miatt. A vállalat szerint a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adott ár mérséklését célú jogszabály módosítás a nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható. Megkezdődött az Óbudai K-híd átfogó felújítása, amely több ütemben egészen a jövő évig tart majd. Az első szakaszban a járműforgalom teljes egészében megszűnik a létesítményen. Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterének beszámolója szerint a munkálatok első üteme jövő júniusig tart majd. Ebben az időszakban a szakemberek a kocsipályát, valamint a déli gyalogos járdát újítják fel, a gépjármű forgalmat teljesen kizárják az átkelőről, a gyalogosok pedig a másik oldalt használhatják majd. A munkahelyek mintegy 40%-ára gyakorol majd különböző mértékű és irányú hatást a mesterséges intelligencia világszerte. Erről Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutalap ügyvezető igazgatója beszélt az IMF és a Világbank irányító testületeinek Bangkokban kezdődött őszi ülésén. Azt mondta, a mesterséges intelligencia hozzájárul egyes ágazatokban a munkahelyek bővüléséhez, máshol azonban csökkenteti az állások számát. India júliusban és augusztusban mintegy 1,8 milliárd kilowattórányi megújuló forrásból eredő villamos energiát nem tudott hasznosítani. Közben az ország rekordszintű áramigénnyel, ellátási nehézségekkel és kritikusan alacsony széntartalékokkal küzdött. Egyebek mellett ez derült ki az Energiakutatási és Tiszta Levegő Központ legfrissebb felméréséből.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX továbbra is 0,5%-os pluszban 142.387 ponton. A forgalom közelíti a 10 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 3%-os mínuszban 4.902 forinton. Az OTP 3,2% körüli pluszban 41.570 forintot ér, a Telekom 1%-kal jött lejjebb 2.536 forintonál, a Richter pedig 2,1%-os mínuszban 12.330 forinton forog. A forint az gyengült az euróval szemben 365 forint fölé 10 fillérrel, és a dollárral szemben is ott 326 forint 20 fillér a kereszt. 1 svájci frankért 391 forint 90 fillért kell adni. Európában a vezető indexek többsége pluszban, igaz eltérő mértékben. A londoni tőzsde 0,5%-kal van feljebb, csak úgy, mint a német tőzsde, a DAX. Párizs az majd 1%-os pluszban, az olasz tőzsde, akarom mondani, 0,3%-os pluszban, az olasz tőzsde 0,7%-kal, a spanyol 1,1%-kal tudott erősödni eddig. Ázsiában Japán ma zárva volt, Hongkong 0,2% körüli pluszban zárt, a Shanghai kompozit az 0,1% fölötti mínuszban, India még nyitva és a kereskedés felén túl az utolsó harmad elején 0,8%-os mínuszban, a dél-koreai index az 2,6%-os mínuszban zárta a napot, Szingapúr is nyitva nem sokkal zárás előtt 0,4%-kal erősödik. A közben egy friss hír, breaking news, a Zelenszky, a CNBC azt írja, hogy Zelenszky azt mondja, Ukrajna kész arra, hogy megegyezzen az energia tűz szünetről, magyarul, hogy nem támadják az orosz energia létesítményeket, amennyiben Oroszország ugyanezt teszi, és erre figyelmeztette egyébként az orosz elnököt, ezt most tették közé, bár ugye korábban is volt ezzel kapcsolatban hír. Nézzük, mi a helyzet tehát az olajárak tekintetében. Nos, ott 0,5%-os mínuszban az észak-amerikai könnyű olaja VT, $91.40 alatt, a Brent 0,3%-kal $104.40-re esett. Hajnalhoz képest azért ezek inkább emelkedések, semmint csökkenések. Az arany viszont 0,4%-kal lett olcsóbb, egy unciáért kellett $4,200 kell adni. A többi fémára vegyesen kezdett mozogni, enyhe pluszban a palládium, meg a platina, az ezüst az gyakorlatilag nem változik, és a rész 0,7%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőárak többsége mínuszban, a gyapot 1%-kal olcsóbb, a szója 0,6%-del, a többiek ennél kisebb mértékben lettek olcsóbbak, ami emelkedik nagyon enyhe mértékben a cukor, és 0,4%-kal pedig a kukorica. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az most 1,3%-os pluszban immár, 82,50 € áll november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől egyre nagyobb területeken növekszik majd meg a felhőzet, várhatóan egész nap borult, majd marad az ég. Mi még egy kicsit élvezhetjük a napsütést, a Dunántúlon több helyen eső is várható, és a szél is megélénkül. A hőmérséklet napközben 13-18, késő este 7 és 13 fok között alakul. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották, most zenélünk egészen 11-ig, és akkor Németh László mondja majd a legfrissebb híreket. Mi találkozunk egykor, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kardó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla! Részletek a weboldalunkon. Kardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Megnevezték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnök helyettes jelöltjét. A Telex információi szerint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának javaslata alapján a közpénzügyi elnök helyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a felvételi irányítást pedig Terhes Tibor Dávid veheti át. A jelöltekről holnap szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Európa szerte heves vitát váltott ki az a térkép, amelyet az Alternativa für Deutschland ifjúsági szervezetének egyik vezető politikusa osztott meg az X-en. A bejegyzésben szereplő térkép egy olyan Németországot ábrázolt, amely magába olvasztotta Ausztriát, Luxemburgot, Svájc nagy részét, illetve Franciaország, Lengyelország, Olaszország és más európai államok egyes területeit. Helmut Strauss a térképhez fűzött kommentárjában úgy fogalmazott, hogy a német egység olyan Németországot jelent, amely az egész német népet egyetlen államban egyesíti. A bejegyzés különösen Franciaországban váltott ki nagy felháborodást, mivel a térkép Elzászt és Lotaringiát is német területként tüntette fel. India júliusban és augusztusban mintegy 1,8 milliárd kilowattórányi megújuló forrásból eredő villamos energiát nem tudott hasznosítani, közben az ország rekordszintű áramigénnyel, ellátási nehézségekkel és kritikusan alacsony széntartalékokkal küzdött. Egyebek mellett ez derül ki az Energiakutatási és Tiszta Levegő Központ legfrissebb jelentéséből. A szervezet adatai szerint a két nyári hónap alatt a teljes napenergia termelés 4,2%-át nem tudta befogadni a villamos energiahálózat az elégtelen átviteli infrastruktúra miatt. A rekordszintű megújuló energiatermelés ellenére a hálózati és üzemeltetési korlátok eredményeként továbbra is jelentős mennyiségű zöld áram megy kárba. A munkahelyek mintegy 40%-ára gyakorol majd különböző mértékű és irányú hatást a mesterséges intelligencia világszerte. Erről Kristalina Georgieva beszélt, a Nemzetközi Valuta Alap ügyvezető igazgatója, az IMF és a Világbank irányító testületeinek bankokban kezdődött őszi ülésén. Az IMF vezetője azt mondta, a mesterséges intelligencia hozzájárul egyes ágazatokban a munkahelyek bővüléséhez, máshogy csökkentheti az állások számát. Ennek a folyamatnak a kezdeti következményei már érezhetők a fejlett gazdaságokban. Az Egyesült Államokban végzett IMF kutatás szerint a munkahelyek 10%-ánál már most is szükség van mesterséges intelligencia ismeretekre.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödés mellett 142.450 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 11,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2,5%-os mínuszban 4.930 forinton, az OTP 3,1%-kal erősödik, 41.560 forintnál jár, a Richter 3,1%-os csökkenés mellett 12.310 forinton áll, a Magyar Telekom 9,1%-os pluszban 2.538 forintért elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 22 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 326 forintot és 35 fillért, egy svájci frankért 392 forintot és 7 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 21 fillér, a cseh koronáé 14 forint 97 fillér, egy angol font 431 forint és 96 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. A bitcoin árfolyama 2%-kal csökkent 83.525 dollárra és 47 centre, az Ethereumot 2.543 dolláron és 33 centen jegyzik 4%-os pluszban. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 0,5%-os erősödésben, a párizsi CAC 40 Milánó 0,8%-kal került feljebb, a madridi IBEX 1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,2%-kal erősödött 92 dollár 7 centre, a Brent jegyzési ára 0,3%-os pluszban 105 dollár 5 centen áll. Egy uncia aranyért 0,4%-os mérséklődés mellett 4198 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, egész nap borult marad az ég, a Dunántúlon több helyen eső is várható. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 18 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! Jártak már 6000 méter magasan? Na is motorral? Pár kalandvágyó magyar motoros megtette ezt a Himalájában. Az élményeikről a mai műsor második felében mesélnek. Fél óra múlva pedig ismét kedvet csinálunk a nyúlhúsnak, hiszen a következő napokban a nyúlhús fogyasztás érdekében indul országos kampány. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. A tavalyi egész éves adathoz képest szeptember végéig már megduplázódott idén a Sármelléki repülőtér utasforgalma, mondta a Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatója az MTI-nek. Benkő Attila arról számolt be, hogy a múlt évihez képest kétszer annyi, közel 9000 utas fordult meg szeptember végéig a Balatonhoz közeli repülőtéren. Az elmúlt évek alacsony kihasználtságához képest jelentős ez a bővülés, ami elsősorban az idén indult törökországi charterjáratoknak köszönhető, de jelentős forgalmat hoztak azok a nagyobb magyarországi sportesemények is, amelyek miatt jó néhány egyedi charterjárat is érkezett és indult a Balaton mellől. Júniustól szeptember közepéig a török Tailwind légitársaság által üzemeltetett antalai charterek mintegy 98%-os kihasználtsággal repültek, közel 4600 utas vette ezeket igénybe. A nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre már nem csak Antaliába, hanem a tunéziai Djerba szigetére, valamint az albán fővárosba, Tiranába is indítanak charterjáratokat. Az ügyvezető elmondta még, a Hévíz Balaton Airport utas forgalma idén várhatóan eléri a 10 000-et, csak a két új charterrel pedig a jövő évben további 8-9 ezer utassal bővülhet a repülőtér forgalma. Jelentős nemzetközi elismerést kapott a Zalai Örvényesvölgy Fesztivál Vertigo Valley az arizonai Tucsonban. A díjat a Nemzetközi Fesztivál és Rendezvény Szövetség ítéli oda minden évben, idén a Zalai rendezvény innovációját és szakmai kiválóságát jutalmazták. Ezzel egy időben a hazai Internet Hungary konferencia közönségdíját is elnyerte a fesztivál. Az Örvényesvölgy Fesztivál a 2025-ös nemzetközi fődíj után most egy újabb elismerés zsebelt be Amerikában. Maga a díj a fesztivál és rendezvényipar arany standardja, amely az innovációt, a szakmai kiválóságot és a kulturális értékek közvetítését ismeri el világszerte. Az Egyesült Államokban idén Örvényesvölgy innovatív kezdeményezését egy természetes alapanyagokból fejlesztett lebomló fesztivál esőkabátot, a Rain Revert díjazta a nemzetközi szakmai zsűri. A fesztivál nem találta megfelelő megoldást az esővédelemre, innen jött az ötlet, hogy saját receptúrát fejlesszen, amelyet aztán 2025-ben piacra is vitt. A terméket kifejezetten európai és tengeren túli tömegrendezvények számára készítették, fesztiválok, koncertek, felvonulások, sportesemények, a potenciális felhasználók. Rögtön az első évben olyan szervezetek érdeklődtek, mint a FIFA, a Niagara Vízesés Nemzeti Park, a Live Nation vagy a Londoni Természettudományi Múzeum. Többükkel jelenleg is tárgyalunk. Európában többek között a monakói Formula E autóverseny futamon szerepeltek sikerrel az esőkabátok, mondta el Badacsonyi Tamás fesztivál igazgató. Magyarországon is díjat kapott az Örvényesvölgy Fesztivál, az Internet Hungary konferencián a fesztivál kisfilmjei nyerték el a közönségdíjat. Az Örvényesvölgy Fesztivál a minőségi könnyűzene, a soul, a blues, a jazz hazai és nemzetközi sztárjait hozza el a természet közepébe, miközben kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, a közösségépítésre és a helyi értékek bemutatására. Gratulálunk a díjakhoz! Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút, adta hírül a turizmus.com, a budapestiek dönthetik el, milyen könnyű zenei slágerek kapjanak helyet a megújuló repertoárban. A közönség szavazata nem először dönt a zenei kínálatról. 23-ban Budapest 150. születésnapjához kapcsolódva több mint 20 000-en szavaztak az akkori lista frissítésére. Az Új Budapest blogba olyan slágerek lettek a befutók, mint a Budapest bár, Nékem csak Budapest kell, az Animal Cannibals Budapest nyáron sokkal szabadabb, a Well Hello Rakpart, Fabian Juli Like a Child, valamint Georg Ezra Budapest című száma. A születésnapi szekció, valamint a már jól ismert gyerekdalok és a komoly zenei válogatás továbbra is a program része marad. A mostani szavazással kifejezetten a pop-rock blokk újult meg, tájékoztatotta a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala. A szavazatokat, akit ez még érdekel, október 15-ig éjfélig lehet leadni. Itthon az elmúlt hónapokban sok szó esett a dráguló nyaralásokról, az ár érzékenyebb vendégekről és a forgalmuk megtartásáért küzdő turisztikai szolgáltatókról. A nemzetközi adatokból azonban az látszik, hogy korántsem magyar sajátosságról van szó, Horvátországtól Franciaországon és Olaszországon át Ausztriáig hasonló folyamatok formálják a turizmust. Európa turizmusa több ponton egyszerre van válságban, fogalmazott Éskovács Péter turisztikai PR tanácsadó a turizmus.com oldalán. A magyar turisztikai vállalkozásoknak érdemes jobban figyelniük a külföldi trendeket is, mert a magyar utazók igényei ugyanúgy változnak, mint az olasz, horvát vagy a francia turistáké. Aki nem alkalmazkodik ehhez, a következő években könnyen forgalmat veszíthet, vélekedik. Talán Horvátország mutatja meg legjobban, mennyire ellentmondásosak lehetnek ugyanannak a szezonnak az eredményei. A magyar sajtó előszeretettel hasonlítja össze az adriai turizmusát a Balatonnal, miközben a horvát szolgáltatók között sem mindenki elégedett, írja. Ez év első 8 hónapjában Horvátország 17,5 millió turista érkezést és 90,5 millió vendég éjszakát regisztrált. Mindkét mutató 1%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményét. Augusztusban pedig először lépte át az ország az 5 milliós turista érkezési határt egyetlen hónap alatt. Az országos rekordok azonban nem jelentik automatikusan azt, hogy minden szolgáltató hasonlóan jó évet zárt. A szállodák növekedni tudtak, miközben a hagyományos magánszállások és apartmanok egy része stagnáló vagy gyengébb keresletről számolt be. A szigorodó szabályozás, a növekvő rezsi és adóterhek, valamint az emelkedő árak miatt a szezon megítélése korántsem egyöntetű. Franciaországban még látványosabb az ellentmondás, és Kovács Péter szerint 2026 májusa és augusztusa között 260,5 millió vendég éjszakát regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken, ez 1,1%-os növekedést jelent, és 15 éve a legmagasabb nyári érték. Ugyanakkor sok helyen probléma van, még Párizsban is, ahol a vendéglátóhelyek forgalma nem nő úgy, ahogyan azt várták. A külföldiek jönnek, de a franciák nem. Elkerülik a középrétek számára gyakran túlárazott helyeket. Ez az egyik oka annak, hogy a sűrűn lakott városi térségekben majdnem 4%-kal csökkent a vendégészakák száma. A külföldi piacokon szintén jelentős különbségek jelentkeztek. A francia szállodákban a spanyol vendégekhez köthető éjszakák száma 8,5%-kal, az olaszoké pedig 3%-kal csökkent. A kínai vendégészakák 9%, a japánoké 11%-kal esett vissza, miközben más küldő piacok növekedni tudtak. Vagyis egyszerre lehet igaz, hogy Franciaország turizmusa rekordot dönt, miközben bizonyos városok és vendégpiacok gyengülnek. Olaszországban sem az összeomlás jelei láthatók. A turisztikai minisztérium adatai szerint 2026 júniusa és augusztusa között több mint 276 millió vendégészakát és 72,4 millió érkezést regisztráltak, a vendégészakák száma 2%-kal nőtt egy év alatt. Érdekes ugyanakkor, hogy a növekedés nem kizárólag a hagyományos nagy turisztikai központokban jelentkezett. Az év első 7 hónapjában a kisebb településeken az érkezések 5,6, a vendégészakák 4,4%-kal emelkedtek. Ez arra is utal, hogy változnak a turisták döntései, nem feltétlenül ugyanazokat a desztinációkat, szállásokat és szolgáltatásokat keresik, mint néhány évvel korábban. Eközben egyes tengerparti területeken komoly elégedetlenséget okoztak az árak. Az olasz strandüzemeltetők egy része a napágyak és a napernyők bérbeadásából származó bevételek 10-15%-os visszaeséséről számolt be. A magas strandhasználati és szolgáltatási díjak miatt sok belföldi vendég rövidebb időre bérelt felszerelést, vagy inkább az ingyenes szabad strandokat választotta. A területi különbségek is jelentősek, miközben Észak-Olaszországban, Dél-Tirolban és az olasz tavaknál stabil maradt a kereslet, Dél-Olaszország egyes részein ennél jóval nehezebb szezonról számoltak be. Szicíliában az aszályról és vízellátási problémákról érkező hírek is visszavetették a keresletet egyes térségekben. Ausztriában első pillantásra szintén stabilnak tűnhet a turizmus, ám itt is vannak olyan szegmensek, amelyek érzékenyen reagáltak a külső változásokra. Bécsben ez év nyarán elsősorban a közel-keleti és ázsiai légi közlekedést érintő fennakadások okoztak problémát. A közel-keletről érkező, jellemzően magas költési vendégek egy része elmaradt, ami különösen az ötcsillagos szállodákat érintette érzékenyen. Egyes szállodák ebben a szűk prémium szegmensben akár 80%-os visszaesésről is beszámoltak. Közben az osztrák belföldi keresletet is befolyásolják az emelkedő megélhetési költségek. A nyári időszak egyes részeiben stagnált vagy enyhén csökkent a belföldi vendégészakák száma, vagyis az osztrák lakosság egy része számára is egyre nagyobb kiadást jelent a hazai nyaralás. A szlovén Stájerska viselheti az Európa legjobb borrégiója címet, ugyanis az European Best Destination értékelése szerint Stájerska, szlovén Stájerország kapta a Best Wine Region in Europe 2027 címet. A rangos elismerés bejelentésével egy időben Budapestre hozta kínálatát Maribor és Ptuj, a borrégió két díjnyertes városa. Maribor Európa legjobb borfővárosa, Ptuj Európa legjobb kulturális örökségvárosa lett 2026-ban. A legfrissebb turisztikai adatok szerint a magyar piac egyre fontosabb Szlovénia számára, tavaly 271.945 magyarországi érkezést és majdnem 700.000 vendégészakát regisztráltak Szlovéniában, ami 12,5 illetve 11%-os növekedés jelentett. Magyarország 2026-ban is a 7. helyen áll a külföldi küldőpiacok sorában a vendégészakák alapján. A Dráva partján fekvő Maribor, amely 2026-ban az Európa legjobb borfővárosa címet viselheti, a Stájerska borrégió központja. Leghíresebb jelképe az a 405 éves termő szőlőtőke, amely a Guinness rekordok könyvében is szerepel. Történetét és a régió borászati hagyományait az egykori várfal tövében, az óvárosi öreg szőlőben lehet alaposan megismerni. Európa egyik legnagyobb hagyományos boros pincéje is a város alatt húzódik, amint egy 15.000 négyzetméteres Vinag 1847 történelmi pince ma múzeumként látogatható. Maribor környéke borutakkal, szőlőhegyekkel és pincészetekkel várja a látogatókat, a Dráva part, a történelmi városközpont és a közeli Pohorje pedig a kultúrára kíváncsi utazóknak és az aktív turistáknak számos program lehetőséget kínál. 2026-ban a Maribortól 30 kilométerre fekvő Ptuj Szlovénia legősibb városa kapta az Európa legjobb kulturális örökségvárosa címet. A több ezer éves drávaparti település Poetovio néven már a római korban fontos regionális központ volt. Ptujvára, a történelmi belváros és a múzeumi gyűjtemények ma is őrzik a különböző történelmi korszakok emlékeit. 2026 Ptuj számára jubileumi év is, 650 éve kapta meg első városi statútumát. Kulturális örökségének egyik legismertebb része a kurentek hagyománya, amely 2017 óta az UNESCO szellemi kulturális örökségének része. A mohácsi busójáráshoz hasonló télűző, tavaszköszöntő Kurentovanje Farsangi Fesztivál minden évben a város egyik legfontosabb eseménye. Mint a Stájerska része, Ptuj is jelentős borászati hagyományokkal dicsekedhet, itt található Szlovénia legrégi borospincéje, a Ptujska Klet. Október 1-én jelentették be a régió újabb rangos elismerését, a Stájerska régió nyerte el a Best Wine Region in Europe 2027 címet, a Maribor, Ptuj és Jeruzsálem szőlőtermő vidékén húzódó Stájerska Európa egyik feltörekvő borturisztikai desztinációja. A meredek 250-600 méteres magasságban húzódó domboldalakon elsősorban kiváló aromás fehérborokat, például Sauvignon Blanc, Riesling, Chipon Furmint készítenek. A díj 4 év közös munkájának eredménye, a régió szereplői ez idő alatt összehangoltan dolgoztak Stájerska borainak, gasztronómiájának, tájainak és turisztikai kínálatának fejlesztésén és nemzetközi népszerűsítésén. A European Best Destinations értékelésében a kelet-szlovéniai borrégió több mint 90 európai vetélytársa közül került ki győztesen. Erős növekedést mutat Omán turizmusa, 2025-ben mintegy 4 millió beutazó turista érkezett az országba, költésük pedig meghaladta az 1 milliárd ománi riált, ez kb. 815 milliárd forint. Az elmúlt években jelentősen nőtt a turisztikai létesítmények és a szálláshelyek száma is, az ország hosszú távú stratégiájában egyre nagyobb szerepet szánnak az ágazatnak. Az ománi Nemzeti Statisztikai és Információs Központ adatai szerint a külföldi látogatók átlagosan 6,5 éjszakát töltöttek az országban, egy turista átlagos költése pedig 256 ománi riál volt. A szállodai vendégforgalom 2025-ben meghaladta az 5 milliót, szemben a 18-as mintegy 3,5 millióval. A főváros térsége mellett elsősorban Zófár, benne Szalala, ahova korábban az Ibusz és a Cartago Tours is indított charterjáratot Magyarországról, de a közel-keleti válság miatt tavasszal felfüggesztették azokat, valamint az északi partvidék számít a turisztikai kínálat legfontosabb súlypontjainak. Az elmúlt 5 évben különösen a szállodaiparban nőtt a beruházások volumene, 2025 év végére mintegy 1475 hotel működött az 5,7 millió lakos számláló országban, bő 1000-rel több, mint 2018-ban. A szállodai bevételek a tavalyi 360 millió ománi riált érték el, szemben a 18-as 260 millióval. Az Oman Vision 2040 szerint a turizmus részesedését a GDP-ből 2030-ra 3,5, 2040-re pedig 5,3%-kal emelnék, ismerteti az Oman Observer. És a végére egy programajánlat. E hónap október 17-én minden érdeklődőt vár a Cheese Budapest, egy új gasztronómiai esemény, amely a minőségi hazai sajtokat, a kézműves sajtkészítőket és a sajtkultúra sokszínűségét állítja a középpontba. A Cheese Budapest célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a sajtkészítőket, a gasztronómia szereplőit és mindazokat, akik kíváncsiak arra, hogy mennyi tudás, munka és karakter van egy-egy különleges sajt mögött. Kísérő programok is várják az érdeklődőket, délután 4:30-6 között sajt és sörkóstoló, 6 óra és 4:30-8 között sajt és fermentált italok, és este 7:30-9 óra között bor és sajt kóstoló, Harmad Csaba és Domján Emese prémium válogatása. Ezekre belépés kizárólag elővételes jeggyel lehetséges, egyébként a Cheese Budapestnek október 17-én a Rákóczi téri vásárcsarnok ad otthont. Most muzsikálunk, a hírek után pedig megtudjuk, hogy miért jó az, hogyha nyúl kerül az asztalra. Tartsanak velünk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
2: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz egy év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
3: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára két pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
4: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a Danubius Friends, a Danubius szállodák kedvezményprogramja. Ősszel is vár a feltöltődés, a kényeztető wellness, az izgalmas városnézés vagy a kettesben töltött meghitt idő a Danubius Hotels szállodáiban. Szállásfoglalás a danubiushotels.com oldalon és Danubius Friends tagként további kedvezmények járnak.
5: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 12:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Megnevezték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnök helyettes jelöltjét. A Telex információi szerint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának javaslata alapján a közpénzügyi elnök helyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a fellebbviteli irányítást Terhes Tibor Dávid veheti át, a jelöltekről holnap szavaznak a képviselők a parlamentben. Kormányhatározatra vár az Iparművészeti Múzeum, hogy elkezdődhessen a Lechner Ödön által tervezett Üllői úti szecessziós épület rekonstrukciója, ezt Jékeli Zsombor mondta, az Iparművészeti Múzeum megbízott főigazgatója, aki felidézte, hogy az épületet csaknem 10 éve zárták be, miután kiköltöztették az Iparművészeti Múzeum teljes gyűjteményét, hogy elkezdődhessen a rekonstrukció. Már 2013 óta rendelkezésre állnak a tervek, amelyet egy nemzetközi tervpályázaton nyertes építészeti stúdió készült el. Azután, hogy elkészültek a részletes engedélyezési tervek, olyan kormányhatározatok születtek, amelyek az Iparművészeti Múzeum számára előírták az eredeti elképzelések megváltoztatását. Újabb panaszt nyújtott be a Spár az Európai Bizottsághoz a magyar élelmiszer kiskereskedelmi különadó miatt. A vállalat szerint a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adóteher mérséklését célzó jogszabály módosítás a nagy láncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható. A Spár beadványa szerint az előző kormány által bevezetett különadót az új kabinet sem szüntette meg. Csupán olyan módosítást hajtott végre, amely lehetővé teszi, hogy a nagykereskedők több kisebb társaságra bontva működjenek, és így alacsonyabb vagy 0 forint különadót fizessenek.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os erősödés mellett 142.814 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 12,1 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2%-kal csökken 4.954 forinton áll, az OTP 3%-kal került feljebb 41.550 forintra, 3%-kal erősödik a Richter, 12.380 forinton jegyzik, a Magyar Telekom pedig 8%-os mínuszban 2.542 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 365 forintot és 20 fillért kérnek. Egy amerikai dollár 326 forintba és 42 fillérbe, egy svájci frank 391 forintba és 98 fillérbe kerül. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 0,5%-kal erősödik, a párizsi CAC 40 1%-kal. Milánó 7%, Madrid 9%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 6%-kal került feljebb, 92,39 dollár. A Brent jegyzési ára 7%-os pluszban, 105,40 dollár hordonként. Egy uncia aranyért 4%-os csökkenés mellett 4201,50 dollárt kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 82 euróba és 79 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
6: Alapvetően napos derült idő várható, a Dunántúlon fordulhatnak elő kisebb esők, záporok, zivatarok, a szél mindenhol megélénkül. A hőmérséklet estig 14 és 17 fok között alakul, éjszaka 13, illetve 2 és 13 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buzan Sándor, a telefonvonal túlvégén pedig Juráskó Róbert, a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke, mert hogy ismét európai nyúlhús napok lesznek, igaz, hogy november 21-én és 22-én, de erről most már szerintem érdemes beszélgetni. Üdvözlöm, Róbert!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, nagyon jó helyzetben vagyunk, mert ez lesz a második, mert hiszen tavaly volt, 2025-ben volt az első, és akkor is beszélgettünk egy kört arról, hogy mennyire nem ismerjük a nyúlhúst, mennyire kiment a divatból, mennyire vissza kéne hozni, mennyire egészséges, és akkor annak az első ilyen esemény sorozatnak bizonyára vannak számai, vannak adatai. Hogy sikerült?
2: Igen, hát minden évben ugye nagy sikere van ennek, ugye az első az 2025-ben volt, mintegy 32 étterem csatlakozott ehhez a programunkhoz, amit abszolút pozitívan tudunk elkönyvelni, hogy minden étterem azt nyilatkozta, hogy nagyon nagy érdeklődés volt iránta, és ami nagyon jó tapasztalat, hogy utána a maga a nyúl étel több étteremnek a kínálatában, a menüjében megtalálható máig napig is, és rendszeresen vásárolják az emberek a nyúl ételeket.
1: Az rendben van, hogy az éttermek ráugrottak erre, és készítenek nyúlból készült paprikást, mondjuk, hát hiszen mindenkinek a nyúlpaprikás jut először eszébe, de ma Magyarországon hol lehet hozzájutni nyúlhúshoz? Ha én most elhatározom, hogy a hétvégén szeretnék valami nyúlféleséget készíteni, akkor hova menjek, hol keressem?
2: Amit elértünk ebben a kampányban, az az, hogy most már több multiáruházban napi termékként megtalálható a nyúlhús, úgyhogy én biztatom, hogy minden nagyobb multiáruház terméke között megtalálható a nyúlhús, illetve több termelői piacon, hiszen a termelői piacokon is egyre jobban keresett maga a termék. Többen felfigyelnek a kampányunk ideje alatt és a kampány következtében arra, hogy elérhető a nyúlhús. Én mindenkit arra biztatok, hogy keresse a nyúlhús, mert a piacon nagyon sok helyen megtalálható most már.
1: Ez a Magyarországon is kapható nyúlhús, ez honnan van?
2: Ez teljes egészében Magyarországon megtermelt, és magyarországi vágóhídon levágott nyúlhús. Hogy az üzletláncokban, ami kapható, az mind Magyarországon elejáltott termék.
1: Egyébként hogy nézünk ki számilag a Magyarországon termelt nyúlhúsról? Sok van, kevés van, exportálnunk kell, importálnunk kell, bár mondjuk a fogyást tekintve, bár azért van most már elmozdulás, azért gondolom, hogy nem fogy olyan nagy mértékben a nyúlhús még mindig Magyarországon.
2: Így van, azt látni kell, hogy maga a nyúlhúsnak az első verziója az, amikor otthon maga háztáji körülmények között megtermeli az ember. Egyre több ilyen fogyasztás van, amit tudunk mi is mérni, hiszen látjuk, hogy a kistermelő újra reneszánszát éli. A másik ugye a nagyüzemi termelésből leállított vágónyúl, mintegy 100-110 ezer anyanyúllal termelünk, és egy 3,5 millió darabot állítunk elő ma Magyarországon. Ennek 95%-a külföldi exportra kerül, és mintegy 5%-a körül marad bent belföldi fogyasztásra. Ez még mindig nagyon alacsony, hogy az 5% legalább 10-12%-ra emelkedjen fel, és az lenne az elvárható, hogyha közelítenénk az Európai Uniós fogyasztáshoz, a jelenlegi 10-15 dekáról legalább egy 35-40-45 dekáig fel tudnánk menni, az lenne az elvárható.
1: Azt mondhatjuk, hogy a termelés szempontjából Magyarország Európában egyik nyúl nagyhatalom?
2: Így van, azt mondhatjuk, a második legnagyobb exportőr a világon, hisz a mi általunk előállított nyúlhús az 95%-ban Európai Uniós piacokra kerül. Azt hozzá kell tenni, hogy az európai termelésben is egyre nagyobb hatékonysággal vagyunk szerepben, hisz az általunk előállított tenyésznyulaknak nagy része az a külföldi tenyésztelepekre megyen ki, termelőtelepekre, illetve az általunk megtermelt vágónyúlnak a mennyisége is folyamatosan nő, és az is az exportpiacokra kerül.
1: Tehát akkor két legyet is, vagy két vasat is tartunk a tűzbe. Egyrészt tenyésznyulak mennek exportra a Európába, hogy ott is erősítsék az állományt, másrészt pedig vannak a vágónyulak. Minden vágónyulból tud lenni tenyésznyúl, vagy fordítva?
2: Nem, ez úgy történik, hogy kifejezetten azok a telepek, amelyek ugye vágónyulat állítanak elő, azoknak a tenyész állatot biztosítjuk, hisz Magyarországon azt lehet mondani, hogy egyik genetikai nagyhatalom nyúlban jelenleg 5 hely kifejezetten hústípusú fajták, és ezeknek a tenyésztő szervezete itt van, mint Magyarországon, és ezek a tenyésztő szervezetek állítják elő a tenyész nyulakat.
1: Ezek a tenyésztő... Igen, bocsánat.
2: Igen. A vágónyulak azok pedig azok, amik a termelésből, ugye ezekről a telepekről kijönnek, amelyek kifejezetten a húsáért előállított terméket fogják adni.
1: Ezek a tenyésznyulak, ezek magyar innováció? Eléggé hülye a kérdés, így csak ugye arra akarok kiukadni, hogy ezek a magyar tenyésznyulak itthon állítottak elő, vagy itthon lettek úgy kifejlesztve, hogy vezető tenyésznyulak tudnak lenni Európában?
2: Jelenleg van három fajtánk, ami kifejezetten magyar fajta. Ez a pannonfehér, a debreceni fehér és a Danubia alba, illetve van kettő hibrid. Az egyik az Ika, a másik pedig a Hikol. Ezek két külföldi fajták, de mind a kettő most már magyarországi termelőszervezeteknek a tulajdonában van, és a magyar tenyészállatként megyen ki az országból.
1: Ha mi a másodikak vagyunk, akkor a spanyolok az elsők?
2: Hát igen, a spanyol, a francia, illetve az olasz, és utána Európai Unióban a magyarok állítják elő a legtöbb vágónyulat.
1: Oké, tehát akkor vannak Magyarországon olyan üzemek, amelyek előállítják a tenyésznyulat is, és a vágónyulat is. Egy kicsit ugorjunk vissza vidékre, faluhelyen. Én emlékszem rá, a gyerekkoromban nálunk is a faluban volt egy-két, hát majdnem úgy azt mondom, csodabogár, aki nyulak tenyésztésével foglalkozott. Bizonyára ezeknek a száma rettentően megcsappant. Van arról tudomásuk, hogy mennyien foglalkoznak vidéken, kvázi háztáiban, háztartásilag nyúl tenyésztéssel?
2: Valamikor a 90-es évek körül, akkor még ment a háztáji termelés, és a háztáji termelésből vásárolták fel ezeket a vágónyulakat, amik kibekerültek a vágóhídra. Az Európai Uniós csatlakozás után ez a termelési rendszer teljesen átalakult, és a vágónyulaknak a 90-95% a nagyüzemi termelés.

0: itt elő nyulakat, és azt saját fogyasztásra termeli, hogy a család jó minőségű fehérjével el tudja látni. Ez főleg a kelet-magyarországi régió, ahogy átjövünk a Dunán, a Dunától keletfele jellemző, és látjuk, hogy ez folyamatosan nő, hisz a tenyésztelepekről kikerülnek háztáji körülmények közé és olyan tenyészállatok, amelyeket otthon biztonságos körülménnyel és jó minőségű tenyészállatokkal tudnak vágónyulat előállítani.
1: Ezek a tenyészállatok, ezek a háztáji tenyészállatok hasonlók, mint amivel a nagyüzem dolgozik?
0: Véve hasonlók, ami kifejezetten hústípusú fajták, de nagyon sok egyéb fajta is van, például említhetem a magyar óriás, mint őshonos nyúlfajtánkat, ami ugyancsak használható, illetve el lehet tenni háztáji körülmények között, csak nyilván egy hústípusú fajtánál sokkal jobbak a paraméterek, kevesebb takarmányból, kevesebb idő alatt nagyobb húsmennyiséget tud előállítani.
1: Egy nyúl esetében milyen a szaporodási ráta?
0: Hát azzal kell számolni, hogy egy anyanyúl után háztáji körülmények között biztonságosan 40-45 utóddal lehet számolni. Azért, mert egy vágónyúl tulajdonképpen, egy anyanyúl tulajdonképpen annyit hús fog elállítani, mint egy darab hízó. Uh-huh. Itt arra biztatok, hogy nagyon könnyen tenyészhető, nagyon könnyen termelhető a nyúl, a vágónyúl előállítás az egy könnyű hús előállítási formája, és folyamatosan tudja biztosítani a család számára a megfelelő húst.
1: Ezt azért jó hallani, mert annak idején tényleg megint csak arra gondolok, hogy gyermekkoromban a faluhelyen nálunk, a faluban azért voltak, akik nyulakkal foglalkoztak, de mindig volt egy olyan felhangja, hogy picit macerás, mert eléggé fertőzékeny a nyúl, nagyon oda kell figyelni, ha valami mellé nyúlnak, vagy valami olyan vírus jön, akkor ez elpusztítja az egész állományt. Ebből a szempontból van már előrelépés? Illetőleg a háztáji tenyésztőket most már segíti a tudomány?
0: Igen, mindenféleképpen. Úgyhogy amit megkapnak tenyészállatokat, azok is olyan tenyészállatok, amelyek háztáji körülmények is megállják a helyüket, illetve teljes technológiát is tudnak, hiszen nagyon sok szakkönyv, nagyon sok információ a rendelkezésre. Ebben az internetes korszakban, Facebookos korszakban nagyon sok olyan csoport van, aki foglalkozik háztáji tenyésztéssel, illetve azokat a szaktanácsokat is mind a nyúl terméktanástól, mind a tenyésztő szervezettől megkapja a termelő, amelyek otthon háztáji körülmények között is segítik. A különböző beszélünk, azoknak pedig mindegyiknek van vakcinája, úgyhogy különböző támogatási formátunkban segíti a tenyésztőket, hiszen van vakcinatámogatás, van tenyésznövendéknyúlbeállítás támogatás, ami már a kistermelőket is segíti 10 anyanyúl tartása esetén. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy ezeket használja ki, ezeket a támogatási formátumokat.
1: Amikor valaki otthon háztáji körülmények között nyulat tenyészt, van neki módja és lehetősége azt eladni ott akár helyben, mondjuk a falubeliek meg tudják vásárolni?
0: Igen, hát hogyha ő értékesíti magát a terméket, vagy vágva, vagy pedig élő formátumban, akkor mint háztáji előállítású terméket termelői piacon tudja értékesíteni.
1: Értem. Az egyébként mennyire látható, hogy ezek a kis háztáji gazdaságok, azok úgy lépést próbálnak tartani az idővel? Vagyis mennyit tudnak előállítani? Csak saját maguk szükségleteit, vagy mondjuk egy közösségét is?
0: Hát akár közösségét is elő tudnák állítani, de itt úgy látjuk elsődlegesen a család és a környező barátoknak állítják elő, illetve szomszédoknak, vagy aki értékesíti a környezetében lévő vásárlóknak. Ugye azt kell tudni, hogy a háztáji típusú felvásárlás az 2018-ban megszűnt. Vágóhídra ma Magyarországon közvetlenül felvásárlásból származó vágónyulak már nem kerülnek bent, csak nagyüzemi termelésből. Úgyhogy ez egy kicsit hátráltatja azt, hogy ez háztáji körülmények között nagyobb mennyiségben kerüljön előállításra.
1: Hát igen, ugye azt a transzparenciát is egy kicsit hátráltatja, hogy az emberek látják, vagy tudják, hogy faluhelyen valakik foglalkoznak ezzel, akkor azért úgy oda mennek, megpróbálják, megvásárolják, megeszik, vagyis benne van a közösség életében az, hogy hozzá lehet jutni a nyúlhúshoz. Miért ment ki a nyúlhús a divatból?
0: mondhatjuk azt, hogy elfelejtettük. Még mi a szüleink, nagyszüleink termelték ugye a nyulat, és folyamatosan az asztalra került a nyúlhús. A termelési szerkezetnek az átalakulásával ez a tevékenység megszűnt, és elfelejtettük az elmúlt 20-30 évben magát a nyúlhúst.

0: És azért van a mostani kampányunk szlogenje is, hogy influencer nagyszülők, vagy a nagyszülőktől, a mi szüleinktől kérjük meg azt a, mindazt az információt, amely valóban visszahozza újra a köztudatban a nyúlhúst, hisz ők még tudják, hogy kell elkészíteni, ők tudják, hogy kell tenyészteni, és a fiataloknak ezt az információt, ha mindet átadják, akkor bízunk benne, hogy újra a asztalokra fog kerülni a nyúlhús.
1: Hát én azért azt gondolom, hogy azokban a családokban, ahol egyébként a nyúllal foglalkoztak a nagyszülők, aztán a szülők, és az ott felcseperedő gyereknek azért ez egy nagyon, nagyon egyenes út volt ahhoz, hogy tudja, hiszen az asztalra sokszor oda került, ott volt a nyúl látható, fogható távolságban. Tehát valójában nem őket kell meggyőzni, nem azokat a családokat, vagy a leszármazottakat kell arról meggyőzni, hogy a nyúlhús egészséges és jó, hanem azokat, akik mondjuk csak képen láttak nyulat. Hozzájuk hogyan jutnak el ezek az információk?
0: Igen, hát azt látni kell, hogy mindig nehéz helyzetben vagyunk Magyarországon, mert a húsvéti nyúllal összepárosítják a nyúlhúst. Mindig mondjuk, hogy mi nem a háztáj, nem a kis háztáji körülmények között a család kis kedvencét akarjuk a kis törpenyulat a bográcsra betenni, hanem kifejezetten mi a hústípusú nyulaknak a termékét ajánljuk. Azt is látni kell, hogy öt valószínű, hogy a nyúlhússal fog találkozni, hiszen a bébi ételben már 3 hónapos kortól meg, és sok anyuka nem is tudja, csak amikor leveszi majd a polcról az első bébi ételt, amit fog a gyermekének adni, hogy abban 7-10%-ban a nyúlhús megtalálható. Utána, hogy nő fel a gyermek, jön a húsvéti nyuszi a képbe, és utána már elfelejtik, illetve nem akarják megenni a nyúlhúst. Mi ezt szeretnénk mindenféleképpen kiiktatni, hogy ne párosítsák össze, hanem valóban azt a jó minőségű fehérjeit, azt a 21. század fehérje forrását lássák a nyúlhúsban, amit mi a fogyasztóknak kínálunk.
1: Hát igen, ugye a bébi ételek kapcsán ugye nem a gyerek döntése, hogy megeszi, az a szülő döntése, utána már a gyerek döntése tud lenni, és a szülő döntése is, amikor a húsvéti nyúlról azt gondolják, hogy majd azt megeszik, vagy nem eszik, de hát igen, ott a fejekben kell szerintem elsősorban világosságot tenni, hogy nem ugyanarról a nyúlról van szó, mert az egyik egy hobbi állat, a másik pedig konkrétan azért tenyésztődött, hogy az ember megegye. Egyébként analógiát tudok erre hozni, a szarvashús sokan azért nem eszik, vagy vannak, akik nem eszik, majd őzikét nem esznek, általában ezt szoktak mondani. Hát ugye nem erről van szó. Akár melyik olyan állatot ide lehetne citálni, amelyik mondjuk az asztalra kerül. Egyébként a nyúlhús jóságát tekintve hol helyezkedik el mondjuk a csirke, disznó, marha, juhbárány kategóriában fehérjetartalom szempontjából, energiatartalom szempontjából? Hiszen hogyha már a bébi ételeknek is egy aktív anyaga a nyúlhús, akkor valószínű, hogy hordozhat olyan jóságokat, amik nagyon fontosak lehetnek.
0: Igen, abszolút, úgyhogy a nyúlhús az egyik legegészségesebb húsfajta, egy teljesen fehér hús. A fehér húsnál vagy teljesen allergénmentes, hiszen a nyúl az abszolút aprak fogyasztó, és semmilyen olyan hozamanyagot nem tartalmaz a nyúlhús, ami esetleg káros lehet. Kezdjünk el, hogy a fehérje tartalma 21%, ezért mondjuk, hogy a 21%-kal a 21. század fehérje forrása az egyik legmagasabb fehérje tartalma a húsok között, és nagyon alacsony a zsírtartalma, és nagyon-nagyon sok vitamin tartalmaz. Úgyhogy azoknak, akiknek esetleg van valami bélrendszeri betegsége, azoknak kifejezetten ajánlott, illetve azoknak is, akik izomépítéssel foglalkoznak, hisz nagyon magas fehérje tartalma, az beépül nagyon könnyen az izomzatba. Úgyhogy ezeket a célcsoportokat is mindig felhívjuk a figyelmét, hogy nézzék meg a nyúlhúst, és a nyúlhúst is próbálják ki, és azok a tapasztalatok vannak, hogy nagyon jó visszajelzéseket kapunk a termék fogyasztásával kapcsolatban.
1: Ha most valaki úgy dönt, hogy a hétvégére nyulat fog elkészíteni, és bemegy egy boltba, egy mondjuk multihoz, milyen kiszerelésben és mit kap? Tehát mi közül választhat?
0: A termékünk van az áruházláncokban.
1: Hány fajta? Bocsánat, csak ki...
0: Közel 20 fajta termék van. Tejétől a nyúl lapockán az egész nyúl darabolva, a nyúl hársócomba, nyúl file, a nyúl gerinc, és ezeknek a 300 g-tól az 1 kilós kiszerelésig vákumcsomagolt konyhakész termékeken keresztül minden. illetve vannak olyan kifejezetten nyári termékeink, amelyek pácolt nyúl hús termékek. Ez van pácolt ragúban, pácolt nyúlcomban és pácolt lapockában is, és ezeket a grill szezonra kínáljuk, mint áruházláncon keresztül, mint elérhető termékeket.
1: Vannak már olyan kiszerelések is, amiből egyből pörköltet lehet készíteni?
0: Abszolút van darabolt egész nyúl, amit a háziasszonynak nem kell azon gondolkozni, hogy hogy szedje alkatrészére, hogy darabolja fel magát a nyulat, hiszen a nyúl már teljesen darabolt, vagy esetleg csontozott állapotában kerül az áruházlánc polcaira.
1: Az egyértelműen látszik a csomagoláson, hogy magyar termékről van szó, ugye?
0: Abszolút látszik, hogy magyar termék. Most pedig gondolkozunk ezeknek a termékeknek a továbbfejlesztésében. Egyre több olyan termékünk megjelenik, mint a nyúl virsli, vagy éppen a nyúl hamburger pogárcsa, és a vágóhídi fejlesztéseknek köszönhetően az elkövetkező időszakban valószínű egyre több olyan készétel is meg fog jelenni, amelyeket a háziasszony még egyszerűbben tud elkészíteni majd otthon.
1: Itt még egy számot mondok a végére, a kampány támogatott ismertsége az első évben 20,3%-ot ért el. Mi a cél most?
0: Mindenféleképpen a kampány folytatása a cél. Az első évben nagyon jó eredményt értünk el. Nekünk a célunk az lenne, hogy legalább hetente egyszer a asztalára, vagy a magyarok asztalára kerülne otthon a családok asztalára a nyúlhús. Mi szeretnénk azt elérni, hogy a belföldi fogyasztás az általunk megtermelt nyúlnak legalább a 10-12%-a belföldön kerüljen értékesítésre.
1: Van-e speciálisan olyan internetes felület, ahol mondjuk nyúlhús recepteket lehet nézni, vagy az ember csak vadászom, keressen, mert vannak?
0: Rengeteg felületünk van. Amit én tudok javasolni, az a nyúlhús.eu, az egy internetes felületünk, egy internetes oldal, és ugyanígy megtalálható a Facebook felületen is, a nyúlhús.eu Facebook oldalunk, amelyen nagyon sok információ van a kampánnyal kapcsolatosan, hol, milyen helyszíneken található és érhető el a kampányelemek, hiszen volt áruházi kóstoltatásunk, most lesznek majd november 21-22-én az éttermi napok, és nagyon-nagyon sok recept is megtalálható, külön recept füzetünk jelenik meg minden évben, ahol a pörgöltön túl lévő termékeket kínáljuk, és ami egyszerűen otthon elkészíthető ételekből áll.
1: Köszönöm az információt, tehát Európai Nyúlhús Napok Magyarországon is november 21-én és 22-én már mind az éttermi napokat jelenti, de ez nem jelenti azt, hogy addig kell várni, tehát aki egy kicsit úgy gondolja, hogy megpróbálja, vagy kipróbálja a nyúlhúst először, az nosza mehet, hiszen meg lehet vásárolni kiváló magyar termékeket. Köszönöm szépen az információt, Juráskó Róbert, a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke volt a vendégem. Viszont hallásra, köszönöm!
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jót.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Ketyeg az óra, közeleg az év vége, és az építkezéseken egyre nagyobb a tét. Kinek járhat még az 5%-os lakásáfa? Ki épít és ki vár? Az idő pénz, és nem mindegy, mire költi. Ingatlanpiaci és építőipari hét október 12-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Hivatalból eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. A hatóság lépését a közérdek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata indokolta, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy korábban sem állami, sem uniós szervektől nem kaptak hivatalos jelzést a projekttel kapcsolatban. A versenyhatóság a sajtóból értesült arról, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az ügyben hozzájuk kíván fordulni. Hivatalos megkeresés vagy konkrét bejelentés azonban eddig nem érkezett hozzájuk. Kormányhatározatra vár az Iparművészeti Múzeum, hogy megkezdődhessen a Lechner Ödön által tervezett Üllői úti szecessziós épület rekonstrukciója. Ezt az intézmény megbízott főigazgatója nyilatkozta. Liekeli Zsombor hangsúlyozta, hogy az épületet 2017-ben zárták be, miután kiköltöztették a múzeum teljes gyűjteményét, hogy megkezdődhessen a rekonstrukció. A szükséges tervek már 2013 óta rendelkezésre állnak, de ezeket most felül kell vizsgálni, és egy közbeszerzési eljárás is szükséges a kivitelezéshez. Védelmi innovációs program létrehozásáról szóló rendeletet fogadott el az Európai Unió tanácsa. Az új 115 millió eurós finanszírozási forrás célzott támogatást tud nyújtani a kis- és középvállalkozásoknak az innovatív védelmi megoldások kidolgozása és elterjedésének támogatására. A közlemény szerint a már meglévő uniós védelmi ipari eszközök kiegészítéseként ez a program fogja segíteni a KKV-ket abban, hogy a termékek a prototípus fázisából minél előbb eljussanak a műveleti képesség szintjére. Európában először hajtott végre tesztrepülést az Airbus az amerikai fejlesztésű Valkyrie drónnal, amelyet a tervek szerint Eurofighter vadászgépekkel együttműködve alkalmaznának, és 3 év múlva állhatnak szolgálatba a német légierőnél. Az Airbus és a Kratos Defense 2025-ben jelentette be együttműködését az önállóan vagy távirányítással is működtethető vadászgépekkel összehangolt bevetésekre alkalmas drónok fejlesztésére. A több mint 5000 kilométeres hatótávolságú repülőeszközt az Airbus Mars küldetésirányítási rendszerével szerelik fel.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 143.061 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 14,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,4%-kal csökken 4.984 forinton áll, az OTP 3,2%-kal került feljebb 40.600 forintra. A Richter 2%-os pluszban 12.380 forinton, a Magyar Telekom 9%-kal került lejjebb 2.538 forintra. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 365 forint és 24 fillér, egy amerikai dollár 326 forint 61 fillér, egy svájci frank 392 forint és 8 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 25 fillér, a cseh koronáé 15 forint 98 fillér, egy angol font 432 forintba és 28 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 1%-kal erősödik, Milánó 6%, Madrid 7%-kal korrigál felfelé. A bitcoin árfolyama 83.434 dolláron és 80 centen áll 3%-os mínuszban, az Ethereumot 2556 dollárért és 17 centért lehet vásárolni 9%-os erősödés mellett. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-kal erősödik, $92.90 áll. A Brent jegyzési ára 1,1%-os pluszban hordonként $105.89. Egy uncia aranyért 0,5%-os csökkenés mellett $4.195.10 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Városliget nyerte el a világ egyik vezető parkszakmai szervezete a World Urban Parks 2026-os európai díját. A csaknem 100 hektáros parkba évente több mint 10 millió látogató érkezik. Európából 4 projekt kapott elismerést, a Városligetet a kiemelt nagypartok kategóriájában díjazták.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, a Dunántúlon több helyen eső is várható. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 18 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, a stúdióban pedig két vendégem, Víg János és Lacik Szabolcs. Szervusztok, fiúk!
2: Üdvözletem mindenkinek, tisztelettel köszöntöm a hallgatót, és köszönjük szépen a meghívást.
1: Egyen pólóba érkeztetek, amire a szívetek fölé az van, az a kis logó van fölött, vagy Himalayan Job 26.
2: Így van, de azért ez nem munka volt, hanem inkább szórakozás.
1: Így van, de erről a szórakozásról fogunk egy picit beszélni. Ugye a műsor elején föltettem egy kérdést a hallgatónak, hogy jártak-e már 5000 méter magasságban, vagy még fölötte? Hát ha bolintott valaki, akkor utána föltettem a kérdést, na is motorral. Mert ugye hát itt ez volt a nagy kaland, és amikor én fölkaptam a fejemet erre a túrára, amit ti szerencsésen abszolváltatok, mikor jöttetek meg? Két hete?
3: Körülbelül két hete.
1: Két hete jöttetek meg, szóval egy fantasztikus részén voltatok a világnak, a Himalájában, természetesen Royal Enfieldekkel, hiszen az ember mivel motorozna. Úgyhogy a feladatunk most ebben az órában, hogy egy kicsit felelevenítitek azokat az élményeket, amikkel gazdagabbak lettetek. De hát kezdjük azzal, hogy mikor jut az embernek eszébe az, hogy a Himalájába kell elmenni motorozni? Mióta motoroztok, és mik voltak azok a eddigi kvázi nagyobb etapok, ami alapján azt mondtátok, hogy oké, akkor most már a Himalája jön. Szabolcs?
3: Hát a mióta az 1984 talán, vagy előtte még hát akkor nem robogónak hívtuk, de kis motorokkal. Aztán kihagyások, mint szerintem nagyon sok mindenkinek, és hát valamikor 2000 környékén lett újra modern nagymotor.
1: Mivel
3: hát
1: mész?
3: Most per pillanat egy 1150 GS-en van BMW, meg van mellette egy 1100 RT, egy 30 éves most már, akár veterán is lehet.
1: Mi volt a leghosszabb túra, amit eddig megvalósítottál?
3: Hát nekem egy 3 hónapos út volt, vagy nekünk a feleségemmel voltunk 3 hónapot, aminek a fő célpontja az Grúzia, Örményország volt, meg aztán Irán, ahova a motort nem engedték be csak minket, meg az oda, meg a visszaút, ez volt eddig a
1: jó, hát azért ebből a szempontból van tapasztalatod, hogy elmegyünk a világ másik felére, egy picit kilépünk a komfortzónából. Pontosan. János? Igen.
2: Hát tulajdonképpen a történet 1977-78-ban kezdődik az első 125-ös MZ-vel, amikor édesanyámék elmentek nyaralni, és mire hazajöttek addigra, én egy boldog motor tulajdonos lettem, pedig nagyon tiltották ezt a dolgot. És aztán nálam is egy jó hosszú szünet következett be, és 2019-ben, amikor ugye az ember életében, én már ilyen 65 közül vagyok, eljön a férfi klimax, ami, mint tudjuk, ugye inkább hajókkal, motorokkal, stb. Jár, nem elhízással és hőhullámokkal. Akkor én is kitaláltam, hogy motorozni fogok, és akkor vettem meg az első nagy motoromat, egy V-Stromot, és talán itt kapcsolnám össze, hogy onnan is van az ismeretség ezzel a társasággal, hogy tulajdonképpen mi a V-Strom klub vagyunk, nem egy hivatalos klub, hanem egy baráti társaság. És ezen belül szervezők, túrák, így van, tavaly ugye Korzika volt, idén is volt erdélyi túra, svájci túra is emellett, jövőre már szerveződik egy Nordkap túra. És aki tulajdonképpen a szervezőnk, azt mindenképpen meg kell említeni, sajnos ő nem tudott eljönni, a Kelemen Mennyhért kollégánk, aki Kálmenyus Kamu Kalandor néven fut az interneten, ő már volt Indiában.
1: Ez volt a második útja, ilyen himalájás útja.
2: 7 évvel ezelőtt, és ő találta ki, hogy menjünk el, és hát persze mi ráraboltunk, hogy hát majdnem közel 6000 méteren motorozni, azért az igazán
1: Szabolcs, téged mi izgatott ebben? Mi volt az, amire azt mondtad, hogy hát ez drágám, a feleségednek is mondtad, mert ő itthon maradt, ezt én azért nem hagynám ki.
3: Hát elsősorban a hegyek.
1: Hiszen ott volt Grúzia, Örményország, az már téged beszippantott.
3: De én azért kakukktojás voltam ebbe a csapatban, mert én nekem nem vészromom van, meg nem is
1: az most mindegy, motor.
3: Hanem a Menyussal egyszer ültünk együtt egy este, és ott volt egy másik motoros, aki a Menyus, aki volt már Indiában, és ők beszélgettek az útról, és aztán valahogy elhangzott, hogy jövőre szervezik az utat, és hát Menyus nem lehetne ebbe becsatlakozni, mert annyi kaland volt, meg annyi tényleg komfortzónán kívüli dolog, hogy mondom, ezt így ki kéne próbálni, ráadásul úgy, hogy valaki azért már
1: volt,
3: tapasztalt.
1: Igen, és már úttörőként már lehetett az első kapavágásokat, János.
2: Hát mindenképpen én is imádom a kihívásokat. Én fiatal koromban 76 óta barlangáztam, búvárkodok, oktatóként is szerepeltem félig meddig. És hát ez a kihívás, ez mindenképpen tetszett nekem is. Én mindenhova szívesen megyek, ahova utazni lehet motorral, lehet menni. Úgyhogy ez...
1: Úgyhogy egy... abból a szempontból tényleg könnyű helyzetben voltatok, hogy nem ti voltatok abból a szempontból a főszervezők, akiknek mindent meg kellett az első pillanattól kezdve, hiszen a menyushoz be tudtatok csatlakozni, de azért valószínű, hogy beleláttatok ebbe az egészbe. Itthonról, amikor az embernek kell egy ilyen túrát szervezni, ráadásul oda, Indiához. Ugye egy picit, ha becsukjuk a szemünket és a térképre nézünk, akkor Indiát látjuk, de hát India azért abból a szempontból megtévesztő, mert mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy India csak akkor, amikor a lelóg, mint a tehén tőgye. Hát nem kérem szépen, majdnem ugyanakkora van fölfelé is, hiszen ott, ahol motoroztatok, az a kínai, pakisztáni határnál volt, és Leh, úgy van írva, az igen. a város, ami egyébként a központi csillagtúráknak az egyik része volt, az ott van fönt a ficakban, tehát egészen magas ponton. Szóval, mik voltak azok a nehézségek, amikkel itthoni szervezésből meg kellett küzdeni? Vízum, oltás, kellett-e motorok foglalása, milyen motor legyen?
3: Hát ez, mondja ez mind, ugye hát kezdve a vízummal, ami azért csak egy adminisztrációs igen. dolog, nem egyszerű egy indiai adminisztráción végig menni, de vízum, oltások, nagyon sok oltás kellett, szerintem egy 5-6 oltás biztos.
1: Milyen típusú oltás kellett?
3: Sárgaláz, kolera, uh-huh. tífusz volt kombinált oltás, ami a tetanusz is tartalmazta, tehát ilyen oltások, hepatitis, igen. Tehát,
1: bizonyára voltatok olyan helyzetben, amikor azt gondoltátok, hogy de jó, hogy be vagyunk oltva.
2: Nem szerencsére, nem igazán. Értünk a helyi vérhasbüfékbe is, de igen, nem volt semmi igen, probléma.
1: Igen. Igen. Szóval oltások?
3: Szerintem oltások. Akkor egészségügyi nyilatkozatot kellett tenni, mert hogy kolera járvány van valahol a térségben, uh-huh. és hogy mi nem jártunk arra. Akkor a motoroknak a bérlése. Ebbe például azért az nagyon nagy dolog volt, hogy Menyusnak volt tapasztalata, uh-huh. hogy kinél
1: gondolom, hogyan, ugyanonnan béreltétek a motorokat, mint az első túrája kapcsán, vagy ott is mindig változik minden?
3: Igen, de abban is volt egy csel, mert onnan béreltük, de az egy Delhi cég volt, aki aztán kapcsolódott egy céggel, akinek lébe van a székhelye, és ők adták a motorokat. Hát ebből adódott aztán a nehézségünk, hogy olyan leharcolt motorokat kaptunk, amit a Delhi cég nem is látott, vagy nem is ismert.
1: Értem, az egyértelmű de... volt, János, hogy Royal Enfieldekkel fogtok motorozni?
2: Igen, mindenképpen, és kérdés is volt, hogy melyik típust válasszuk, hogy 411-es, 450-es, 450-es egy kicsit modernebb, és nem gondoltuk végig.
1: Gondolom a 650-es még nem volt, mert ugye kijött a Royal Enfieldnek a 650-es,
2: igen,
1: vagy
2: igen,
1: nem is kellett.
2: Az még nincs, aha, de nem kell igen. oda, tehát ezek a 24 lóerős, talán azt hiszem 24 lóerős ez a 410-es, oda tökéletesen elég, tehát amikor már 70-nel mentünk, akkor úgy éreztük, hogy úristen, most mindjárt letépi a fejünket a szél, meg hát az utak olyanok, hogy tökéletesen elég volt. Hát a probléma tényleg az volt, hogy ezek rettenetesen leharcolt motorok voltak, tehát úgy kezdődött, hogy az első nap 3 napig aklimatizálódtunk Lében, ugye 3500 méteres magasságba érkezik meg a repülő, és hát rögtön úgy pihegsz, mint valami kis napos csirke, mert rettenetesen ritkának tűnik a levegő, kb. 35% az oxigéntartalom a tengerszinthez képest. És az első motoros túránkon szembesültünk azzal, hogy nem lehet a tanksapkát kinyitni, mert nem nyitja a kulcs, csúszik az egyiknek a kuplungja.
1: De hát ezeket a motorokat Bovden. Átvettétek valahol?
2: Hát átvettük, igen. persze. Megnéztük, körbe videóztuk, másnap reggel fölültük, na és akkor jöttek a problémák, és akkor aznap nem is tudtunk rögtön elindulni, hanem még visszamentünk a bérbeadó cégnek a telephelyére, és ott próbálták megjavítani ezeket a kisebb problémákat. Amit nem sikerült, akkor adott egy másik motort az egyik fiúnak a cég, és akkor ő azzal indult el az első nap, az egy 85 kilométer körül.
1: Tehát 5 fő, 5 Royal Enfield.
2: Így van. Igen.
1: Mindegy 450-es volt?
2: 411-es.
1: 411-es volt. Eszembe jutott egy kérdés, amit úgy nem nagyon szoktunk belegondolni, de most nekem eszembe jutott. Azért ti már életkorban 60 körül, ugye?
2: Igen, hátulról süt a nap.
1: Igen, hátulról süt a nap, pontosan. Ilyenkor azért felmerül, hogy az ember nem csak, hogy kilép a komfortzónájából, hanem valóban fölmegy 4,5-5500 méter magasra. Nem fordult meg a fejetekben, hogy egészségügyi szempontból ez a dolog, ez megtehető, vagy nem tehető?
3: Mi ezt nem tudjuk, hogy mi 60-on túl vagyunk.
2: Hát mi nem fogadjuk ezt.
1: Jó, tehát föl sem merült az. Nem mentetek el a házi orvoshoz, a belgyógyászhoz megkérdezni,
2: nem,
1: hogy
2: nem, azért tájékozottunk, van olyan gyógyszer, ami segíti az aklimatizációt.
1: Ezek fontos dolgok.
2: Tehát nyilván elkezdünk itthon ilyen gyógyszereket szedni, és ez talán nem tudjuk, hogy segítette, mert aztán kint meg abba hagytuk, mert bevallom férfiasan, hogy rettenetesen rossz íze volt a sörnek már itthon Ferihegyen, amikor ittuk ettől a gyógyszertől. És de egyébként fölkészültünk rá, mert vettünk például lehet oxigénpalackot kapni kint. Nem tudom, hogy mennyire használható, mert ez egy 1 literes oxigénpalack, gondolom 2-3 atmoszféránál többre nincsen fölfújva, mert hát nyilván akkor ez egy kis vékony falu történet. Hát abban van 2-3 liter levegő. Na most az ember normál állapotban olyan 16 liter levegőt vesz percenként, tehát el lehet képzelni, hogy ez a 2-3 liter levegő, ez, vagy oxigén, tiszta oxigén, ez mire elég. Én megmondom őszintén, most egy kicsit előre szaladva, az egyik hágón én kipróbáltam, mert hát mondom, nem viszem vissza a szállóba és dobom ki, és amikor fölmentünk erre az 5800 valahány méterre, én ott elszipákoltam ezt az oxigén.
1: Jól esett?
2: Nem vettem észre különösebben semmilyen hatását. Azt írták mindenhol, hogy azért ott föl vannak készülve a környéken ilyen kis mentőállomások erre, tehát hogy van ott esetleg oxigén, és lehet
1: láttatok tiszta
2: oxigén. Ilyet? Én nem is tudom, nem kerestük.
3: Én láttam.
2: Igazán.
3: Láttam,
2: aha, igen. Aha. Tehát ott azért van ilyen jellegű orvosi segítség. Én utána néztem, hogy kérdezgettem ugye a mesterséges intelligenciát, hogy van-e valami jelentősége annak, hogyha az ember fittebb, meg sportol, meg fut, és mondta, hogy igazán a magashegyi betegség nem ettől függ, természetesen, hogyha az ember egy jó kardiovaszkuláris állapotban van, akkor azért könnyebben.
1: Oké, akkor a mondat vége az, hogy volt egyébként, éreztetek valamikor a túra során olyat, hogy elfogy a levegő, vagy egy kicsi szédülés?
2: Hát folyamatosan.
1: Folyamatosan.
2: Folyamatosan.
3: Persze.
2: Tehát én amikor... Bocsánat.
3: Ja, amikor kiértünk például Lében, én azt gondolom, hogy a gyógyszernek is köszönhetően egészen jól viseltem. És ahogy fönn voltunk például 3 éjszakát, 4500-en aludtunk, utána vissza Lébe még mindig 3500-re, a túra végére én úgy elfáradtam, hogy Lében 2 napot utána ágyban töltöttem. Persze a hideg levegő is, meg megfázás, meg száraz levegő, meg minden együtt okozhatta ezt, de én abszolút. Meg hát a csúcson is volt, hogy ott éreztem,
1: hát,
3: hogy
1: ugye,
3: lassan kell mozogni.
1: Ráadásul, ha ebbe valaki belegondol, aki mondjuk nem motorozik, akkor csak abba kell belegondolni, hogy ugye egy kétkerekes szerkezetről van szó, ami nem 4 kerék, ami egyébként ülök egy kényelmes fotelben, igen, és ezt a 2 kereket valamilyen szinten egyensúlyba kell tartani. Tehát abban a pillanatban, hogyha egy kis szédülés, egy olyan érzés van, akkor már ez abban a pillanatban veszélyessé válik.
2: Tehát, igen. Hát igen, lehet érezni. Tehát nem tudom, hogy te búvárkodsz-e, vagy búvárkodtál.
1: Én nem, hál' Istennek, nem. Tehát én nem
2: ahhoz vagyok, tudnám hasonlítani.
1: A víz nem barátom.
2: Aha, mint amikor az embert ugye a nitrogén narkózis, a mélységi mámor egy kicsit elkapja. Aha. Tehát egy olyan...
1: Nagyon jó
2: kicsit
1: lehet.
2: Olyan,
1: olvastam
2: olyan,
1: róla.
2: Igen, igen, jó. Hát attól függ, kinek hogy jön. Van, akinek tényleg ilyen öröm mámorba úszik, nekem úgy, hogy egy ilyen megijedéssel. Tehát ahhoz hasonló, hogy olyan kicsit sípol az embernek a füle ilyen magasan, az ég hihetetlenül más színű, mint itt lent, tehát annyira hihetetlenül kék, hogy valami rettenetes, a levegő nagyon ritka, hát olyan 6000 méteren már 50% alatt van az oxigéntartalom, úgyhogy egy olyan furcsa, olyan kicsit lebegős érzés. A motorok vezetésénél nem érzi ezt az ember.
1: Maradjunk még itthon egy kicsit. Mit pakoltatok? Hogyan pakoltatok? Ugyanis akkor, amikor az ember kimegy valóban a nem Kecskemétig motorozik, hanem kicsit messzebb, akkor én Afrikában elég sokat motorozom, akkor ott mindig kérdés az, hogy meleg lesz, hideg lesz, éjszaka hideg van, nappal nagyon meleg van, milyen ruhát vigyünk. Ugye itt azért mondtátok, hogy speciálisan, de ott vettetek oxigén palackot, de mit pakoltatok, hidegre vagy melegre? Milyen hidegre. Idő volt? Hány fok volt?
3: Alapvetően hidegre. Delhibe töltöttünk 3 napot, egyedül ott volt meleg, de egyébként
1: ez a meleg, ez mit jelent? Hány fok?
2: 35,
1: oké, és most hónapot tekintve ugye szeptemberről beszélünk. Igen, szeptember. Oké, magas páratartalom 35 fok. Fönn 4500-5000 méter magasan. Milyenek voltak az időjárási körülmények?
3: Hát nappal szerintem olyan 8-10 fok lehetett, éjjel meg hát közel nulla, mondjuk plusz 2.
1: Egyébként ez a szeptember, ez ideális időpont ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen Himalája túrát megtegyen az ember?
3: Azt írták, hogy a legidegesebb.
1: Az most tök mindegy, hogy mit írtak.
3: Igen. Nekünk bejött, mert igen. Olyan igen. Fantasztikus igen. Időnk igen. Volt, hogy hát ilyet nem lehetne.
1: Ugye ráadásul azért jobban. Most már a világ abból a szempontból kinyit nekünk, hogy most már mindent tudunk, ami történik a világban, hiszen az internet ide hozza, és ez a vidék, ez különösen, ugye sajnos, havonta hallunk olyan híreket, hogy katasztrófák vannak, villámárvizek vannak, olyanok, amik egyébként megkönnyítik, vagy megnehezítik nem csak a motorozás, hanem még az életet is. Volt ilyen fajta
2: veszélyérzet? Nem, szerencsére. Hát ez több ezer kilométer fölött volt ez a katasztrófa, ami most ugye legutóbb ilyen óriási katasztrófa volt. Ilyenben nem, ez a rész, ez elég nyugodt ebben a szempontból. És tényleg azt mondják, hogy az augusztus vége, szeptember az, amikor amikor eső sem esik, tehát hó sem esik még, de eső sem esik, tehát pont ez az ideális arra a túrára.
1: Jó, akkor itthon a csomag az úgy nézett ki, hogy volt konkrétan egy nagy csomagotok, amiben motoros cuccot volt. Bukós is akkor is vittetek?
3: Volt, aki vitt, volt, aki odakint vett.
1: Odakint vett, igen, mert az elég nagy helyet foglal el. Egyébként a felszerelés az csizma volt, vagy bakancs?
2: Ami mondjuk, csizma.
1: Csizma.
2: Ki úgy volt, aki több csomagba csomagolt. Én például motoros csizmába utaztam ki, motoros farmer, protektoros motoros farmer, motoros kabátba, a bukós isakot beraktam a feladott csomagba.
1: Volt Delhin kívül valamikor melegetek?
3: Nem nagyon. Nem. Egyébként Lében nem volt annyira hideg, tehát ott azért normális olyan hőmérséklet volt, hogy egy ilyen fősőbe lehetett közlekedni a városban.
1: A motorok végig bírták? Azért volt itt motorcsere az elején.
2: Meg a végén.
1: Jó, hát igen. Szóval mi volt?
2: Hát ez egyik motor megadta magát. Szerencsére az már ebbe a csillagtúra időpontban, tehát pont a várostól egy 5-6 kilométerre kezdett égtelenül füstölni, valószínűleg, hogy valamelyik olajlehúzó gyűrűt vagy valami eltörhetett, és akkor a srác visszajött vele, és akkor rögtön adtak neki egy másik motort.
1: Egy ilyen túra megcsinálható úgy, hogy nincs helyi vezető?
3: Megcsinálható, meg lehet, hogy semmi nem is történik. Nekünk ez a szervizkocsi, én azt mondtam, hogy...
1: De a szervizkocsi, úgy tudom, az sem volt az első pillanatban.
3: Nem. Eredetileg úgy volt, hogy anélkül megyünk, hiszen mennyiség is anélkül voltak annak idején, igen. Tehát nem volt. Itt az a kérdés, hogy akarod-e csökkenteni a kockázatot, vagy nem akarod. Az a kérdés, hogyha mondjuk indulás előtt valaki odajönne, és azt mondja, hogy köthetsz egy asszisztansz biztosítást, akkor kötnél-e? Nekünk ez a szervizkocsi gyakorlatilag egy asszisztansz biztosítás volt, csak éppen nem papírt kaptunk, hanem egy kocsit, meg hát azért nagyon sokat segített, hogy nem kellett csomagot vinnünk.
1: Persze, hát egy ilyen túra alkalmával az nagyon sokat segít, illetőleg van egy olyan biztonság, amelyik esetében, ha bármi történik, be lehet ülni egy autóba. Itt azért valóban nem olyan körülmények között motoroztatok, hogy átugrottatok az egyik kerületből a másikba, hanem olyan úttalan utakon is, amiket persze el tudunk képzelni. Apropó utak, milyenek voltak ott fönn 4000-5000 méter magasan? Szép, sima, aszfaltos? Vagy bármilyen?
2: Ilyen is, olyan is. Tehát volt gyönyörű olyan aszfalt, hogy szinte még fekete volt, ugye még nem porolta össze az időjárás. De hát legtöbbször az is olyan, hogy mész az úton, és egyszer csak elfogy az út. Tehát akár egy országos fő közlekedési úton, egy egyszámjegyű úton is mész, és egyszer csak vége van az útnak, és van egy 15 méter ilyen didim-dadam, amit elvitt a folyó, elvitt az áradás, elvitt a kőomlás. És aztán persze volt olyan is, hogy ilyen terepre bekeveredtünk, pont az Umlingráról lefelé jöttünk egy ilyen földúton, amit a vezető ott földútnak mondott, hát aztán a végén az életünkért kapaszkodtunk.
1: A vezető motorozott veletek?
2: Nem.
1: A vezető az autóban ült? Autóban. Az nem. Autó előttetek ment?
2: Hát hol itt, hol ott. Volt, ahol nem jött föl velünk például, megvárt lent. Tehát nem vezetőnek mondanám, inkább ez a fiú, akit mi kibéreltünk. Egy fiú volt, meg egy szerelő.
1: Értem. Tehát voltak olyan momentumok, amikor magatokra voltatok hagyva. Persze. Vagyis menjetek.
3: Alapvetően napközben nem nagyon találkoztunk mi velük. Néha együtt kajáltunk, vagy egy helyen, még akkor se együtt, egy helyen kajáltunk. De
1: még a hírek előtt egy kérdésem, mivel tájékozottatok? Műholdas GPS, vagy...
2: GPS. Aha. Előre el volt tervezve az út, a GPX-et beletöltöttük egy online, vagy egy offline.
1: Offline, igen, offline rendszer. Melyiket használtátok?
2: Nem tudom, hogy lehet-e mondani, hogy OSM-ant nevű.
1: Jó, hát ha nem lehetne mondani, akkor nem kérdeznék.
2: Oké. Egy OSM-ant nevű nagyon-nagyon pilóta vizsgás professzionális szoftver.
1: Még egyszer, melyik?
2: OSM, tehát OpenStreetMap, tehát ez egy nyílt szoftver, amit fejlesztenek sokan, és ennek egy kezelő programja, ez az OSM-ant nevű program.
1: És tökéletesen működött?
2: Tökéletesen.
1: Nagyon jó. Na innen folytatjuk, Himalájában motoroztak öten, most abból az ötös csapatból ketten vannak itt, Víg János és Lacik Szabolcs, folyt köv.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
4: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zaj, a

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
2: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz egy év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu.
0: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
5: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a Danubius Friends, a Danubius szállodák kedvezményprogramja. Ősszel is vár a feltöltődés, a kényeztető wellness, az izgalmas városnézés vagy a kettesben töltött meghitt idő a Danubius Hotels szállodáiban. Szállásfoglalás a danubiushotels.com oldalon, és Danubius Friends tagként további kedvezmények járnak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Lövöldözés volt a Franciaország déli részén lévő Aubagne egyik középiskolájában. Két tanár megsérült, egy 14 éves diákot őrizetbe vettek. A tájékoztatása szerint az egyik sebesült, az iskola igazgatója. Franciaországban az elmúlt hetekben helyenként erőszakba torkoló tüntetések voltak a középiskolai oktatás korszerűsítése és a tanárhiány megszüntetése érdekében. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal munkatársainak listázása sérti az általános adatvédelmi rendeletet, de bizonyos esetekben akár jogellenes is lehet. Egyebek mellett ezt állapította meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Közleményük szerint sajtóhírekből és újságírói megkeresésekből értesültek arról, hogy az MVVH munkatársait listázó oldalt hoztak létre. Anna így hangsúlyozta, bármilyen szempont alapján megvalósuló diszkriminatív politikai célzatú listázás sérti a GDPR szinte valamennyi alapelvét. Közben a Fidesz közleményt adott ki, amely szerint a jogállamiság és a szabadság helyreállítását szem előtt tartva hozták létre az úgynevezett AVH figyelőt. Az oldal működésének lényege az átláthatóság és az elszámoltathatóság a korábbi kormánypárt szerint. Hivatalból eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. A hatóság lépését a közérdek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata indokolta, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy korábban sem állami, sem uniós szervektől nem kaptak hivatalos jelzést a projekttel kapcsolatban. A versenyhatóság a sajtóból értesült arról, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az ügyben hozzájuk kíván fordulni, hivatalos megkeresés vagy konkrét bejelentés azonban nem érkezett a hivatalhoz. Három nappal elhalasztotta a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának hálózatra kapcsolását Szlovákia legnagyobb villamos energiatermelő vállalata. A társaság korábban azt jelezte, hogy a blokk ma 10 órakor csatlakozik a hálózatra. Nem ez az első halasztott határidő, a cég korábban augusztus 31-ére tervezte a kapcsolódást. A négyes blokk építése még 1987-ben kezdődött, a projektet 92-ben felfüggesztették és csak 2008-ban indították újra.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os erősödés mellett 143.400 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 16 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,2%-os mínuszban 4.996 forinton, az OTP 3,5%-os pluszban 41.690 forinton áll. A Richter 4%-kal került lejjebb 12.400 forintra, a Magyar Telekom 9%-kal csökken, és 2.538 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Masterplast 2.900 forinton stagnál, az Opus 248,5 forinton forog 1,4%-os csökkenéssel. A bankközi devizapiacon 1 euró 365 forint és 36 fillér, egy amerikai dollár 326 forint 70 fillér, egy svájci frank 392 forint és 28 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE ebben a pillanatban 0,5%-os, a frankfurti DAX szintén 0,5%-os emelkedésben, a párizsi CAC-rond 1/10, Milánó 4/10, Madrid 0,7%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
6: Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, a Dunántúlon több helyen eső is várható, többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet estig 13 és 18 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, egy himalájai motoros túra élményeit hallgatjuk Víg Jánostól és Lacik Szabolcstól. Szervusztok! Jön a második felvonás, a 2.0. Lehet azt mondani, ugye India északi részében voltatok, közel a kínai és közel a pakisztáni határoz. Lehet azt mondani, hogy az Isten háta mögött?
2: Ünnöktök!
1: Igen. Milyen igen, szempontból?
3: Hát egyrészt ez egy eleve önálló terület, tehát nem valamelyik tartománynak a része, hanem egy önálló tartomány, ugye elzárt a hegyek miatt is, és elzárt azért is, mert nagyon komoly katonai jelenlét van a környéken.
1: Hát gondolom ugye a határ a Pakisztán miatt, és Kína.
3: Igen, és akár még elő is fordulnak határvillangások vagy konfliktusok. Úgyhogy ebből a szempontból elzárt. Olyan értelemben is például, hogy hiába volt roamingunk, meg vettünk SIM-kártyát mondjuk Delhiben, nem lehet használni azokat a SIM-kártyákat, amiket bárhol máshol veszel, csak amit ott azon a területen.
1: Hát általában Ázsiában, Afrikában ez így szokott működni.
3: Ellenőrzik ugye, hogy ki vásárolta.
1: És ezt a fokozott katonai jelenlétet érzékeltétek is az út során?
4: Hogy abszolút. Hogy tehát katonai ellenőrző pontok vannak, külön kellett egy
1: ugyanúgy olyan áteresztő pontok vannak, mint más.
4: Igen. Kellett külön engedélyeket beszereznünk, amit a hotel tulajdonosa, ahol először megszálltunk, segített, mondta, hogy 600 rupiába kerül, aztán 800, aztán végén 1000 volt.
1: Tehát ez így szokott lenni, ezzel nem kell meglepődni.
4: Ez mindig van.
1: Reggel 600, este 1200.
4: Hát amikor mentünk föl az Umlinglára, ott elmentünk egy éppen nem ült ki a bácsi a bódéba, és mi ott elmentünk, és a másik ellenőrző ponton mondták, hogy hát maguk erre nem is jöhettek volna. Úgyhogy volt egy kis ilyen kellemetlenség, tehát oda nem szólt ez a innerline perm, tehát valami belső engedély, amit aztán mi kiváltottunk, és minden egyes ellenőrző ponton
1: jogosítványt
4: kérték.
1: Nemzetközit kellett kiváltani? Igen. Kérték?
4: Igen. Kutyát nem érdekel.
1: Igen.
3: Egyébként csak egy mondat ez az ellenőrző ponthoz, ahova nem mehettünk volna. Ott például, ha nincs velünk a kísérőautó, nem engedtek volna át minket, tehát azt ők intézték el, hogy mehessünk tovább.
4: Így van, tehát ez a kísérőautó abból a szempontból is szerencsés volt, hogy ő azért nagyon sok mindent így összeszedte előre ezeket az útleveleket, meg az engedélyeket, és oda vitte a katonai ellenőrző pontra, és aztán mondta, hogy visszatva.
1: Hát ez csak azt tudja átélni, aki már botorozott a világnak ilyen pontján, akár Afrikában, Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában, vagy Közép-Ázsiában, mert ott valóban a helyi vezető nélkül lehet menni, csak egy picit macerás. Hosszabb ideig tart, nem egy napig, hanem két napig, vagy három napig, azt ki kell várni, meg hát azért abból a szempontból is jó a helyi vezető, hogy ha valami gond van, valami probléma van, akkor tudjon, angolul beszélt egyébként a helyvezető?
3: Igen.
1: Tehát megvolt az a közös nyelv, amelyik ott van. Ugye az első körben kérdeztem, hogy milyenek voltak az útviszonyok, de akkor, ha egy picit belegondolok, ha itt eléggé nagy szabású katonai jelenlét van, akkor ők odafigyelnek, hogy az utak jó minőségűek legyenek. Tapasztaltátok?
3: Építik az utakat, nagyon sok új út van, kifejezetten a katonaság miatt építik. Egynyomsávos utakat építenek. Tehát nem széles főutak, hanem egynyomsávos, viszont nagyon sok helyen új, nagyon jó minőségű. Mondjuk az építésnek a minősége már, hogy az új utaknak a minősége az nem olyan, mint az európai sztenderdek, de
4: hát meg néha azért az anyatermészet közbe szól, egy kőomlás, egy folyó elviszi esetleg az utat, azért voltak ilyen zenés vízi átkeléseink, ahol azért eléggé összegyűjtotta. Alapvetően azt lehetett tapasztalni, hogy európai turista, motoros turista nagyon kevés van. De a helyiek azok nagyon sokan túráznak. Tehát indiai turistákkal, motoros turistákkal rengeteggel találkoztunk.
1: Ők is Royal Enfield-ekkel?
4: Hát mindenki Royal Enfield-el. Mindenki. Jó lehet látni egy-egy KTM-et, egy-egy más márkát, de alapvetően mindenki azokat.
1: Tehát akkor a helyiek azok mozognak, mert ugye az is... Igen. Ugye mondjuk a Royal Enfield-ek szempontjából az nem kérdés, mert ezeket pont arra találtak, hogy 5000 méter magasan is pöfögjenek, és vigyék le az egészet. A közlekedés baloldali.
4: Igen, elég borzalmas.
1: Mondjuk egy vezető abból a szempontból is, hogy egy baloldali közlekedésnél, hogy úgy szinten tartja az embert, hogy nem akar
4: előttünk
1: átmenni. Jó, tudom, hát épp azért nektek kellett arra nagyon figyelni. Körforgalom?
3: Hát az a legtrükkösebb a
4: körforgalom. Születni kell a túloldalra.
3: Tehát azért, igen.
4: És hát ugye sokat gondolkodik az ember, hogy egyrészt, hogy van-e kressz, tehát hogy vannak-e szabályok, másrészt, hogy vajon az emberek ismerik-e, mert hát a folyamatos dudaszó, a nyomakodása, de ahogy beszélgettük, nem, tehát nem láttunk balesetet, sem láttunk, egyetlen egy kisebb koccanást láttunk a két hét alatt, és azért mindenki halad valahogy.
1: Jó, tehát a kommunikációról már meséltetek, hogy volt egy offline letöltésetek, amivel tudtátok az utat nézni. SIM-kártyát kellett venni.
3: Ott helyben, igen.
1: Mert ott helyben. Egyébként igen. Az kompatibilisen beraktátok a telefonba, és akkor tudtatok. Abszolút. Akár igen. Azzal még haza is tudtatok telefonálni, vagy tudtatok
3: küldet? Ja, várjál, telefonálni.
4: Egymás között tudtunk telefonálni. Igen. Egymás között tudtunk telefonálni, meg a helyi számokat tudtuk hívni, itthon nem próbáltunk
3: igazából
4: hívni.
3: Igazából online használtuk végig, mert WhatsAppon telefonáltunk.
4: Igen.
1: Mondjuk a WhatsApp is... az jó volt.
3: Igen.
1: Szállások igen. Milyenek voltak?
4: De még visszatérve a SIM-kártyára, annyira komoly volt, hogy ott a SIM-kártya vételnél, ott lefényképeztek minket, majdnem új lenyomatot vettek, elkérték a vízumunkat, elkérték ezt a belső dolgot, tehát minden nagyon-nagyon szigorúan rögzítettek, és elég hosszadalmas volt a procedúra, uh-huh. Tehát egy ember, uh-huh. Mire megkapott egy SIM-kártyát, az egy ilyen 20 perces adminisztrációval járt, azért is volt ez állítólag nem olyan sokkal előtte. Valami vietnámi kémeket fogtak meg valamelyik hágón, akik az oroszoknak kémkedtek talán. Bocsánat, hogy megtörtént.
1: Szállások. Az Isten háta mögött.
3: Hát nem európai standard.
1: Jó, nem is, de bocsánat, nem is tehát vártátok?
3: Nem is vártuk.
1: Tehát azért meglepődtetek azért, volna, hogy igen, egy, mondjuk igen, egy ötcsillagos szállodába
4: biztos van lett
1: volna.
4: Is, csak
1: biztos hát, van olyan is, pontosan.
3: Alapvetően olcsók a szállások.
1: Milyen típusú?
3: Hotel, végül is Leben hotelben voltunk, ahol elvileg egy normális hotelszobád volt, francia ágyal, erkéllyel, meg fürdőszobával.
1: Három csillag de... mondjuk európai?
4: Nem, öt. Vagy nem öt, hanem egy.
3: Hát úgy három, hogy a kettő az fönt van. Hát azért ez azért úgy... Azt képzelt hozzá, hogy például nekem az első szobámban a vécét nem lehetett lehúzni, csak leönteni egy vödörből. A meleg vízre mondjuk egy olyan 5-6-10 percet kellett várni, addig folyattad a vizet. Ugyanakkor ki volt írva, hogy takarékoskodja uh-huh, uh-huh. A

0: De konkrétan ilyen, az anyaga, ami
1: nem papundeklőből, tehát faros lemezből.
0: De, de szövetanyaga volt?
1: Nem.
0: Faros lemez.
1: Faros lemez. Nem kő.
0: Nem fa és nem szövet.
1: Nem.
0: Faros lemez.
1: Hát nyilván ott is az volt, hogy mondták, hogy este akkor lesz melegvíz, bőszen tekergettük a, hát volt azért egy kezdetleges zuhanyzó, bőszen tekergettük a csapokat, de hát egy picit volt melegebb a víz, mint a normál csap, a tetőn volt valamiféle vízmelegítő. És akkor mondták, hogy este lesz meleg víz, és akkor este 7-kor egyszer csak kopogtak az ajtón, és akkor jött egy kis ember, és hozott egy vödör meleg vizet, mert a fürdőszoba azért legtöbbször úgy néz ki, hogy van egy tusoló, de azért van egy kis sámlika, egy ilyen 20 centi magas műanyag sámli, azon egy 15 literes vödör, abban pedig egy ilyen 1 literes kancsó, tehát alapvetően.
0: Ugye, tehát akkor a lében a szálloda volt, az egycsillagos szálloda volt, kint a terepen pedig terepviszonyok között.
1: Ilyen is olyan is volt, ott is jobb is, kevésbé.
0: De ezek milyen építmények egy ilyen papundekli szálloda?
1: Az ott hát, amit a telken mondjuk itt fölhúznak az árkertbe.
0: Értem, és hány szobája van
2: mondjuk? Egy ilyen sorház volt.
0: Vagy egy szobában voltatok mindannyian?
1: Nem. Volt, ahol egy szobában voltunk, ketten volt, ahol mindenkinek jutott saját szoba, attól függ.
2: De maximum ketten voltunk.
0: Maximum ketten volt.
2: És mondjuk ez konkrétan olyan volt, ahol 6 szoba volt egymás mellett, egy ilyen sorház, vele szembe egy másik sorház, és kész. De mondom, tehát se fűtés, hát motoros cuccban aludtunk szinte.
1: Hát én vittem hálózsákot azért, rutinus.
2: Minden.
0: Értem. Minden. Az étkezés szempontjából ezek a helyek azok föl voltak arra készülve, hogy jönnek majd turisták, motoros turisták, és akkor adtak enni reggelit vacsorát.
1: Maguk módján, igen.
0: Aha. Mit ettetek?
1: Hát helyi.
2: Hát ezeken a helyeken azért olyan szerény volt. Reggelire jó volt, hogyha kaptunk valami tojás ételt, ilyen, hát komletnek hívták, mondjuk egy ilyen kis tojáslepényt, meg hát rengeteg zöldséget, meg vacsorára is.
0: Hús?
2: Azért nem nagyon volt vacsorára.
0: Hús nem?
2: Nem.
0: Egyébként a húst ettetek, akkor milyen húst ettetek?
2: Jak.
1: Ürű hús volt, de csak a vendéglőbe. Itt ezeken volt. A szállásokon itt alapvetően ugye a hagyományos indiai, amiket ők esznek, tehát ezek tiszta a helyi kaják. Ez a dál nevű, ilyen összepürésített zöldborsó, stb. Az mindenhez eszik ezt a szószt. Rizs, esetleg akkor ezek a kenyerek, ezek a kovász nélküli, tehát élesztő nélküli kenyerek, a nán kenyér, meg a roti.
2: Igen.
1: Ezek ilyen megvan, hát ilyen gyúrva egy kicsit oda van csapva.
0: Mennyire volt ott azért az északi részen, ugye közel Pakisztán és Kína, indiai jellegű az étel? Ugye, mikor azt mondjuk, hogy indiai egy kaja, akkor nagyon csípősre, nagyon színesre gondolunk.
2: Bármit kérhettél úgy, hogy ne legyen csípős. Hát nekem legalábbis nem volt olyan gondom, hogy olyat ettem, amit nem akartam, hogy csípős legyen. Tehát nem, inkább ez nem is indiai, ez ladaki, meg tibeti étel lehetett szerintem, amit mi ettünk. Tehát nem az a tipikus indiai.
1: Aztán a vendéglőben is külön volt kínai étel, külön volt indiai étel, ott is azért Észak- és Dél-Indiának azért elkülönül egy kicsit az étkezése. Én barátja vagyok, tehát én mindenhol igyekszem a helyi ételeket enni. Megmondom őszintén, hogy a következő kérdésed az lesz, hogy bírtuk gyomorral. Hát az első egy-két nap azért volt olyan, hogy szaladtunk, de inkább talán azért, mert más volt a fűszerezettség, kifejezetten jó volt. Persze mindenki fogyott azért egy-két-három kilót.
0: Jó, hát de ezt tudva az ember ilyenkor azért fölkészül védőitallal. Vittetek? Persze.
1: Pálinka nélkül nem indulunk el. Ittetok?
0: Igen, és milyen helyi italok voltak, amikkel...
1: Tehát alkoholtartalmú
2: ital... Hát volt, hogy találtunk sört lében egy étteremben.
1: Lében egy étteremben volt.
2: De azért azt tudni kell, hogy nem kívánod az alkoholt. Tehát nem esett jól. Megittünk egyet talán, és aztán jó, tehát az elmegy az érzés, hogy milyen jól esik egy sör vagy egy pálinka. Hát. Tehát már a magas miatt.
1: Hát addig, amíg az akklimatizáció folyamata tartott, mi úgy gondoltuk az első 2-3 nap pont keresztül kifejezetten ellenjavalt az alkoholnak a fogyasztás, hiszen az alkoholnak van egy vízhajtó hatása, és hogyha dehidrálódsz, akkor
0: igen,
1: jó egészségügy.
0: Hány hágót másztatok meg? Hát, vagy az egész hágó volt?
2: Nem, azért amit jegyzünk, ugye volt a legmagasabb, az 5800 méter volt, az volt az Umlingla.
1: Az Umlingla.
2: Volt a Kardungla, ami 5003?
1: 5300 valamennyi,
2: valami
1: igen.
2: Ilyesmi, meg a ami az Umlinglára vitt.
1: Hát az a Potila nevű Potila hágó, de hát azt úgy nem jegyezzük, mert az 5500 méter, de hát az Umlinglára vitt föl, tehát a
2: tehát ezeket jegyeztük.
0: Egyébként ugye az ember azt gondolja, hogy hely van bőven, mert amikor azt kimondjuk azt a szót, hogy motoros szempontból, hogy hágó, akkor irgalmat a hajtűkanyarok sorozatát tudjuk elképzelni itt is, így kell

0: elképzelni?
1: Van ilyen is, van olyan is. Például a legmagasabbra az Umlinglárót viszonylag egyenes út, de rendkívül meredek út vitt föl. Egyesben a motor épp, hogy cammogott fölfele. De volt olyan, ami olyan szerpentin.
0: Mekkora százaléka volt az utatoknak mondjuk az offroad jellegű út? Amikor valóban a Royal Enfieldek úgy megmutatták, hogy hát igen, én ide bőven elég vagyok.
2: Hát talán 10-15%. Tehát volt, amikor ilyen köves folyómederbe kellett menni, amiben folyt a folyó, vagy hát patak, nevezzük pataknak, mi nagyképűen azt mondjuk, hogy folyó. Voltak olyan átkelések, ahol azért tengelyig ért a víz, tehát voltak ilyen offroad jellegű. Akkor, amikor erről az Umlingla nevű hágóról jöttünk le, akkor nem ott mentünk, ahol fölfelé mentünk föl, hanem mondta a helyi fiú, hogy akkor ott van egy kicsit offroados út, de nem kell tőle félni, hát ott azért belekeveredtünk eléggé meleg részbe. Ott azért
0: ő nem félt,
2: mert egy összkerekes teherautóba ült, ő ott még le is vágta ezeket a hajtűkanyarokat. Mi pedig mondtuk, hogy hát ha neki megy, akkor nekünk is megy, de hát aztán kicsit...
0: Tankolás például olyan magasságban, olyan nagy távolságokban mindig van minden 50 kilométernél egy bodega, ahol valaki árusít benzint?
1: Kellett vinnünk benzint. Tehát ezért is jó volt, hogy a kocsi velünk volt, különben a motorra kellett volna felpakolni a benzint. Tehát tudtuk, hogy melyik az a szakasz, ahol nem fogunk tudni tankolni, és akkor ott ugye kannából tankoltunk. Egyébként viszonylag kevés volt, talán egy vagy két ilyen nap volt, amikor olyan területen voltunk, hogy figyelni kellett arra, hogy legyen benzinünk.
0: Két szót felírtatok nekem, kutyák és tehenek.
2: Hát rengeteg kóbor kutya van, az mindenhol, de érdekes módon, hogy nekem azt tűnt föl, hogy ezek a kutyák valahogy úgy nem kommunikálnak.
1: Békések.
2: Tehát olyan békések, nem. De ha oda mész, és mondjuk adsz nekik egy darab valamit, amit éppen eszel, akkor úgy nem csóválnak, nem, tehát nem semmilyen érzést nem
0: mutatnak. Bizonyos tekintettel néznek rád. Én ezt úgy hívom.
2: Nálunk ugye van picikekort, nagykort, ezek úgy mind olyan középtermetű, olyan...
0: És mindegy kicsit sárgás színű, a fülük mindegyinek nagyon szomorúan áll, én amit megfigyeltem, tehát akár Ázsiában, akár Afrikában motoroztam, rengeteg kóborkutya mindenhol, nagyon szomorú szemekkel és nagyon szomorú fülállással tudatják a világgal, hogy ők valójában kutyák, de nagyon nem érdekli őket, hogy mi történik. Maximum az, hogy egyszer megugatják a motorosokat, vagy nem ugatják meg a motorosokat.
1: Engem egyszer nem bántott.
2: Nem ugattak. Tehát nem is semmilyen kommunikáció nem volt, nem örültek, nem mutattak semmiféle agresszív.
1: Tehenek is vannak, mondjuk nem a hegyekben, azt inkább már úgy Delhi meg Agra környékén látjuk, de hát ők bóklásznak az utcán, ráadásul ott majmok is, nagyon, nagyon sok majom van az utcán.
0: A majom nem volt veszélyes?
2: Nem tapasztaltuk. Ki volt írva a helyzetbe.
1: Úgy nem próbáltunk velük kommunikálni, meg semmit nem csináltunk velük, de nagyon sok majom volt.
0: Bocsánat, csak még egy kérdést nem zártam le. Volt egyébként arra szükség, hogy a benzint, amit vittetek magatokkal, kellett tölteni?
2: Igen. Amikor fölmentünk ebbe a Hanle nevű városba, ott tudtuk, hogy nincs a környéken benzinkút.
1: Tervezett volt.
2: Azt írták is a bédekkerek, az úti kalauzok, hogy ott árulnak benzint ilyen kólás üvegből, de általában azok az ilyen katonaságtól lopott mindenféle petróleum fölhigítva, tiszta nem tudom mikkel, tehát hogy azok nem jó minőségűek. Ezért mi terveztük is, hogy vagy viszünk magunkkal már a motorokon benzint, de így szerencsés volt, hogy kitaláltuk a motorok rossz állapota miatt ezt a kísérőautót, és akkor kísérőautóra föltettünk egy 25-30 literes kannát, körülbelül ilyesmi, és abból töltöttünk.
0: Szabolcs, te mit hoztál magaddal erről az útról? Már nem fizikai értelembe véve, hanem...
1: Én most is azt mondom, hogy a hegyeket, tehát én ilyet még nem láttam, utaztam akár motorral, akár nem motorral, nagyon sok részén a világnak, meg hegyeket láttam. Én ilyet, hogy ilyen méretek, ekkora hatalmas kiterjedés, ilyen színek, ennyire változatos, nem. És hogy ezt egy hétig folyamatosan ezt látod, nekem ez most is, ránézek egy fotóra, úgy kicsit libabőrös leszek, hogy ott voltam, hogy láttam. Tehát nekem ez.
0: János?
2: Annyira töményen kaptuk ott az élményt, hogy nem is tudja az ember. Így utólag nézegetjük a videókat, a fotókat, próbáljuk az emlékeket felidézni. Én igazán azt kaptam, hogy visszamennék. Ha kéne, akkor holnap reggel fölülnék a repülőre, és mennék újra. Tehát egy csodálatos hely, mondjuk a diszkomfortokkal együtt, de hát az természetesen belefér. Tényleg mindenkinek csak azt ajánlom, hogy menjen el a világnak ebbe a szegletébe, mert egy csoda.
0: Ez egy bruttó kéthetes túra volt?
1: 19 nap.
0: Majdnem három hetes. Mennyiből lehetett kihozni?
1: Olyan 8000 forint volt a vége?
2: Hát a repülőjegy volt olyan 260-70 ezer, ugye Varsóba mentünk el, lengyel légitársasággal, Varsóból repültünk.
0: Azt hittem drágább. 8000 forint, az voltak éppen, ha azt vesszük, akkor egy ilyen, most egy dél-afrikai túrát hasonlítok össze, majdnem harmadával olcsóbb.
2: Igen, hát nem drága kint az élet. Igen. Tehát egy liter benzin 300 forint, egy szállás 1500 2000, 3000, tehát ilyen 6-7-8000.
0: A bérek is. A bérek is. Igen, hát valószínűleg. Itt néztem, hogy amikor ide fölírtátok, hogy ugye egy INR,
2: indiai
0: az 3.30, és akkor a teherautó, a sofőr, a szerelő, az 6000 per napi.
2: Igen, igen. Hát abban benne volt a kettő embernek hát, a bére.
0: Igen, igen.
2: És a teherautónak az amortizáció, hát az a kopása, a tankolás.
0: Hol aludtak egyébként? Teherautóban?
2: Nem, ők mindig valahol lehet, hogy jobb szállásokat tudtak,
1: mint mi.
0: Általában ezt egyébként így szokták megcsinálni, ez Afrikában is így dívik, amikor a túravezetők ilyen nem abban a szállodában laknak. Legalábbis én azt tapasztaltam, hogy soha nem abban a szállodában laktak, hanem mentek el. Urak, köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Gratulálok, hogy megtettétek a világ ezen csodáján való léteteket motorral 4500-5000 méter. Még volt a legmagasabb pont, ami volt?
2: Majdnem 6000 méter. Tehát ez a 6000 méter, ez magasabban van, mint az Everestnek az alaptábora, és csak talán 500 lábbal van alacsonyabban, mint az Everestnek az egyes tábora.
0: Köszönöm szépen, Víg János köszönjük és Lacik Szabolcs volt a vendégem. Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: 1 óra, a mikrofonnál nem Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dr. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter 39 éve szakmai pályafutását az ügyészi szervezetben töltötte. Dolgozott ügyészként, főügyészként, szóvívőként és főügyészhelyettesként. Ezen túl az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktat. A köztársasági elnök elmondta, a jelöltnek nincs pártkötődése és politikailag aggályos ügy érdemi megítélésében sem vett részt. Bak Andrást hallják.
3: A legfőbb ügyészi tisztség 1,5 hónapja, a büntető legfőbb ügyész helyettesi poszt pedig több mint 1 éve betöltetlen. Mindeközben az ügyészség szakmai és társadalmi megítélése mélypontra jutott. Súlyos integritási, szakmai és etikai ügyek kerültek felszínre, a szervezeten belül bizalmatlanság, bizonytalanság alakult ki, a közbizalom pedig megrendült. A bizalmat egyetlen kinevezés önmagában nem állítja helyre. Ehhez világos és átlátható döntésekre, azonnali intézkedésekre, hosszú távú építkezésre és az ügyészi kar együttműködésére lesz szükség. A változás irányát és hitelét azonban a vezető személye határozza meg.
2: Lövöldözés volt a Franciaország déli részén lévő Aubonnières egyik középiskolájában. 2 tanár megsebesült, egy 14 éves diákot őrizetbe vettek. A tájékoztatás szerint az egyik sebesült az iskola igazgatója volt. Franciaországban az elmúlt hetekben helyenként erőszakba torkolló tüntetések voltak, a középiskolai oktatás korszerűsítése és a tanárhelyek megszüntetése érdekében. Törvényellenes Donald Trump amerikai elnök döntése, amivel engedélyezte az orosz gázolaj importját, ezt közölte 4 republikánus és 3 demokrata szenátor egy közösen aláírt levélben. Trump még pénteken jelentette be közösségi oldalán, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyességet kötött, így az oroszok több mint 300 ezer tonna dízel üzemanyagot szállítanak az amerikai és a globális piacra, további 500 ezer tonnát novemberben, majd közvetlenül utána még 1 milliót. A 7 szenátor levele szerint az amerikai kongresszus 2022-ben kifejezetten tiltotta az orosz energiaimportot. Szerintük egyértelmű, hogy az Egyesült Államok addig nem importálhat orosz olajat, amíg Moszkva nem fejezi be Ukrajna elleni agresszióját, és nem állítja le a NATO tagállamok elleni fenyegetéseket. Az amerikai-iráni feszültség és a közel-keleti ellátási kockázatok továbbra is magasan tartják az olajárakat, ezért Donald Trump energetikai tűzszünettel kapcsolatos bejelentése csak korlátozott árcsökkentést hozott. Ez arról szólt, hogy sem az orosz, sem az ukrán fél nem lövi egymás energetikai infrastruktúráját. A Concord elemzője szerint az orosz-ukrán fronton bejelentett megállapodások egyelőre nem változtatják meg érdemben a piaci fundamentumokat, miközben a közel-keleti konfliktus a nyersolaj mellett a finomítói kapacitásokat is súlyosan érinti. Gajda Mihályt hallják.
4: Én azért úgy látom, hogy egy olyan nagyon csendes béke szinte egészen biztosan nem lesz, vagy nagyon kicsi az esélye az elkövetkezendő 3-4 hónapban. Ugye jó eséllyel mindkét fél, hogyha már nagyon úgy érzi, hogy tartatatlan a helyzet, ugye akkor az eszkaláció fele mehet, és akár még jobban megsérülhetnek iráni energetikai létesítmények, akár szénhidrogén exportáló létesítmények, valamint cserébe az öbből menti országoknak egyéb infrastruktúrája. Most valószínűleg a félidős választás akik ilyen jellegű dolog nem fog történni, viszont utána van egy 2 hónapos időablak a Trumpnak, amikor eszkalálhat úgy, hogy még ugye az új képviselők nem ültek be a szenátusba, meg az alsóházba.
0: tőzsdehírek.
2: A Budapest értéktőzsdeindex a BUX 9,1%-os pluszban, 142.986 ponton az index, a forgalom átlépte a 17 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,7%-os mínuszban 4.970 forinton, az OTP 3,3%-kal lódult meg 41.630 forinton áll, a Richter pénteki záróértékén 12.350 forinton, a Telekom 9%-a jött lejjebb 2.540 forintra. A forint gyengült az euróval és a dollárral szemben, erősödött valamelyest a svájci frank ellenében a számok szintjén. 1 euróért 365 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 326 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 392 forint 30 fillért kérnek. Európában is pluszokat látunk, már ami az indexeken illeti, London 6% fölötti emelkedésben, csak úgy, mint a DAX, Párizs 2%-ot erősödött, az olasz tőzsde is 6% fölötti plusz mutat, a spanyol 8%-os emelkedésben. Ázsiában mondhatjuk vegyes volt a kép, Japán kimaradt ebből, mert zártva volt, Hongkong 3% körüli pluszban zárt, Shanghai 4%-os mínuszban, az indiai tőzsde majd 8%-kal ment lejjebb, a dél-koreai mutató 3,6% fölötti mélyrepülésben zárt, Szingapur pedig 3%-os pluszban. És nem úgy csökkent, igazából emelkedni kezdett az olajára, az észak-amerikai könnyűolaja VT és a Brent is nagyjából 1%-os pluszban, így a Brent a 105 dollár 70 cent fölött, a VT 92 dollár 80 centen. Az arany árfolyama 3%-os mínuszban, egy unciáért 4202 dollárt kérnek. A palládium 8%-del, a platina 0,5%-kal került többe, a réz 1,2%-kal lódult meg, az ezüst pedig egy minimális mínuszban. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a többség esésben leginkább a kávé 8%-kal és a szójabab 7%-del jött lejjebb, a cukor 1,8%-kal drágult, a kukorica pedig 4%-os pluszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 2,3%-kal drágult, 83,30 eurócenten áll november végi szállítással. Idehaza megnevezték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnök helyettes jelöltjét. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának javaslata alapján a közpénzügyi elnök helyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a felleviteli irányítás pedig Terhes Tibor Dávid veheti át. A jelöltekről várhatóan holnap szavaznak majd a képviselők az Országgyűlésben. A tervezett vagyonadó az 1 milliárd forint feletti vagyont érinteni, de a cégtulajdon értékének meghatározása komoly módszertani problémákat vet fel. A BDO cégértékelési szakértője szerint a tervezett a vállalkozások saját tőkéjét és az elmúlt három év nyereségét kombinálná, miközben egyes cégeknél inkább a vagyonalapú, másoknál a jövedelemtermelő képességen alapuló értékelés adna reális képet. Zsombéki Andrást hallják.
5: A tervezetben meghatározott kombináció két eltérő logikára épít, és amíg mondjuk a képet egyik elemeként meghatározott hozamérték a jövőbeli teljesítőképességét vizsgálja egy-egy cégnek, addig a vagyonérték elem, az pedig a jelenlegi állapotot, a mérleg szerinti eszközök és kötelezettségek különbségét vizsgálja. Ez azért problémás, mert nagyon sok esetben vagy egy, vagy egy másik módszer az, ami igazából irányadó egy cégre. Tehát fontos azt megkülönböztetni, hogy milyen cégről beszélünk. Egy olyan cégről beszélünk, amely inkább eszközöket tart, ingatlanokat, társasági részesedéseket, akkor fontos látni, hogy ez egy vagyonalapú értékelésnek kell lennie. Hogyha viszont jövedelemtermelő társaságról beszélünk, ami adott esetben termel valamilyen eszközöket, gyárt, akkor viszont hozamszámítással érdemes meghatározni ezt a cégértéket.
2: Hivatalból eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. A hatóság lépését a közérnek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata indokolta. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy korábban sem állami, sem uniós szervektől nem kaptak hivatalos jelzést a projekttel kapcsolatban. A versenyhatóság a sajtóból értesült arról, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az ügyben hozzájuk kíván fordulni. Hivatalos megkeresés vagy konkrét bejelentés azonban eddig nem érkezett a hivatalhoz. Védelmi innovációs program létrehozásáról szóló rendeletet fogadott el az Európai Unió tanácsa. A 115 millió eurós finanszírozási forrás célzott támogatást tud nyújtani a kis- és középvállalkozásoknak az innovatív védelmi megoldások kidolgozása és elterjedésének támogatására. A tanács közleménye szerint a már meglévő uniós védelmi ipari eszközök kiegészítéseként az új program segíteni fogja a KKV-kat abban, hogy termékeik a prototípus fázisából mielőbb eljussanak a műveleti képesség szintjére.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, a Dunántúlon több helyen eső is várható, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet most 13 és 18 fok között alakul, éjjel 7 és 13 fokra számíthatunk.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött selejtező csoportjában a ljubljanai egyéni asztalitenisz Európa-bajnokságon. A kontinens viadalon egyébként 5 számban hirdetnek győztest, a főtáblás küzdelmek holnap rajtolnak. Vegyes párosban pénteken, az egynapi párosokban szombaton, egyesben pedig a vasárnap rendezik majd a döntőket. A szerencsés vesztesként főtáblára került Bondár Anna az első fordulóban kiesett a 4 millió dollár özdíjazású wuhani keménypályás tenisztornán. Véget ért a tenisz idén Fucsovics Márton számára, aki váll problémák miatt legutóbb augusztusban versenyzett. A világranglistán 134. helyre visszacsúszott játékos augusztus végén sima vereséget szenvedett a US Open nyitókörében a spanyol Daniel Meridától, majd közölte, hogy le kell állni egy időre, amely lehet egy hónap vagy akár egy év is. Közösségi oldalának legfrissebb bejegyzésében a mellékelt képen a 34 éves teniszező egy kórházi ágyon fekszik. Ahogy fogalmazott, korábban véget ért az idény, mint terveztem, nem így akartam befejezni, de most az a fontos, hogy gyógyuljak és erősebben térjek vissza, a munka nem áll meg, köszönet mindenkinek a támogatásért, fogalmazott. A paratriatlonos Mocsári Bence nyerte a Csibában rendezett világkupa versenyt. A paralimpia negyedik sportoló remek teljesítményen szerezte meg az aranyérmet. A Mocsári közel egy perccel megelőzte a második helyzet ausztrál David Bryant.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 12 perc. Az amerikai-iráni feszültség és a közel-keleti ellátási kockázatok továbbra is magasan tartják az olajárakat, ezért Donald Trump energetikai tűzszünettel kapcsolatos bejelentése csak korlátozott árcsökkentést hozott. A Concord elemzője szerint az orosz-ukrán fronton bejelentett megállapodások egyelőre nem változtatják érdemben a piaci fundamentumokat, miközben a közel-keleti konfliktus a nyersolaj mellett a finomítói kapacitásukat is súlyosan érinti. Úgy számol, hogy az olajár tartósan 100 dollár fölött maradhat hordonként a következő hónapokban, miközben a dízel és más finomított termékek ára is magasan szinten ragadhat. Magyarország számára ez egyszerre jelent magasabb olaj, földgáz és villamosenergia költségeket, valamint közvetve magasabb inflációs és kamatkockázatot is. Gajda Mihállyal Kecső Rihárd beszélgetett.
6: Donald Trump energetikai tűzszünetet jelentett be Oroszország és Ukrajna között, amire az olajárak ugyan csökkenéssel reagáltak, de némilegesen csak, hiszen még mindig azt látjuk, hogy elég magasan vannak az olajárak. Mi az oka ennek? Mi hajtja most az árakat?
7: Először is erről a tűzszünetről annyit, hogy a reakciókból az következett, hogy gyakorlatilag erről se az ukrán fél, se az orosz fél nem tudott, tehát valószínűleg csak gondolt egyet Donald Trump, és kiírt valamit. Ugye még aznap ért orosz csapás ukrán hőerőművet, tehát tegnap, valamint ma reggel is érte az ukrán energetikai infrastruktúrát csapást, tehát ez valószínűleg ezt nem kell komolyan venni. Én nagyon csodálkoznék, hogyha lenne belőle valami. Ugye előző körökben az oroszok azt kérték, hogy egy energetikai tűzszünetért cserébe, ugye az USA meg az Európai Unió is egy csomó az ő szénhidrogén termékét érintő szankciót szüntesse meg, tehát ez nagyon valószínűleg nem fog megtörténni, így valószínűleg ez az energetikai tűzszünet sem fog megtérülni. Emellett pedig ugye azt látjuk, ugye, hogy a közel-keleten ugye gőzerővel folytatódik a konfliktus, tehát a jemeniek is elég erősen lőtték ugye különböző szaudi létesítményeket, reptereket, valamint az irániak is folyamatosan lövik ki ugye azokat a hajókat, amit az öbölben lévő termelő országok arra használnak, hogy az öbölön kívülre juttassák a kőolaj termékeiket, és onnan majd egy másik tanker átfegyés az vigye tovább ázsiai piacokra, úgyhogy egyelőre semmilyen fundamentális dolog nem változott meg annak kapcsán, hogy ahogy lejjebb menjenek a szénhidrogén árak.
6: Maradjunk még egyelőre itt az orosz-ukrán vonalon, mert hogy az amerikai elnök orosz dízelszállításokról is bejelentett egyfajta megállapodást. Ez mit akar pontosan, és ez a globális piacon mekkora jelentőséggel bír, és mekkora mennyiséget jelent ez?
7: Amit először is tudni kell, hogy normál időben, tehát amíg nem érték az orosz finomítók a csapások, Oroszország nagyjából 0,8 millió hordó per nap dízelt exportált. Ez mondjuk úgy havi szinten egy olyan, amit tudom én, 25 millió hordó, vagy valami hasonló. Amiről ugye megállapodtak az, hogy egy már egy útban lévő hajóról gyakorlatilag megveszik a dízelt, ez már szerintem több hete hagyta el az orosz kikötőket. Ez egy kicsivel több, mint 2 millió hordót fog exportálni az Egyesült Államokba, valamint egy jó 3,7 millió hordót fognak vásárolni novemberben, és ezt követően 7,5 millió hordót. Ezen felül kondicionálisan megegyeztek még egy kicsit több, mint 22 millió hordóba ezt követő időszakban, annak függvényében, hogyha Oroszország képes lesz ennyit exportálni, mert sikerül javulást elérni a finomítói terén, tehát sikerül többet megjavítani, és nem érik őket súlyos csapások. Ez így összességében mondjuk úgy egy olyan 36 millió hordó. Ez 2-3 hónap alatt nem olyan sok, tehát normál időben amúgy is, ahogy mondtam, egy hónap alatt exportált volna Oroszország 20 pár millió hordó dízelt, tehát ez csak, hogyha valóban meg is valósul, ez csak részlegesen fogja lenyomni az árakat, és ugye nagyon nagy része, amiről beszélnek, tehát egy olyan 22 millió hordó az valamikor november után feltételesen valósulhat meg, így nagyon korlátolt volt az árreakció erre a bejelentésre.
6: Melyik háború, vagy melyik konfliktus az, amelyik nagyobb hatással van jelenleg mostan az olajára, mint mozgatóerő? Nyilván tudjuk, hogy a hormozi szoros már az elmúlt időszakban is nagy jelentőséggel bírt, de változtat bármit most, hogy itt az orosz-ukrán konfliktus is jobban képbe került ezen a fronton?
7: Azt láthattuk, ugye, hogy döntően mondjuk kőolajnak az ára az Irán-amerikai háború nélkül lett volna egy olyan 60-os a dollár per hordó nagyjából erre az évre, ez volt a várakozás, ezt jó eséllyel meg is lett volna. Most ha ránézünk a monitorra, azt látjuk, hogy valahol 105 és 110 a dollár per hordó körül van az olaj, tehát ennek a háború miatt magában a nyers olaj emelkedett egy jó 40-45 a dollár per hordót, viszont ez kizárólag csak az irán és amerikai háború miatt van. Viszont van az emelkedésnek egy másik hatása is, hogy ugye a finomítói crack spreadek ugye a dízelen megemelkedtek szintén egy olyan 60 kötőjel 80-os a dollár per hordóra. Ez szerintem ugye félig a orosz-ukrán háborúban, félig pedig amiatt ugye, hogy egy csomó közel-keleti finomító kiesett. Tehát ez majdnem mondhatni, hogy fele-fele arányba lehet osztogatni ebben a spreaden, de inkább itt is a több azért a közel-keleti háborúnak köszönhető. Tehát azért azt lehet mondani, hogy ugye a végén ugye a dízelár emelkedésében az emelkedésnek én szerintem jó 75%-a inkább az USA-iráni konfliktusból jön, és csak egy kisebbik fele jöhet mondjuk az orosz-ukrán háborúból a kiesett finomítók miatt.
2: Az elmúlt percekben a Concord elemzőjét, Gajda Mihályt hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: A BUX felfelé 1%-kal majdnem, 143.018 ponton a mutató, a forgalom pedig közelíti a 17,7 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL majd 1,8%-kal van mínuszban, 4.966 forinton, a Telekom 6%-a jött lejjebb 2546 forinton áll, az OTP 3,4%-kal kapaszkodik vissza 41.660 forinton, a Richter pedig majd 2,1%-a 12.370 forinton. A forint most a dollárra szemben kezdett el jobban gyengülni, 326 forint 70 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Egy euróért 365 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 392 forint 10 fillért kérnek. Európában mindenütt pluszokat látunk. és nagyjából azonos mértékben, hiszen London, illetve a DAX index, sőt az olasz tőzsde is 6% fölötti pluszban, Párizs 2%-kal tudott emelkedni, a spanyol pedig 8%-kal van feljebb. Ázsiában Japánban zárva volt, Hongkong 3%-os pluszban, csak úgy, mint Szingapur, mármint így zártak, a többiek mínuszban, Shanghai 4%-del, az indiai tőzsde 8%-del, a dél-koreai pedig 3,6%-os mélyrepülésben fejezte be a napot. Az olajárak emelkednek, nemhogy csökkennek, az észak-amerikai könnyűolaja VTI és a Brent is 1,3% fölötti pluszban. Ez azt jelenti, hogy a VTI 93 dollár fölé emelkedett, a Brent pedig 106 dollár 10 centen. Az arany 0,5%-kal olcsóbb, egy unciáért 4196 dollárt kérnek. A palládium 9%-kal, a réz 1,1%-kal drágult, a platina 4%-del, az ezüst ugyanakkor az aranyhoz hasonlóan 3% fölötti mínuszban. A mezőgazdasági termelő árak közül a kávé 1,1%-kal olcsóbb, a kakaó 0,5%-kal. Drágult viszont a cukor 1,7%-del, és nagyjából ő a legkomolyabb drágulás, a szójabab 7%-os mínuszban, a búza és a kukorica egy pár centtel került többe a világpiacon. A holland tőzsdénézett gáz árfolyama 2%-ot emelkedett, most egy pár cent, eurócentes mínuszt jelent, kerek 83 eurónál november végi szállítással.
0: Építőipari és ingatlanpiaci hét a Trend FM-en.
2: Idén 2%-kal csökkenhet az építőipar teljesítménye. Az elmúlt 4 évre visszametekintve ez 10%-os zuhanás. Év végére 70 ezer emberrel dolgozik, majd kevesebb ebben a szektorban 2021-re összevetve. A lakásépítések és felújítások terén nincsen gond, de nagyon hiányoznak az állami megrendelések, főleg az út- és vasútfelújítási szektorban. Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét Nagy Károly faggatta.
8: Milyen állapotban van jelenleg a hazai építőipar? Folytatódik úgymond egy picit az egy helyben toporgás, vagy pedig azért már látszik az, hogy ha jönnek például az uniós pénzek, hogy egyszer csak meglódulhat majd az állami beruházások révén?
9: 2026 az építőiparnak a negyedik mínuszos éve lesz, és a múlt évhez viszonyítva jelenleg ugye 2,7%-kal kisebb a teljesítmény, és egy alacsony bázishoz mérünk. Az évhoz prognózisa szerint olyan mínusz 2% lesz ez az év, az előző évhez mérve. A KSH egyébként 2021-hez mér, és összehasonlító számokkal, és az utóbbi 4 évben, ezt is figyelembe véve, kb. 10%-kal lesz kisebb az építőipar teljesítése. Különösen nehéz helyzetben vannak a közepes és nagy munkák kivitelezésére alkalmas cégek, mert a közepes és nagy értékű munkák tűntek el nagyon a piacról. De hogy jól érzékeltessem az építőipar helyzetet, még néhány szám, ami könnyen megjegyezhető, hogy 2024-hez képest 50 ezer emberrel foglalkoztattunk kevesebbet itt a nyár végén, ami tovább fog csökkenni, és 25%-kal kisebb az újonnan kötött szerződések volumene, mint egy évvel ezelőtt volt.
8: Ez gyakorlatilag minden területet érint, tehát államitól magáni kezdve ez így van?
9: Ha megrendelőnként nézzük a piacot, akkor az a jó hír van, hogy a lakosság rendel, különösen Budapesten az agglomerációs övezetében és nagyobb településeken. Ők ugye elsősorban a mikro- és kisvállalkozóknak adnak kisebb-nagyobb munkát. Ha nézzük a befektetőket, ők várakoznak, hogy a kormánytól milyen támogatást remélhetnek magyarországi befektetéshez. A kormány pedig elsődlegesen azzal van elfoglalva, hogy az uniós forrásokat hazahozza, ami az építőiparnak körülbelül egy 2000 milliárd forintos munkát adhat a következő 3 évben. Ehhez a munkához legkorábban mi a jövő év elején tudunk hozzájutni, legalábbis egy részéhez. A nagy befektetők munkáihoz nem tudjuk, mikor lehet hozzányúlni, elérni. A lakosság pedig azért több tekintetben kivár, tehát várja az energiamegtakarítás célzó otthonfelújítási program újraindítását és az otthonstartot is. Tehát mindebből, amiről mi beszélgetünk, lehetne azt mondani, hogy kitörési pont lehet a lakásépítés, lakásfelújítás 2027-ben. A vonalas létesítmények, vasút, villamos, elővárosi vasútvonal építése és mezőgazdasági beruházások lehetnek azok, ami munkát ad az építőiparnak, de 2028 előtt összességében jól érzékelhető fellendülést nem várok.
8: Akár az ipari területek, akár az úgynevezett rozsdaövezetek területén a nagyobb vagy akár közepes befektetők érdeklődnek. Itt nagyon-nagyon fókuszba került, hát nem csak az építkezés miatt is, az elmúlt időszakban például a Rákos rendezőpályaudvar és környéke, de más területeken is lehet hallani, hogy azért esetlegesen van mozgolódás. Itt látnak már valamiféle előrelépést, vagy még mindig csak a tervek szintjén tartunk?
9: Egy lassú előkészítés van, tehát kiviteli tervmélységű előkészítése az említett projekteknek még nincs. Valójában fontosak, hiszen lehetne azt mondani, hogy 4 éves kormányzati cikluson átnyúló nagy munkáról beszélünk, akár a Rákos rendező vonatkozásában, de akár az olimpia vonatkozásában, és ezek fontosak, hogy legyenek, tulajdonképpen kiszámíthatóbbá tenni az építőipar számára a közeljövőt, vagy a középtávot, de ez 2027-re érdemleges, tevőleges munkát az építőipar számára még nem fog hozni.
8: Nagyon-nagyon sok hírünk szól mostanában a mesterséges intelligenciáról, a digitalizációról, arról, hogy ez mindent áthat. Ez az építőiparban mennyire van jelen, akár a munkatervezésnél, vagy akár maguknál az otthonok építésénél, például az úgynevezett okos otthonoknak az építése, mennyire indult el Magyarországon?
9: A létesítmények tervezésénél és kivitelezésénél is ott van. Alapvetően adatbázisok kezelése, nagyszámú adatok vannak, akár egy családi ház megépítésénél is, ugye több százféle terméket építünk be, többféle munkafázisok vannak, szakembereknek kell együtt dolgozni, és műszaki folyamatok ütközhetnek, hogy egyik mester valamit csinált, a másik pedig elrontja. Tehát a munka összehangolásához, a munkamenet megtervezéséhez a mesterséges intelligencia rengeteget segít adatfeldolgozásba. Ami a intelligens otthont illeti, azt tapasztalom, hogy elsősorban az agglomerációs övezetben, kertes családi házaknál és vidéken is igényesebb megrendelőknél ez most már itt van velünk. Tehát az, hogy minél kényelmesebben lehessen lakni egy lakóingatlanban, ahol informatikai eszközök segítenek takarításban, hűtésfűtésben, konyhai rendszerekben, árnyékolás technikában, őrzősvédésben és minden egyéb dologban, egyre inkább jellemző, hogy az igényes megrendelő ezt kéri megtervezni és kivitelezni.
2: Az elmúlt percekben Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották. Nem sokára 13:30, amikor friss hírekkel jelentkezünk itt a Trend FM-en. Nagy Károly kollégám már készül, hogy elmondja önöknek. Én megköszönöm a figyelmüket, M. Szűcs Pétert hallották. Legközelebb csütörtökön 1-kor találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra, minden jót!
0: Minden, ami építőipar és ingatlan. Ezen a héten a Trend FM-en. Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
12: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
13: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Fejes Pétert jelöli legfőbbügyésznek a köztársasági elnök. Bak András azt mondta, hogy korábban a Vas megyei főügyészség büntető jogi főügyész helyettese volt Fejes Péter, aki tavaly vonult nyugdíjba, ügyészi szolgálatát az életkori korlátozás miatt kellett befejeznie. Az ELTE-n és a Pázmány Péter Egyetemen is oktat. Az államfő szerint Fejes Péter képes lesz helyreállítani az ügyészség függetlenségét, és el fogja tudni indítani a szervezetet a közbizalom visszaállításának útján. Lövöldözés volt a Franciaország déli részén lévő Aubagne egyik középiskolájában. Két tanár megsebesült, egy 14 éves diákot vettek őrizetbe. A tájékoztatás szerint az egyik sebesült az iskola igazgatója. Franciaországban az elmúlt hetekben helyenként erőszakba torkoló tüntetések vannak a középiskolai oktatás korszerűsítése és a tanárhiány megszüntetése érdekében. Törvényellenes Donald Trump amerikai elnök döntése, amivel engedélyezte az orosz gázolaj importját, ezt közölte 4 republikánus és 3 demokrata szenátor egy közösen aláírt levélben. Trump még pénteken jelentette be a közösségi oldalán, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyességet kötött, így az oroszok több mint 300.000 tonna dízel üzemanyagot szállítanak az amerikai és a globális piacra, további 500.000 tonnát novemberben, majd közvetlenül utána még 1 millió tonnát. A 7 szenátor levele szerint az amerikai kongresszus 2022-ben kifejezetten tiltotta az orosz energiaimportot. Szerintük egyértelmű, hogy az Egyesült Államok addig nem rendelhet orosz olajat, amíg Moszkva be nem fejezi Ukrajna elleni agresszióját, és le nem állítja a NATO tagállamok elleni fenyegetéseket. Az Európai Unió külügyi egyeztetésén egyébként Luxemburgban újabb 1600 szemét vettek fel a háború miatti szankciós listára. Idehaza megnevezték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjét. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának javaslata alapján a közpénzügyi elnök helyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a fellebbviteli irányítást pedig Terhes Tibor Dávid veheti át. A jelöltekről várhatóan holnap szavaznak majd a képviselők a parlamentben. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak listázása sérti az általános adatvédelmi rendeletet, de bizonyos esetekben akár jogellenes is lehet. Egyebek mellett ezt állapította meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Közleményük szerint sajtóhírekből és újságírói megkeresésekből értesültek arról, hogy létrejött egy az NVVH munkatársait listázó oldal. Az adatvédelmi hatóság hangsúlyozta, hogy bármilyen szempont alapján megvalósuló diszkriminatív politikai célzatú listázás sérti a GDPR szinte valamennyi alapelvét. A Fidesz közleményt adott ki, amely szerint a jogállamiság és a szabadság helyreállítását szem előtt tartva hozta létre az úgynevezett AVH figyelőt. Az oldal működésének lényeg az átláthatóság és az elszámoltathatóság, legalábbis a korábbi kormánypárt szerint. Hivatalból eljárást indított a gazdasági versenyhivatala a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. A hatóság lépését a közérdek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata indokolta, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy korábban sem állami, sem uniós szervektől nem kaptak hivatalos jelzést a projekttel kapcsolatban. A versenyhatóság állítása szerint a sajtóból értesült arról, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az ügyben hozzájuk kíván fordulni. Hivatalos megkeresés vagy konkrét bejelentés azonban eddig nem érkezett hozzájuk.
12: Tőzsde hírek.
13: A hazai értéktőzsde nyitás óta pluszban van, ez 1%-os emelkedést jelent most, 143.126 pontos BUX értékkel, a forgalom már 18 milliárd feletti. Másfél százalékkal gyengül a MOL 4.980 forinton, egy komolyabb 3,3%-os ralliban az OTP 41.650, a Richter 3,1%-kal drágul 12.390 forinton jár, a Magyar Telekom 7,1%-os mínuszban 2.544 forinton, 6,1%-kal gyengül a 4iG 1.581 forinton jár. Forgalmasabb a kereskedése a Cvaknak, amely 2,1%-os pluszban 29.500 forinton, emelkedik a Partner Jeep 1,8%-del 2.880 forinton jár, a Dunahouse Group 1,1%-os pluszban 1.350 forinton, esik viszont az Autovalis 1,6%-kal 120 forint 50 fillér, a Granit Bank 2,5%-kal gyengül 8700 forinton jár. Az euróért 365 forint 20 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde 6%-kal megy felfelé, csak úgy, mint a német DAX, a francia CAC-en 2%-os pluszban jár, az olasz tőzsde 8%, a spanyol 1%-os emelkedésben, 1,1177 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
12: Időjárás jelentés.
13: Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, a Dunántúlon több helyen eső is várható, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet estig 13-18, éjjel 7 és 13 fok között várható. 13 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
12: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
14: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
12: Opera.
14: Mozart egyik legnépszerűbb daljátéka, a Szöktetés a Szerályból, októberben ismét visszatér az opera Eiffel műhelyházának színpadára. Ráadásul egy jól ismert szerepben újra Miklósa Erikát láthatja a közönség. A Kossuth díjas koloratúr szoprán több mint 2 évtizede alakítja Konstanzét, Mozart egyik technikailag legigényesebb szoprán szerepét. Először 2002-ben énekelte az Operaházban, és Vecsei H. Miklós 2021-ben bemutatott rendezésében is ő formálta meg a hősnőt. A 2021-es fiatalokat is megszólító rendezés ezúttal is modern, vetített környezetben elevenedik meg, a vizuális világot a kiégő izzók csapata jegyzi. Varró Dániel fordítása és Vecsei H. Miklós újraírt, humoros prózai részei Mozart zenéjét mai hangvétellel kapcsolják össze. A történet középpontjában ezúttal is a szerelem, a szabadság, a hűség és a megbocsátás áll. Miklósa Erika mellett Szelecki Artúr, Brindás Boglárka, Pap Balázs és Szvétek László is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Bogányi Tibor vezényli. A Szöktetés a Szerályból október 17-én, 18-án és 24-én látható az Eiffel műhelyházban.
12: Színház.
14: Mi történik velünk, amikor kiderül, hogy a saját történetünk egy fontos fejezete egészen más, mint ahogy eddig hittük? Erről az identitáskeresésről és a családi titkok tovább élő hatásáról szól Szalontai Tünde díjnyertes monodrámája, A született Wagner Emese. A színésznő fiatal felnőttként tudta meg, hogy szülei örökbe fogadták, és élete első hónapjait csecsemő otthonban töltötte. Ezután hosszú és sokszor egészen abszurd nyomozás kezdődött a származása és vér szerinti édesanyja után. A személyes történetből született előadás a fájdalmat humorral, költői képekkel, mozgással és zenével kapcsolja össze. A darab különlegessége, hogy nem egy súlyos történetet akar mindenáron súlyosnak látni. Szalontai Tünde szerint az évek során egyre inkább a játékosság és a könnyedség került előtérbe, miközben a téma mélysége megmaradt. Így a néző nem csak egy színésznő személyes történetével találkozik, hanem könnyen a saját családi emlékeire, elhallgatott történeteire és kérdéseire is ráismerhet. A született Wagner Emese október 12-én érkezik a Pesti Vigadóba. Egy előadás arról, hogy néha a múlt megismerése nem lezárja, hanem éppen elkezdi megírni azt a történetet, amelyben végre önmagunkat is felismerjük.
15: Színház. Jen Silverman a Szobatás című könyvét dolgozza fel Újmészáros Károly rendező a Víg Szalon színpadán. A Szobatás egyszerre lélektani utazás és szellemes vígjáték, ami barátságról, identitásról és újrakezdésről szól. Az előadás fotós próbáján a rendezőt kérdeztük, Újmészáros Károlyt hallják.
16: Ez egy nagyon pici színpad, és igazából majdnem teljesen kihasználjuk. Az egész darab egy konyhába játszódik. Két nő nagyon érzékeny története. Egy ilyen későn jött felnövés történet tulajdonképpen. 50 pluszosként valaki egy olyan énjét találja meg, ami addig nem volt jelen egész végig az életében. Elkezd merni, elkezd dolgokat csinálni, amit addig nem mert volna. A két teljesen másfajta személyiségű nő valahogy egymásra talál, talán akaratuk ellenére. Szerintem az egy tök jó mondani való, hogy sosem késő kezdeni valamint az életünkkel, vagy változtatni olyan dolgokon, amit nem is gondoltunk, hogy meg lehet. Igen, a változás az néha félelmetes, és néha szokatlan, kényelmetlen, fájdalmas is lehet, de lehet, hogy a végeredmény az jobb lett, mint hogyha meg se próbáljuk. Ez egy nagyon szokatlan próba folyamat volt, mert nagyon későn jött a bemutató ötlete, és addigra mindenki már be volt táblázva, úgyhogy nagyon furcsa módon két hetet próbáltunk májusba, két hetet augusztusba, szeptember elejéig, és most tulajdonképpen néhány napot a lányok gyakoroltak szorgalmasan közben, úgyhogy ez ilyen három etapban nagyon furcsa módon állt össze. Most csupa ilyen dolog van, ami miatt így tudok izgulni, és lehet izgulni. Úgyhogy igen, nem tudok nem izgulni. Bármilyen előadást nézek, amit rendeztem, akkor mindig izgulok, még akkor is, hogyha előre elhatározom, és már nincs miért. Nem tudok nem izgulni. A könnyek azokért nagyon hálásak vagyunk, meg a nevetésért is, meg a tapsért is, azt mondta valaki, hogyha fotós próbán tapsolnak, akkor az nem rossz jel. Úgyhogy ennek örülünk.
17: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacse hiberekben. Csak úgy pezseg az élet a Balaton délnyugati partjánál megbúvó vadregényes, mocsaras térségben, mely Natura 2000 területnek minősül, így növény és állatvilágát tekintve is rendkívül különleges. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, a mocsári teknős is. Az állatok márciustól novemberig aktívak. Meleg nyári napokon könnyedén megfigyelhetjük őket a vízpartokon, úszadékfákon sütkérezve. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacsehiberek történetébe. Megismerkedhetünk a területen található élőhelyekkel, a berek élővilágával, valamint az inváziós élőlényekkel, amelyek veszélyeztetik az itt élő őshonos élőlényeket. Induljunk a fonyódi Berek Világa látogatóközponttól, és fedezzük fel ezt a csodás területet egyedül, családdal vagy barátokkal. A tanösvény szabadon látogatható, de lehetőségünk van szakvezetett gyalogtúrán is részt venni. A berekjáráshoz feladatlap kapcsolódik, amelyet a Berek Világa látogatóközpont recepcióján vehetünk át.
14: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
18: A Moezens Pizza büszkén meredezik Berntől 6 órányira a berni kantonban, és arról ismeretes, hogy az érkezésem előtt senki sem vesztette életét ott. Azon egyszerű oknál fogva, hogy senki sem mászta meg. Bern felett ugyanis annyi hegy van, hogy ez a veszélyes csúcs egyszerűen elveszett a soraik közt, és ha nem lett volna a vállalkozó szellemű Graf Ergeren úr, a berni kocsmáros, senkinek sem lenne sejtelme arról, hogy ez a hegy kiválóan alkalmas az alpinizmus nyújtotta gyönyör, olyanokra, mint például az innszakadás, a láb, gerinc vagy kéztörés. A vállalkozó szellemű berni Graf Ergeren úr ügyesen ismerte fel a hegy előnyeit, úgy a veszélyes völgyeket, mint a meredek csúcsokat, amelyeknek a köve morzsolódik, és hasonlókat, és az az ötlete támad, hogy a hegy alatt menedékházat alapít, hogy oda csalogassa az angolokat, meg más népeket, akiknek nem számít, hogy a Mont Blancról, vagy csak a Moezens Piccéről zuhannak le. Menedékházat épített tehát a hegy lábánál, majd attól 4 órányi, igazából 4 kézláb megjárt úttal feljebb egy másikat. Mindkét menedékházat Szamárháton látta el itallal, borral, likőrrel és élelemmel, és várta az első

0: megérti aktuális helyzetüket, és sokszor azt érzi, hogy nem is telt el azóta 120 esztendő. Száz Pál fordította a kötetet. Őt kérdezem először arról, hogy aki szerette a Svájka derék katona humorát, hangulatát, az ráismere Hasek stílusára ezekben a rövid úti rajzokban.
1: Igen, hamisítatlan Hasek kötet ez is. Teljesen más típusú szövegek vannak benne, mint a Svájkben, de aki szereti a Svájket, az sem fog csalódni, mert hogy egy csomó olyan elem, vagy ismerős motívum, vagy jellegzetes írói fogás jön ezekben a történetekben is elő, amelyeket ismerünk az érett Hasektől.
2: Például a kisembernek a szeretete, vagy a kritikai hangvétele, amit humorba ágyaz, de azért rendesen oda mondogat?
1: Ez biztosan. Tehát a szatirikus hang az nagyon erőteljes. Tulajdonképpen ezt Hasek anyanyelvi szinten beszéli már az első publikációi óta. Sokféle típusú szöveg van benne, de nagyon gyakran előkerül például az, ami később is jellegzetes, vagy kimondottan a Svájkben egészen magas esztétikai kvalitásokat nyer, csak itt mondjuk egy ilyen kisebb formában nyer megfogalmazást. Tudnélik, ahogy említette is, a kisembernek a megpróbáltatásai. Ami inkább egyfajta előszobája az abszurdizmusnak, ami hát ugye a cseheknél nagyon jellegzetes, és éppen Hasek alapozta meg. Tehát mivel adott esetben ugye utazásokhoz kapcsolódó narratívákról van szó, ezért nagyon gyakran előfordul az, hogy az elbeszélőnk, vagy éppen a szereplői különböző hivatali gigszerek miatt történő okokból vesztegelnek. Például a hivatali szervek valamilyen anomália következtében mondjuk lecsukatják a főszereplőt. És aztán kiderül, hogy az egész az tulajdonképpen jogilag rendben van, de végül olyan abszurd helyzetet szül, hogy végül is még jól is jár az a csavargó, aki a történetünk főszereplője, és egy bajor börtön all-inclusive ellátását élvezi néhány hétig, sörrel, kis virslivel, kiruccanásokkal a városon túlra, és kártérítésül még fizetnek is neki egy kisebb összeget, és így folytatja az utazását. Hát ez mondjuk egy pozitív példa, de találunk aztán a határellenőrzésre, ugye itt a későbbi évtizedekben Kelet-Európában oly gyakori anomáliák forrására alapozott történetet, ami így hirtelen eszembe jut, hát az egy picit tragikusabb, de szintén szarkasztikus. Tehát ott a cári Oroszország határ ellenőreivel történik a konfliktus, ami aztán ilyen börtönbüntetésbe torkollik.
2: Nagy élmény volt az olaszországi történeteket, a velenceit olvasni. Merre járhassak ebben a kötetben?
1: Nagyrészt a monarchia tájain kalandozik, ez tulajdonképpen az egész monarchiát felöleli Csehországot leszámítva, mert hát ott ugye honos az elbeszélünk. De a kötet maga az úgy épül föl, hogy ezeket a régiókat próbálja lefedni. Van egy teljes galíciai rész, aztán ugye magyar kötődésű szövegek is vannak, Magyarországhoz, felvidékhez kapcsolódó elbeszélések. Ezekből egyébként korábban is lehetett már többet olvasni, meg hát a Hasek rajongók bizonyára ismerik a Lőcsei közjáték, vagy a Balaton partján című köteteket, ahol ezekből a típusú szövegekből több volt. Ezek mellé mindenképpen izgalmas és a képet kiegészítendő szándékkal kerültek be olyan szövegek, amelyek eddig még magyarul nem voltak elérhetőek, és hát Galícián kívül jár még a Dráva mentén, tehát a horvát-szlavon területeken, azután találkozunk Béccsel is, egy nyugat-magyarországi utazás is fölcsillan az elbeszélések mögött, tehát van például Nagykanizsa, a Balatonvidék, és aztán van még Erdély, illetve úgy az Alföld környéke, szintén egy néhány novella erejéig. Ezen kívül, tehát ami a monarchia területeit illeti, ezen kívül még kiruccan így a közelbe, tehát a Duna vonalát megjeleníti néhány elbeszélés, a bajor vidékeket, van néhány alpesi vonatkozású, svájci vonatkozású elbeszélés, és az, amit említeni tetszett, az a néhány velencei szöveg, aminek érdekessége az, hogy egyébként nem is tudjuk, hogy vajon járt-e konkrétan Velencében Hasek, vagy az egészet csupán kitalálta, ami rá ugye nagyon jellemző.
2: Azért is érdekes ez a velencei, mert ez a nemzetkarakterisztika, vagy nemzetkarakterológia szerintem ott jelenik meg legelőször, vagy ott kezdtem rá figyelni, hogy milyenek az olaszok, vagy hogy ő mit gondol róluk, és akkor elkezdtem visszaolvasgatni a korábbiakat, hogy ez fölmerül-e ezekben a kalapokban.

0: Landokban.
1: Igen, hát dolgozik ezzel Hasek, mint eszközzel. Én inkább sztereotípiákat mondanék, például ott a velencei kínzókamrákban a német hölgyeknek a különös elfogultsága a kínzóeszközök iránt, az egy egész bizarr sztereotípikus képből indul el, vagy odaér vissza, tehát amit a kor a német nőkről táplált. És hát persze sorolhatnám, még vannak olyanok, amelyek kevésbé meglepőek, mint a tüzesférű szicíliai, aki nagyon lobbanékony. De igazából ez egy szelete ennek a terítéknek. Én igazából így kuncogtam, amikor azt olvastam, hogy az angolok felrakják a lábaikat a vonatokban, mert hogy mondjuk a Budapest-Pozsony vonalon közlekedő Eurocity-n ez rendre előfordul. Tehát vannak örökzöld dolgok. Vagy például szerintem nagyon szép az, amikor egy ilyen, nem is tudom már konkrétan melyik németül beszélő régióban utazik az elbeszélő, és a különböző német vidékekről összeverődő turisták csodálják ott a alpesi tájat a vonatban, és az elbeszélőnk az inkább orosznak hazudja magát, mert az előkelőbbnek tűnik a németek szemébe, és hát ugye van valamilyen szláv akcentusa, és úgy gondolja, hogy a cseh az mégse annyira szalonképes. És hát így épül be abba a furcsa nyelvi kavalkádba, amit ott érzékeltet is, ugye, hogy mindenki németül beszél, körülötte csak éppen valamilyen sajátos regionális tájszólással. Szerintem azért is szép, mert hogy ebben benne van úgy a közép- vagy kelet-európai embernek a frusztráltsága talán.
2: Szász Pál fordítóval beszélgettünk a Távcső a fér, úti rajzok a monarchia tájairól című kötetről. Jaroszláv Hasek összegyűjtött írásai most először magyarul a Tipotex kiadónak köszönhetően jelentek meg.
3: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A kormány célja, hogy a jövő évi büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra. Ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Egyébként az egészségügynek adnak majd nagyobb forrást, aztán a szociális és gyermekvédelemre. Ezeket említette egyebek mellett egyébként Magyar Péter. Részleteket azonban még nem mondott, mert hogy azzal majd jövő héten áll elő a kormány. Van viszont új legfőbügyész jelölt, Bak András köztársasági elnök Fejes Pétert jelöli. Fejes Péter korábban a Vas megyei főügyészség büntetőjogi főügyész helyettese volt. Tavaly vonult nyugdíjba, ügyészi szolgálatát az életkori korlátozás következtében kellett befejeznie. Az Eltén és a Pázmány Péter Egyetemen is oktat. Az államfő szerint Fejes Péter képes lesz helyreállítani az ügyészség függetlenségét, és el fogja tudni indítani a szervezetet a közbizalom visszaszerzése útján. Idehaza megnevezték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettesét. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának javaslata alapján a közpénzügyi elnök helyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a felleviteli irányítást pedig Terhes Tibor Dávid veheti át. A jelöltekről várhatóan holnap szavaznak a képviselők a parlamentben. Kormányhatározatra vár az Iparművészeti Múzeum, hogy megkezdődhessen a Lechner Ödön által tervezett Üllői úti szecessziós épületének rekonstrukciója. Ezt az intézmény megbízott főigazgatója nyilatkozta. Jékeli Zsombor hangsúlyozta, hogy az épületet 2017-ben zárták be, miután kiköltöztették az Iparművészeti Múzeum teljes gyűjteményét, hogy elkezdődhessen a rekonstrukció. A szükséges tervek már 2013 óta rendelkezésre állnak, de ezeket most felül kell vizsgálni, és egy közbeszerzési eljárás is szükséges a kivitelezéshez. Védelmi innovációs program létrehozásáról szóló rendeletet fogadott el az Európai Unió tanácsa. A 115 millió eurós finanszírozási forrás célzott támogatást tud nyújtani a kis- és középvállalkozásoknak az innovatív védelmi megoldások kidolgozása és elterjedésének támogatására. A tanács közleménye szerint a már meglévő uniós védelmi ipari eszközök kiegészítéseként az új program segíteni fogja a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy termékeik a prototípus fázisából mielőbb eljussanak a műveleti képesség szintjére. Európában először hajtott végre tesztrepülést az Airbus az amerikai fejlesztésű Valkyr harci drónnal, amely a tervek szerint az Eurofighter vadászgépekkel együttműködve alkalmaznának. Az új eszközök 2029-re állhatnak szolgálatba a német légierőnél. A több mint 5000 kilométeres hatótávolságú repülőeszközt az Airbus Mars küldetés-irányítási rendszerével szerelik fel. Egy Valkyr ára mintegy 20 millió euró lehet, és a német légierő hozzávetőleg 500 ilyen úgynevezett együttműködő harci repülőeszközre tarthat igényt. Európa szerte heves vitát váltott ki az a térkép, amelyet az Alternative für Deutschland ifjúsági szervezetének egyik vezető politikusa osztott meg az X-en. A bejegyzésben szereplő térkép egy olyan Németországot ábrázolt, amely magába olvasztotta Ausztriát, Luxemburgot, Svájc nagy részét, valamint Franciaország, Lengyelország, Olaszország és más európai államok egyes területeit. Helmut Strauss a térképhez fűzött kommentárjában úgy fogalmazott, hogy a német egység olyan Németországot jelent, amely az egész német népet egyetlen államban egyesíti. A bejegyzés különösen Franciaországban váltott ki nagy felháborodást, mivel a térkép Elzászt és Lotaringiát is német területként tüntette fel. Három nappal elhalasztotta a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának hálózatra kapcsolását Szlovákia legnagyobb villamos energiatermelő vállalata. A társaság korábban azt jelezte, hogy a blokk ma 10 órakor csatlakozik rá a hálózatra. Nem ez az első halasztott határidő, a cég korábban augusztus 31-ére tervezte a hálózatra kapcsolást. A 4-es blokk építése még 1987-ben kezdődött, a projektet 1992-ben felfüggesztették, és csak 2008-ban indították újra.
0: Tőzsdehírek.
1: A hazai értéktőzsde továbbra is pluszban jár, ez megközelítőleg 1,1%-os emelkedést jelent, 143.201 pontos BUX értékkel. A börze forgalma 18 milliárd 869 millió forint. 1,4%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.986 forinttól jegyzik őket. Az OTP 3,3%-kal rallizik 41.640, a Richter 6%-kal drágul 12.420, a Magyar Telekom 9%-kal gyengül 2.540 forinttól jár. Az euró 365 forint 10 filléren. Az európai tőzsde mutatók közül a londoni börze 9%-kal megy felfelé, a német DAX 8%-del, a francia CAC 4%-del, az olasz tőzsde 8%-del, a spanyol 9%-os erősödésben, 1,1179 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolajnál egy több mint 1%-os áremelkedés érzékelhető, 106 dollár 3 centre a Brent, az amerikai könnyűolaj 93 dollár 13 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, a Dunántúlon több helyen eső is várható, a szél megélénkül több helyen, most 13-18 fok van, este 7-9 fokra van kilátás. 14 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A kormány célja, hogy a jövő évi büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen, azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra. Ezt mondta a napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben, főleg az egészségügyre allokált többletforrást emelte ki, illetve a rendvédelemet, és azt, hogy segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak. A jövő évi költségvetés részleteit jövő héten is ismerteti a kormány. Magyar Péter egyébként parlamenti felszólalásában újra felszólította az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Bak András közölte, hogy Fejes Péter korábban a Vas megyei főügyészség büntetőjogi főügyész helyettese volt. Tavaly vonult nyugdíjba, ügyészi szolgálatát az életkori korlátozás következtében kellett befejeznie. Az Eltén és a Pázmány Péter Egyetemen is oktat. Az államfő szerint Fejes Péter képes lesz helyreállítani az ügyészség függetlenségét, és el fogja tudni indítani a szervezetet a közbizalom visszaállítása útján. Fejes Péter közölte, hogy legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, a szakmaiság és a politika mentesség érvényre juttatása. Lövöldözés volt a Franciaország déli részén lévő Aubagné egyik középiskolájában. Két tanár megsebesült, egy 14 éves diákot vettek őrizetbe. A tájékoztatás szerint az egyik sebesült az iskola igazgatója. Franciaországban az elmúlt hetekben helyenként erőszakba torkoló tüntetések voltak a középiskolai oktatás korszerűsítése és a tanárhiány megszüntetése érdekében. Leégett már a viradóra Párizs legrégebbi fedett piaca, a Le Enfant Rouge, amely a francia főváros történelmi negyedében a Marais-ban található, és a turisták körében népszerű gasztronómiai vásárcsarnok volt. A piac fémszerkezete belül részben összeomlott, a tűz oka egyelőre nem ismert. A műemléknek nyilvánított Le Enfant Rouge piacát 1615-ben alapították még 13. Lajos király uralkodása idején. A nevét azokról a vörös szövetekből készült ruhákról kapta, amelyeket azok az árva gyermekek viseltek, akiket 1772-ig egy közeli kórházban fogadtak be a piac közelében. Kibertámadás érte már a viradóra franciaországi áruházláncok hűtőberendezéseit több száz szupermarketben. Az Intermarché 150-200 üzlete és a Kooperatív legalább 100 boltja érintett. A BFM Hír TV szerint a Leclerc márka üzletei is érintettek, amit a csoport eddig nem erősített meg. A hackereknek sikerült távolról aktiválni a leolvasztást a boltok hűtőberendezéseinél.
0: Tőzsdehírek.
3: A hazai értéktőzsde még mindig pluszban, ez körülbelül egy százalékos, sőt egészen pontosan egy százalékos erősödést jelent, 143.100 pontos értékkel, a forgalom 20.319.000.000 forint. A MOL részvényei 1,4%-kal gyengülnek, 4.984 forinttól jegyzik őket, az OTP 3,2%-os ralliban 41.580, a Richter 0,5%-kal erősödik 12.410, a Magyar Telekom 1%-kal gyengül 2.536 forint, az euró 365 forint 30 fillére jár. Európában a londoni tőzsde 0,8%-kal megy felfelé, a német DAX 0,7-del, a francia CAC 0,5%-kal, az olasz tőzsde 0,8%-a, spanyol 1,1%-os erősödésben, 1,1175 az euró-dollárral szembeni árfolyama, drágul a kőolaj 1,2-1,4% közötti mértékben, $105.98 a Brent, az amerikai könnyűolaj $93.11, a földgáz ez a holland tőzsdén egyelőre 2,2%-kal drágul, 83,20 €. 14. Leó pápa holnap a délelőtti órában megy be a Gemelli klinikára, között a Szentszéki sajtóközpont. A még tavaly megválasztott amerikai pápa vasárnap délben mondott beszédében jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megoperálják. A műtét időpontját még nem közölték. A pápai államhoz közeli Gemelli klinika a harmadik Vatikánként ismert, mivel II. János Pál óta itt kezelik a kórházi ellátásra szorult egyházfőket.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben szeles idő várható, a nyugati ország részben lehet eső, a csúcshőmérséklet 13-18 fok között alakul, éjjel 7-9 fokra van esély. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Huszik támadásai miatt szinte teljesen leállt Szaúd-Arábia légiforgalma, jelentette a Reuters. Vasárnap mindegyik légijáratot, ma pedig a járatok háromnegyedét törölték. Szombaton és vasárnap 14 halottja és több tucat sebesültje volt a Huszik rakéta támadásainak. Az európai és ázsiai légitársaságok egyaránt felfüggesztették riádi járataikat. A Lufthansa csoport október 16-áig törölte az összes riádi járatát, az Air France KLM pedig a hónap végéig meghosszabbította a szaúdi fővárosba irányuló és onnan induló járatainak felfüggesztését. Arról egyelőre nincs információ, hogy a szaúdi légierő mennyire bombázza intenzíven a jemeni huszikat, mint ahogy arról sincs, hogy a jemeni kormányerők vajon folytatják az offenzíváikat, és hogyha igen, akkor hogy állnak a huszikkal szemben. A jemeni kormányerők és a szaúdiak azért fogtak össze, és azért támadták meg a huszi erőket, hogy a Vörös-tenger kiáratát, a Bab el-Mandeb szorost hajózhatóság szempontjából újra biztonságosabbá tegyék. Az újabb közel-keleti konfliktus hatására emelkedik a kőolaj, igaz azért nem drámai mértékben, de azért egy 2%-os pluszban. A Brent $106.80, az amerikai könnyolaj $93.79 jár, az arany árfolyama $4188.60. A Fitch Ratings BBBB besorolás mellett negatív kilátással tartja nyilván Magyarországot. Friss anyagában a hitelminősítő kiemeli, hogy az áprilisi választásokhoz kapcsolódó, a vártnál jóval nagyobb állami költekezés komoly kockázatot jelent. A költségvetési hiány a hitelminősítő szerint idén a GDP 7,3%-ára ugorhat, és még 2028-ban is 5,8%-on maradhat. Az államadósság így a GDP 78,1%-ára emelkedhet, miközben a gazdasági növekedés továbbra is visszafogott lesz. Kedvező fejleményként értékeli a Fitch a gyors dezinflációt és az erősödő forintot. Ha azonban nem indul meg a hiteles költségvetési kiigazítás és az adósság tovább nő, az ország leminősítése is fenyegethet, ezt közölte a Fitch Ratings. Egyéb iránt a hitelminősítő a jövővel kapcsolatban, tehát nem 28, hanem 2027-tel kapcsolatban említette az 5,7%-os államháztartási hiányt. A kormány célja, hogy a jövévi büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő szerint a következő évek gazdaságpolitikájának sikerét az mutathatja meg, hogy a növekedés eredményeiből a családok, a munkavállalók és a vállalkozások is részesülnek-e. Hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának a közérdeket kell szolgálnia, és a kormány a 2027-es költségvetést is ennek megfelelően kívánja összeállítani. A jövő évi büdzsé részleteit jövő héten ismerteti majd a kormány. Magyar Péter ismét felszólította az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Vak András azt mondta, hogy Fejes Péter korábban a Vas megyei főügyészség büntetőjogi főügyész helyettese volt, tavaly vonult nyugdíjba, ügyészi szolgálatát az életkori korlátozás következtében kellett befejeznie, az ELTE-n és a Pázmány Péter Egyetemen is oktat. Az államfő szerint Fejes Péter képes lesz helyreállítani az ügyészség függetlenségét, és el fogja tudni indítani a szervezetet a közbizalom visszaállítása útján. Fejes Péter egyébként a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, a szakmaiság és a politika mentesség érvényre juttatása. Idehaza megnevezték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnök helyettes jelöltjét. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának javaslata alapján a közpénzügyi elnök helyettesi feladatokat Ötvös Károly, a vádemelésért felelős területet Gellért Károly Árpád, a felleviteli irányítást pedig Terhes Tibor Dávid veheti át. A jelöltekről válhatóan holnap szavaznak a képviselők a parlamentben.
0: Tőzsde hírek.
2: Annak ellenére, hogy a Közel-Keleten újabb háborús konfliktus alakult ki, viszonylag jó a kereskedési hangulat. 7,1%-kal emelkedik a BUX 142.663 ponton, 21,8 milliárd a tőzsde forgalma. 1,9%-kal gyengülnek a MOL részvényei, 4.960 forinttól jegyzik őket. Az OTP 3,1%-os erősödésben 41.560 forinton. A Richter 1,1%-kal gyengül 12.340, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2532 forinton, 365 forint 20 fillérén az euró árfolyama. Európában a főbb indexek emelkednek, 4 illetve 1% közötti mértékben járnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses, felhős idő várható az ország nagy részén, kivéve a Dunántúlon, ahol néhol eleredhet az eső, élénk marad a szél, a hőmérséklet most 13-18 fok közötti, este 7-9 fok várható. 15 óra 7 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
3: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös kreatívipari műsora.
4: A stúdióban Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
3: És Tóth Györgyel, kommunikációs szakemberrel ülünk itt, és nem kérdezem meg tőled, hogy mi a kedvenc mémet, Gyuri, mert a műsor második felében fogom ezt megkérdezni majd Guld Ádám médiakutatótól, akivel azt fogjuk megbeszélni, hogy a mémkutatásukban, egy friss mémkutatásukban mire jutottak a különböző generációknak a kommunikációjában a mémek, szavak, mondatok, hangos üzenetek milyen szerepet töltenek be.
4: És esetleg azt is megmondja majd, hogy mi az én kedvenc mémem, ezért nem kérdezett meg, ugye?
3: Szerintem a te kedvenc mémed az lesz a legjobb, hogyha a komment folyamba kiposztolod, ott nagyon fogom várni, és biztos, hogy az én kedvenc mémemmel is válaszolni fogok rá. A műsor második felének beszélgetése előtt szó lesz még a Generálinak egy ilyen kampány kombinációjáról, amiben van egy itt és most kommunikációs platform, Cirmi az AI generált macska, és Húsvér Generáli tanácsadók. Előtte beszéltünk arról, hogy a GVH jóban van-e, vagy nincs jóban Viszperton influencerrel. Előtte a rudiológusokról váltunk pár szót. Lesz szó arról, hogy a 24.hu hogyan, milyen kommunikációs kampánnyal próbálja kiemelni azt az előnyt, amit egy jól működő hírportál kínál az olvasói számára. De kezdjük a Balatonszelettel, mert a Balatonszelet egy vadi új, teljesen új megközelítéssel működő spotsorozatot kapott, aminek van két főszereplője.
4: Bala és Tonyó.
3: Három spot is megszületett Bala és Tonyóval, meg egy csomó ilyen adott helyszínre konkrétan reagáló kreatív megoldás is, például például a Mamut bevásárlóközpont bejáratára is felkerültek, és az egyikük azt mondja, azt hiszem, hogy nem nyílik ez az ajtó, a másikuk azt mondja, hogy de, csak gyerek közelebb, ez ilyen egyszerű, és az ilyen egyszerű, ez lett a Balaton Szeletnek az új szlogenje. Bala és Tonyó két halál az arc, talán ez a legjobb szó erre a két karakterre.
4: Nonchalant, Loki.
3: Hajaj, akik így igazából nagyon jól érzik magukat a világban, és hogyha valami problémába futnak, akkor ezt egy ilyen két szóval, egy mozdulattal megoldják, mert hogy ilyen egyszerű, mint a Balaton szelet, mint elrákcsálni egy Balaton szeletet, én ezt így értem, meg így át tudom érezni, hogy tényleg vannak az ilyen egyszerű pillanatok, amikor így elrákcsálnék valamit, teszem egy Balaton szeletet, szerintem ez így működik, nem rossz.
4: Nem is csak ez a márka üzenete, hanem maga a Balaton szelet is ugye roppanós ostya és jóféle krém, tehát maga az alaprecept is egy viszonylag egyszerű dolog, tehát ilyen szempontból teljesen jól van ráhajlítva a márkára. Arról beszéltünk egy picit itt a stúdióban, hogy valószínűleg ez a kampány, most nem akarok az alkotók fejébe, vagy nem látok az alkotók fejébe, de hogy lehet, hogy kicsit azért megcsúszott, mert itt voltak még ilyen napsütéses nyári tartalmak, most már így az ősz fele megyünk, de lehet, hogy azért ennek mondjuk augusztusban nagyobb jelentősége lett volna, nem tudom. Minden esetre a karakterek most is jól érzik magukat. Ugye itt az alapszituáció az, hogy mikor van valami olyan helyzet, hogy esik az eső, azt is lehet jól felfogni, ha a szemedbe süt a nap, akkor miért nem veszel fel egy napszemüveget, ha nem akarsz háttal utazni a vonaton, akkor miért nem ülsz át szemben. Nem tudtam neked az adás előtt sem megfejteni, hogy honnan ismerős nekem ez a, talán picit konkrétabban ez a fajta valami filmből, vagy én nem tudom, de valamilyen módon nagyon-nagyon emlékeztetnek ezek a karakterek valakire, ami nem baj egyébként, és az is fontos még ugye, hogy rajzolt karakterekről beszélünk, és ezt kiemelik az alkotók, hogy nem AI, hanem emberi kézzel készült kézműves karakterek, szerintem ez is fontos eleme egyébként ennek a kampánynak.
3: Nagyon fontos azt látni, hogy ugye az animált rajzos világ, főleg az ilyen 2D móriczka rajzok, ezek nagyon-nagyon kockázatosak tudnak lenni reklám szempontból, mert rengeteg ilyen van, rengeteg edukatív videó készül ezzel a technikával, gyakorlatilag ezek már nagyon nem ütik meg a figyelem küszöböt, nagyon-nagyon laposak, feledhetőek szoktak lenni. Ez mégis működik, mert a két főszereplőnek van egy valamilyen karaktere, stílusa, picit lehet rá emlékezni, tehát hogy így tud működni egy ilyen 2D-s móriczka rajzos világ, hogyha az, amit belerakunk, az viszont úgy szólal meg, hogy akkor azt tudod, hogy ő most laza, vicces, vagy egyáltalán valamilyen.
4: Itt kérdéses, hogy ez mondjuk 1, 2, 3, nem tudom, talán már reklámban nem is beszélünk ilyen időtávokról, egy ilyen platform egyébként azért mennyire tud tartós lenni, tehát hogy ez ugye nem kampányra tervezték, hanem egy komolyabb márka platform ígéretnek.
3: Bízom benne, hogy a sorozat effektet ki fogják használni, azaz azt, hogy az idő után egy picit az emberek elkezdik várni, hogy ilyen újabb Bala és Tonyós történet. Röviden beszéljünk arról, hogy mit csinált a 24.hu. Adtak egy csomó habkarton, színes habkarton négyzetet a kollégáknak, és fölvették őket, ahogy ezekkel a habkarton négyzetekkel végvonulnak a városon, majd kiérnek a Hősök terére, és a habkarton négyzetek a magasba emelve, felülről nézve ez a csoportosulás kiadja a 24.hu logóját.
4: Hát nem kollégáknak annyit javítanék, hogy igazából ez egy reklámspot, tehát ebben szereplők vannak, akik igazából az ország minden tájáról érkeznek, vonattal érkező idős házaspár, bicikli és kisgyerek anyukat, tehát hogy éppen a, nem is tudom, a munkáját sisakban félredobó, majd a habkartonnal a Hősök tere irányába induló ablaktisztító, tehát sok mindenki van, sokféle karakter jelenik meg ebben. Ugye itt a lényege ennek a spotnak az, hogy azt üzeni, hogy a teljes kép, tehát a teljes képet a 24.hu-tól kapja meg az ember. Nekem az volt a kicsit az érzésem, hogy ez a, ha ennyi politizálást, most ezt így inkább nagyon jelképesen értve megengedünk, hogy picit így a választások előtti hangulatot idézi, hogy amikor az emberek kvázi, mintha mennének ilyen különféle transzparensekkel és indulnának így véleményt nyilvánítani. Picit olyan volt, mint amikor valami fajta ilyen, nem tudom, tüntetésre, tömeg megmozdulásra tartanak, majd aztán ugye arra jutunk, hogy itt a 24.hu-t választják, mutatják meg.
3: Köszi, hogy megigazítottál, mert valóban így van, nem a kollégák, hanem olvasókat gyűjtöttök össze, vállalkozókedvű olvasókat, így nyilván ez ad egy ilyen izgalmas jelentésréteget ehhez a spothoz. Az viszont, amit mondasz, hogy neked erről egy kicsit az jutott az eszébe, mint hogyha tüntetésre mennének az emberek és hoznák a transzparenseiket, ez nekem nem jutott az eszembe, de nagyon érdekes asszociáció. Szóval alapvetően maga ez a gondolat, hogy akkor így összeáll a kép, habkarton négyzetekből emberek hozzák őket, emberek tartják a magasba, ez egy erős kép, ez egy erős motívum, jó ötlet volt így dönteni mellette. Nekem azt hiányzik egy picit belőle, hogy nem mondja el annyira, hogy ez micsoda. Tehát, hogy ez feltételez egy ilyen eléggé erős ismertséget a 24.hu márka mellett, hogy mindenki tudja, hogy ez egy általános hírportál, amelyik viszonylag gyors, viszonylag sokféle hírt és sokféle területet lefed így a információ szolgáltatásával, de én nem vagyok benne biztos, hogy amikor az emberek nagy része, ha megkérdezik őket, hogy így hol olvasott valamit, honnan származik egy információ, erre általában azt mondják, hogy a Facebookról, hogy fognak a Facebookon túlmenően is emlékezni azt, hogy a 24.hu Facebook oldalán, vagy a 24.hu portálon látták ugye szerencsés esetben. Én mellé tettem volna valami plusz üzenetet, gondolatot, ami így oda visz, hogy a portált, az appot direktbe használják. Nagyon izgalmas egyébként, hogy milyen médiaipari mozgulódások vannak, mert csak így említsük meg, hogy lapzártánk után érkezett a hír, hogy a Népszabadságot is újra fogják indítani.
4: Heti lapformátumban.
3: Menjünk tovább a rudiológusokhoz. Ez a kampány és platform már ismerős, nem először találkozunk rudiológus kampánnyal, ez Mizó Turó Rudinak vannak rudiológusai, és ők állapítanak meg dolgokat, hogy tök okés, ha kilóksz a sorból, rudiológusok egyetértenek, tök okés, ha a saját utad járod, nagyjából ezzel a logikával készültek a korábbi kampányok is. Nekem az a fura, hogy mintha így kezdeném valahogy így megszerezni ezt a rudiológus szóviccezést, miközben emlékszem, hogy a korábbi műsorban én azt mondtam, hogy nekem ez a szó túlzottan hasonlít a radiológusra, és így nem tetszett, hogy pont a radiológiára hasonlító szót használnak. Most, mintha ezt megszoktam volna. Érdekes az, hogy hogyan tud változni az ember megítélése valamivel kapcsolatban, hogyha azt úgy súlykolják.
4: Igen, és hát hogyha lenne ilyen kis effekted ott a keverőpultodnál, hogy pezsgő pukkanás hang, akkor most lehetne, hiszen látjuk, hogy itt azért most már egy platform születés és platform stabilizálás van, amit mi nagyon-nagyon szoktunk szeretni a Bencével, hogyha egy márka tényleg hosszú távon tud platformba gondolkodni, azt is, hogyha ez egy ilyen bevállalós dolog, tehát úgy értjük, hogy ebben azért van némi kockázat pont az ilyen félreértések, félrehallások, félreértelmezések miatt. De nyilván nagyon fontos itt a Mizó márka gazda esetében, hogy itt a Turó Rudi márkát azt így bizonyos módon helyfoglalással megjelenítse a saját platformján, a saját logója mellett, és hogy itt meg is tudja különböztetni ezt más Turó Rudi márkáktól, vagy akár Turó Dessert márkáktól. Ugye itt azt tudjuk erről a platformról, hogy itt az egésznek az alapja az, hogy különleges ízkombinációk, egyszerre több íz, különleges feltűnő csomagolások, tehát amikor ezt bevezették, és már ez volt a célja, hogy ezen a piacon megkülönböztető legyen, ezzel a kampánnyal ez kicsit talán most ilyen, én úgy érzem, túl direktben fogalmaz, aznak, hogy ez egy mennyire különleges dolog, aztán ugye ilyenkor mindig az a kérdés, hogy ennek a proof of the pudding, azaz a vásárló, mikor ezzel szembesül, akkor elégedett ezzel, így gondolja-e, ezt majd az idő fogja bebizonyítani.
3: GVH-s tanulságunk következik, a Coca-Colának 5 millió forintot kell becsengetnie az állam kasszába azért, mert Viszperton influencerrel működött együtt, és Strenner Antal, ugye ez a polgári neve Viszpertonnak, közösségi média bejegyzésein nem tüntette föl azt, hogy az együttműködésbe készülő posztok és videók, azok reklámként működnek. Magyarul együttműködött a Coca-Colával, de a reklám jelölés, reklám címke nem került föl a spotokra, a videókra. 49 posztot vizsgált meg a GVH, és néhány esetben teljesen hiányzott ez a jelölés, hogy ez adott poszt egy reklám, néhány esetben pedig nem felelt meg a szabályozásnak. Mikor készültünk a műsorra, te ezen eléggé elcsodálkoztál.
4: Igen, és én kérdeztem is tőled, hogy te mondjuk, nem tudom, amikor parkolsz, akkor szoktál-e például parkolási díjat fizetni, vagy hogyha nem fizetsz parkolási díjat, akkor szoktál-e ugye kis tasakot kapni a szélvédődre, mert hogy elég gyorsan behajtják ezeket.
3: Bevallom, az autópályamatrica vásárlást szoktam elrontani néha.
4: Ez még sősebb tud lenni. Szóval én akkor most így tök őszintén azt gondolom, hogy ezen csodálkoztam el valójában, hogy 49 alkalommal találtak olyan szabálysértést, vagy nem is tudom pontosan minek nevezhető ez.
3: Kevesebb, 49-et vizsgáltak meg, és abba találtak valamennyit, amelyiknél nem sikerült megoldani a reklámcímke elhelyezését.
4: Szóval, hogy van itt egy ilyen influencer ökoszisztéma, ami most nem is emlékszem a legutóbbi reklámtortából, de az előzőben ugye körülbelül 6 milliárdosra becsülték Magyarországon. Mi is minden adásban beszélünk is kampányokról, és el is mondjuk, hogy ne felejtsétek el, ugye, hogy a hirdetés vagy reklám hashtag és egyéb rengeteg eszköz áll egyébként most már a márka platformokon, különféle social platformokon arra, hogy ezt tudják márka együttműködésnek jelezni, hogy ezeket érdemes betartani, mert. És hogy itt mondja Viszpreton, aki a Forbes magazin
3: címlaposa volt,
4: és 3-4 alkalommal is volt már a legértékesebb content kreátorok listáján, sőt második helyen kétszer, stb. Tehát az egyik emblematikus figurájának a CNN-nek, és hogy akkor, és ugye őt nem, megbüntették, őt nem büntették meg, hanem felszólították, és...
3: Elterelésre, illetve nem elterelésre,
4: hanem megfelelési program kialakítására biztatták. Én ezt nem érzem kellő súlyos, ez abszolút szubjektív véleményen, ezt nem érzem kellő súlyos, elrettentő bírságnak egy olyan esetben, amikor valakinek erre, tehát más esetekben komplet reklámplatformokat, médiumokat tudnak komolyabban büntetni. Nem tudom, talán így, ez így annyira nem jön át.
3: Szerintem arra lehetett tekintettel a hatóság, hogy lehet, hogy amikor Viszperton éjjel 1 és 2 között így szakmányban gyártja a posztokat, és így ütemezi be a content kalendár alkalmazásába, a tartalommenedzsment rendszer beállítgatja a szponzorációkat és a célzásokat. Éjjel 2-kor, amikor így ebben a nagyon túlpörgött, felpörgetett életében csinálja ezeket a munkákat, hogy meglegyen a napi betevő, akkor lehet, hogy 50 posztból egyszer-kétszer pont a címkét lehagyja, de a célzást és a költségbeállítást a hirdetéskezelőben nem rontja el. Hát előfordul. Ezért lehetett könyörületes irányában a gazdasági versenyhivatal.
5: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
3: Vendégünk Gulda Ádám, médiakutató, kommunikációs szakember. Köszöntünk ismét a Rebriefben.
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Ádám azért csatlakozott hozzánk, mert megint izgalmas kutatási eredményekről tud beszámolni. A Jettellel közösen egy mémkutatásra került sor a nyár folyamán, ráadásul reprezentatív mintán, elég sok válaszadóval.
6: Így van. Ennek a kutatásnak egyébként van egy ilyen sajátossága is, hogy Magyarországon bár korábban is készültek a mémekkel kapcsolatos kutatások, felmérések, de valóban reprezentatív, a lakosságra vonatkozóan áttekintő országos méretű lekérdezés nyilvánosan sosem készült. Tehát ilyen értelemben ez teljesen újdonságnak tekinthető.
3: A mémekről emlékszem, hogy a 2010-es évek elején kezdtünk el így komolyabban beszélgetni, legalábbis reklámszakmában, kommunikációs szakmában. Körülbelül ugye a mémek terjedése, meg a mém használat terjedése az nagyon erősen összefügg a social média elterjedésével, azzal az időszak, amikor tömegek kezdik el a social médiát használni. Most 2026 van, szerintem egy ilyen 14-16-15 évvel később vagyunk. Mitől lett időszerű megkutatni a mémeket Magyarországon? Miért lett ez izgalmas a Jettel és számodra?
6: Ahogy említettem, nyilvánosan elérhető nagy mintás kutatás eddig nem volt, ami Magyarországon készült volna. Másfelől a mémek világa elképesztő sebességgel változik. Egyfelől folyamatosan változik az a kulturális tér, amiben ezek a mémek megjelennek. Ezt is érdemes időnként megvizsgálni, feltárni, hogy milyen változásokat tapasztalunk. Másfelől, ami ezt a területet nagyon érzékenyen érinti, az a kommunikációs technológiáknak a változása és az átalakulása. Az elmúlt pár évben pedig egy olyan nagyon jelentős kommunikációs forradalomnak, az AI térhódításának vagyunk szemtanúi, ami egyébként a hatását a mémek generálásában is kifejtette. És még egy gondolat, egy harmadik gondolat, ami ezzel kapcsolatban mindig nagyon izgalmas, hogy a legfiatalabb korosztályok, a digitális bevándorlók, Z-generáció, és most már sokkal inkább az alfa generáció is érdekes ebből a szempontból, hogy ők hogyan használják, vagy hogyan használják újra a már létező mémeket.
3: Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy még egy nagyon pillanatra visszarepülve 2010-es évek elejére, hogyha arra gondolunk, igazából egy generációváltás is megtörtént a mém használatban, akik akkor 10 évesek voltak, most már kifejezetten felnőttek, akik akkor még gondolatban sem léteztek, most már így telefonokat nyomkodnak. Vajon az első generációs mém használókhoz képest a legutóbbi generációs mém használók mit csinálnak másképp? Csak arról szól-e a különbség, hogy más nyersanyagokból merítkeznek, amikor mémeket generálnak, vagy a használatban, az mémek életükben betöltött szerepében is van különbség?
6: Minden érintett terület, amit említettél, az játékban van. Megint először azzal kezdem, hogy a technológia nyilvánvalóan rengeteget változott. A kezdeti időszakban, 2010-es évek környékén ezek a mémek nagyon egyszerű vizuális megoldásokkal dolgoztak, általában kifényképezett képernyő elemek jelentek meg, vagy filmekből kiragadott mozzanatok, esetleg egyszerű telefonnal készült képek viszonylag rossz minőségben kerültek be a mémek világába. Ma már a technológia fényévekre van ettől a korszaktól, gyakorlatilag egy-két prompttal bárki tud nagyon jó minőségű képeket generálni, így a mém gyártásnak a folyamata és egyáltalán ennek a működés is elképesztő mértékben felgyorsult. Ami még ehhez képest változott, ez már inkább kulturális generációs aspektus, hogy sokkal inkább érvényesül a képiségnek a szerepe ma már, mint akár 10-15 évvel ezelőtt. A digitális kultúrában régóta beszélünk a képiség dominanciájáról, de a Z és most különösen az alfa generáció esetében világosan látszik az, hogy nagyon sok esetben, főleg a gyors üzenetküldések rendszerében a szövegszerűség az egyre kevésbé jellemző, annak egyre kisebb a jelentősége. Ezzel szemben viszont a képeknek a megjelenése és ezenken keresztül természetesen a mémeknek a szerepe is jelentős mértékben felértékelődik.
3: De ez a mémek jellegére is vonatkozik, hogy ugye az első mémeknél még jellemző volt, ez nagyon gyakori volt, hogy ilyen kis szövegeket tipóztunk rájuk fölülre, alulra, ilyen egyszerű arjálbetűkkel, kvázi magyarázatként, például én, amikor azt érzem, hogy ilyen típusú szövegekkel játszottak az első mémelők, és ez most már például kimegy a divatból?
6: Nem mondanám azt, hogy kimegy a divatból, ez mai napig is jellemző, létezik a mémeknek ez a típusa, de például ami a kutatásban is felmerült, ez egy új irányzata, egy frissebb irányzata a mémeknek, ez az Italian Brain Rot, vagy az olasz agyrohasztó mémeknek a típusa, ami AI által generált tartalom, és teljesen furcsa,
3: kicsit ilyen... Krokodrillo.
6: Pontosan, nagyon tájékozott a témában. Szóval, hogy ilyen szürreálisnak tűnő képzettársításokból születő vizuális megoldásokról beszélünk. Ezek mellé például nem rendeltek a felhasználók az esetek döntő többségében semmilyen szöveget. Egyébként ezek talán annyiban is különböztek a korábbi mémektől, hogy itt a humornak a kérdése is azért problémássá válik, mert ezek nem annyira humorosak voltak, mint inkább egy egyszerű digitális trendként hódítottak. Sokszor a viccesség vagy a humor az abból jött, hogy igazából értelmetlenek voltak ezek a mémek, és nagyon sokszor ebben is egy generációs különállás volt lekövethető, mert az elsősorban az érettebb korosztályok számára volt teljesen érthetetlen és értelmetlen, hogy ezek egyáltalán miért születnek ezek a mémek, és miért osztják meg ezeket a felhasználók.
3: Ezen a ponton kell tőled megkérdeznem, hogy egy a kutatásról szóló egyik összefoglaló anyagban a mémeket kulturális gyorsírásnak nevezted. Bontsuk szét, hogyan kulturális egy mém, hogyan gyorsírás, és talán a legnehezebb az lesz, hogyha ezt mondjuk a Bombardino Krokodrillóra akarjuk vonatkoztatni, akkor hogyan fogod ezt a egyébként nagyon jól hangzó frappás definíciót elemeire bontani?
6: Akkor kezdjük az elején, tehát kulturális azért, mert ezek a mémek mindig az aktuálisan érdekes, izgalmas diskurzusokba kerülnek beágyazásra, és másrészt pedig asszociatív szinten működnek, tehát látunk egy képet, esetleg egy olyan képet, ami szöveggel is ki van egészítve, ezek csak akkor működőképesek, hogyha a felhasználó ezt megfelelően dekódolja, elhelyezi a megfelelő kulturális kontextusba, és ezáltal tudja megalkotni azt a jelentést, amit ezek a vizuális megoldások hordoznak. Gyorsírásnak meg azért lehet nevezni, mert az interjúk, amik ebben a témában készülnek, illetve konkrétan ez a kutatás is rámutatott arra, hogy a fiataloknak van egy olyan benyomásuk, hogy ők ezekkel a képi tartalmakkal sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban fejezik ki magukat. Egyébként néhány évvel ezelőtt a Jettel az emojikkal foglalkozott behatóban, ott ugyanezt vettük észre, hogy a képi megjelenése a kommunikációban számukra egy ilyen gyorsítás és hatékonyabbá válásnak az attitűdjével kapcsolódik össze, ez ugyanígy a mémekre is jellemző. Nagyon sokan beszéltek arról, hogy igazából egy adott szituációra, egy adott helyzetre, amikor az érzelmeiket próbálják kifejezni, akkor sok esetben azért választják ezeket a mémeket, mert ezek a vizuális tartalmak nagyon kompakt módon, nagyon komolyan a jelentéseket magukba sűrítve tudják kifejezni azt az életérzést vagy helyzetet, amiben éppen jelen vannak.
3: Ezt én is el tudom érezni egyébként, viszont azt is, és az emojikkal kapcsolatban is megtapasztalom, hogy nem annyira egyértelmű. Tehát, ugye a klasszikus példa az emojik esetében a sima, szomorú fej, ami egyébként egy csomó fiatalabb, Z-generációs és fiatalabb felhasználó számára egy kicsit ilyen frusztráló, és sokkal jobban szeretik az árnyaltabbakat, tehát akár amikben az arcából a könny is folyik, akár az, amiben van egy plusz mimika jelölve. A mémek esetében mennyire van ez meg, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy egyértelmű a másik számára, vagy akik egy társaságban vannak, ott azért ez egyértelmű lesz, és végül is ennyi a lényeg.
6: Hát rátapintottál a kutatás egyik legizgalmasabb paradoxonára, mert amíg a megkérdezés, illetve az állítás szintjén a fiatal felhasználók arról beszélnek, hogy számukra ez egy hatékony, gyors megoldás, amikor azt kérdezzük tőlük, hogy egyébként kerültek-e már olyan szituációba, ami valamilyen kínos helyzetet eredményezett abból kifolyólag, hogy nem értették az adott vizuális kommunikációs elemet, legyen az akár mém, vagy akár emoji, vagy kifejezetten kínos helyzetbe kerültek emiatt, és erre a válaszadók döntő többsége határozott igennel felel, vagyis bár tűnhet ez gyorsnak és nagyon hatékonynak, azért a hétköznapokban pont azért, mert képekről beszélünk, ahol a jelentés nem egyértelműen rögzített, hiszen asszociatív módon működnek ezek a megoldások, azért nagyon sokszor belefutnak ők is, hogy vagy egyáltalán nem értik, vagy teljesen félreértik. Ebben a kutatásban viszont volt alkalmunk arra is rákérdezni, hogy ilyenkor mit csinálnak, és legtöbben egyébként egy baráttól vagy egy ismerőstől személyesen megkérdezik, hogy ez a jelentés ez egyáltalán hogyan működik, bár itt is van egyfajta zavar, vagy egyfajta lappangó szégyenérzet azzal kapcsolatban, hogy hát ez valamilyen szinten mégis lelepleződik, hogy nem feltétlenül ugyanazt a digitális kódrendszert beszéli, vagy nem feltétlenül ismert számára az éppen legaktuálisabb jelentés, és ez ma például a fiatalok között egyértelműen egyfajta kulturális tőkének is számít, egyfajta hitelesítő tényező, hogy aktuálisan mennyire vagyunk tisztában ezekkel a jelentésbeli trendekkel.
3: Ádám, nagyon köszönjük, hogy ismét vendégünk voltál a Rebriefben.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Köszönjük a figyelmet.
5: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
8: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 ezer forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 4:04, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást. Az előterjesztést 266 képviselő szavazta meg a 450 fős törvényhozásban. Ennek elfogadása elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután a múlt héten Magyarország jelezte, hogy ha elfogadják az oktatás kiterjesztését a kisebbségekre, akkor nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások megkezdése elé. A törvény a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célozza. Lehetővé teszi, hogy az iskolák, ahol a tanulók több mint 50%-a valamely az EU-ban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul, nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphat. Fontos előrelépés a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében, hogy az ukrán parlament elfogadta a törvényt, jelentette ki a külügyminiszter az X közösségi oldalon. Orbán Anita bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ukrán parlament döntése fontos előrelépés, de a folyamat még nem zárult le, várják az ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Lakóházakat, energetikai, logisztikai és vasúti infrastruktúrát, valamint mezőgazdasági üzemeket támadtak az orosz erők éjjel, illetve ma reggel Ukrajna több régiójában. Az ország második legnagyobb városában, Harkivban az eddigi adatok szerint 22-en sebesültek meg. A Dnyipro városát ért orosz csapásban egy ember vesztette életét. Egy többszintes lakóház megrongálódott a támadásban, tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban. Ugyancsak orosz csapás érte a Dnyipropetrovszki régióban Pavlohrad városát, ott egy parkolóban autó gyulladtak ki, egy ember sebesült meg. A fővárosban Kijevben 3-ra nőtt a sebesültek száma a napközben végrehajtott orosz támadás következtében. A jemeni huszik támadásai miatt szinte teljesen leállt Szaúd-Arábia légiforgalma. Vasárnap mindegyik légijáratot törölték, ma pedig azok háromnegyedét. Szombaton és vasárnap 14 halottja és több tucat sebesültje volt a huszik rakétatámadásainak. Az európai és ázsiai légitársaságok egyaránt felfüggesztették Riádi járataikat. A Fitch Ratings BBB besorolás mellett negatív kilátással tartja nyilván Magyarországot. Friss anyagában a hitelminősítő kiemeli, hogy az áprilisi választásokhoz kapcsolódó, a vártnál jóval nagyobb állami költekezés komoly kockázatot jelent. A hitelminősítő szerint a költségvetési hiány idén a GDP 7,3%-ára ugorhat, és jövőre is maradhat 5,8%-on. Az államadósság 2027-re a GDP 78,1%-ra emelkedhet, miközben a gazdasági növekedés továbbra is visszafogott marad. Kedvező fejleményként értékeli a Fitch a gyors dezinflációt és az erősödő forintot. Ugyanakkor, ha nem indul meg a hiteles költségvetési kiigazítás, és ha az adósság tovább nő, az ország leminősítéssel nézhet szembe, közölte a hitelminősítő. A kormány célja, hogy a jövő évi büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen, mindenkinek legyen esélye a boldogulásra. Ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Közölte azt is, hogy a következő évek gazdaságpolitikájának sikerét az mutathatja meg, hogy a növekedés eredményeiből a családok, a munkavállalók és a vállalkozások is részesülnek-e. Hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának a közérdeket kell szolgálnia, és a kormány a jövő évi költségvetést ennek megfelelően kívánja összeállítani. A 2027-es büdzsé részleteit jövő héten ismerteti majd a kormány.
5: Tőzsdehírek.
2: A Wall Street-en most nyitott ki a tőzsde, a Dow Jones mutatója 8%-os erősödéssel kezd, az S&P 500 6%-os pluszban, a Nasdaq enyhe stagnálással nyitja a napot, sőt pár pontos mínuszban is jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1179. Európában egyelőre a pluszok uralkodnak, 4/10, illetve 1% közötti az erősödés mértéke. Az dollár japán jel 158,63, drágul a kőolaj, nagyjából 2%-kal, a Brent 106,69, az amerikai könnyolaj 93,55 jár. 8%-kal megy felfelé a BUX, 142.763 ponton, 22.664.000.000 forint a forgalom. A MOL 1,7%-kal gyengül 4.970 forinton, az OTP 3,2%-kal rallizik 41.590, a Richter 2%-os pluszban 12.330, a Magyar Telekom 1,3%-kal gyengül 2.528 forinton. 365 forint 10 fillére az euró árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
2: Egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, a Dunántúlon több helyen eső is várható. A szél többfelé megélénkül, most 13-18 fok van, késő este 7-9 fokra van kilátás. 15:40 van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
0: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
10: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzlet, én pedig Mlinárik Márton vagyok. Mostani alkalommal távolabbi vizekre evezünk, ugye itt általában Budapestről, illetve a magyar ingatlan piacról van szó az én interpretációmban. A mostani vendégem Cserta Andrea, az IBCC International Consultingtól, akik Marbellán vannak. Tehát Spanyolország, Costa del Sol. Szia, Andi!
11: Szia, Márton! Szép napot, és üdvözlök minden hallgatót!
10: Az első kérdésem az lenne, hogy mutatkozz be a hallgatóknak, hogy kerültél Marbellára, és mivel foglalkoztok az IBCC International Consultingnél?
11: Én több mint 6 éve dolgozom az ingatlan szakmában, mint ingatlan értékesítőként. Magyarországon a DH Groupnál kezdtem a pályafutásomat, Budapesten az első kerületi irodában. Természetesen hivatalos ingatlan értékesítői végzettséggel rendelkezem. Körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdtem el intenzívebben foglalkozni a spanyol ingatlanpiaccal, az ingatlanpiaci szolgáltatásoknak a rendszerével, hogy ez hogyan is áll össze. Egy ismerősöm meghívott az IBCC International Consultingnak az egyik budapesti előadására. Ettől számítva mondhatom azt, hogy gyakrabban jöttem ide ki, és néztem meg a területeket, a lehetőségeket. Jó magam, 2025 óta vagyok kint Spanyolországban, és Marbellán élek. Először úgy indultam, hogy elkezdtem egy 6 hónapos intenzív spanyol nyelvtanfolyamot. Tanultam a spanyolt, majd elkezdtem dolgozni az IBCC International Consultingnél, mint nemzetközi ingatlanpiaci tanácsadó. És az egyik cég partner lettem, és így dolgozok közösen a két alapítóval.
10: Az IBCC magyar gyökerű, ha jól tudom.
11: Összességében a két alapító egy spanyol ingatlan ügyvéd, az Eduardo Abril Kumpián és Robert Akács Szabó, ő több mint 33 éve él Spanyolországban, Marbellán, ő spanyol állampolgár, de Magyarországon született. Azt lehet mondani, hogy inkább spanyol, mint magyar, mert többet él itt már, mint Magyarországon élt. Maga a cég az 20 éve működik, több mint 20 éve működik Costa del Sol régióban, Malagától Sotograndéig vagyunk jelen, és az IBCC-nek maga a tevékenységi része, a fő pillére az ingatlanjogi tanácsadás, a teljes körű ügyintézés, ami ingatlannal kapcsolatos, amely mögött több mint egy 35 éves spanyol ingatlanjogi szakma áll mögöttünk. Magyarországon is tagjai vagyunk a Magyar Kereskedelmi Kamarának is.
10: Értem.
11: Visszatérve egy kicsit a fő részre és a fő vonulata és a szegmens, amit lefedünk, minden, ami ingatlannal kapcsolatos, a teljes körű ügyintézési rész. Mert nem csak magyar ügyfeleket szolgálunk ki, nemzetközi ügyfeleink is vannak, és mindenfajta részt lefedünk. Maga a business consulting, az üzleti stratégia és tanácsadás vállalkozásként ugye a nemzetközi üzleti kapcsolatépítés, üzleti befektetési lehetőségek közvetítésével is foglalkozunk. Magyar és nemzetközi befektetők, mint mondtam, jelen vannak nálunk. Vállalkozásoknak szakmai szereplőket kapcsolunk össze a spanyolországi üzleti ingatlanpiaci befektetési lehetőségekkel. Ezért van ügyfelünk Ausztráliából, Amerikából, Kanadából, ténylegesen azt lehet mondani, és skandináv országokból, és természetesen mivel magyar születésű tulajdon, és magyarok is vannak ugye a cégcsoporton belül, azért számos, és azt lehet mondani, többségében magyar ügyfeleink vannak.
10: Mi az, amit keresnek a magyar ingatlan befektetők Malagában, Marbellán, a Costa del Solon úgy általában?
11: Ez nagyon változó. Mert itt maga Marbella, mint inkább ugye a Golden Line, az aranyvonal, egészen Malagától kezdjük Tarifáig, azért különleges ez a befektetési piac, mivel egy széles körű vásárlói nemzetközi kör van. Külföldiek életminőséget, biztonságot, jó infrastruktúrát, nemzetközi iskolát, egész éves szolgáltatást, és természetesen a klímát keresik. De mert egy fontosabb az értékálló ingatlan és az kiadhatóság is. Mit keresnek, mint befektetői szempont? Lényeges, ugye itt az aranyvonalon. Már nem egy egyszerű nyaraló desztináció van itt. Európából, Amerikából és közel-keletről érkező tőkék vannak. Egy magyar befektető számára ez azért lehet nagyon érdekes, ez egy euró alapú. Tud ingatlant vásárolni, a kereslet nem kizárólag egy nemzet vagy gazdasági létesítménytől függ.
10: Hát milyen jó lenne ez nekünk, igen.
11: Hát igen, pontosan. Ezért nagyon lényeges, hogyha egy magyar befektető csoport, vagy akár egy magánszemély nézi, hogy milyen lehetőségek vannak, itt minden esetben euróban fog neki a tőkéje kamatozni. Az ingatlan vásárlóknak a jelenlegi statisztika alapján, akik Marbella ingatlant vásárolnak, 61% a külföldi vásárló, amíg a spanyoloknak, a spanyol vásárlók közönség 39%-ból áll össze.
10: Az igen.
11: Szóval ilyen esetben, hogyha én azt nézem, hogy megtérülést nézek, itt... Luxus branded rezidenciák vannak.
10: Hát én, amikor ott

0: a fejlesztővel, akivel Budapesten futottam össze, majd egy pár év múlva már bejön találkoztam vele, és kérdezem, hogy na, mi a helyzet? Hát azt mondja, kinőttük a magyar piacot. Tehát ezt értem. Milyen változásokat látsz a térség ingatlan piacán, amelyeket esetleg érdemes ismernie annak is, aki Magyarországról indulva akarod befektetni?
1: A nagyobb változás szerintem a térség fejlődési minőségi szintlépése, mert most már nem pusztán lakóparkokról beszélünk. Marbella jelentős nemzetközi szállodai, egészségügyi, wellness, branded residence, ugye, amit előbb említettem, Dolce & Gabbana jelen van, Armani Residence, a Fendi, és ezek mind köré az infrastruktúrális beruházásokat vonzanak. Befektetőként azért is fontos ez. Fejlesztések hosszú távon változtatják meg egy-egy városrész pozícióját. Ma azért nem csak azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy ingatlan, és mennyire adható ki jelenleg, hanem azt is, hogy mibe kerül, és milyen ép, és mik épülnek köré az infrastruktúra, milyen szolgáltatás van, az hogyan változtatja meg a terület következő 3-5 évét. Nagyon, nagyon fontos számunkra ezt mindig mérlegelni, amikor egy adott ügyfelünk megkeresünk el, hogy ő szeretne itt befektetni, ingatlanban gondolkozik, vásárolna. Marbella új városrendezési keret szintén fontos változás. A város 2026-ban most, szeptemberében jóvá hagyta a PGOM-et, a Plan General Ordinatia Municipal, azaz az új általános területrendezési terv, amely hosszabb távon meghatározza Marbella fejlődésének urbanisztikai részét. Ez nagyon jó, hogy hozzányúltak és megújították, mert 1986 óta ez nem volt megújítva. Ezek nagyon-nagyon jó részek, hogy én Magyarországról, hogyha szeretnék jönni, szeretnék befektetni, lássam azt, hogy térségenként, városrészenként hol vannak fejlődések, hol vannak nagyobb beruházások, és azok az infrastruktúrák mennyiben fogják növelni az adott régiót. És te is azt mondtad, az életérzés, a napsütés, itt 340 nap süt a nap, napi 8 órában. A fennmaradó részen persze van esőzés is, ez a mai napra is elmondható, ma is egy esősebb napunk van. De mindenki azért jön ide, és mindenki azért keresi ezt a régiót, mert minőségi életet szeretne, és szeretné igenis a szolgáltatásokat. Itt nem tudsz úgy ülni otthon, ezek az emberek mind elmennek otthonról, mind szolgáltatást szeretnének, mind szeretnék a gyerekeiket magasabb nemzetközi iskolába. Itt jelen van a skandináv, az amerikai, a német iskola megtalálható. Szóval bárhova be tudod irattatni a gyermekedet, attól skandináv erő is nagyon magas itt. Nagyon jelen vannak a skandinávok nagy tőkével luxus ingatlanokat építettek.
0: Ha már luxus ingatlanok, akkor itt említettél már néhány nagy nevet, ami nemzetközileg ismert.
1: Igen.
0: Ugye itt a Four Seasons és a Waldorf Astoria, illetve egyéb luxus márkákhoz kapcsolódó projektek jelennek meg ugye Marbellán. Ezek hogyan hatnak a környezetre? Tehát azt jelenti, hogy ezeknek a projekteknek a környékén várható, hogy ingatlan áremelkedés következik? Tehát...
1: Igen, abszolút. Először is fontos, hogy ezeken a részeken, mint befektető, és igazán érdekes, ugye az együttes hatása. Azáltal, hogy a Four Seasons itt lesz, a Four Seasons maga, mint a cégcsoport, komoly elvárásai vannak a várostól. Utakat fognak háromsávosítani, hogy minél könnyedebben tudják megközelíteni a szállodákat. A jelenlegi kétsávos utakat fogják növelni háromsávosra, hogy minél könnyebb legyenek az adott hotel régióba elmenni, iskolák lesznek, szolgáltatások. Azáltal, hogy ez mind elvárás az adott szálloda csoporttól, luxusmárkáktól, itt komoly, ugye amit mondtam, a komoly követelmények, régió, hogy munkát adnak az embereknek, szolgáltatások vannak, elvárások vannak, ezek mind növelik az adott régiónak, az adott területnek az ingatlan ára.
0: Itt van például az egykori Incosol, ugye ez egy ötcsillagos, ikonikus szálloda volt már Marbellán belül, és ha jól tudom, be van zárva 2013 óta. Ennek a helyére egészséges wellness központ épül, ha jól tudom.
1: Igen, itt az Oakmont csoport, aki megvásárolta magát, azt a

0: etnikus hotelt, és maga az Oakman csoport a Koplovics családhoz tartozik. A Koplovics család egy spanyol iparmágnás család. A teljes beruházás, ami számoltak, az 260 millió lesz euróban kifejezve. Itt egy 53 ezer négyzetméteres terület, ultra prémium, egészségmegőrzés, longevity wellness komplexum jön létre, amiben 140 hotelszoba és 28 privát rezidenciát fog magába foglalni ez a teljes komplexum.
1: Szép nagy számok.
0: Ezek nagyon nagy számok, és ami nagyon fontos, aki ismeri Rio Realt, vagy egy picit ránézik, pont ez a Rio Real golf rész mellett van és helyezkedik el, egy óriási nagy területtel rendelkezik. A munkák már elkezdődtek, mivel említettem neked, hogy én itt lakom, Rio Real Golfnál, itt folyamatosan már elkezdték a munkákat. Itt 2029-ben lesz a szállodának a megnyitója. Maga a cégcsoport, a Koplovics cégcsoport, nem, már több ilyen luxus wellness szállodája van. Ők az életminőségre, az egészségmegőrzésen vannak rajta, és nagyon erősen ezt képviselik. Ezáltal, ha azt nézzük, értéknövekmény lesz-e, természetesen már az itt lévők is érezhető az, hogy változik a hely, az utakat újítják föl, a teljes vendégkör már itt ebben a részben, a keleti részben, ugye nem csak arról lesz szó, hogy most én csak jövök nyaralni, hanem az év Weimar részébe tudok jönni a szállodába. Szóval nem szegmenseket kell nézni, hanem már egy teljes 365 napot néz az ember. Persze nem teljes 365-ben lesz ez, de nem fog fókuszálni klasszikusan a nyári szezonra.
1: Kikötő és útfejlesztéseket emlegetünk, pontosan a kikötőt azért korábban Igen. beszéltük, még mielőtt a felvétel elindult, de ugye Igen. projektekhez kapcsolódóan útfejlesztések, városrészfejlesztések futnak. Ugye felmerül a kérdés, hogy mit nyerhet ebből egy ingatlan tulajdonos, illetve hogy hogyan különítsük el a terveket attól, ami valóban meg fog valósulni. Mert ugye volt itt például Budapesten is ez a kormányzati negyed tervezet, ugye itt a nyugati pályaudvar környékén. Azóta ugye beépült, teljesen más jellegű negyed épült oda, mint ami eredetileg tervezve volt. Tehát ez ebből a szempontból egy jó példa, hogy tulajdonképpen megvalósult, tehát aki valamikor arra tett, hogy az ott meg fog valósulni, akkor jól óra tett. Tehát a lényeg még egyszer, hogy ezekből az infrastruktúra fejlesztésekből hogyan profitál egy ingatlan tulajdonos, illetve honnan tudjuk, hogy ezek ténylegesen meg fognak valósulni.
0: Ugye itt a kikötővel kezdtünk el, ami különösen aktuális kérdés Mardejánnek. 2026-ban most, ugye szeptemberében lett ez a döntés a kikötővel, kikötővel kapcsolatban. Az Annaúz tartomány bejelente a hosszú távú húzódó projekt feloldását, aki megkapta korábban ezt a koncesziót, felbontották vele a szerződést, és egy új helyi beruházó indítja el, aki már most 2027. januártól elkezdi a munkákat. Ez mit fog hozni egy ott lakónak? Azt, hogy ez egy közel 200 millió eurós beruházásról beszélünk. Ez nem csak kikötő megújulás lesz, mert a jelenlegi 268 hajó beállásról 750-re fog emelkedni. Amúgy majd háromszorosa. A fejlesztés az nagyon fontos része, mert itt már nagyon szeretnék azt, hogy ne csak Malagán lehessenek a nagy hajók, ezek a túrahajók, az óceánjárók, hanem már itt a Marbella-i kikötőben is meg tudjanak állni, és a turisták meg tudják csodálni a városunkat. Ezáltal ez egy értéknövekmény, mivel általános infrastruktúra, az utak lesznek, hálózatlak, közterületfejlesztés jelentősen javítani fogja egy lokációt. Természetesen ezáltal az adott részen lévő ingatlan értéke feljebb fog értékelődni. És ez pozitív hatással lesz ugye a környéken lévő emberekre is, mivel ott megint csak új munkahelyek lesznek, új dolgozók lesznek, új szolgáltatások lesznek. Itt minden ez ebben a régióban itt lent, azt lehet mondani, szolgáltatás, szolgáltatás és szolgáltatás szükséges, mert akik ide lejönnek lakni, jelenleg 187 ezer ember lakja általában itt a várost, Marbellán, de nyáron ez felmegy körülbelül 600 ezerre. Szóval itt muszáj az embereknek szolgáltatást adni, mert egyrészt ugye, akik itt laknak, a spanyol lakosok, meg az összes többi, aki külföldi és itt élnek. Ezek a személyek mind szolgáltatást akarnak. Napi szinten elmennek étterembe, reggelizni, pádelklubba mennek, teniszklubba mennek, golfozni mennek. Most kezdődött el ugye szeptembertől a golfszezon, és a nagyon gazdag golfozók jönnek, és folyamatosan itt vannak. És ezeken a golf területeken, akár a Rio Lágolfot ugye említettem neked, hogy most 4 csillagol, ők is ugyanúgy akarnak 5 csillagot, mint majd lesz az Incosol és a Waldorf, vagy mellette leépül ugye itt a Four Seasons szálloda.
1: Ugye említettük itt a városrendezési terveket, illetve ezeknek a megvalósulását. Ugye, ha igen, jól vagyok értesülve, szépen magyarul mondva, akkor az IBCC-nél ugye prémium és luxus ingatlanok adásvételével foglalkoztok, és exkluzív bérbeadási és hozamalapú befektetéseket kezeltek, illetve strukturált befektetési projekteket segítetek lebonyolítani. Ugye itt komoly pénzekről van szó, nagy tőkéről van szó. Mit kell ellenőrizni egy ingatlan jogi és építési helyzetben, mielőtt a bevőt ténylegesen pénzvizet?
0: Összességében, ha valaki jön, és ugye minden esetben szeretne nálunk elindulni, és az első körben ugye felmérjük az ügyféllel, az első találkozásunk, az első beszélgetésünk ügyféllel, az onnan fog indulni, hogy felmérjük, hogy ő mit szeretne. Amit mi fogunk vinni, ugye, mint említettem számodra és a hallgatók részére, hogy az egyik alapítója egy ingatlan jogra specializálódott kollégánk, üzlettársunk, az Eduardo Abril Kumpián. Ő maximálisan végignézi az összes ingatlannal kapcsolatos dokumentációt. Ez átvilágítás jelent, megnézi a kataszteri dokumentációt, hogy annak felel meg, ami ténylegesen az ingatlanról adott esetben mondanak az ügyfél számára. Ez alapján van kiválasztva is, hogy nézzük alapesetben, hogyha luxus ingatlan, de ha valaki csak egy teljesen hétköznapi, és azt mondja, hogy én nem luxus ingatlan szeretnék, csak mondjuk egy 500 ezer euró értékű ingatlan szeretnék, vagy 400 ezer euró értékű ingatlan szeretnék vásárolni magamra, elmondja, hogy ő pontosan mit szeretne a lokáció alapján. Te kérdésed ugye az volt, hogy mikre kell odafigyelni egy ingatlannál. A jogi biztonság az mindenek előtt. Meg kell nézni, hogy az adott átvilágítás során minden dokumentuma megfelel legyen. A tulajdoni lapon milyen terhei vannak? Azt mondanám, hogy ilyen részen, hogy átvilágítani az adott ingatlant, ugyanezt meg kell tenni, mondjuk Magyarországon ugyanúgy meg kell tenni. Meg kell nézni, hogy van-e terhei az ingatlannak. Milyen terhei vannak? Vannak olyan személyek esetleg, ami miatt nem eladható az ingatlan. Ezek alapján, hogyha minden dokumentum megvan, az ingatlan urbanisztikai státusza megvan, építési engedélye megvan, a használati jogszerűsége megvan, hogy létező épület, vagy egyáltalán ahova épült az ingatlan, az valós adottokkal rendelkezik, ha ez mind rendelkezésre áll, és az átvilágítás során azt mondjuk, hogy igen, megvásárolhat a ingatlan, akkor beszélhetünk, igen, akkor most már le lehet tenni ugye a foglaló fizetését, tudjuk azt, hogy pontosan, hogy mit vásárolunk jogilag meg.
1: 2 percünk van még vissza, úgyhogy egy kérdésre maradt még idő. Ugye beszéltük azt, hogy az IBCC elég sok mindenben segít azoknak az érdeklődőknek, akik megkeresnek titeket. Egy magyar befektetőnek, aki Marbellában gondolkodik, vagy a Costa del Solban gondolkodik, mit tanácsolnál, hogy induljon neki, merre felé nézelődjön?
0: Első körben azt javasoljuk, és azt mondjuk, hogy keressen meg egy olyan szakembert, aki illetékes és tapasztalattal rendelkezik, egy ingatlan ügyvédet. Az első beszélgetésünknél mi fel fogjuk mérni a befektetés célját, milyen tőkével, milyen intervallumban gondolkozik az ügyfél. Ennek alapján válaszunk meg számára releváns lakóingatlan, fejlesztési projektet, telket, akár szállodai befektetésről beszélgetünk. Milyen igénye van az ingatlannal kapcsolatban. golf, tenger, város, központ, vagy esetleg a hegyekben szeretnék kialakítani azt a projektet, vagy szeretném megvásárolni az ingatlant magának. Maga az IBCC International Consulting pedig végig kíséri a teljes folyamaton. Megfelelő lehetőségek kiválasztása a tárgyalások kezdetétől a jogi részén, az ingatlan piaci átvilágításon, maga az ingatlan átvilágításán, és a tranzakció lezárásáig vagyunk vele. Ha szükség esetén spanyol cégalapítás, adózás, adminisztráció segítségben benne vagyunk, és tudunk számára segíteni, és végigvezetni, hogy melyek azok a fontos dokumentációk, és mire van szüksége adott esetben az ügyfélnek. Számunkra mindig az a legfontosabb egy ügyfélnél, hogy nem csupán ingatlan vásároljon Spanyolországban, hanem megfelelő információ, helyi szakértelem, jogi biztonság mellett hozza meg a hosszú távú döntését és a befektetési döntését egyértelműen.
1: Ez egy jó végszó volt, azt gondolom. Cserta Andrea, IBCC International Consulting, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen neked is, Márton, és további szép napot a hallgatóknak.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 4 perccel múlt 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Goldman Sachs javította a piaci ajánlását a 3. negyedéves gyors jelentési szezon előtt az Egyesült Államokban. 3 havi időtávon ismét felülsúlyozza a részvényeket, miközben 12 hónapos időtávra a kötvényeket is felminősítette. A bank szerint a nyári korrekciók és az alacsonyabb értékeltségek a vonzóbb belépési pontot teremtettek a befektetők számára. A részvénypiacok az elmúlt hónapokban oldalaztak, mivel a magasabb kötvényhozamok és az energiaárak ellensúlyozták az erős vállalati eredmények pozitív hatásait. A bank makrogazdasági alapforgatókönyve alacsony recessziós kockázattal, egészséges gazdasági növekedéssel és 2027 felé fokozatosan csillapodó inflációval számol. A chip hiány helyett a finanszírozás lehet a mesterséges intelligencia boom legnagyobb korlátja. A Broadcom és az Intel vezérigazgatói szerint az AI iparág legnagyobb problémája hamarosan nem a chip hiány vagy az energiaellátás, hanem a tőkéhez való hozzáférés lehet. A két vállalat vezetői úgy látják, hogy a növekvő finanszírozási költségek és a befektetők egyre erősebb megtérülési elvárásai jelenthetik a következő nagy kihívást az AI szektor számára. Továbbra is optimisták ugyanakkor a rövid távú kilátásokkal kapcsolatban. Hogtan, a Broadcom vezérigazgatója szerint a számítási kapacitás iránti kereslet még mindig meghaladja a kínálatot, és ez akár 2029-30-ig is így maradhat. Az Intel első embere Lip-Bu-Tan sem számít érdemi lassulásra a következő 2-3 évben.
2: Tőzsdehírek.
3: A Wall Street-en nyitás óta felfelé mennek a mutatók, a Dow Jones 8%-kal erősödik, az S&P 500 6%-del, ugyanakkor némileg megtorpant egy kicsit a technológiai Nasdaq, amely 2%-os mínuszban jár, 1,1177 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Európában felfelé mennek a tőzsdék, a londoni börze 8%-del, csak úgy, mint a német DAX, a francia CAC 4%, az olasz tőzsde 5%, a spanyol 9%-os emelkedésben. Zárás előtt nagyjából egy órával 8,1%-kal megy felfelé a BUX 142.710 ponton, 23,7 milliárd a tőzsde forgalma. 1,4%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.984 forinttal jegyzik őket, az OTP 3%-kal drágul, 41.530, a Richter 4%-kal gyengül, 12.300, a Magyar Telekom 9%-os mínuszban, 2.538 forinton, jelenleg 364 forint 70 filléren az euró. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást. Mindez elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, miután Magyarország jelezte, hogy ha az ukrán parlament jóvá hagyja a nemzeti kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló jogszabályt, akkor nem emel akadályt az unióval folyó uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdése elé. A törvény a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célozza, lehetővé teszi, hogy az iskolák, ahol a tanulók több mint fele valami az EU-ban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul, nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphat. Fontos előrelépés a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében, így kommentálta a külügyminiszter X közösségi oldalán az ukrán parlament döntését. Orbán Anita bejegyzésében hangsúlyozta, a parlament döntése fontos, de a folyamat még nem zárult le, várják az ukrán elnök aláírását, a törvény hatályba lépését és a vállalások tényleges megvalósítását. Lakóházakat, energetikai, logisztikai és vasúti infrastruktúrát, valamint mezőgazdasági üzemeket támadtak az orosz erők éjjel és ma reggel Ukrajna több régiójában. Az ország második legnagyobb városában, Harkivban az eddigi adatok szerint 22-en sebesültek meg. A Dnyipro városát ért orosz csapásban egy ember meghalt. A Dnipropetrovszki régióban Pavlohradnál pedig ugyancsak van sebesült, a fővárosban Kijevben pedig háromra nőtt a sebesültek száma a napközben végrehajtott orosz támadás következtében.
2: Időjárás jelentés.
3: Egyre több helyen felhősödés várható, a Dunántúlon több helyen elered az eső, élénk szélre kell számítani, most 13-18 fok van, este 7-9 fok várható. 16 óra 9 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
4: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, hétfőn, ez a rövid műsorsában, 5 óráig rádiózhatunk együtt. A műsor második felében a KPMG és a CoinCash közös sikertörténetét mutatjuk be, most pedig néhány perc múlva a MICE Business Day szakmai programjáról kérdezem majd Gálpál Zoltánt, a Turizmus Kft. Ügyvezetőjét. Október 20-án a Corinthia Hotelben találkozik a hazai MICE szakma a 2027-es üzleti turisztikai trendekről, a sportturizmus lehetőségeiről és a Duna alacsony vízállásának hatásairól szó lesz majd a szakmai programon. Kulcskérdések a hazai turizmus életében, többek között ezekről is szó lesz néhány perc múlva itt a Monitor délutánban.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: MICE Business Day. A szakmai programról még nem beszéltünk eleget. Gál Pál Zoltán, a szervező Turizmus Kft. Ügyvezető igazgatója van újra itt a stúdióban, mert hogy a programot elmondtuk. Elmondtuk azt, hogy mi várható a MICE-on, de akkor azt mondta talán egy hete vagy 10 napja, hogy a szakmai program az most arra fog körülbelül, ugye 20-án lesz a MICE, de most fog igazából összeállni, és hát ahogy láttam, mit mondtál, hogy lábra jött egy csomó programpont.
2: De igen, igen, hát ez régi vágyunk, és most talán azt gondolom, hogy sikerült is elérnünk, hogy az ősz folyamán egy meghatározó, akár évadnyitó, nagy turisztikai seregszemlét, konferenciát összehozzunk a MICE Business Day betét eseményeként, de akár önálló tartalommal is megállja a helyét. És így igaz, lábra jöttek a kérdések, hiszen amikor elkezdtük szervezni a programot nyár végén, akkor tudtuk, hogy egy nagyon izgalmas ősz elé nézünk, szóval rendkívül sok szakmai észrevétel van, program van, stb. De hát, hogy kezdjük nyomban az elején, lényegében elkezdett az új turizmus irányítás dolgozni, elkezdték a szakmai szervezetekkel a konzultációt, és abban bízunk, hogy Boros Botond, a Visit Hungary vezérigazgató első kézből fog tudni tájékoztatást adni az egyeztetésekről. Külön izgalmas, hogy Barát Gergely, aki megbízást kapott a fővárostól, és elkészítették, én volt szerencsém már egy MUHAI munkaanyagot látni, 250 oldalas turizmus stratégiáját a fővárosnak, és azt gondolom, hogy a világhelyzet az mindenképp mindig nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy Feletti Botondot nem kell bemutatnom, nagyon izgalmas, és akár napra kész információt kaphatunk arról a tendenciáról, hiszen a turizmus nagyon érinti mindig is, hogy a nemzetközi helyzet milyen, és hogy mik azok a tendenciák, amely akár az üzleti turizmust befolyásolni fogják a jövőben a 27-es szezont figyelembe véve.
1: Hát és már amennyit előre lehet erről tudni.
2: Azt gondolom, hogy persze természetesen igen. Vannak ilyen kilengések, de azért vannak olyan tendenciák, amelyek azért strukturálisan nem nagyon változnak, és azért lehet, hogy az intenzitása bizonyos dolgoknak változik. De azért...
1: Ha már láttad ezt, vagy beleláttál egy picit ebbe a 250 oldalas anyagban, ez a Budapest új turisztikai irányai, hát ez is egy forró krumpli most, nem? Hát
2: nagyon forró krumpli.
1: Most már kijöttek az adatok. Látni, hogy hol kellene változtatni.
2: Igazából itt azért van egy-két téma, kíváncsi vagyunk, hogy esetleg csak vita szindítón, gyakorlatilag nyilván az Airbnb lakhatási válság. Itt azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes párhuzam lesz a délutáni program, vagy ebéd kávészüteni programmal ez a sportturizmus kérdése, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság számunkra egy kicsit meglepő gyorsasággal közölte, hogy mely városok vagy mely országok kandidálnak az olimpiai rendezésére.
1: Pontosabban 36. csak párbeszédet folytatnak is.
2: Hát a kandidálnak az azt jelenti, hogy ezek az országok valamit kiszivárogtattak a tekintetben, hogy érdeklődnek, és akkor itt adódik, hogy már elindult Magyarországon is a szakmai vita, a polémia, hogy Magyarország újra. Alkalmas, nem alkalmas, itt nyilván döntően Budapestről van szó, tehát hogyha véletlenül azt gondolom, hogy Budapest ténylegesen beleáll és meghozza megfelelő döntéseket a kormánnyal és a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, akkor azt gondolom, hogy az a turizmusra nagyon komoly, pozitív, tehát mint szerintem turisztikai szakemberek egyértelműen pozitívként tekintenek, de ennek a matekjáról fognak tudni érdekes előadást és illetve egy kerekasztal beszélgetést hallgatni jelenlévők, hiszen Dénes Ferenc sportközgazdász, illetve a sportállamtitkárság részéről
1: Szántó Dávid
2: lesz ott. Tehát én azt gondolom, hogy a két legilletékesebb ember el tudja mondani, hogy jelenleg akár egy nagy világesemény után vagyunk idén is, ez a világdöntő az atlétikában megmutatta, hogy igenis a turisztikai szempontból milyen jelentőség.
1: Tehát a cső végén már olimpia, de egyébként meg már lezajlott sport események matekja. Ugye?
2: Hát matekja a turisztikai hatása, miért érdemes ebbe belefektetni, mert ezzel örök polémia, mert nyilván a túlturizmus, a bizonyos helyi lakosoknak az érdekei, azok mindig ellentétben vannak a nagy nemzetközi események megrendezésével kapcsolatban. A másik aktuális téma, ami azt gondolom, hogy sajnos velünk van, ez a Duna alacsony vízszintje, minden idők legnagyobb szintjét mérték, pont idefelé hallgattam. És hát abban a dunai hajózás. Ez egy nagyon meghatározó turisztikai terméke Budapestnek. mint szálláskapacitás szempontjából, az nem titok, hogy például az olimpia rendezés kapcsán a Dunán állomásozó hajók is lehetnek pótkapacitások, ha ide tudnak jönni.
1: Messze és van nem még Pozsonyban várakoznak, mint mondjuk az a nyáron volt.
2: Így láttam van, azokat és, a hajókat. És azt gondolom, hogy ez váratlanul érte a beutaztató turizmust, és ez nem csak a hajósokat érintette, hanem ahogy én engem tájékoztattak, ez azokat a szállodákat is érintette, akik az átszállás, illetve a transferek kapcsán igénybe lettek véve. Szerintem ez egy komoly probléma, és a 27-es nyári szezon szempontjából mindenképp megoldás lehet. Illetve délután van két örökbecsű témánk, az egyik a generációk együtt dolgozása a turizmusban, ez egyre fokozódó szempont, hiszen nagyon élő munkaigényes a mi tevékenységünk, és én azt gondolom, hogy ott nagyon fontos, ott olyan megszólalókat hívtunk, akik a tudományos életben is foglalkoznak vele, illetve napi szinten, hiszen a Semsei Rudolf és Nagy Gábor, az Eventrend és a Semsei Gasztronómi, ők gyakorló vállalkozóként gyakorlók.
1: Tehát ők valóban tudják, milyen öt generációt együtt foglalkoztatni.
2: Így van, és ez azt gondolom, hogy a felgyorsult világban nem is olyan könnyű. Illetve van egy másik nagyon érdekes téma, ez szerintem erről még fogunk sokat beszélni, ez meg gyakorlatilag az, hogy ahogy a 2008-as válság kapcsán a szállodaipari problémák miatt nagyon sok szállodának indult épület átalakult irodaházzá, a COVID után megindult home office-ok miatt nagyon sok irodaház elkezd átalakulni szállodává.
1: Vagy lakóházzá.
2: Vagy lakóházzá. És hát én azt gondolom, hogy ez az úgynevezett átalakítás, átfejlesztés, és főként, hogyha egy megnövekedett turisztikai igény, akár egy világesemény, egy olimpia van, akkor ez felfokozott lehet. Így hát itt igazából azt is lehet mondani, hogy több előadás egymást elősegíti, felfűzi, alákérdez annak, hogy a következő kerekasztal beszélgetésen ezt kielemezhessük.
1: Szóval az február 20-a kedd, és ehhez, hogy a szakmai programon részt vegyen valaki, mert ez nyilván, ahogy mondtad, ez önmagában is megáll, bárhol megállna. Ehhez kell regisztrálni, vagy ehhez a MICE-on egyébként részt kell valamilyen módon venni?
2: Hát mint a rendezvény a rendezvényben van, vannak a kiállítóink, illetve vannak a hosted buyereink, a belföld és a külföldiek, ők automatikusan ott tudnak lenni, de aki csak a konferenciára akar jönni, az önállóan tud regisztrálni, és a részvételi jegyet meg tudja vásárolni. Várunk mindenkit szeretettel, hiszen ez egy nagy forgatag és networking eseményként is felfogható. A buyereknek, illetve a kiállítóknak tárgyalási kötelezettségeik vannak, hiszen ők nem tudnak mindannyian részt venni a konferencián. Ezért úgy alakítottuk ki például a kiállítói csomagot, hogy a kiállítási standon akár három embert is beregisztrálhat egy kiállító, és akkor az egyikük rotációs jelleggel akár a konferencia egyes témát meg tudja hallgatni. Igyekszünk minél több embert ezekkel az információkkal ellátni. Én mindenkit arra ösztökélek, hogy jó a helyszín, akár csak egy fél napra is érdemes kiugrani egy témára, és akkor meg lehet nézni, és első kézből lehet tájékozódni ezekben a, szerintem a magyar turizmust jelentősen befolyásoló kihívásokban.
1: Szakmai program MICE Business Day 2026. október 20-án kedden és új helyszínen, ugye ezt nem is mondtuk most.
2: Igen, a Corinthia Hotelben leszünk. Én azt gondolom, hogy mindig is célunk volt, hogy a helyszínek között változtassunk. Természetesen a rendezvény elég nagy méretű lett már, nem panaszként mondom, ezért a helyszínek kiválasztása nem is lett már olyan egyszerű. Itt én reményem szerint ezen a új helyszínen, mint egy belvárosi hotelben meg tudjuk mutatni a Magyarország rendezvény szakmai kiválóságait.
1: Nagyon szépen köszönöm, Gálpár Zoltán, Turizmus Kft. Ügyvezető igazgatója, akkor sok sikert és sok látogatót.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
3: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigár. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor fesztiválsörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
4: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 5:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Fürst Pál korábbi főügyész kész tanúskodni a Völner Schadl ügyben, valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntető eljárásokat, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő már az országgyűlésben is arról beszélt, hogy Fürst politikai nyomásgyakorlásról tehet vallomást, és a Völner Schadl ügy mellett más eljárásokra is kitérhet. A miniszterelnök a parlamentben is, tehát már erről beszélt. A bejelentés előzménye, hogy az országgyűlésben vita alakult ki a kormány első hónapjainak teljesítményéről és az elszámoltatásról. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Tiszának 5 hónapja lett volna a kormányzása, ehelyett adóemelések, gyárbezárások és politikai filmszínház jellemezte ezt az időszakot. Strompova Viktória, a Tisza képviselője ezzel szemben arról beszélt, hogy megkezdődött az elszámoltatás, létrejött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Hogy valóban tanúskodik-e Fürst Pál, nyilván ez a következő napokban, hetekben fog kiderülni. Mindenesetre ma a köztársasági elnök jelölt egy új legfőbb ügyész jelöltet, Fejes Pétert, aki korábban a Vasmegyei Főügyészség büntetőjogi főügyész helyettese volt, tavaly vonult nyugdíjba, ügyészi szolgálatát az életkori korlátozás következtében kellett befejeznie. Fejes Péter azt mondta jelöltségének bejelentésekor, hogy legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése. Idehaza a Fitch Ratings BBB besorolás mellett negatív kilátással tartja nyilván Magyarországot. Friss anyagában a hitelminősítő kiemeli, hogy az áprilisi választásokhoz kapcsolódó a vártnál jóval nagyobb állami költekezés komoly kockázatot jelent. A hitelminősítő szerint a költségvetési hiány idén a GDP 7,3%-ára ugorhat, és jövőre is 5,8%-on marad majd. Az államadósság így 2027-re a GDP 78,1%-ára emelkedhet, miközben a gazdasági növekedés továbbra is visszafogott. Kedvező fejleményként értékeli a Fitch a gyors dezinflációt és az erősödő forintot, ugyanakkor ha nem lesz gazdasági növekedés, akkor a magyar államadós osztályzat leminősítéssel nézhet majd szembe.
0: Tőzsde hírek.
5: Zárás előtt fél órával a hazai értéktős, de még mindig pluszban, ez 8%-os emelkedést jelent 142.771 pontos bukszértékkel, 25.135.000.000 forint a bőrzeforgalma idáig. 1,4%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.984 forinttal jegyzik őket, az OTP 3,2%-os komolyabb erősödésben 41.590 forinton, a Richter 4%-kal gyengül 12.300, a Magyar Telekom 1%-os mínuszban jár 2.536 forinton, jelenleg 365 forint 20 fillérén az euró árfolyama. Európában a főbb tőzsdemutatók 3/10, illetve 1% közötti mértékben erősödnek. A Wall Street-en már vegyesebb a kép, ettől függetlenül a Dow Jones 5%-kal még erősödik, az S&P 500 viszont 1%-kal gyengül, a Nasdaq pedig 4%-kal megy lefelé. Egyre komolyabb a helyzet a Közel-Keleten, mert hogy a huszik, illetve a szaudiak között légi csatározások vannak, hát egészen pontosan a huszik a szaudi repülőtereket támadják ballisztikus rakétákkal, a szaudiak pedig légi támadásokat hajtanak végre Jemenben huszi célpontok ellen. Arról egyelőre nincs információ, hogy a jemeni kormányerők szárazföldi támadása hogy halad a huszik ellen, halad-e egyáltalán. Több mint 2%-kal megy felfelé a kőolaj, a Brent $107.11, az amerikai könnyolaj $93.87, az arany árfolyama $4.185.90 jár.
0: Időjárás jelentés.
5: Egyre felhősebb idő várható, az esti órában főleg a Dunántúlon lehet csapadék, élénk lesz a szél, most éppen 13-15 fok van, este 8-9 fok várható. 16:35, friss hírekkel, információkkal legközelebb 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
6: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Két vendég van itt a stúdióban, a Coincash-től és a KPMG-től, a KPMG Law Bél ügyvédiroda ügyvédje dr. Ördög Dalma, van itt és Galántai Gábor a Coincash társalapítója, mert hogy ez egy közös történet, azt is mondhatnám, hogy ez egy közös sikersztori, most már 2 évre tekintünk vissza, 2024 végére, ugye, hogyha jól tudom, és mondom a tételmondatot, jó, és itt minden szó számít. Hát kriptósok figyelem, ennyit tudok előre mondani. A Coincash az első magyar székhelyű kriptoeszköz szolgáltató, amely végigment az MNB engedélyezési folyamatán és az Európai Unió egységes kripto szabályzása alatt működési engedélyt kapott. Ebben volt a KPMG, a Coincash segítségére. És ez július 20-a, ugye?
7: Így van. Így
6: akkor
7: van.
6: Pukkant a pezsgő?
8: Hát sajnos július 20-án még nem pukkant a pezsgő. Ugye azt tudni kell, hogy a tavaly év végén decemberrel történt egy nagy módosítás a BTK-ban, miszerint ugye kriminalizálták a kriptovalutákat, úgyhogy egészen meg kellett
6: itthon,
8: várni.
6: Magyarországon.
8: Igen. És meg kellett várni egészen ennek a teljes eltörlését, mert gyakorlatilag egy olyan nonsense szituáció alakult ki, hogy nem csak a szolgáltatóknak, de az ügyfeleknek is bűncselekménybe illő cselekmény volt az, hogyha kriptovalutát akartak váltani. Ugye nekünk ez alatt, az idő alatt egyébként folyamatban volt az engedélyezésünk, és azt idén júliusban kaptuk meg a, ugye az engedélyt, és gyakorlatilag ezt követően nagyon rövidesen, talán 1 héttel vagy 2 héttel.
7: Hát augusztus első felében jött ki a jogszabály, hogy törölték a validálással kapcsolatos összes olyan rendelkezést, ami hátrányosan ugye befolyásolta az eddigi munkát.
6: Hát itt akkor két szemafor volt, ugye? Tehát két zöld lámpa kellett akkor, ugye?
8: Abszolút.
6: Ugye kettőnek az összejáték a kettő, hogy ez a vonat akkor el tudjon innen.
8: Önmagában egy mikroengedély nem volt elég, de amikor ezt a kriminalizálást visszavonták, onnantól pukkant a hatalmas pezsgő, mert már tudtunk kriptovalutát váltani, és az ügyfeleknek is gyakorlatilag legálissá vált.
6: Ezt a MiCA engedélyt, ezt magyarázzuk meg, jó? Mert egyrészt van itt egy szabályozás, vagy egy MNB, ami ebben az esetben is nagyon hasznos tud lenni, és van egy MiCA engedély, ami nagyon fontos volt, mert hogy ezt elsőként szereztétek meg.
7: Így van.
8: Ezt jogilag szerintem a dalmáik tudják egyébként elmondani a legjobban, vagy jogi értelemben a CoinCash oldaláról. Hát azt tudnám elmondani, hogy 2015-ben ismerkedtem én mondjuk meg a kriptovalutákkal, akkor még ez hát pár technológia iránt érdeklődő embernek a kis játékterme volt, és akkor 2017-ben...
6: Nem is játékterme, játéktere volt.
8: Ez egy játéktere, igen.
6: Játékterem is egy és, hasonló történet.
8: És 2017-ben megment egy 20-szorosat az árfolyam, és ezzel szemben gyakorlatilag ez az ICO láznak nevezett jelenség volt, amikor több mint 1000 kriptovaluta látott napvilágot. Az emberek pedig ugye ezt a nagy hozam reményében elkezdték vásárolgatni.
6: Elkezdték szeretni, elkezdték igen, vásárolgatni.
8: Annyira nonsens kriptovaluták létrejöttek napvilágra, mint mondjuk egy, nem tudom, Jesus coin, hogy vegyél Jézus coinjából, és akkor majd áldást kapsz. Nagyon nehéz volt azt kiszűrni, most ennél nyilván egyértelmű volt, de nagyon nehéz volt azt kiszűrni, hogy egy adott projekt az tényleg egy normális háttérre rendelkező valami, és abban érdemes betenni a pénzünket, vagy pedig nem. A MiCA az ugye erre reagált gyakorlatilag ugye erre a 17-es, 19-es ICO-lázra, és látszott, hogy ez szabályozatlanul nem maradhat ez a piac, itt már azért nagyon súlyos
6: pénzek kezdtek. Az EU-ról beszélünk, ez nagyon fontos,
8: így van, teljesen
6: európai szinten. És ebben az EU élen jár.
7: Abszolút, igen. Egy egységes keretrendszert hozott létre tulajdonképpen az Európai Unión belül a MiCA rendelet, és hát ez alapvetően nem csak ugye az engedélyezésre terjed ki, hanem magára a felügyeletre is, tehát az nem elég, hogy mondjuk papíron egy jó működő szervezetet tudunk felállítani, hanem nyilvánvalóan ezt ellenőrzi is magát a működést.
6: Tehát a folyamatában a rendszerét is.
7: Ellenőrzi az MNB. Tehát ez a kettős dolog, amit szerepet játszik, és igazából az engedélyezési eljárásnak azért lényeges tulajdonképpen, mert egyrészt a fogyasztók oldaláról is ad egy biztonságot, másrészt ugye azon kriptoszolgáltatók tekintetében, akik megfelelnek ezeknek a szabályoknak.
6: Tehát szabályosan akarnak
7: szabályosan
6: játszani.
7: Szabályosan akarnak játszani, úgymond. Azoknak pedig előnyt jelent, hogy kiszűrődjön az a réteg, ami mondjuk csak tényleg ilyen szerencselovakként vesz részt ebben az egész történetben.
6: De nektek fontos volt, hogy ez Magyarországon történjen meg, ugye? Tehát magyarországi székhelyen történjen meg.
8: Hát ez egy nagyon nehéz döntés volt, tehát hogy azelőtt egyébként az EU-ban, például Máltán, például Litvániában már voltak olyan kezdeményezések, hogy valamilyen szinten regulálják ezeket a kriptoszolgáltatókat. A Magyarországon ilyenre nem volt lehetőség, és az számunkra egyértelmű volt, hogy azzal, hogy egy magyar engedély felé indulunk, azzal gyakorlatilag ugye a magyar szabályozónak ez szintén egy új dolog lesz, és nem lesz még tapasztalata ennek az engedélyezésnek a végigvitelében, tehát hogy valószínűleg egy nehezebb munka lesz, mint mondjuk, hogyha mi egy litván vagy máltai szabályozó.
6: Tehát elmehetettek volna könnyebb ellenállás felé.
8: Gyakorlatilag igen, ellenben viszont az az igazság, hogy ugye az ügyfeleink nagy része az magyar volt, nekünk a szolgáltatás nagy része és a bevételünk nagy része az Magyarországról származott, tehát azért egyértelmű volt, hogy a legtisztább megoldás mégiscsak az lenne, hogy Magyarországon maradjunk, és azért mi próbáltunk inkább ebbe az irányba menni, és utána pedig kiderült rövidesen, hogy azért az MNB részéről is van egy nagy nyitottság arra, hogy már pedig itt megfelelő szabályozást alakítsanak ki Magyarországon, és hogy gyakorlatilag ugye ezután így indult el a közös munka, és ugye dalmáik
6: segítettek ebben az útvesztőben valamilyen módon eligazodni. Tehát talán a hallgatók számára, és akik kriptoznak, akik nem, vagy nézők számára, és ez egyértelmű, hogy ez egy elég nehéz terep, tehát új terep volt ez minden szereplő számára, az a ti számotokra is, hogy lehet itt eligazodni az MNB számára is valamennyire, és itt jött a KPMG.
7: Igen, a KPMG-nek azért már így az engedélyezési eljárásokban azért volt tapasztalata, tehát az, hogy milyen dokumentációt kell mondjuk egy standard MNB engedélyezési eljárásban az MNB-nek benyújtani, és az milyen minőségbe kell, hogy legyen, az arra vonatkozóan nekünk voltak tapasztalataink. Nyilván az a kérdés, hogy most ez egy teljesen új terület, és milyen új és innovatív dolgokat kell itt kitalálni, és csatolni, és megfelelni, ez egy közös munkának az eredménye, mert itt abszolút ezt hangsúlyoznám, hogy se a jog, se a tanácsadó, se pedig a CoinCash önmagában ezt nem tudta volna véghez vinni, tehát az az együttműködés, ez nagyon fontos volt. És az MNB-vel való folyamatos kommunikáció, mert nyilvánvalóan, ami még nehézséget jelentett mondjuk jogi szempontból ránk nézve, az az volt, hogy ugyan van ez a keretrendszer, ugye a MIKA, de a részletszabályozás, a részletszabályok, amik mondjuk ilyen felhatalmazáson alapuló rendeletek, azok csak ilyen május környékén, tehát 2025 május-április környékén jöttek ki, és hát július 1-e volt az a határidő, amikor már ugye kriptoengedély nélkül nem lehetett Magyarországon ilyen szolgáltatást végezni. Tehát nagyon, nagyon rövid idő intervallumok álltak rendelkezésre, és a megfelelés is folyamatosan alakult ki. Tehát volt olyan dokumentum, amit mi józan paraszti észtel úgymond kitöltöttünk, és megalkottunk, de a részletszabályozás ez csak később jött, tehát nyilvánvalóan ez hiánypótlást eredményezett. Tehát alapvetően a nehézségét ez okozta nagy
6: mértékben. Nem volt kitaposott út, kitaposott ős, vagy világzati valamilyen módon.
7: Így van, így van. És akkor, amit említett is Gábor, jött a bomba a kriminalizációra vonatkozóan, a validálás tekintetében, és hát nyilván itt megint ilyen értelmezési kérdések merültek föl, mind az MNB, mind az STFH részéről, hogy akkor ezt most hogyan kellene értelmeznünk, holott, amikor nem volt tartalommal megtöltve maga a törvényi tényállás, tehát nem tudtuk, hogy mi az a validátor, mert ez csak egy későbbi STFH rendeletben került meghatározásra.
6: Ez a CoinCash-nél mekkora zavart okozott, vagy mi okozott dilemmát?
8: Hát ugye mivel nem volt egy magyar kialakult rutin ebben, az, ahogy Dalma is mondja, gyakorlatilag azokat a tapasztalatokra tudtunk hagyatkozni, hogy ez egyébként egy banki mondjuk licencnél, vagy bármilyen pénzügyi szolgáltatói licencnél, vagy annak megszerzésnél mi a gyakorlata mondjuk a magyar szabályozónak, vagy az MNB-nek, és bár konkrét leírás arra nem volt, hogy most a MIKA-ra és a kriptoszabályozóra egyébként milyen dokumentációs csomagot vagy működési elvárást fog megfogalmazni az MNB, de azért számíthattunk arra, hogy ha egyébként ez más pénzügyi szolgáltatóknál is így volt, akkor nekünk is így kell eljárni. Úgyhogy erre tudtunk támaszkodni, erre tudtuk a kezdeti működést felállítani.
6: És egyébként a MIKA az beteljesítette azokat az elvárásokat, amiket gondolhatott akár a pénzügyi szakma, vagy a kripto világ az irányát, az, hogy tiszta helyzetet terem?
8: Itt azért eléggé megváltozik a helyzet, tehát a MIKA előtt is azért a kriptoszolgáltatók azok már próbáltak egymás között valami fajta szűrést végezni. Pontosan ezért, mert hogy annyi projekt volt, amiben nagyon nehéz volt megalapítani, hogy most melyik legitim, melyik nem, hogy ezeket a bő átvilágításokat most a kriptoszolgáltatók végezték. Most ezt az egészet gyakorlatilag lecserélte ugye a MIKA, hogy innentől kezdve az, aki felmutatja az üzölt pecsétjét, hogy már pedig én, nekem van egy nemzeti banki engedélyem, annak lehet hinni, hogy az tényleg egy legitim, megbízható szolgáltató. Ugye ez változik a szolgáltatók oldaláról is, tehát most már én, hogyha egy szolgáltatóval, a kriptoszolgáltatóval kapcsolatban állok, akkor tudom azt, hogyha neki MIKA-ja van, akkor ő egy alapos átvilágításon átesett, és ugyanezt a bizonyosságot adja meg az ügyfeleknek is, akik biztosak lehetnek abban, hogyha ők egyébként egy MIKA engedéllyel rendelkező szolgáltatónak elküldi a pénzét, vagy nála próbálja átváltani, vagy az ő segítségét kéri, akkor az egy megbízható szolgáltató lesz.
6: A teljes garanciát nem jelenti, ugye ez nagyon fontos. Mit garantál a szolgáltató, és mit nem, mert a kripto az egy forró klumpi, ez egy veszélyes üzem, éltünk már meg nagy csúcsokat, meg nagy árkokat is, most éppen megint fölfele megy ez a piac, de azért ez egy vegyes történet.
7: Hát ez abszolút így van, tehát attól, hogy van egy szabályozott kriptoszolgáltató, attól még a piacnak a volatilitása azért megmarad. Inkább szerintem abból a szempontból előnyös ez a helyzet, hogy a kriptoszolgáltatóknak olyan tőke és kockázati követelményeknek kell megfelelnie, ami alapvetően garantálja azt, hogy pénzügyileg azért stabilan.
6: Tehát a szolgáltató rendben van, így van, tehát maga a termék az marad a kriptó továbbra is, a maga izgalmával, akkor ezt az
7: ügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügyügy kockázatokra felhívni a figyelmet, ez alapvetően mindenkinek az érdeke.
8: Tehát kapott az egész egy olyan keretrendszert, hogy egyrészt azokat a coinokat, amik nagyon magas rizikójúak, vagy például akár pénzmosási szempontból, akár befektetési szempontból, azokat egyszerűen nem lehet tovább forgalmazni. Például mondjuk ilyen egy teljesen teljes anonimitást biztosító coin, vagy egy olyan coin, ami
6: tehát
8: alapvetően normáknak
6: nem. termék portfólió lehetőségét is, ugye? Hogy mit lehet és mit nem lehet.
8: Így van, tehát ugye erre is vannak korlátozások, de azon belül nyilván az ügyfélnek ez egy továbbra is egy magas kockázatú befektetési eszköz, amit hogyha az ügyfél vásárol, akkor annak az adott terméknek a kockázatait ettől függetlenül ő vállalja, viszont a szolgáltató erről majd ad egy egyértelmű tájékoztatást, tehát a szolgáltató sem mondhatja azt, hogy gyere, vegyél bitcoint, és akkor biztos, hogy meggazdagszol, mint amit egyébként az elmúlt években mondjuk több szolgáltatónál látni lehetett, hanem azért most már ennek megvan a nagyon szabályozott kritériumrendszere, hogy egyébként milyen tájékoztatást.
6: Sofisztikáltabb lett a tájékoztatás is akkor.
8: Hát igen, most már. Az árazás szempontjából

0: úgymond, ahol az aktuális állapotokat. Úgy kell elképzelni, hogy ez a dokumentáció, ez borzasztó szertágazó. Legalább 80-100 dokumentum, amiket elő kellett készíteni, és ezek különböző workstreameken keresztül folytak. Tehát alapvető volt az, hogy rendszeresen kommunikáljunk egymással, pláne amikor jött egy ilyen hullám. Így reagálni kellett ezekre a történésekre, úgyis, hogy felvesztük az MNB-vel a kapcsolatot, vagy az STF-ával, hogy kicsit tájékozódjunk a jövőre tekintettel.
1: Igen, de a kérdésedre tovább válaszolva, nagyon nehéz volt így innoválni, vagy egyébként fejleszteni a szolgáltatást. Tehát ezért az időnk, az nem titok, hogy az időnk nagy részét a szabályozás vitte el. Emellett próbáltunk a szolgáltatásokat már előkészíteni arra, amit majd akkor fogunk tudni nyújtani, amikor szabályozottak leszünk. Az egyetlen szerencsénk, hogy nagyon sok idő telt el, és csak ezért értünk be a célba, hogy most már nagyon hamar ezeket a szolgáltatásokat meg tudjuk nyitni.
2: Mert hogy ti önként függesztettetek fel a szolgáltatásokat.
1: Igen, de a szerencsénk egyébként az volt, hogy akármilyen szolgáltatóval beszéltünk, mindenkinek ugyanaz volt a problémája, hogy amikára készült egyelő fel, pályák, és hogy a szabályozás. Tehát igen, minket nagyon hátráltatott az, hogy a szabályozás a legfőbb teendünk, és ez vitte az időnk nagy részét, szerencsére a konkurenciának is. Tehát.
2: Annyi előnyöm volt a beszélgetésed, hogy a másik társalapító kollégád, az volt benne nálam egy műsorban, és arra emlékszem, és valami iszonyatos komoly paksaméta volt ez a Mika engedély. Tehát ez ilyen, nem tudom, ilyen szent grál, azt hiszem, az engedélyek között, nem? Tehát ez,
0: abszolút, igen.
2: Ez rengeteg munkaóra, ügyvédi óra, igen, és rengeteg dokumentum.
1: Ugye ezt alapvetően úgy kell elképzelni, hogy a teljes egyébként elmúlt közel 10 évnyi működésünket, azt egyébként le kell dokumentálni, nem csak ugye, amit a múltban csináltunk, hanem tényleg az összes kitalált egyébként üzleti folyamatot. Amit ugye Dalmáék Pluszban behoztak, az, hogy ugye nem elég azt lehet dokumentálni, ami rendelkezésre áll, hanem fel kell készülnünk olyan esetekre is, amik mondjuk még nem következtek be, de mondjuk bekövetkezhetnek. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk egy katasztrófa történik, akkor például mi történik az ügyfeladatokkal, akkor mi történik az ügyfelek pénzével? Ez mind olyan folyamat, amit egyszerűen ki kellett találni, és ez rengeteg dokumentáció.
2: Te mondtad azt, hogy a pecsét megvolt, az egy dolog, de onnantól kezdve a folyamatot, a működést kellett valamilyen módon előrevetíteni.
0: Abszolút, meg hát olyan működési modellt is kellett kialakítani, ami egyrészt megfelel az MNB elvárásoknak, másrészt pedig reálisan megvalósíthatók egy CoinCash méretű cég esetében is. Ez a kettőt kellett így összehangoltan kezelni.
1: Ez is nagyon nehéz volt, hogy ugye az MNB nem szokott ahhoz hozzá, hogy egy ilyen, szerintem kicsi céget ilyen széles körben regulál, amit értem az alatt, hogy mondjuk annyi vezetőt kellett volna felmutatnunk, ahányan a cégben nem voltunk összesen, de ez egy folyamatos nyilván közös munka eredményeképpen ezeket sikerült megoldanunk és kialakítani egy stabil működést.
2: És most már hullámmentes vagy viharmentes a jogi környezet, fogalmazunk így, mert a piac az nyilván változó. Ez most milyen lehetőségeket? Az, hogy ilyen engedélyetek, olyan pecsétetek van, mindentől kezdve minden. Mind a két szemafor zöld, ugye azt mondtuk, hogy egyáltalán a szemafor zöldre szokott váltani, ebben sem vagyok egészen biztos. Ez milyen lehetőséget? Azt is olvastam, hogy 500 000 honfitársunk gondolkozik, foglalkozik kriptóval.
1: Ugye? Igen, ugye korábban ez volt a mondás, hogy közel 500 000 magyar már foglalkozott kriptóval. Nekünk egyébként ez egy ilyen, nem tudom, álomvilág, amiben jelenleg becsöpörünk, amiről folyamatosan csak álmodtunk az elmúlt 10 évben. Ugye eddig úgy kellett elképzelni a szolgáltatást mindenféle pénzügyi engedély hiányában, hogy az ügyfél átutalta nekünk mondjuk a pénzét, hogy ő kriptovalutát szeretne vásárolni, mi kiküldtük neki a kriptovalutát egy váltás után, és gyakorlatilag lezártuk ezt a kapcsolatot. Most ugye ez ki tud bővülni azzal, hogy most már tudjuk az ügyfélnek a pénzét ugye kezelni.
2: Tehát nem váltók vagytok, hanem plusz 6 féle szolgáltatás, vagy 6 féle szolgáltatás.
1: Így van. Tehát most már váltáson túl tudunk portfóliót kezelni, tudunk kriptovalutával kapcsolatos befektetési tanácsokat adni, és a letétkezelésre is. Tehát ugye gyakorlatilag az ügyfél most már befizetheti hozzánk az összeget. Ugye ez nagyon egyszerűsíti a szolgáltatást, és rengeteg új szolgáltatásra ad lehetőséget, hogy kinyissunk.
2: Megtorpant a piac annak idején?
1: Ugye most nagyon jó kérdés, hogy hogyan változott a piac. Ugye nagyon sokan kivonultak itthon, elég nagy szolgáltatók is, és gyakorlatilag azóta idei évtől kezdve egy teljes leállás van a magyar piacon, nincsenek nagyon elérhető szolgáltatók, pár kivétellel, ahol kriptovalutát lehet váltani. Most ez egy érdekes kérdés, hogy ez az 500 000 magyar felhasználónak a befektetési szokása hogyan változott meg.
2: Azért sokszor voltatok úttörők, ha jól emlékszem, a másik beszélgetés az ATM-ekben is, a kripto ATM-ekben is, ugye ti voltatok?
1: Igen, volt kb. 28 automatánk is.
2: Jó, szóval most akkor várjuk azt, hogy a piac hogy élet fel, hogy ébred lépett fel, hogy heveri ki az elmúlt időszak.
1: Igen, mi heteken belül tervezzük újraindítani a szolgáltatást, azzal, ahogyan eddig is működtünk, és nagyon hamar hetekre rá folyamatosan fogjuk nyitni azokat az új szolgáltatásokat, amiket egyébként az elmúlt években sikerült elkészítenünk, de már mondjuk engedélyköteles szolgáltatás.

0: És mondjuk, aki egy tanácsadó cég, a KPMG ilyen esetben most már hátradől, hát most már kivonulhat ebbe az együttműködésből, vagy a folyamatos működést folyamatosan kell valamilyen módon segíteni?
1: Hát azt gondolom, hogy ha nem is hátradőlünk, és mi szeretnénk azért ezt a kapcsolatot tovább folytatni, azt gondolom, hogy számos olyan kérdés lesz a gyakorlati működéssel kapcsolatban, amiben majd segítségre tudunk lenni a CoinCash számára. Tehát én azt gondolom, hogy az együttműködés az itt nem állt meg.
0: Egy ilyen nagy cégnél ez egy új szint hozott? Ez egy érdekes kis, egy challenge volt, kihívás volt? Ugye ilyen
1: abszolút.
0: Nem volt. Tehát biztos, mert láttam a szemedes csillog, tehát hogy ugyanolyan sikerként éritek ezt meg.
1: Abszolút. Azért, mert ebben az egész másfél-két évben azért fogtuk egymás kezét, és azért próbáltuk egymásba is önteni a lelket. Tehát igazából azért is olyan katartikus a vége, mert sok nehézség előzte meg az egész folyamatot.
2: Szerintem ezt a melyiknek sem mondtuk még egyébként, de hogy az elején ugye kerestünk nagy ügyvédirodákat, vagy olyanokat, nem voltak sokan, akiknek ugye ilyen engedélyezésben tapasztalatuk volt, de amelyek voltak az egyetlenek, akik tényleg lelkesedéssel álltak elébe, hogy hú, ez egy érdekes kihívás, ilyen még nem volt, nézzük meg, hogy ez milyen. Tehát, hogy szerintem egyébként nap végén ezért is megállapodtunk meg együtt.
0: Örülök, hogy ketten voltatok itt, ez tényleg egy sikertörténet, és hát akkor lássuk meg, mit hoz a jövő, meg a piac mit fog mutatni a következő időszakban. Nagyon szépen köszönöm Galántay Gábor, CoinCash társalapító, és dr. Ördög Dalma, KPMG Lau Béli ügyvédiroda ügyvédje voltak itt. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a mosolyokat meg, és gratulálom. Köszönöm.
1: Köszönjük.
3: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
0: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a hétfői Monitor délután, MICE Business Day-el és a KPMG CoinCash közös sikertörténetével. Holnap kedd, hosszú műsorsáv, 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, ha autóban ülnek vagy közlekednek, aztán jó pihenést, viszont hallásra.
3: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. fel, gyere el, éld át.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban tart a helyszínelése a Lehel utcában, befelé a Róbert Károly körútnál. Egy sáv járható lépésben halad a forgalom. A 12-es és a 14-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Tart a műszaki mentés az első kerületben a Mészáros utcában a Krisztina tér előtt, ezért a befelé tartó forgalmat elterelik. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A 74-es trollibusz a Veselényi utca Erzsébet körút és az Asztória Dohány utca között nem közlekedik szabálytalan parkolás miatt. A Rákóczi úton közlekedő autóbuszok és az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Lassú a haladása a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és az Erzsébet hídon Budára a Döbrentei tér előtt. Lezárták mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a K-hidat felújítás miatt várhatóan 2027. júniusáig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes 39 éves szakmai pályafutását az ügyészi szervezetben töltötte, dolgozott ügyészként, főügyészként, szóvivőként és főügyész helyettesként is, emellett az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktat. A köztársasági elnök azt mondta, hogy a jelöltnek nincs pártkötődése, politikailag aggályos ügy érdemi megítélésében sem vett részt. Baka Andrást hallják.
11: A legfőbb ügyészi tisztség másfél hónapja, a büntető legfőbb ügyész helyettesi poszt pedig több mint egy éve betöltetlen. Mindeközben az ügyészség szakmai és társadalmi megítélése mélypontra jutott. Súlyos integritási, szakmai és etikai ügyek kerültek felszínre, a szervezeten belül bizalmatlanság, bizonytalanság alakult ki, a közbizalom pedig megrendült. A bizalmat egyetlen kinevezés önmagában nem állítja helyre. Ehhez világos és átlátható döntésekre, azonnali intézkedésekre, hosszú távú építkezésre és az ügyészi kar együttműködésére lesz szükség. A változás irányát és hitelét azonban a vezető személye határozza meg.
10: Fejes Péter azt mondta a bemutatásakor, hogy legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, a szakmaiság és a politikamentesség érvényre juttatása. Fürth Pál korábbi főügyész kész tanúskodni a Völner Schadl ügyben, valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntető eljárásokat, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A kormányfő már az országgyűlésben is arról beszélt, hogy Fürth politikai nyomásgyakorlásról tehet vallomást, és más eljárásokra is kitérhet majd. Az országgyűlésben egyébként Magyar Péter újra felszólította az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra. A tervezett vagyonadó az 1 milliárd forint feletti vagyont érinteni, de a cég tulajdon értékének meghatározása komoly módszertani problémákat vet fel. A BDO cégértékelési szakértője szerint a tervezet a vállalkozások saját tőkéjét és az elmúlt 3 év nyereségét kombinálná, miközben egyes cégeknél inkább a vagyonalapú, másoknál a jövedelem termelőképességen alapuló értékelés adna reális képet. Zsombéki Andrást hallják.
12: A tervezetben meghatározott kombináció 2 eltérő logikára épít, és amíg mondjuk a képet egyik elemeként meghatározott hozamérték a jövőbeli teljesítőképességét vizsgálja egy-egy cégnek, addig a vagyonérték elem, az pedig a jelenlegi állapotot, a mérleg szerinti eszközök és kötelezettségek különbségét vizsgálja. Ez azért problémás, mert nagyon sok esetben vagy egy, vagy egy másik módszer az, ami igazából irányadó egy cégre. Tehát fontos azt megkülönböztetni, hogy milyen cégről beszélünk. Egy olyan cégről beszélünk, amely inkább eszközöket tart, ingatlanokat, társasági részesedéseket, akkor fontos látni, hogy ez egy vagyonalapú értékelésnek kell lennie. Hogyha viszont jövedelemtermelő társaságról beszélünk, ami adott esetben termel valamilyen eszközöket, gyárt, akkor viszont hozamászámítással érdemes meghatározni ezt a cégértéket.
10: Az amerikai iráni feszültség és a közel-keleti ellátási kockázatok továbbra is magasan tartják az olajárakat, ezért Donald Trump energetikai tűzszünettel kapcsolatos bejelentése csak korlátozott árcsökkenést hozott. A Concord elemzője szerint az orosz-ukrán fronton bejelentett megállapodások egyelőre nem változtatják meg érdemben a piaci fundamentumokat, miközben a közel-keleti konfliktus a nyersolaj mellett a finomítói kapacitásokat is súlyosan érinti. Gajda Mátyást hallják.
13: Én azért úgy látom, hogy egy olyan nagyon csendes béke szinte egészen biztosan nem lesz, hogy nagyon kicsi az esélye az elkövetkezendő 3-4 hónapban. Ugye jó eséllyel mindkét fél, hogyha már nagyon úgy érzi, hogy tartozatlan a helyzet, ugye akkor az eszkaláció fele mehet, és akár még jobban megsérülhetnek iráni energetikai létesítmények, akár szénhidrogén exportáló létesítmények, valamint cserébe az öbből menti országoknak egyéb infrastruktúrája. Most valószínűleg a félidős választás akik ilyen jellegű dolog nem fog történni, viszont utána van egy 2 hónapos időablak a Trumpnak, amikor eszkalálhat úgy, hogy még ugye az új képviselők nem ültek be a szenátusba, meg az alsóházba.
10: A Huszik támadásai miatt szinte teljesen leállt Szaúd-Arábia légiforgalma. Vasárnap mindegyik légijáratot, ma pedig a járatok 3/4-ét törölték. Hétvégén összesen 14 halottja és több tucat sebesültje volt a Huszik rakéta támadásainak. Az európai és ázsiai légitársaságok egyaránt felfüggesztették riádi járataikat. Irán kész közvetíteni a jemeni huszi lázadók és Szaúd-Arábia között, jelentette az iráni külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy a 2 szomszédos ország közötti feszültség mélyülése csak Izraelnek kedvez. A kőolaj ára továbbra is 2%-os napon belüli pluszban, $107 a Brent, az amerikai könnyolaj $93.86 jár. Nem sokára mondom majd a tőzsdei záróárakat, meg azt, hogy hogy áll Európa és a Wall Street. A Fitch Ratings BBB besorolás mellett negatív kilátással tartja nyilván Magyarországot. Friss anyagában a hitelminősítő kiemeli, hogy az áprilisi választásokhoz kapcsolódó, a vártnál jóval nagyobb állami költekezés komoly kockázatot jelent. A hitelminősítő szerint a költségvetési hiány idén a GDP 7,3%-ára ugorhat, és jövőre is 5,8%-on maradhat. Az államadósság így 2027-re a GDP 78,1%-ára emelkedhet, miközben a gazdasági növekedés továbbra is visszafogott. Kedvező fejleményként értékeli a Fitch a gyors dezinflációt és az erősödő forintot. Ha azonban nem indul meg a hiteles költségvetési kiigazítás és az adósság tovább nő, az ország leminősítése is fenyegethet, közölte a Fitch. Lövöldözés volt a Franciaország déli részén lévő Aubagnon egyik középiskolájában. 2 tanár megsebesült, egy 14 éves diákot őrizetbe vettek. A tájékoztatás szerint az egyik sebesült az iskola igazgatója. Franciaországban az elmúlt hetekben helyenként erőszakba torkoló tüntetések voltak a középiskolai oktatás korszerűsítése és a tanárhiány megszüntetése érdekében. Kibertámadás érte már a Viradóra franciaországi áruházláncok hűtőberendezéseit több száz szupermarketben. A francia hírügynökség szerint az Intermarché 152-100 üzlete és a kooperatív ő legalább 100 boltja érintett. A Leclerc márka üzletei is érintettek, amit a csoport eddig nem erősített meg az AFP hírügynökségnek. A BFM hírtelevízió szerint a hackereknek sikerült távolról aktiválni a leolvasztást a boltok hűtőberendezéseinél.
3: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
10: Ma egész nap viszonylag jó volt a kereskedési hangulata a hazai értéktőzsdén, 9,1%-kal emelkedett a BUX 142.940 pontra, a forgalom 36,7 milliárd forint volt. A MOL részvényei 1,6%-kal gyengültek, 4.976 forinton jártak, és itt is zártak. Az OTP 3,3%-os rallival fejezte be 41.640 forinton, a Richter végül stagnált 12.350 forinton, a Magyar Telekom 1,2%-ot gyengült 2.530 forintra. Forgalmasabb volt a 4IG kereskedése, amely 2%-ot tudott erősödni 1594 forintig, emelkedett a Panergy 2,5%-ot 2900 forintra, drágult a Cvak 1,7%-ot 29400 forintig, gyengült viszont a Waberers 1,6%-ot 4200 forintra, és nagyot esett az Opus 5,7%-ot 237 forint 50 fillérig. Az euró most 364 forint 90 filléren jár. Európában a tőzsdék zárás előtt 3-4 órával egyelőre emelkednek, a londoni tőzsde 7%-os pluszban, a német DAX 6%-kal erősödik, a francia CAC 2%, az olasz tőzsde 4%, a spanyol 1,1%-os erősödésben. A Wall Street-en a Dow Jones 0,5%-os pluszban, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq 3%-os mínuszban jár. 14. Leó pápa holnap a délelőtti órában megy be a Gemelli klinikára, között a Szentszéki sajtóközpont. A 71 éves 2025-ben megválasztott amerikai pápa vasárnap délben mondott beszédében jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megoperálják. A műtét időpontját még nem közölték. A pápai államhoz közeli Gemelli klinika harmadik Vatikánként ismert, mivel II. János Pál óta itt kezelik a kórházi ellátásra szoruló katolikus egyházfőket.
3: Időjárás jelentés.
10: Éjszaka tovább csökken a felhőzet és kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet. Holnap a hajnali pára és ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. A délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, ezt követően csapadék nem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke kedden 13 és 18 fok között várható.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
2: Takács Tamással
1: és Dankó Bencével. Mai műsort, mai epizódot kezdjük ott, hogy a Budai-hegység is lehetne talán downhill vagy mountain bike paradicsom az adottságok alapján, ugyanakkor a Budai-hegységnek is talán rengeteg használója van a biciklisokon kívül is, ahogy igazából a legtöbb magyarországi vidékről és népszerű kiránduló helyszínről ez elmondható, és jól megközelíthető kiránduló helyszínekről ez elmondható. Arról fogunk ma beszélni, visszatérünk egy korábbi témához, amiről már volt szó itt a Pedál Podcast epizódjai között, hogy van-e hely a bicajoknak az erdőkben, hogyan találhatjuk meg a helyüket. Ez lesz a mai témánk. Mindjárt kiderül az, hogy vendégünk Farkas Péter.
3: Igen, sziasztok!
1: Aki a Magyar Természeti Járó Szövetségnek a kommunikációs és informatikai igazgatója. Azért emeltem ki, hogy természetjáró, mert legelőször is tisztázzuk, hogy te most igazából a fejeden bicajsisakkal, vagy egy kiránduló sapival jöttél be a stúdióba, vagy ezt így igazából a beszélgetés során szerinted ezt váltogatni fogod, hogy éppen hogyan érzed magadat nyerekben, csak hogy így folytassuk a képzavaroknak a sorát. Ilyen szempontból, hogy akkor milyen identitásod, meg milyen vonzalmad van, meg milyen az időmérleged a természeti járás két lábon, és a természeti járás két keréken között, ez hogyan osztik meg nálad?
3: Jó, hát az MTSZ-es sisakomat mindenképpen fel kell vennem, tehát nyilván én elsősorban az MTSZ-nél nyilván a gyalogos túrázók érdekeit kell képviseljem, de azt el kell mondanom, hogy már így nem esik jó kimondani, de tulajdonképpen ősmontisnak számítok, mert a 90-es évek elején, ilyen 91 körül kezdtem a montizást, akkor itt meg teljesen más világ volt, tehát hogyha valaki visszanéz egy ilyen 90-es évekbeli videót a YouTube-on, hogy hogyan néztek ki akkor a montik, meg egyáltalán a montizás, biztos, hogy ott fog mosolyogni. Na, én akkor csöppentem bele. Úgy szoktam mondani, hogy dupla gyében nyomom, gyáván és gyengén, tehát én is egyébként a Jánoshegyre meg a Normafára jártam föl tinédzserként, meglehetősen tudatlanul akkoriban, azóta eltelt, nem akarom kimondani, hogy hány év, és valóban hát az van, hogy sajnos kevesebb időm van montizásra ma, mint akár 10 évvel ezelőtt, ugye a 2000-es évek vége felé nyomtam a legaktívabban. Van egy kisfiam is, úgyhogy mellette is nehéz, úgyhogy inkább túrázom most, mint bringázom, de azért ezt a sisakot soha nem vettem le. Tehát ott lakom az Zugligetben, úgyhogy amikor van időm, akkor föl tudok menni egy pár órára most is. Munkába és bringával járok, tehát sokat bringázok, és megvan a montim.
1: Gyalogos túrázók szóltak-e már meg, miközben te két keréken voltál? Milyen érzés volt, és vontál ebből valamilyen messze menő következtetéseket, vagy egyszerűen ilyen az élet?
3: Nyilván amióta természetjárással foglalkozom hivatásszerűen is, azóta sokkal jobban odafigyelek erre. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy tinédzserként szerintem ezeket a gyerekeket ez nem feltétlenül érdekli, vagy nem feltétlenül hagyja meg, vagy bele se gondolnak egyébként, hogy az ő jelenlétük, vagy a viselkedésük az mit okoz, vagy mit vált ki a járókelőkből, kirándulókból. Nyilván ezzel nem vagyok így, tehát eszem ágában sem lenne például hétvégén föltekerni a normafához. Tehát az gyakorlatilag öngyilkosság, nyilván a legtöbb embernek akkor van rá ideje, de egyszerűen annyian vannak, hogy zavarjuk egymást. Tehát ugye azt tisztázzuk, hogy vannak szabályai az erdei kerékpározásnak, erről biztos fogunk beszélni is.
1: Igen, és erre később vissza is térünk. Most azért szakítalak félbe, mert van itt még egy aktualitás, ami miatt úgy gondoltuk, hogy izgalmas lesz veled beszélni. Lesz egy kerekasztal beszélgetés hamarosan arról, hogy legyen-e a Normafánál downhill pálya. Tök jó, hogy szóba hoztad a normafát. Te hogyan készülsz erre a kerekasztal beszélgetésre, és egyáltalán szerinted lesz-e valaha downhill pálya a normafán?
3: Fú, hát ez egy elég összetett kérdés. Készülök rá, el fogok menni. Egyrészt az MTSZ képviseletében is, másfelől civilként is elmennék, mert hogy ott lakom, hogy az előbb említettem. Tehát amúgy is érdekel a téma. Na most azért ugye ez a 12. kerület önkormányzat rendezi, ez szerdán lesz, ez a kerekasztal beszélgetés.
1: Október Október 14.
3: Október 14-én a Testnevelési Egyetemen, egyébként eredetileg az önkormányzat alaksorába tervezték, de akkor az érdeklődés, hogy áttették a Testnevelési Egyetemre, úgyhogy szerintem már sokat elárul. Azt itt fontos hangsúlyozni, hogy a szerzők azt mondják, hogy ez nem egy olyan értelemben vett kerekasztal beszélgetés lesz, hogy leültetik egy asztalhoz a természetvédelmet, a BRFK-t, az önkormányzatot, meg a bringásokat. Alapvetően itt inkább a természetvédők lesznek ott, illetve az önkormányzat, és a fő célja ennek az, hogy tájékoztasson a jogi környezetről. Tehát, hogy a lakosság is és a bringások is képbe kerülhessenek arról, hogy egyébként jelenleg mit szabad és mit nem.
2: Egyébként az kérdés, hogy itt az lesz-e a fő kérdés, hogy a norma fenn legyen-e egy pálya, vagy a fő kérdés maga ez a kicsit extrémebb vonalas kerékpározás úgy áblokk a budai hegységben, vagy bárhol az erdőben.
3: Szerintem ez most meglepetés lesz, tehát itt alapvetően leginkább a downhillre, illetve az enduróra fognak koncentrálni, én úgy tudom. Az váltja ki a legnagyobb indulatokat, tehát ezt látni kell, hogy a helyi lakosságból is az az, ami leginkább visszatetszést vált ki. Tehát én például manapság mondjuk a Jánoshegyi úton, tehát ott a szintúton többet futok, mint amennyit bringázok, de meg kell mondjam, hogy azért engem is meg tudnak ijeszteni a DH-sok, amikor ezeken a Jánoshegyi utat keresztező pályákon hirtelen majdnem átugratnak előttem fejmagasságban, tehát erre tényleg oda kell figyelni, tehát nem lehet félre söpörni ezt az aggát, vagy ezt az érvet, de nagyon fontos szerintem, hogy a kerékpárosok is hallassák ott a hangjukat.
2: Egyébként az egyik sarokpont volt, amit idefelé megtudtam, nagyon kevés ilyen volt, tehát én is egy picit így el vagyok veszve ebben a témában, de hogy hol vannak azok a határok, meg ezeket mennyire lehet megállapítani, hogy ugye kezdjük az erdei bringázással, ami lehetne egy ilyen mesebeli piroska éppen nem a kosárkájával, hanem biciklivel biciklizik az erdőben, és akkor tényleg jön valaki a Zugliget felé a libegő alatt, és ugrik 30 métert két letörést. Tehát hogy hol nagyon nehéz, hogyha szabályokat akarunk lefektetni, tehát nem a pályáról beszélünk, meghúzni a határt, hogy ez endurós, ez downhill-es, ez XC-s, ez Orman, tehát mint a bringa kategóriáknál. Tehát, hogy erre bárkinek van elképzelése, hogy ez szabályozható-e így?
3: Jelenleg szabályozva van. Tehát, hogy azt le kell szögezni, hogy a pálya jelenleg nem a bringások felé lejt. Tehát nagyon konkrét szabályok vannak az erdőtörvényben és a természetvédelmi törvényben arra vonatkozóan, hogy hol lehet például erdőben kerékpározni. Uh-huh. Tehát az a tevékenység, amit főleg a fiatalok, de a DH-sok folytatnak most a Jánoshegyen és a Normafán, nincs mit szépíteni rajta, az gyakorlatilag illegális.
2: Tehát, de pont ez a szabályozás az, amit az előtt te is mondtál, hogy ilyen 3-4-től 18-20-ig, ez senki, tehát hogy fogalmunk sincs, nekünk se volt, senki nem tudja a gyerekek.
3: Így van,
1: mert az a fura ebben a szabályozásban, hogy azt egyébként, ha egyet hátra lépünk, azért az kimondható, hogy az erdő, bárhogyan is nézzük, az olyan, mintha a jóisten igazából kerékpározásra teremtette volna, mert egyrészt kell hozzá ügyesség, teljesen változatos, nagyon gyerekkompatibilis, mert x10 tonnás, meg x tonnás vasdarabok nem közlekednek benne 60-70-80 km per órával.
2: Nincsenek tiltótáblák, hogy lássák a gyerekek, hogy na itt nem szabad.
1: Nincsenek.
3: Valahol van tiltótábla egyébként, meg a normafán.
1: Nincsenek benne betonkockák, hanem alapvetően, ha az ember elesik, puhára esik, tehát hogy igazából én, meg így szerintem mindenki, minden szülő a gyerekét sokkal szívesebben engedi el biciklizni egy erdőben, mint kb. Bármilyen városi vagy urbánus környezetben, vagy bármilyen országúton.
3: Te így vagy vele egyébként? Tehát én már most félek, nekem 4 éves a kisfiam, és most rettegek attól, amikor belegondolok, nagyon szeret bringázni egyébként, hogy amikor már először fölmegy, mert hogy az én szüleim nem tudták, hogy ez mit jelent. Tehát azért nincs kipárnázva az erdő, szóval egy épített bikeparkban vannak szivacsok a fák körül, ott nincsenek. Tehát én is kötöttem ki a János Kórház traumatológiáján annak idején.
1: Ez nyilván így van, hogy az erdő nincsen kipárnázva, de igazából gyakorlatilag azért tényleg a városi környezet, meg az országutak, meg az aszfaltutakhoz képest azért az egy kipárnázott környezet.
2: Hát azért nem. Mások a veszélyek. Én ezzel nagyon vitatkoznék. Tehát most nem csak azért, mert az első komoly esésünk nemrég történt a kislányommal, ami úgy, hogy nagyon megütött kivette magát, tényleg egy óriási zúzódás könyökén össze egész oldalát lehorzsolt, az pont a normafáról lefelé egyébként az egyik kis kövesebb elkezd meredekebb lenni az út. Hát így premier plánba 2 méterrel mögül néztem végig, hogy nem tudta kontrollálni a féket, mindegy, ezt ne is ragozzuk. Tehát, hogy el lehet esni, amikor valaki
3: nagyon
2: kezdő.
3: Nagyon
2: és ezzel szemben azért akár városi környezetben, akár máshol, azért most már rengeteg olyan kis kresszpálya, tanulópark, pumpapályák, egyebek vannak, ami azért veszélytelen egy, én arra azt mondom tényleg, hogy veszélytelen egy mondjuk 5-10 éves gyerek
1: nyilván
2: számára.
1: Ezek az ideális körülmények, amikor pálya van, meg amikor tényleg pumpapálya épített.
2: Jó, nyilván a belvárosi forgalom.
3: Igen, ez egy kaland, tehát én is bringával járok dolgozni a belvárosba, tehát hogy nincs olyan nap, amikor ne kerüljek valami egyszer szituációba, amikor ne akarnának elütni, ne vágnának be elém, ne lépne ki elém egy gyalogos a kerékpárút.
2: De ott is a Ligetben számtalan jó lehetőség
1: van. Tehát, hogy vannak azért ilyen szigetszerű terepek, ahol egy gyereknek jó, de azért így igazából ilyen nagyot bringázni, gyerek is erdőben tud viszonylag zavartalanul. Nyilván kellő technikai tudással és megfelelő szülői felügyelet mellett, hogyha egyet hátra lépünk, miért még így és egy hátralépve nézzünk rá a törvényre, nem nagyon ellentmondásos, hogyha tényleg van egy ennyire ideális környezet kerékpározáshoz, mint az erdő, gyakorlatilag nem elősegíteni a szabályozással az erdei bringázást, és nem ösztönözni az embereket arra, hogy így egészségesen éljenek, és arra használják az erdőt, amiből az emberek ugye 21. században profitálhatnak az erdőből, tehát hogy az egészségüknek a fejlesztésére, hanem gyakorlatilag így a minden felelős kerékpáros azt gondolkozhat, hogy akkor éppen mennyire van szürke zónában, hogyha a világ egyik legtermészetesebb terepén mozog a kerékpárjával.
3: Jó, azért azt tegyük hozzá, tehát itt először is szeretném leszögezni, hogy a múltamból adódóan sem vagyok az erdélyi kerékpározás ellen. Én is egyetértek azzal, hogy ez egy egészséges tevékenység, ráadásul különösen a downhillezés az, ami ugyan a legmegosztóbb, de azért azt ne felejtsük el, és most nem egymás szájból veszük ki a szót, mert én már megkaptam, hogy hát mindenki ezt mondja, én saját kútfőből mondom ezt, ezek többnyire fiatalok, tinédzserek, akik ahelyett, hogy a telefonjukat nyomkodnák, ilyenkor kint vannak a szabad levegőn, mozognak, tehát ami egészséges tevékenységet végeznek, nem beszélve a közösségépítő szerepéről. Tehát azt gondolom, hogy emellett nem lehet szó nélkül elmenni, erre nem lehet ráfogni azt, hogy jó, de hát csináljanak más, találjanak ki maguknak valami más, ez nem így működik, tehát aki szenzoros ingerkereső, annak te hiába mondod, hogy sakkozzál, fiam, vagy menjél hosszú táv futni. Egyszerűen valahogy úgy alakul, hogy őt ez húzza be.
1: Sielni nem lehet Magyarországon.
3: Így van. Tehát, hogy szerintem ezt igenis figyelembe kell venni. Ez egy fontos társadalmi szempont. De a másik oldalon az van, hogy azért az erdőnek nem az a fő célja, hogy az emberi szükségleteket kiszolgálja, és ez egyébként a gyalogosokra is igaz. Tehát az erdőnek az ökoszisztéma szolgáltatásai méltán lehet mondani, hogy azok egyébként fontosabbak, és hogyha itt a különböző szempontokat egymás felé állítjuk, tehát ugye itt vannak ezek mondjuk a természetvédelmi érdekek, de ezt nagyon félve mondom ki, mert azért abban gondoljunk bele, hogy nincs olyan, hogy természetvédelmi érdek. A természetvédelem az mindannyiunk közös érdeke. Tehát az, hogy ott lehet könnyű azt mondani, hogy hát az erdő mindenkié, az igaz, de az nem azt jelenti, hogy mindenki úgy használhatja, hogy akarja. Tehát úgy kell használni, hogy 10, 20, 30, 40, 50 év múlva is legyen még erdő, meg legyen még természeti környezet.
1: És ezt a kerékpározás megakadályozhatja?
3: Na most, és akkor itt van a nagyon érdekes kérdés, hogy egyfelől azt gondolom, hogy a természetvédelmi érdek, az tényleg azt nem lehet félresöpörni azzal, hogy hát, hogy ott pár nyomon mennek a bringások, hát mit károsítják ők a természetet? Tehát ezt nagyon nehéz így kívülről bringásként megítélni. Ugyanakkor viszont kívülről, tehát lássuk be, ezt nem jó kimondani, de egy kívülálló szemszögéből nézve, aki nem bringázik az erdőben, sőt akár sehogy, és akinek nagyon idegen a szubkultúra, látja ezeket a beöltözött fullface bukós isakos protektoros srácokat ezeken az elképesztő furán kinéző bringákon ott lezúzni. Egy kívülálló számon ez úgy tűnik, hogy hát van egy szűk közösség, akinek a hobbija áll szemben mindannyiunk érdekével, azzal, hogy megóvjuk a környezetet.
2: Egyébként
3: és ha így nézzük, ugye, akkor teljesen más a lázó fekvése, tehát arra kell figyelni, hogy kicsit próbáljunk meg belehelyezkedni a másik szemszögébe. Tehát egyrészt értsük meg, hogy a környezetvédelem a mi érdekünk is. Másfelől viszont ne gondoljuk azt, hogy ez valami, nem tudom, valami eleve eredendően káros hobbi, ami mindenképpen természetkárosító és a pokolba vele, mert ugye a másik oldalon meg ez van, tehát az is nagyon zavaró szerintem, hogy démonizálják is a DH-sokat, most valamiért kilettek PC-zve, ugye főleg ezek miatt az illegális utak miatt, volt ez a Telex cikk márciusban, aminek a nyomán ti is készítették utána azt a podcast beszélgetést a Pénzes Erzsivel, és nekem az volt az érzésem, hogy kicsit elbeszélnek egymás mellett a felek. Tehát a természetvédők ezt látják, hogy ez valami eredendően káros hobbi, ami eleve az illegalitásra épül, ugye ott a WWF erdőökológusa kinyilatkozott a cikkben, teljesen mindegy, kicsoda, mert nem az a lényeg. Ki is mondta egyébként, hogy hát ez olyan, mint a graffitizés, hogy az a lényeg, hogy illegális, és ezért hiába is építenénk legális pályákat. És akkor van a másik oldal a bringások, akik meg azt mondják, hogy hát de hát nekem ez a hobbim, hát valahol tudnom kell űzni, meg valahol tudnom kell fölmenni edzeni, de hát nem kell. Tehát, hogy valójában kívülről nézve ez nem indokolja semmi.
1: Tehát... Bocsánat, de itt ugye az érintőlegesen szó volt a környezetvédelmi szempontokról is, és ott azért az felmerül bennem, hogy az az ember, aki az erdőben érzi jól magát, és az erdőben tölt el izgalmas, felszabadult élményekkel teli órákat, akár egy bicajnak a nyergében, ő azért így szeretni fogja az erdőt, tehát hogy így nehéz jobb reklámot csinálni az erdőnek, annál, mint hogy valaki így tényleg személyes kapcsolatba kerül vele, mert ott sportol, meg ott érik kalandok, ahhoz képest, mint hogyha igazából mindig csak a urbánus környezetben élné az életét. Tehát, hogy
3: igen, de vigyázni,
1: ezt
3: igen.
1: A környezeti hatáskérdést, ezt egy picit járjuk körbe, hogy most mit gondolunk arról, hogy egy bicajnak, amelyik így a bicajossal együtt 160 kiló rossz esetben, de valószínűleg annál kevesebb.
3: Remélhetőleg kevesebb.
2: És akkor ne hozzuk be az e-bike kategóriát, ami ugye úgy fejlődik, hogy elképesztő nyomatékú. Most jönnek ki az új DJI fejlesztések, olyan e-bike-ok, amivel tényleg ugyanolyan
3: sebes. Mekkora teljesítménye van azoknak?
2: Hát nem is a teljesítmény, hanem...
3: De csak azért kérdezem, mert ugye az erdőtörvény az alapvetően a teljesítményben maximalizálja egyébként.
2: Hát igen, és ezt kerülik ki ugye a fejlesztők azzal, ami mostanában, utóbbi években mondjuk egy 70-80 Nm-es nyomaték az komolynak számított, most az új ászok azok ilyen 120-akkal jönnek és támadnak, szóval...
3: Ez fontos hangsúlyozni, hogy én sem vagyok természetvédelmi szakember, de azt gondolom, hogy valahol a határ tényleg egyébként ott van, hogy emberi erővel van hajtva a jármű, amivel megyünk, vagy nem emberi erővel van hajtva. Az e-bike nyilván az egy hibrid kategória, az belefér, vagy beleférhet. Egyébként az MTS-nél sem tartjuk üdözendőnek az erdei kerékpározást. Tehát ugyan az erdei kerékpárutakkal nem mi foglalkozunk, illetve van egy olyan, tehát az erdőtörvény kimondja, hogy erdőterületen csak akkor szabad kerékpározni egy jelzett turistaúton, hogyha van a gyalogos mellett kerékpáros jelzés is. Tehát például nem lehet rámenni egy turista útra bringával, ha nincs ott a kerékpáros piktogram. Nyilván nem tartja ezt be mindenki, és újra egyébként a Maketusszal, tehát a Pénzes Erzsékkel elővettük ezt a témát, és elkezdtünk közösen gondolkodni arról, hogy lehetne valamilyen standardeket kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a párhuzamos közlekedést is lehetővé lehessen tenni. Tehát, hogy valamilyen konkrét feltételrendszer dolgozzunk ki arra vonatkozóan, hogy mikor engedjük át a kerékpáros forgalmat egy gyalogos turistaúton, mert nyilván egy egynyomos ösvényen ott ez nem lehetséges, mert ott zavarják egymást a gyalogosok és a kerékpárosok. Tehát mondjuk az engem is halálra idegesít bringásként, amikor a Spartacus ösvényen bringázzak emberek, hogy ott a Visegrádi hegységben, az nem arra
2: való. Vagy a két bringás szembe találkozik.
3: Ez a másik, igen, Visegrádnak Pirisszent László felől. Na, a természetvédelemre visszatérve, tehát hogy valóban én is azt gondolom, és egyébként például a WWF is azt gondolja, és nagyon-nagyon értékes és fontos munkát végeznek, azt gondolja, hogy az erdő látogatásának, vagy az erdő látogathatóságának az egyik fő célja, az pont az érzékenyítés. Tehát az, hogyha valaki sok időt tölt kint a természetben, személyes kapcsolódása lesz hozzá, akkor megszeretés. Ha megszereti, remélhetőleg vigyáz rá. Tehát természetfilmekből nem lehet elkezdeni kötődni a természeti környezethez. Nagyon cukik a jegesmedvék, meg az összes többi állat, amit ott látunk, de egyszerűen az, hogy személyes kapcsolódásunk legyen, az ott kell venni. Viszont azért azt gondolom, abban van egy különbség, hogy amikor az ember gyalog megy, akkor tényleg sokkal lassabban halad, és sokkal jobban észreveszi ezeket az apróságokat, mint a bringával. Ugye a DH meg az enduro kifejezetten olyan, de egyébként meg a cross country is komolyabb terepen, hogy annyira koncentrálnod kell arra, hogy normálisan a nyerekben maradj, meg hogy neked nincs időd észrevenni egy, nem tudom, egy értékes növényt.
2: Ami szépség az ott zajnak számít.
3: Hát gyakorlatilag igen. Tehát, hogy vannak olyan részek, ahol mit olyan szintben mész, akkor gyönyörködhetsz a tájban, de alapvetően nem tudsz. Tehát én azért kételkedem abban, hogy erdélyi bringázás közben mennyire tudod befogadni a természeti környezet értékét és szépségeit. Tehát ez szerintem egy eredendő különbség a gyaloglás és a kerékpározás között. És egy kicsit nekem az volt zavaró abban, amit abban a márciusi podcast beszélgetésben hallottam, hogy szinte már olyan volt, mintha nem tudom, a természetvédőknek hálásnak kéne lenniük, hogy ilyen enduro meg DH pályákat építenek, hiszen nem is vágják ki a fákat, és csak a lehullott galjakból építenek ezt, azt, amazt, meg hogy mondta a DH-s lány is, hogy hát csak néha csak átgurulnak néhány növényen. Szóval na, tehát azok a növények azok, amiket a természetvédelem megpróbál megvédeni, mint természeti érték.
2: Jó, de egyébként...
3: Bocsánat, és a talaj... Tehát az erdei gyaloglás is egyébként károsítja a talajt. Tehát, hogy ne szépítsünk ezen. Az erdőnek nincs szüksége arra, hogy mi oda menjünk. Azért jó, ha oda megyünk, mert személyes kapcsolódásunk lesz hozzá, és vigyázni fogunk rá. De a gyalog utak is, tehát a talajerózió, a termőtalajnak az eltűnése, a humuszréteg eltűnése, ezek érintik a gyalogos turistautakat is, és a kerékpáros turistautakat is. Nyilván a DH pályák olyan szempontból különlegesek, hogy meredekek, tehát ott az erózió még erőteljesebb. Ezen kívül ugye a mozgási energián is sok múlik, tehát oké, hogy egy downhill vagy egy enduro bringa az nem cross motor, de attól még a mozgási energiája sokkal nagyobb, ugye a kereke sokkal vastagabb, tehát képes ilyen nyomvájukat kialakítani. Hát ezt szerintem mindannyian láttuk, akik följártunk a Normafához vagy a János egyhez bringázni. Tehát azok az ösvények, amik a 90-es években még tök könnyen járhatóak voltak, olyan
2: le, hogy az szinten kamu, hogy kikattam, hogy nem okoz eróziót,
3: van,
2: mert nagy sebességgel okoz
3: eróziót. Okoz eróziót, tehát ezeket nem szabad tagadni, mert attól, hogy tagadjuk, az nem visz előre.
2: Viszont
3: tehát ezzel szembe kell nézni.
2: Én egy példát hoznék, ami megint csak, hogy onnan induljunk ki, hogy valahol ez működik, valahol nem, és akkor külföldről egy picit jöjjünk Magyarországra, ott van az Eplényi példa.
0: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik.

0: Avenue du Gard.
1: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2. Trend FM. Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: A hóénséges időszakokban, most pont volt hó, de általában most már kevés hó van Magyarországon, egyre jobban látszott, hogy egyre jobb ingás pályákat, nyomvonalakat kialakítanak, és hogy úgy tud működni a kettő. És nagyon, tehát hogy jó az, gyerekek jár, családi pálya van, most adtak át nem még egy családi pályát például, és látszik az, hogyha lennének, ha nem is építenék föl a pályát, de lennének olyan helyszínek, ami azt mondanánk, hogy ilyen aktív sport övezet, tehát ahol nem annyira fokozott a természetvédelem, akkor talán elkezdődhetne ez úgy is, hogy ugye nyilván 100 milliókba kerül egy olyan pálya kialakítása, ami az Alpokban a síközpontok környékén van, de hogy azt mondjuk, hogy ezen a környéken lehet bingázni, azon a környéken nő az ez, és ez fokozott természetvédelmi terület, ott nem lehet bingázni. Tehát a Normafa például egy ilyen dolog szerintem Budapesten nagyon-nagyon régóta, hogy egy ilyen sportos, aktív környék ez a, mondjuk tényleg a Zugligettől a Makkos Máriáig, meg mondjuk a Hálshegy felét, hogyha így bearzolod, akkor ott valahogy nem arról van szó, hogy tiltani bringázás, vagy downhillt, vagy erdei bringázás, vagy akármi, hanem láthatóan ott szeretnek sportolni az emberek, értik, hogy miről van szó. Tehát ott, akik gyalogolnak, azért nagy részt ők is értik, hogy miről van szó. Ezt hogy lehetne fejleszteni, hogy ahol jó sportolni, ott úgy az összes ember a környékről úgy gondolkodjon, hogy jó sportolni.
2: Ez azért nagyon nehéz, mert hogy azért azt látni kell, ugye ez itt a Dunai-Pohi Nemzeti Park igazgatóság területe, működési területe, de a környéknek egyébként jelentős része védett is, tehát védette, országos jelentőségű védett természeti terület, nem fokozottan védett különben, de védett természeti terület, ahol már önmagában egyébként tilos elhagyni a jelzett bringa utakat elvileg, de hogy az a nehézség ebben, hogy én is egyetértek ezzel, hogy itt a városhoz ennyire közel. Egyszerűen biztosítani kell az embereknek azt a zöld területet, ahova kimehetnek kimehetnek a szabad levegőre. Tehát, hogy ennek a területnek az hangzik logikusan, hogy a rekreációs rendeltetése kerüljön az előtérbe. Csak az a probléma ezzel, hogy nagyon kevés a védett terület is Budapest környékén, és hogyha a védettséget esetleg még meg is tudnánk szüntetni ezen az alapon, ugye ez most csak elméletben beszélgetünk, meg is tudnánk szüntetni, az nagyon sok mindenre kihatással van. Azt kell látni, hogy valójában olyan szempontból egy kicsit tragikomikus a helyzet, hogy a természetvédők és a DH-sok is egy ilyen elnyomott kisebbségnek érzik magukat, és egyébként joggal. Tehát a természetvédelem az elmúlt évtizedekben rettenetesen a háttérbe volt szorítva, és ennek is tudható be, hogy foggal körömmel minden sarkot védenek, és az, hogy egy természetvédelmi területet megszüntessek, egyébként nem is olyan egyszerű, de hogy megszüntessenek, az szinte szóba se jön. Tehát gyakorlatilag ez emiatt nagyon nehéz, ugyanakkor a DH-sok is úgy érzik, hogy őket megtámadják, meg hogy folyamatosan a patás ördögöt csinálják belőlük, tehát ők is sarokba szorítva érzik magukat, mert nekik meg nem engedik legalizálni ezeket az utakat, és két ilyen elnyomott kisebbség, amikor egymásnak feszül, abból így nem sül ki jó.
3: De bocsánat, ahogy beszélsz, van egy olyan érzésem, aztán erősíts meg, hogy jól érzékelem-e vagy rosszul, de hogy igazából ez egy ilyen három szereplős történet, mert egyrészt, tehát hogyha már így a hangokat, meg akkor ki van elnyomva, meg milyen közösségek feszülnek egymással, ezt próbáljuk meg így föltérképezni és összerakni, akkor egyszer látjuk ugye a természetvédőket, egyszer látjuk a gyalogos túrázókat, és egyszer meglátjuk a DH-sokat. Te viszont leggyakrabban a természetvédelmet említed. Igazából a természetvédők, ők összeblokkosodtak a gyalogos túrázókkal?
2: Nem, hát természetesen, tehát olyan is előfordul egyébként, hogy gyalogos turista utat kell megszüntetnünk természetvédelmi okokból. Tehát, hogy mondjak egy konkrét példát, tehát erdőrezervátumok magterületén, például mondjuk a Csörgővölgyben, a Mátrában, vagy a Kékes Észak erdőrezervátumban, ott az elmúlt időszakban is kellett felszámolnunk turistautat, azért, mert ott a Nemzeti Park Igazgatóság az azt kérte, hogy az erdőrezervátum magterületén, ahol egyébként semmilyen emberi jelenlét nem pártolandó, onnan vigyük el a turistautat. Tehát, hogy alapvetően, én ezt inkább úgy szoktam mondani, hogy az erdő használói, ez egy nagyon rossz kifejezés, mert az erdő tényleg nem valami, amit használni kéne, de hogy az erdő használói, ugye alapvetően az erdőkezelők, vagy erdőgazdálkodók, ugye most nem mindegy, hogy fogalmazok, de mondjuk az, hogy erdőkezelők, a természetvédelem, a rekreációs felhasználók, tehát kvázi a túrázók, kirándulók, és a vadászok. És ugye ez egy ilyen négyzet, aminek bármely két sarka között az átló vagy az oldalak mentén beúszható egy ilyen ellentét. Tehát, hogy mindenkinek kicsit ellentétesek az érdekei, de ezeket ki kell egyensúlyozni. Ez csak úgy működik, hogyha tekintettel vagyunk egymásra.
3: Mondtál most egy nagyon érdekes gondolatot, ami nekem egy kicsit így szöget ütött a fejemben, hogy mondtad, hogy meg kellett szüntetni gyalogos túra útvonalakat azért, hogy az erdőnek bizonyos területei érintetlenek maradjanak, a természet, az állatok, egyéb élőlények zavartalanul élhessék a maguk világát. Én nekem ez nagyon tetszik, tehát, hogy tényleg így legyenek ilyen helyek, ahova tényleg senki soha se ki, se be. És azért lett ez nekem érdekes, hogy ezt vajon meg lehet-e csinálni az inkriminált erdei bicajosokkal, hogy oké, ti kaptok pályát, vagy pályának területet, ott lehet, és ennek lehet-e olyan hatása, hogy ezzel együtt viszont tényleg nem az van, hogy a bizonyos mindenfele mennek egy adott területen, hanem végre megvan a magam területe, a magam pályája, és azt fogják használni, és tényleg a többi útvonalról, csapásról, arról meg így eltűnnek, és ott csökkentik a jelenlétüket.
2: Szerintem ez lenne a megoldás. Tehát, hogy az be kell látni szerintem, hogy tehát jelenleg illegalitásban vannak kényszerítve a DH-sok. És azt gondolom, hogy addig, amíg, és én nem gondolom ezt egy eleve üldözendő tevékenységnek, tehát az, amit elhangzott a Telex cikkben, hogy ezek eleve az illegalitást keresik, és hiába alakítunk ki nekik pályákat, nem azon fognak menni, mert nekik az a vagány, hogy nem ott mennek.

0: bocs, ne csak azokról, ne csak a DH-sokról beszéljünk mindig, meg egy kicsit hazabeszéljek, hogy van ugye nekünk a Balatonbike 365 úthálózat rendszer. Ugye a Balaton környékén 1000 kilométernyi túraútvonal. Na most ezek között nagyon sok olyan erdei útvonal van, ami úgy került kitáblázásra, hogy olyan szort kavicsos utak, olyan jó minőségű erdei utak, amin nem csak mi, akik komolyabban tudunk bringázni, hanem bárki, aki akár gyerekkel, bárhogy, nagyon jót lehet, nagyon nagy élmény könnyedén bringázni az erdőben, és ezek dedikáltan ott vannak a táblákon, a piktogram, ott vannak a rendszerben, ezek bringás útvonalak, tehát ilyeneket ezek vannak.
1: Nálunk
0: és
1: is vannak
0: működnek.
1: Ilyenek. Azért nálunk és a Pilisben is van, nem sok ilyen. Van. Hát ugye ott a Pilis Bike az ugye egy érdekes, kicsit ilyen testidegen hálózat olyan szempontból, ugye, hogy az nem illik. Vannak ezek a kis bringás piktogramok, tehát a bringás kerékpáros jelzések, tudjátok, a kis biciklis piros, igen, sárga, zöld, kék színben, de ezek ugye a Pilis Bike útvonalak nem ebben, hanem ilyen PB számokkal vannak kifestve, az ettől egy független hálózat, vagy van a Horizont például, ami egy más színnel van kifestve. Tehát az erdei kerékpárutak önmagukban kevésbé megosztóak, egyébként olyat se könnyű kijelölni, de kevésbé megosztóak talán, mint a downhill-esek, nem olyan ijesztőek, stb. De igen, én is azt gondolom, hogy ez egy jogos igény, tehát hogy van ilyen társadalmi igény, és hogy ennek van pozitív társadalmi hozadéka, hogyha biztosítunk, vagy kiépítünk ilyen kerékpáros, akár downhill, meg enduro útvonalakat, de mert addig, amíg nincs legális lehetőségük űzni ezt a sportot, addig szerintem nagyon nehéz ellenük hatékonyan, meg etikusan fellépni. Tehát joggal kérdezik, hogy jó, de hol csináljam? Olyan szemben joggal kicsit most ellentmondok önmagamnak, mert ez tényleg szerintem nem egy eleve eredendően üldözendő tevékenység. Tehát igenis valamilyen szinten szerintem legalizálni kellene, egy-két útvonalat kellene engedélyezni, már csak azért is, és csak hogy a természetvédelem is lássa, hogy ez miért érdeke, azért is, mert nem fogják tudni ezt teljesen megszüntetni, eltüntetni, mert hogy ott van a fogaskerekű, mindannyian tudjuk, hogy a lokáció ebből a szempontból döntő, ott a fogaskerekű, a DH-sok nem tekernek fölfele, nyilván a fogaskerekűvel fognak fölmenni, azt nem lehet nekik megtiltani, hiszen a fogaskerekűbe betehetik a bringájukat, nyilván valami nyakatekert szabályozása ezt is lehetne, nem lenne jó, tehát föl fognak menni, és a föl fognak menni, valahol le is fognak menni, és ezért szükség lenne a legális utakra, és azt lássuk be, hogy alapvetően azért nem lépnek föl elég keményen a downhill-esekkel, endurósokkal szemben jelenleg, mert nincs rá kapacitás. Tehát most gondoljatok bele, hogy mennyi útvonalon lehet lezúzni a Normafától, a Széchenyi-hegytől, a János-hegyről, stb. Nem állhat mindenhol egy rendőr. Ugye ezt tudni kell, hogy egyébként a természetvédelmi őrnek és a rendőrnek joga van akár helyszíni bírságot kiszabni, tehát ő intézkedhet egy illegálisan bringázóval szemben. 200 000 forint egyébként a maximális helyszíni bírság, bocsánat, kiszabható helyszíni bírság, ami megint elgondolkodtató, mert ugye addig, amíg 200 000 forint, azért tudjuk, hogy ezek a bringák mennyibe kerülnek. Általában azért ugye jó módú fiatalok űzik ezt a sportot, tehát nem biztos, hogy ennek van kellő elrettentő ereje, de még ha lenne, akkor se tudnak ott állni, meg úgyis a szülő fizeti, akkor se tudnak ott állni. Tehát egész egyszerűen nem lehet ezt teljesen száműzni onnan, akkor sem, hogyha akarják.
0: Meg mondok még egyet a pálya.
1: De bocsánat, ha van legális pálya, akkor viszont már teljes joggal lehet ezt büntetni. Ott a legális pálya, menjél ott.
0: Csak úgy látom, hogy abban így kezdünk egyetérteni, hogy a pályák építése irányába megyünk el. Hogyha pályákat építünk, akkor tudunk különböző nehézségi szintű pályákat építeni rögtön. Tehát pályarendszerben,
1: már ha tudsz egyáltalán többet.
0: Pályarendszerben kell gondolkozni, mert nagyon sokszor előfordul az, hogy ismerjük mindannyian ezt, tehát a komment, stb., ami ott a libegőtől indul, és vannak azok a mountain bike-osok egyébként, akik nem endurósok vagy DH-sok, de nekik az túl nehéz, mert a DH-s gyerekek már olyanokat építenek, amit csak az ő szintjükön lehet beugrani, stb. És mivel nincs olyan általuk épített pálya, ezek a kisebb tudású montisok, azok a természetjáró útvonalakat fogják használni, ahol kicsit gyökeresebb, kicsit nehezebb, mint mondjuk egy normál szólt kavicsos ösvény, és ez az összevisszaságot szüli. Tehát, hogyha törekvés lenne arra, hogy pályarendszerek legyenek, tehát olyan helyszínek, ahol a rekreációs sportot támogatják, akkor ott mindenki megtalálná a neki megfelelő nyomvonalat.
1: Hát ez nagyon jó hangzik elméletben, de

0: helyet találni. Tehát, hogy én szerintem már az is egy óriási előrelépés lenne, hogyha akár egy ilyen pályát engednének kijelölni. Tehát az lenne egy elmozdulás erről a holdpontról, de itt hozzáteszem, hogy szerintem itt a bringások tér felén pattog a labda. Erre van egy társadalmi igény.
1: Záró kérdésként akkor a te javaslatod, recepted az az lenne, hogyha a bringások elkezdenének konstruktívabban gondolkodni, kitalálni azt, hogy milyen útvonal lenne nekik jó, azt valószínűleg végigjárni hozzáértő szakemberrel, biológussal, erdészeti szakemberrel, hogy az tényleg így járható-e természetvédelmi szempontból is, nem fenyegete valamilyen ritka fajt, és körülbelül ilyen konkrét javaslatokkal visszamenni a területek gazdáihoz?
0: Szerintem párbeszéd kell. Tehát az kell, és nem szabad konfrontatíva hozzáállni. Tehát most már mindenki egy kicsit be van szorulva a saját sarkába, és onnan hadakozik. Tehát valahogy hogy meg kell találni a közös nyelvet. Tehát ezért mondom, hogy kell egy olyan érdekképviselet a DH-soknak és az endúrosoknak is szerintem, akik laikusoknak is közérthetően el tudják mondani, hogy miért nem ördögtől való, amit csinálnak, és miért érdemes ezt támogatni, és miért nem érdemes kategorikusan minden szinten tiltani, és a Nemzeti Park Igazgatóságnak is, hogyha, tehát ezt persze én nem tudok beleszólni, nem is akarok, ezt ők tudják, csak hogyha van erre létező társadalmi igény, akkor azt föl kell ismerni, és el kell fogadni, el kell mozdulni kicsit erről a holdpontról, mert így ez így nem jutunk előre.
1: Farkas Péter, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Pedál Podcastban.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Köszönjük szépen, a hallgatóknak pedig ajánlanám, hogy iratkozzatok föl a Pedál Podcast csatornára, kövessétek be a Facebookon a Pedál Podcastet, a weben pedig pedal.co.hu néven találtok meg minket.
1: Köszönjük a figyelmet, két hét múlva ismét találkozunk. Ez volt a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros műsora. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu.
6: Tudtad, hogy a Metrodom Green lakóparkban a modern városi élethez tervezett otthonok várnak? Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel, okos otthon megoldásokkal, innovatív műszaki megoldásokkal és kényelmes közösségi terekkel találkozhatsz a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom Greenben, ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5%-os kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi hídon. Pestre a Boráros tér előtt a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, befelé az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet hídon Budára a Döbrentei tér előtt, és a Rákóczi úton mindkét irányban. Mától lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Lezárták mától a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Mától az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szerviz úton tudnak közlekedni. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: 6 óra, jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Fehér Oroszországnak a jelenlegi nehéz körülmények között is gyakorlatias kapcsolatokra, együttműködésre kell törekednie a nyugati szomszédjaival. Ezt mondta Alekszandr Lukasenka, a fehér orosz elnök a Minszki régióban tett munkalátogatása alkalmával. Furcsaságnak nevezte, hogy miközben náluk egyébként van például faapríték pellet, és ez jóval olcsóbb, mint máshol, nincs náluk hiány. Nos, Lengyelország, illetve Litvánia, illetve minden szomszédjuk nem vesz Fehér Oroszországtól. A kereskedelmi kapcsolatokat úgymond felújítaná Fehér Oroszország, de hát az Európai Unió az orosz-ukrán háború miatt ugye szankciókat léptetett életbe az országgal szemben. Magyarország helye otthon az Európa biztonságáról szóló tárgyalóasztalnál, ezt írta a Warsaw Security Forumon résztvevő honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus tudatta, hogy évek óta nem vett részt magyar honvédelmi miniszter ezen a tanácskozáson, mert Európa vezetői nem hívták meg. Most viszont ő ott volt, és beszélt arról, hogy egyeztetett a NATO és a régió vezetőivel, és hát felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség Magyarországtól is. Magyarország pedig kész részt venni az Európa biztonságára szóló érdemi szakmai párbeszédben, zárult Ruszin Szendi Romulus bejegyzése. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, így a kárpátaljai magyarok is tanulhatnak majd a saját nyelvükön, ott, ahol a tanulók több mint 50%-a magyarokból áll. Egyébként Magyar Péter miniszterelnök nemrég közölte, hogy alá is írta Zelenszky elnök a törvényt. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Szakmai pályafutását az ügyészi szervezetben töltötte, dolgozott ügyészként, főügyészként, szóvivőként és főügyész helyettesként is. A köztársasági elnök azt mondta, hogy a jelöltnek nincs pártkötődése, és politikailag aggályos ügy érdemi megítélésében sem vett részt. Baka Andrást hallják.
10: A legfőbb ügyészi tisztség másfél hónapja, a büntető legfőbb ügyész helyettesi poszt pedig több mint egy éve betöltetlen. Mindeközben az ügyészség szakmai és társadalmi megítélése mélypontra jutott. Súlyos integritási, szakmai és etikai ügyek kerültek felszínre, a szervezeten belül bizalmatlanság, bizonytalanság alakult ki, a közbizalom pedig megrendült. A bizalmat egyetlen kinevezés önmagában nem állítja helyre. Ehhez világos és átlátható döntésekre, azonnali intézkedésekre, hosszú távú építkezésre és az ügyészi kar együttműködésére lesz szükség. A változás irányát és hitelét azonban a vezető személye határozza meg.
9: Fejes Péter azt mondta, a legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, a szakmaiság és a politikamentesség érvényre juttatása. Magyar Péter miniszterelnök nemrég közzétette Facebook oldalán, hogy Fürth Pál korábbi főügyész kész tanúskodni a Völner Sadl ügyben, valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntető eljárásokat.
3: Tőzsde hírek.
9: A mai tőzsdei kereskedésben emelkedett a BUX méghozzá 9,1%-kal 142.940 pontig, a forgalom 36,7 milliárd forint volt. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintra, az OTP 3,3%-os plusszal zárt 41.640 forinton, stagnált a Richter 12.350 forinton, 1,2%-kal gyengült a Magyar Telekom 2.530 forintra, Európában a londoni tőzsde 7 tized, a német DAX 6 tized százalékot emelkedett, a francia tőzsde 4 tized, az olasz szintén 4 tized, a spanyol 1,1%-os erősödéssel zárt. A Wall Street-en a Dow Jones 0,5%-os pluszban, stagnál az S&P 500, a Nasdaq pedig 2 tized százalékos erősödésben jár.
3: Időjárás jelentés.
9: Este kiderül az ég, az éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Holnap napközben a pára és ködfoltok feloszlását követően napos gomoly felhős időjárás várható, a hőmérséklet csúcsértéke 13-18 fok között alakul majd. 18 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél hétkor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
11: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Miért hat az egyik daganatos betegnél egy kezelés, miközben a másiknál elmarad a várt eredmény? Mit árulhatnak el erről a gének, és hogyan segíthet több ezer beteg adatainak elemzése személyre szabottabb terápiákhoz jutni? A mai műsorban a rákkutatásról és a kutatói létről beszélgetünk, arról, hogy hogyan lesz a kíváncsiságból hivatás, mi tartja mozgásban az embert a bizonytalan eredmények között, és hogyan fér meg egymás mellett a tudomány, a család, és akár egy teljesen más szenvedély, a kertészet. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Menyhárt Otília, a Semmelweis Egyetem bioinformatikai tanszékének adjunktusa, a Hunren TTK és a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, aki a daganatos betegségek személyre szabott kezelésének lehetőségeit kutatja. Otília, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
12: Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
11: Beszélgetésünk apropója, hogy két másik kutatónő mellett te nyerted el a L'Oréal UNESCO a nőket és a tudományért ösztöndíjat 2026-ban. Először is gratulálok.
12: Nagyon szépen köszönöm.
11: Beszélünk természetesen részletesebben is erről az elismerésről, meg hogy mit jelentett ez számodra, de hogyha egyetlen kérdésben vagy válaszban kellene összefoglalnod, hogy mire keresed a választ a kutatásaidban, akkor mi lenne az?
12: Egyetlen mondatban, fú, ez elég nehéz. Remélem, hogy 10 év múlva sokkal jobban meg tudjuk azt mondani, hogy melyik betegnek milyen terápiát, pontosan mikor, mit adjunk.
11: Ez nagyon érdekes, mert hogy azt mondod, hogy reméled, és ez a kutatói létnek valahogy egy ilyen mozgatórugója. Téged mi az, ami leginkább hajt? Mert hogy rengeteg kudarc és nagyon kevés siker vezet egy kutató életpályája során.
12: Abszolút. Engem a kíváncsiság hajt. Én egy rettenetesen kíváncsi ember vagyok, a barátaim ezt nagyon jól tudják. Én nagyon szeretek kérdezni, nagyon szeretek másoktól információt kapni, és engem ez hajt, hogy annyira sokrétű, annyira szertágazó maga ez az onkológiai tudomány, akkor a kihívás, hogy mindig van mit kérdezni, és van hova fejlődni.
11: És hát a bioinformatika azért az sokak számára egy ismeretlen szó, illetve terület. Te hogyan magyaráznád el, mit csinál egy bioinformatikus, és hogyan kapcsolódik a munkája a gyógyításhoz?
12: Közvetlenül a gyógyításhoz nem kapcsolódik, mi a háttér információt biztosítjuk. A bioinformatikát talán úgy lehetne a legjobban leírni, hogy a molekuláris mintázatokat próbáljuk elemezni, ami a betegség hátterében van, bioinformatikai eszközökkel, és azt kell tudni, hogy ugye van a DNS, ezzel szerintem mindenki tisztában van, hogy minden sejtben van egy DNS, de minden sejtben másképp működik, másféle gének fognak erről a DNS-ről átíródni. És ezek óriási adathalmazok, óriási adatmennyiségek egyetlen egy páciens esetében is. Tehát, hogy minden egyes páciensben van 20-30 ezer gén. És ezekről a génekről kapunk mi egy mintázatot, és ehhez kell a bioinformatika, hogy ezt a hatalmas nagy masszív adatmennyiséget össze tudjuk fésülni. És mi nem csak egy-egy pácienst vizsgálunk, hanem több száz vagy sokszor több ezer páciens adatait fésüljük össze, hogy hatalmas nagy kereshető adatbázisokat készítsünk, és utána ezt statisztikai módszerekkel lehet elemezni.
11: Mikor történt ebben egy óriási változás? Nyilván adatokkal régóta foglalkoznak a kutatók, de most sokkal intenzívebb, sokkal dinamikusabb, sokkal több az adat, és sokkal több a lehetőség ezeket az adatokat elemezni.
12: Abszolút, ez tényleg így van. Az áttörés az akkor történt, amikor a szekvenálás sokkal olcsóbbá vált. Tehát ugye volt először az Anger szekvenálás, és a 2000-es években, amikor megtörtént a teljes genom szekvenálása, az egy hatalmas nagy áttörés volt, de ez nagyon sokba került. És manapság töredéke költségből le lehet szekvenálni a teljes genomokat, és tényleg most már lassan talán a rutin klinikumba is be fognak kerülni ilyen szekvenálási módszerek, és az, hogy a technológia nagyon gyorsan fejlődik, és egyre elérhetőbbé is, és olcsóbbá válik, szerintem ez van annak a hátterében, hogy egyre több az adat. Viszont az, hogy egyre több az adat.
11: Ez nyilván nem egyszerűsíti a helyzetet.
12: Nem egyszerűsíti a helyzetet, sőt, bonyolultabbá teszi. Egyféleképpen egyszerűsíti, mert össze tudjuk vetni a különböző szinten levő adatokat egymással. Másrészt ez sokkal bonyolultabbá teszi, mert nagyon sok lehet az adat hiány. Tehát egy algoritmust rá tudunk húzni bármilyen hiányos adat mennyiségre vagy adatszetre is, akkor is fog nekünk adni eredményeket, csak az nem lesz megbízható.
11: Több ezer beteg gén expressziós adatait elemzett, hogyha jól tudom. Mit jelentenek ezek az adatok? Mit tudhatunk meg abból, hogy egy daganatban mely gének mennyire aktívak?
12: Pontosan ezt látjuk egy ilyen génexpressziós vizsgálat után. Most szerintem visszamegyek kicsit a gyökerekhez, hogy hogyan is néz ki.
11: De ez nem is baj, mert jobban értjük a hallgatókkal, hogy mivel foglalkozol.
12: Jó, rendben. Nekünk a Semmelweis Egyetem bioinformatika tanszékén van egy onkobankunk, ami Györfi Balázs professzor úr és tanszékvezető kezdett el, most már szerintem 6. éve. És itt a Semmelweis Egyetemről, főként a Semmelweis Egyetemről kikerülő daganatokat tároljuk fogyasztott nitrogénben, mínusz 196 fokon. Ezeket utána szó szerint ledaráljuk, kinyerjük belőle a DNS-t, kinyerjük belőle az RNS-t, ezt elküldjük egy olyan centrumba, ahol ezt leszekvenálják, és mi visszakapjuk azokat az adatokat, hogy milyen mintázat volt ebben a betegben. Tehát pontosan látjuk, hogy mely gének voltak azok, amik nagyon-nagyon erősen fejeződtek ki, és melyek, amik elcsendesedtek. És emellett mi után követjük a betegeket. Tehát pontosan kell tudni, hogy mi volt az ő pontos diagnózisa, milyen terápiát kapott, és mi lett a terápia kimenete. Tehát most már vannak 5-6 éves utánkövetéses adataink is, és ahogy megy az idő előre, egyre értékesebbé fog válni ez az adatszett. És akkor mi pontosan olyanokat tudunk megkérdezni, hogy összehasonlítjuk azoknak a betegeknek az adatait, aki arra az adott terápiára nagyon jól reagált, azokkal, akik mondjuk nagyon hamar visszaestek, és újra kialakult a tumoros megbetegedés, és akkor meg tudjuk nézni a különbségeket a molekuláris háttérben. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető.
11: Abszolút egyértelmű, és nyilván ez egy háttérmunka. Hol kapcsolódtok a gyógyítókkal?
12: A gyógyítókkal mi közvetlenül nem kapcsolódunk, inkább ott kapcsolódunk, hogy követjük mi is a klinikumot, követjük a publikációkat, és azt nézzük, hogy hol van ránk szükség, hol tudunk mi űrt betölteni, hol kell kérdéseket megválaszolni. Mi nem vagyunk klinikusok, mi ajánlásokat tudunk tenni, tehát mi azt csináljuk, hogy leközöljük ezeket az eredményeket, ezeket a megtalált biomarkereket, vagy a feltárt útvonalakat, amikbe különböznek egymástól a betegek, és nagyon reméljük, hogy a gyógyszerfejlesztők, vagy a klinikumban dolgozók is követik ezt a szakirodalmat, és ez alapján tudnak nekilátni majd a biomarkerek tesztelésének, mondjuk sejtkultúrába, vagy 3D organoidokon, és nagyon reméljük, hogy ez majd idővel egy gyógyszer fejlesztéséhez, vagy egy új célpont fejlesztéséhez vezet. Viszont azt kell tudni, hogy attól kezdve, hogy mi leírunk egy célpontot, egyrészt ezt validálni kell egy tőlünk független betegcsoportban is, ami ugye elég nehéz, mert nagyon nehéz adatokat szerezni. Másrésztről attól kezdve, hogy mi ezt leírtuk, 10-15 évig tart ebből kifejleszteni akár egy biomarkert, vagy akár egy gyógyszert. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, pont amiatt, mert ezt ugye először sejtkultúrában, aztán különböző kísérleti körülmények között, és végül különböző fázisú klinikai vizsgálatokban is kell majd ellenőrizni.
11: Igen, hát erre utaltam, hogy a siker az nem hogy csak ritkán jön, hanem nagyon lassan is.
12: Nagyon-nagyon lassan, igen.
11: És pont ezért érdekel engem, hogy mi az, ami ebben a munkában téged személyesen leginkább magával ragad, és visz tovább nap, mint nap.
12: Minden. Nagyon szeretem azt, hogy újabbnál újabb kérdéseket tudok föltenni, hogy megvannak az eszközeink, sőt, egyre inkább megvannak az eszközeink, hogy ezeket kutassuk. Most egy jó példa erre például az egysejt szekvenálás. Tehát ahogy elmeséltem, korábban úgy zajlott a daganatok feldolgozása, hogy ledaráltuk, kinyertük belőle az össz RNS-t, de ebből nem tudjuk megmondani, hogy milyen sejtben milyen folyamatok zajlanak le, mert ugye ez egy massza. Most már vannak olyan technológiák, aminek során mondjuk egy vonalkóddal meg lehet jelölni bizonyos sejteket, és amikor megkapjuk a szekvenálás eredményét, pontosan tudjuk, hogy ez most egy kötőszöveti sejtből, ez egy immunsejtből származik a tumorból, vagy egy érsejtből, és sokkal több információt kapunk arról, hogy milyen folyamatok zajlanak nem magukban a daganatos sejtekben, hanem a daganatos sejtek közvetlen közelében. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ez a tumor ez olyan, mint egy ökoszisztéma, és ezek a sejtek egymást segíthetik, egymásnak anyagokat, információkat adhatnak át, és én ebben látok nagy fantáziát, hogy bár ezt most már nagyon sokan kutatják, reméljük, hogy ezen keresztül még új eredményeket tudunk elérni.
11: Te zoológusként végeztél, és a Cornell Egyetemen szereztél doktori fokozatot, úgy tudom, hogy Berlinben is kutattál, majd később csatlakoztál a Semmelweis Egyetem kutatócsoportjához, ami egy elég nagy váltásnak tűnik, és egy elég hosszú szakmai utat takar. Mi az, ami egyébként gyerekkorodban a leginkább érdekelt? Tehát mi szerettél volna akkor?
12: Én Gerarderrel szerettem volna lenni. Nem tudom, hogy ismered-e.
11: Innen jött a zoológia akkor?
12: Abszolút, abszolút. Tehát feleségével csinálták Liderrel a műsoraikat, engem akkor nem lehetett elszakítani a tévé elől, de Kudlik Júlival a Deltát egyfolytában néztem, azt mondta anyukám, hogy olyan aranyos voltam, még beszélni se tudtam, de a Delta előtt már ott ültem. Kusztó kapitányt, Jane Goodallt, faltam a biológiai könyveket, a természetrajzi könyveket, mindent, ami az élővilággal foglalkozik. És emlékszem, hogy már általános iskolában azt mondtam, hogy én biztos, hogy kutató leszek, pedig nem is tudtam, hogy mit csinál egy kutató pontosan. Volt egy ilyen romantikus elképzelésem, hogy majd járom a vadont, és valamit csinálok az állatokkal. És a szüleim nagyon aranyosak voltak, mert mindig mindenbe támogattak, sőt anyukámnak is volt egy ilyen biológiai, kémiai érdekeltsége, illetve érdeklődése, úgyhogy így kötöttem ki Győrben középiskolában, ott élelmiszervegyész szakon végeztem, és utána, mert nagyon érdekelt a kémia is, és így kerültem utána az állatorvosira, zoológus szakra, ahol a függő cinegék énekét gyűjtöttem a Szeged melletti fehér tont parabola mikrofonnal. Tehát hajnalba keltem, 5 órakor már gumicsizmába ott szaplattam a nádasban, és gyűjtöttem az éneket, és azt elemeztük, hogy mik az éneknek azok a különleges tulajdonságai, ami vágyfokozóan a nőstények számára, a tojók számára, tehát, hogy ami tetszik a tojóknak. És az egyetem utolsó évében adódott egy lehetőségem, hogy kimenjek madár ének elemzést tanulni a Cornell Egyetemre, és olyan jól sikerült az első 3 hónap, amit ott töltöttem, hogy Tim DeVogt, a kutatólabor vezető így felajánlotta, hogyha meg tudom ugrani, akkor nyugodtan jelentkezzek oda PhD hallgatónak, úgyhogy összeszedtem magam, én addig németes voltam, de gyorsan megtanultam alapszinten angolul, és akkor fölvettek a doktori iskolába, És ott az első gyerekem viszonylag hamar kopogtatott, Vicuska, és ő hatalmas inspiráció lett az életemben, mert ahogy nevelkedtem...
11: 20 éves?
12: Igen, ő most 20
11: mert
12: éves.
11: Mert hogy ezt még nem mondtuk el a hallgatóknak, hogy 4 gyermeked van.
12: Igen, igen, 4 gyermekem van, és egyébként életem legnagyobb eredményeként a 4 gyermeket szoktam felsorolni.
11: De vissza az elsőhöz.
12: Igen, igen. Szerintem nagyon sokat tanított nekem, és ott volt a tanszéken egy baby labor, ahol azt vizsgálták, hogy az anyukák és a babák közötti kölcsönhatások hogy segítik elő a babák nyelvtanulását. És ebből jött nekem a doktorim ötlete tulajdonképpen, hogy vannak szociális madárfajok, mint például a zebrapinty, de senki nem vizsgálta meg még őket, hogy vajon náluk a szociális interakciók segítik-e a fiókák énektanulását. Úgyhogy én egy ilyen hatalmas feladatot vállaltam magamra, hogy több tucat zebrapinty családot lefilmeztem, és utána kockánként elemeztem a viselkedésüket, és kiderült, hogy igen, bizonyám, nem csak ösztönből tanulnak énekelni, hanem bizony kell az édesanya, illetve az édesapa visszajelzése a fiókák énekére, hogy megtanuljanak normálisan énekelni.
11: Volna egyébként olyan tudás vagy szemlélet, amit a zoológiából hoztál magaddal, és mondjuk ma is segíti a munkádat, pedig ez most már egy teljesen más terület?
12: Abszolút, abszolút van. Különösen ott a Cornellen, azon a tanszéken, ahol én doktoráltam, ott... Nagyon támogatták az interdisziplináris kutatásokat, tehát hogy tényleg aktívan kultiválták azt, hogy különböző területekről próbáljunk együttműködni egymással, és ez nagyon jól működött. Illetve ott volt egy ilyen rendszer szintű szemlélet, hogy ne csak az agyat nézzük, vagy ne csak a madárének tanulást, hanem az egész rendszert, az egész családot, az egész csapat madarat nézzük egyszerre. És ez a rendszer szintű szemlélet szerintem nagyon sokat segít nekem a daganat kutatásban. Tehát nem csak a daganatot nézem szigetelten, hanem engem nagyon érdekel az egész szisztémás hatás, hogy hat az egész szervezetre. Illetve hogy tudunk az életmódunkkal befolyásolni bizonyos dolgokat. Itt még csak nagyon kezdeti gyerekcipőbe jár a kutatásunk, de bizony engem nagyon érdekel, hogy a mozgás az milyen biológiai folyamatokat indíthat be mondjuk egy daganatos beteg esetében, és hogy segítheti a terápiát.
11: Nagyon kíváncsi lennék arra is, hogy említetted, hogy mennyi nemzetközi tapasztalatot szereztél. Ezekre te mindig nyitott voltál, tehát kerested a lehetőségeket, vagy inkább megtaláltak ezek?
12: Megtaláltak a lehetőségek, de nyitott is voltam rá.
11: Mit adhat ez a külföldi lét, ez a külföldi kutatói közeg?
12: Nagyon sok mindent. Mi egy kis buborékban éltünk kint Ithakában, az egy kis város, körülbelül 30 ezres, és Cornell Egyetem is egy 30 ezer főből áll. Tehát amikor elmennek a diákok nyári szünetre, akkor kiürül a város. Egy rettenetesen színes közeg, mindenféle náció, mindenféle életkor. Szerintem ez megtanított minket nagyon elfogadóvá tenni, kulturális szempontból nagyon sokat adott, mert nagyon sok kulturális lehetőségünk volt, tehát koncertekre járni, megismerkedni a kollégák kultúrájával, tehát az egyik legjobb barátnőm indiai, aki utána meg is hívott az esküvőjére Bombayba, ahol pont nem mentünk el, mert pici volt a baba, de nagyon-nagyon sokat adott, és az is, hogy az egész USA-ból jöttek vendégkutatók, akik előadást tartottak, és lehetőségünk volt velük négy szem között mindenféle beszélgetésekre, és nagyon-nagyon sokat adott. Nem is tudom most így hirtelen összefoglalni, hogy mi minden, de szerintem az egész szemléletemet, az egész világlátásomat megváltoztatta.
11: Mit gondolsz, mit érdemes mérlegelni egy fiatal kutatónak, aki külföldi lehetőség vagy itthoni pályakezdés között döntés előtt áll?
12: Én azt mondom, hogy mindenki menjen ki, és tapasztalja meg a külföldet, és aztán hozza haza a szürke állományát.
11: Illetve hát azokat a plusz gondolatokat, igen, és személyes megéléseket, amivel hozzátehet az itthoni,
12: abszolút,
11: gyakorlathoz.
12: Hát tulajdonképpen belegondolunk, akkor régen a mesterlegényeket is elküldték egy vándorútra, aztán hazajöttek.
11: Mennyire fehér köpenyes a ti világotok?
12: Hát ez egy aranyos
11: hogyan
12: kérdés.
11: Képzeljük el? Ugye az emberek fejében a kutató az még mindig fehér köpenyben van.
12: Igen.
11: De sokszor inkább adatokat előáztek számítógépek előtt.
12: Igen, nálunk is munkamegosztás van. Vannak olyan kollégák, akik egész nap fehér köpenyben vannak. Akik
11: és a laborban.
12: És a laborban vannak, igen, akik az onkobankot irányítják, és akkor vezénylik ebből a tumorminták feldolgozását, ugye a DNS kinyerést, RNS kinyerést, a fehérjéket is kinyerik. Ott Munkácsi Gyöngyi kolléganőm, aki vezényli az egész stábot, és akkor vannak technikusok, illetve PhD hallgatók, akik segítenek neki. De szorosan együttműködünk, mert ők maguk is részt vesznek utána az adatelemzésben és az adatok kiértékelésében. Mi a bioinformatikus részen inkább már csak az utóbbiban veszünk részt. Korábban én is pipettáztam, sejtkultúrás kísérleteket végeztem, tehát mindenféle technikával foglalkoztam, de aztán rájött a főnököm, hogy én nagyon-nagyon szeretek cikket írni. Nekem az irodalomkutatás az a szenvedélyem, és azóta azt mondta, hogy ne pipettázz, hanem írj.
11: Egyébként igen, hát ha már az írást említetted, nagyon fontos ugye a kutatók életében, hogy mennyi publikációjuk igen. jelenik meg. Az, hogy te 4 gyermeket szültél, ez esetleg mennyire vette vissza azt, hogy mondjuk egy veled egykorú vagy tapasztalattal rendelkező férfi kutatóhoz képest esetleg kevesebb publikációd van?
12: Abszolút visszavette, hiszen amikor megszületett a 3. és a 4. gyerkőc, akkor nem tudtam ugyanazzal az elánnal folytatni a kutatást, illetve a publikációk írását, úgyhogy ez látszik is szerintem a karrieremen, hogy vannak ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek.
11: Tehát ez versenyhátrányt okoz még?
12: Én úgy érzem, hogy egy kicsit igen, tehát hogyha velem egykorú férfiakat nézzük, valószínűleg igen, de be lehet hozni.
11: Tehát a kutatói pályán azért van lehetőség akkor is, hogyha valaki 4 gyermekes anya, mert hogy beszéltünk a fiatalokról, és arról, hogy érdemes ezt a pályát választani, vagy ha igen, akkor hogyan, akkor azért ez sem egy kizáró ok, ha jól
12: abszolút
11: értem.
12: Nem kizáró ok. Az biztos, hogy ha valaki össze akarja egyeztetni a családot és a kutatói létet, akkor nem árt egy nagyon szoros szociális háló. Nekem a partnerem, a férjem, ő mindenben maximálisan segít. Tényleg mi egyenragú anyák és apák vagyunk, tehát neki sem okoz gondot vacsorát főzni, vagy a gyerekeket lefektetni. Úgyhogy azt mondom, hogy megfelelő partnerrel szerintem meg lehet ugorni ezeket a problémákat, illetve a férjem családja nagyon sokat segít, közel laknak. Nagymama, nagypapa mobilis, úgyhogy jönnek, segítenek.
11: Visszatérnénk Otília te kutatásodhoz, mert hogy beszéltünk a kutatói létről, de hogy ennek egyik izgalmas felvetése, hogy a kezelés szempontjából kifejezetten fontos a daganat környezetét is vizsgálni, hogyha jól tudom. Mit mutathatnak meg, vagy mit jelenthetnek a daganat mikrokörnyezetének vizsgálatai?
12: Igen, valóban most a PhD hallgatómmal, Dobói Zsófiával pont ezen dolgozunk. Ugye említettem már korábban, hogy van ez az egysejt szekvenálási technológia, amit mi magunk nem végzünk, mivel ez páciensenként 1,5-2 millió forintba kerül. Viszont nagyon sok publikált adat van, amit mi összefésülünk és adatbázisokba rendezünk. Tehát ahelyett, hogy mi magunk megszekvenálnánk 2-3 pacienst, össze tudunk szedni 70-80, akár 100 ilyen adatot, és azt megpróbáljuk egységesíteni, és abban nagyon sok mindent lehet megtanulni. Én 2024-ben nyertem egy OTKA fiatal kutatói pályázatot, és annak pont ez a lényege, hogy vesesejtes karcinómában, illetve máj daganatokban pont azt próbáljuk megtalálni, hogy hol helyezkednek el a gyógyszer terápiás célpontok, hogy azok valóban a tumorsejteken vannak, vagy pedig az azokat körülvevő segítő sejteken, és igazából még nem publikáltuk le az eredményeinket, de a vesesejtes karcinom esetében azt találtuk, hogy a gyógyszer célpontok nagy része ténylegesen nem a daganat sejteken, hanem az azt körülvevő mieloid sejteken van, és emellett még mi megpróbáltunk behatárolni olyan célpontokat, amik ténylegesen a daganat sejten van. Ugye most itt a fontos hiányosság, amit mi még meg kell, hogy valósítsunk, mielőtt ebből bármiféle használható tudás van, hogy ezt valahogy validálni kellene, úgyhogy most még partnereket keresünk ahhoz, hogy ezeket ténylegesen megnézzük sejtkultúrán vagy betegadatokon, de szerintem ez egy nagyon ígéretes irány.
11: És éppen mi a nehezebb, megtalálni egy fontos összefüggést, vagy bizonyítani annak a tényleges biológiai jelentőségét?
12: A második. A bizonyítás, igen. Nagyon sokszor még nincs elég adatunk ahhoz, tehát azért is kell az, hogy kollaboráljunk másokkal, tehát mindig a validálás az a Achilles-szín.
11: És ez mennyire csapatmunka? Mert azért többször említetted, hogy például egy doktorandusz hallgatóval együtt dolgozol, de mennyire kell különböző kutatócsoportnak esetleg együttműködniük ahhoz, hogy egy eredmény akár 2-3 év elteltével megszülessen?
12: Ez abszolút csapatmunka. Tehát mi is így a kutatócsoporton belül eléggé specializálódunk arra, hogy ki mivel foglalkozik, valaki ebbe jó, valaki abban nagyon jó, és összedolgozunk, hogyha látjuk, hogy tudjuk segíteni egymást. Tehát egyedül én szerintem nem működik a dolog.
11: Igen, miközben ugye egy-egy elismerést, díjat, ösztöndíjat egy-egy fő kap meg. Hogyan működik ez? Hogyan értékelitek ezt ilyenkor?
12: Ilyenkor minden köszönet nyilvánításban ott van, hogy köszönöm a csapatnak, köszönöm azoknak, akik lehetőséget adtak, támogattak, és hozzájárultak a saját munkájukkal.
11: Folytassuk innen, mert hogy ténylegesen érdekelne a most legutóbbi elismerés, amit kaptál, mert hogy a L'Oréal UNESCO a Nőket és a Tudományért díj egyik 2026-os nyertese vagy. Dr. Mennyhárt Ottiliával, a Semmelweis Egyetem bioinformatikai kutatójával beszélgetünk ma a műsorban. Beszélgetünk erről a bizonyos friss elismerésről, és arról is, hogy milyen tapasztalataid vannak nőként a tudományos pályán. Jövünk vissza a zene és a hírek után.
3: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
13: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
16: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
17: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
18: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
19: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
18: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Egy perccel múlt fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják.
3: Tőzsde hírek.
9: Emelkedéssel zártak a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX Index 7%-ot emelkedett, míg a párizsi CAC-en 4%-kal erősödött. Milánóban 7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés. A hazai börze 9%-ot emelkedett 142.940 pontra, a részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt. Az OTP húzta felfelé a kereskedést, a bank saját részvény visszavásárlási programot jelentett be, emiatt is 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintra. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban zárt 2.530 forinton, a Richter 12.350 forinton stagnált. Forgalmasabb volt még a kereskedése a mai nap folyamán egyébként a Dunahouse Groupnak, amely 1,1%-ot csökkent 1.320 forintra. Az Ibdufer kereskedése pedig a mai nap 8 forint 20 filléren zárt, a forgalma 618 ezer forint volt. Az euróért jelen pillanatban 364 forint 90 fillért kell adni, a svájci frank 391,90. A Wall Street-en jelen pillanatban a Dow Jones mutatója 4%-os erősödésben, stagnál az S&P 500, a Nasdaq 3%-kal gyengül, 1,1174 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Továbbra is 2%-os pluszban a kőolaj, $106.71 a Brent, az amerikai könnyűolaj $93.68-en jár. Az ukrán parlament ma elfogadta, Volodymyr Zelenszkij elnök pedig aláírta az ukrán oktatási törvény módosítását. Ez alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyermekek számára az anyanyelvük használatát Kárpátalján. Lehetővé teszi, hogy azok az iskolák, ahol a tanulók több mint 50%-a valamely az EU-ban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul, nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphat. Fehér Oroszországnak a jelenlegi nehéz körülmények között is gyakorlatias kapcsolatokra és együttműködésre kell törekedni a nyugati szomszédjaival, jelentette ki Alekszandr Lukasenka a Fehér Oroszlánnak a Minszki régióban tett munkalátogatása alkalmával. Példaként említette a lengyeleket, a litvánokat és a letteket. Az élelmiszereknél az asszály miatt Európában gondok vannak, amikor a céltávcsövön keresztül nem úgy nézünk egymásra, de elkezdjük a gazdasági együttműködést, akkor talán sikerül elkerülnünk a háborút, így Lukasenka, aki a kereskedelemben rejlő lehetőségekre a faapríték pellet példáján keresztül utalt, amiből jelenleg hiány van számos szomszédos országban. Fürth Pál korábbi főügyész kész tanúskodni a Wörner Schadl ügyben, valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntető eljárásokat, eszközölte Magyar Péter miniszterelnök délután Facebook oldalán. A kormányfő már az országgyűlésben is arról beszélt, hogy a Fürth politikai nyomásgyakorlással tehet vallomást, és más eljárásokra is kitérhet a Wörner Schadl üggyel kapcsolatban. Beszélt a költségvetésről is, bár igazából részleteket nem árult el, mert hogy a jövő évi büdzsé részletes bemutatása a jövő héten várható a kormányzat részéről. A chiphiány helyett a finanszírozás lehet a mesterséges intelligencia boom legnagyobb korlátja. A Broadcom és az Intel vezérigazgatói szerint az AI iparág legnagyobb problémája hamarosan nem a chiphiány vagy az energiaellátás, hanem a tőkéhez való hozzáférés lehet. A két vállalat vezetői úgy látják, hogy a növekvő finanszírozási költségek és a befektetők egyre erősebb megtérülési elvárásai jelenthetik a következő nagy kihívást az AI szektor számára. Ugyanakkor továbbra is optimisták a rövid távú kilátásokkal kapcsolatban. Hogtan, a Broadcom vezérigazgatója szerint a számítási kapacitás iránti kereslet még mindig meghaladja a kínálatot, és ez akár 2029-30-ig fennmaradhat. Az Intel első embere, Lip-Bu Tan sem számít érdemi lassulásra a következő 2-3 évben.
3: Időjárás jelentés.
9: Egyre inkább kiderül az ég az esti órákban, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul. Holnap a hajnali pára és kötfoltok felosztását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. A délelőtti órákban délnyugaton még lehet kisebb eső, ezt követően csapadék nem valószínű, a hőmérséklet csúcsértéke 13 és 18 fok között várható. 18 óra 37 perc van, friss hírekkel, információkkal legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
11: Folytatjuk a beszélgetést, a mikrofonnál Kutasi Judit, vendégem a stúdióban pedig még mindig dr. Mennyhárt Ottilia, a Semmelweis Egyetem bioinformatikai kutatója, a L'Oréal UNESCO a Nőket és a Tudományért díj egyik 2026-os nyertese, aki a személyre szabott daganatterápiák lehetőségeit vizsgálja, és hát idén 24. alkalommal ítélték oda ezt az elismerést magyar kutatónőknek, hogyha jól számolom, akkor eddig 66-an kaphatták meg ezt az elismerést.
12: Igen.
11: És hát itt is megragadom az alkalmat, hogy gratulálok neked. Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy az idei díjazottak között vagy?
12: Köszönöm szépen a gratulációt. Az első gondolatom az volt, hogy el se hiszem. Nagyon vicces volt, mert éppen családi nyaraláson voltunk, és nem is volt térerőm, és akkor hirtelen láttam, hogy mi történik, és föl is hívtak, és újságoltam a családnak, akik ott sétáltak mellettem, hogy innen nem hiszitek el. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés. Az is, hogy a pályázók közül engem választott ki a szakmai zsűri, és az is, hogy nőként egy ilyen nagyon-nagyon impozáns díjra voltunk, vagy vagyunk felterjesztve.
11: Hát nyilván nagyon fontos, hogy ezt a díjat kiítéli oda.
12: Igen, igen, azt tudom, hogy egy 5 fős akadémiai bizottság ítélte oda, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok nekik, hogy méltónak találtak.
11: És mit jelent számodra ez az ösztöndíj szakmailag és személyesen?
12: Szakmailag mindenféleképpen nagyon jó, belekerül az önéletrajzomba, és pályázati elbírálásoknál biztos vagyok benne, hogy ezt figyelembe veszik.
11: Tehát ez új ajtókat nyithat ki egy kutató számára.
12: Bízok benne, igen. És a másik pedig, hogy a másik két kolléganő hihetetlenül inspiráló személyiség, és ahogy összetalálkoztunk, azonnal ugyanazon a hullámhosszon voltunk, elkezdtük megbeszélni a problémáinkat, és kiderült, hogy ugyanazokkal a dolgokkal szembesülünk. És ami a legjobb az egészben, hogy Erikával azonnal találtunk meccéspontokat a jövendő kollaborációra, úgyhogy nagyon remélem, hogy a jövőben még sikeresen együtt is tudunk majd dolgozni.
11: Igen, dr. Bai Zsófia anyagtudósról, valamint dr. Bálint Erika vegyészmérnökről van szó, hogy akkor személy szerint is említsük őket, és akkor előfordulhat egy együttműködés, miközben igazából nem azonos területen mozogtok?
12: Abszolút, igen. Mivel Erikáék gyógyszer előállítással, gyógyszerfejlesztéssel foglalkoznak, ezért nagyon szeretném, ő is szeretné, hogyha megtalálnánk a közös meccéspontot.
11: És azt mondtad, hogy hasonló dolgokat éltetek át kutatóként,
12: igen,
11: mire
12: igen.
11: Gondoltál itt?
12: Hát ugye ők is több gyerekes anyukák, 2, illetve 3 gyerkőccel, és amikor kiesünk a kutatásból, mert mondjuk gyeden vagyunk a picivel, akkor kicsit hátrányba érezzük magunkat, és
11: akárhogy is olvasgatja az ember,
12: igen,
11: este a szakirodalmat, gondolom, de hát az ugyanaz.
12: Az egy másik életciklus, tehát mindenki tudja, akinek volt gyerkőce, hogy az teljes embert igényel. Úgyhogy később ezek a kiesések azért éreztetik a hatásukat.
11: Utána többet kell nyújtani? Másképp kell teljesíteni? Vagy csak belülről érzi az ember azt, hogy többet szeretne adni? Hogy behozza a lemaradást.
12: Igen, én úgy érzem, hogy magunkat is hajszoljuk, hogy behozzuk a lemaradást, illetve azért a külvilág is vár tőlünk ezt meg azt.
11: Igen, azért is pedzegetem ezt, mert azt szerettem volna kérdezni, hogy volt-e olyan helyzet, élethelyzet a pályádon, amikor úgy érezted, hogy nőként esetleg más elvárásokkal, vagy más lehetőségekkel találkozol, és hogyha igen, ha volt ilyen, akkor azt hogyan kezelted?
12: Szerencsére én nem éreztem magam soha hátrányban nőként. Viszont, hogyha körbenézünk az akadémián belül is, azért látjuk, hogy sokkal kevesebb a női akadémikus.
11: Tehát még mindig.
12: Még mindig.
11: Miközben azért van már egyfajta elmozdulás,
12: igen,
11: a számokban.
12: És remélem, hogy ez is, tehát a mi példánk is egy jó példa, ami mutathatja, hogy nem kell lemondani a kutatásról, amellett, hogy teljes értékű anyák is vagyunk.
11: Ez a bizonyos díj, amit 24. alkalommal ítéltek oda, nagyon fontos, hiszen a nőket próbálja helyzetbe hozni most már sok éve. Miért miért fontos, hogy ilyenfajta elismerések legyenek, és mi az az üzenet, amit át szeretnének adni, vagy amit át szeretnétek adni, hiszen most már ennek te is az egyik képviselőjévé váltál.
12: Az egyik üzenet az az, hogy biztassam a fiatal nőket, hogy ne féljenek a kutatói szakmától, hiszen meg lehet találni az egyensúlyt a család és a karrier között, hogyha megfelelően szervezzük az életünket. Hát nőként azért a mi hátunkon sokkal több a teher. Tehát a családi logisztika, az, hogy a gyerekek jó helyen legyenek jó időbe, az, hogy mindig legyen vacsora, mindig legyen tiszta ruha, ez ránk is érvényes. Tehát meg kell csinálni a dolgokat, és csak utána tudunk visszaülni a számítógép elé, hogyha határidős munkáink vannak. És ez néha nehéz. Tehát, hogy akár milyen gondolatok is járnak a fejemben, és éppen most írom az életem legjobb cikkét, 3 óra 15-kor le kell tennem a tollat, mert el kell érnem a vonatot, hogy hazavigyem az óvodást. Ezután jön a vacsorafőzés, és miután mindenkit elaltattam, meg volt az esti mese fektetés, utána jöhet újra a munka. Szóval ez egy kicsit nehéz így nőként, mert valljuk be őszintén, ez nagyon sokszor egy női feladat, ez az egész család összetartás. És azt, hogy ezt így értékelik, hogy mi női kutatók kaptuk meg ezt a díjat, ez azért nagyon sokat ad, hogy motiváljon minket a jövőben is, hogy ezt ugyanúgy tudjuk tenni, amit tenni kell.
11: Mert hogy van néha olyan helyzet, amikor az ember elfárad, vagy elbizonytalanodik, mert ennyi szerepkörben kell egyszerre megfelelnie, ha jól értem.
12: Igen.
11: És néha... nyilván ez nem csak a kutatói pályán, de most kifejezetten a kutatói pályáról beszélünk.
12: Igen. A kutatói pálya talán azért nehezebb ebből a szempontból, mert nagyon sokszor időhöz vagyunk kötve. Pályázatok, leadási határideje, publikációk, értékelések, a PhD hallgatóknak visszajelzések, tehát nagyon sokszor be vagyunk szorítva egy időablakba, és ezt, ha bármi is történik, akkor be kell fejezni.
11: Egy-egy ilyen díj, vagy ösztöndíj elnyerése nyilvános szereplést, illetve ismeret terjesztést is von maga után. Ezek mennyire természetesen jönnek neked? Hogy mondjuk most is itt ülsz egy rádióstúdióban, és nem a számítógép mögött.
12: Én megmondom őszintén, nagyon introvertált személyiség vagyok, tehát nem annyira örülök annak, hogy nyilvánosan kell beszélnem. Ezen lehet, hogy azok meglepődnek, akik követik a kertészeti tevékenységemet, de ugye ott is egyedül vagyok, és csak a kislányomnak mondom a dolgokat. Tehát, hogy nekem ilyenkor nagyon föl kell szívnom magamat, de nagyon szívesen megteszem, hogyha bárkit is, ha csak egy embert is biztatni tudok erre, hogy nőként tényleg merje meglépni és merje követni az álmait.
11: Hát igen, és az ismeretterjesztés, amiről még nem beszéltünk, illetve a tudásátadás, szemléletformálás, ami szintén ennek a díjnak fontos, nem is mellékterméke, hanem célja, célkitűzése.
12: Abszolút. És pont ezért is vállalom egyébként ezeket a felkéréseket, mert aktív daganatkutatóként látom, hogy a prevenciónak mekkora a szerepe és mekkora a felelőssége. Tehát létezik egy rákellenes kód, azt hiszem 2025-ben adták ki a legújabb verzióját, amiben le van írva, hogy hogy kellene megváltoztatnunk az életmódunkat, hogy a lehető legkisebbre
11: csökkentsük
12: a rák rizikóját. Természetesen nem tudjuk garantálni, hogyha ezt betartjuk, hogy nem leszünk betegek, de nagyon meglepően sok mindent tudunk magunkért tenni. És ha már egyetlen ember megfogadja ezeket a tanácsokat, akkor már úgy érzem, hogy sikert értem el. És ebben 14 olyan ajánlás van, ami szakmailag teljesen alá van támasztva. Tehát ez tényeken alapul.
11: Nagyon izgalmas volt az a pillanat, amikor azt mondtad, Otília, hogy aktív daganatkutatóként látod, hogy mennyire fontos, hogy hogyan élünk, hogy milyen ajánlásokat tartunk be, és mondjuk esetleg mennyire tudunk egy daganatos betegséget elkerülni, mert hogy elkerülhetjük.
12: A WHO jelenlegi statisztikái szerint, ha jól emlékszem, 10-ből 4 daganatos megbetegedés az életmódunknak köszönhető. Tehát 10-ből 4-et lehet, hogy el tudnánk kerülni. És van ez a rákellenes kódex, ami 2025-ben jelent meg, ez a legfrissebb kiadványa, és ebben 14 pontban le van írva, hogy milyen életmódbeli dolgokat érdemes betartani, és mindet szakmai tények támasszák alá. Olyanok vannak benne, hogy kerüljük az alkoholfogyasztást, kerüljük a dohányzást, használjunk napvédelmet, járjunk el rendszeres szűrővizsgálatokra, de olyan dolgok is benne vannak, hogy a helyes étrend, mennyire fontos. Benne van, hogy tartsuk meg a helyes testsúlyt, illetve a mozgás szerepe is most már kiemelt, és nekem ez a legutolsó, ez egy kicsit amúgy is becsípődésem. Tehát én rendszeresen futok, és nagyon sokat túrázunk, kirándulunk, biciklizünk a családdal, szeretném a gyerekeknek is ezt az aktív életmódot továbbadni. És szerintem, hogyha kicsit jobban odafigyelnénk ezekre a dolgokra, akkor nagyon sokat tennénk saját magunkért.
11: Hát főleg, hogy ugye a daganatos megbetegedések száma robbanásszerűen nőtt az elmúlt időszakban, és leginkább az, hogy bizonyos betegségtípusok sokkal hamarabb elérnek bennünket, mint mondjuk régebben akár egy tüdő vagy egy mellrák az idősebb betegsége volt, hogy a férfiakat és a nőket is említsem akár, az most már egy sokkal fiatalabb életkorban is megtalálhat bennünket.
12: Abszolút, és különösen magas a vastagbél daganatosok száma, növekszik az 50 év alattiak esetében, amire nem pontosan tudjuk még a magyarázatot, de igencsak előfordulhat, hogy az életmódunkkal is összefüggést mutat.
11: Mennyiben változott a te életmódod, életviteled azáltal, hogy egyre jobban beleástad magad ebbe a kutatási területbe?
12: Hát ugye látom az elméletet, hogy hogy kellene élni, nem biztos, hogy én is feltétlenül követem ezt.
11: Mert hogy nagyon nehéz, hiszen ahogy beszéltünk róla, dolgozó anyaként, apak rengeteg felé kell figyelnünk.
12: Igen, de azért nagyon figyelek az étkezésre, tehát minden nap muszáj főznöm, mert a gyerkőcök igénylik, meg viszik az ebédet. Nagyon figyelek arra, hogy nagyon sok zöldséggel, olívaolajjal készítsem az ételeket, és az, hogy az aktív életmóddal, tehát ne azt mondjam nekik, hogy menjenek el sportolni, hanem hogy példát mutassak nekik, és akkor együtt csináljuk ezeket a dolgokat. Tehát sokszor az van, hogy én futok, ők meg biciklivel követnek.
11: Mikor jönnek a legjobb ötletek, illetve gondolatok?
12: Futás közben. Mindig futás közben. Tehát ezt már most is megfigyeltem magamon, hogy ha elakadok, van egy fal, akkor elmegyek futni,

0: És amikor kimarad egy hosszabb időszak, mert például volt egy boka sérülésem januárban, és 2 hónapig nem tudtam futni utána, akkor éreztem, hogy a mentális egészségem az bizony már kezdi megérezni ezt a futás kimaradást. Tehát, hogy az nekem olyan, mint egy meditáció.
1: És mennyire nehéz kiszakítani akkor egy-egy órát így a 24 órából, ami jó lenne, hogyha inkább 28 lenne, ha jól értem.
0: Hát vagy 48,
1: vagy
0: igen.
1: 48, igen.
0: Nem annyira egyszerű. Korábban nagyon harcedzett voltam, és akkor 5-től 6-ig futottam.
1: Hajnalban?
0: Igen. Uh-huh. Hogy fél hétre már ott legyek, és akkor csomagoljam az uzsonnákat.
1: Reindítsad a családot.
0: Uh-huh. Igen. Most már kicsit lustább vagyok, úgyhogy nagyon sokszor este megyek el futni. Amikor a gyerekek fürdenek, akkor én kiszaladok.
1: Hogyan éled meg egyébként, hogyha hosszabb ideig nincsen egy egyértelmű előrelépés mondjuk a munkádban?
0: Hogy élem meg? Szerintem nem élem meg rosszul, szerintem úgy élem meg, hogy egyszer csak vége lesz, végig kell csinálni. Meg kell csinálni, ott az a cél, csak el kell érni.
1: A kudarctűrésre tanítanod kellett magad?
0: Abszolút, igen. Szerintem ezt minden embernek tanítani kell magát a kudarctűrésre. Egy napig rossz kedvem van, utána megrázom magam, és megyek tovább, és csinálom tovább a dolgomat.
1: Egy jó futás ezen is segít?
0: Abszolút, teljesen.
1: És melyik eredményedre, szakmai eredményedre, vagy élményedre, vagy esetleg a legbüszkébb, ha van ilyen, hogy ki tudsz egyet emelni?
0: A kollégákkal fejlesztettünk egy online szabadon elérhető webszervert, aminek az a neve, hogy cancerhallmarks.com, és ez egy olyan felület, amiben minden kutató, akinek van bármilyen génlistája, föl tudja tölteni a génjeit, és ez a rendszer meg tudja mutatni, hogy ezek a gének milyen daganatos folyamatokhoz kapcsolódnak. Erre ezért elég büszke vagyok, mert nagyon sokan használják, úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy hasznos dolog, és remélem, hogyha 5 vagy 10 év múlva szóba kerül ez, akkor el tudom majd mondani azokat az eredményeket, amik most a fejemben vannak, és a mozgáshoz és a daganatgyógyításhoz kapcsolódnak.
1: Egyébként megfordult a fejedben, hogy ugye 4 gyermeked van, valamelyik esetleg kutató legyen?
0: Én azt mondtam nekik, mindenki csinálja azt, amit a leginkább szeretne, úgyhogy az első gyermekem, ő festőművész növendék a Képzőművészeti Egyetemen, nagyon kreatív, de a második kislányom, ő biológia szakra jár a Városmajori Gimnáziumba.
1: Tehát ott valami visszaköszön.
0: Abszolút, úgyhogy most hezitál, hogy állatorvos legyen, vagy kutató, vagy orvos.
1: Miközben ugye te zoológusként végeztél, igen. És később váltottál a daganatkutatásra.
0: Igen. Úgyhogy megvan az esély, hogy ő is kutató lesz, de azt mondta, hogy őt most egyelőre az állatgyógyászat érdekli leginkább.
1: A kicsiknél pedig még nem lehet tudni.
0: Hát ők most éppen dinókutatók és űrhajópilóták szeretnének lenni.
1: Beszéljünk még az oktatásról, ami szintén nagyon fontos a te életedben is. Ugye említetted, hogy van doktorandusz hallgatód, akivel együtt dolgozol. Mi az, amit szeretnél a hallgatóknak átadni a szakmai tudáson túl?
0: A kíváncsiság. Maradjon meg a kíváncsiságuk, sose halljon ki belőlük ez, hogy mindig kíváncsiak és mindig kérdezni akarnak. És ez egy rettenetesen kreatív szakma. Nagyon szeretném, ha ezt át tudnám nekik adni, hogy mekkora élvezettel lehet ezt csinálni. Egyébként nagyon szerencsés vagyok, mert 3 kiváló doktorandusz hallgatom van.
1: Igen, ezt akartam volna kérdezni, mennyire van szerinted utánpótlás?
0: Nagyon-nagyon abszolút optimista vagyok az utánpótlás tekintetében. Nagyon tehetséges hallgatóink vannak TDK hallgatóink, szakdolgozóink, és azt látom, hogy mi magunk nagyon sokat tudunk tanulni ettől az új generációtól.
1: Mi az, amit tőlük lehet tanulni?
0: Például a probléma megoldást. Egészen más, hogy viszonyulnak különböző problémákhoz, illetve a rugalmasságot, és a fiatalos lelkesedést. Tehát nagyon jó, hogyha az ember fiatalokkal van körülvéve.
1: Beszéltünk arról, hogy a kutatói pálya mellett, amire még legalább ennyire, vagy talán azt mondhatod, hogy büszkébb is vagy az a 4 gyermeked.
0: Igen, abszolút.
1: Illetve az, hogy ezt a 2 együtt tudod csinálni.
0: Igen. Szerintem egy szülőnek egyébként a gyerekei az igazi vizsga. Tehát, hogy látjuk, hogy milyen felnőttek lesznek belőlük, hogy ugorják meg a saját akadályaikat, és én nagyon elégedett szívvel látom a 2 nagylányomat, hogy milyen aranyosan helytállnak az életben, és milyen jól menedzselik saját magukat. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. Ők pont annyit formálnak rajtam szerintem, mint én rajtuk. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy nagyon pozitív visszacsatolás, amikor látjuk a gyerekeink sikerét. És az, hogy talán valamit jól csináltam, talán valamit az értékrendből sikerült átvinni, amit lehet, hogy most ebben a pillanatban ők még nem éreznek, de lehet, hogy egy 10-20 év múlva, amikor már ők maguk is anyukák lesznek, akkor valamit tudnak ebből meríteni.
1: És egyébként szabad hazavinni a munkát, a munkahelyi problémákat, vagy gondolatokat? Vagy le kell tenni mindenképp az ajtó előtt?
0: Hát én nem tudom

0: tenni. Nagyon sokszor este is dolgozom, de nekem ezek nem munkahelyi problémák, inkább feladatok, illetve kihívások. Egyáltalán nem élem meg problémaként, és az a szerencse, hogy egy olyan fantasztikus csapatban dolgozom, ahol a kollégákkal tényleg már 10 éve együtt dolgozunk, nagyon jól ismerjük egymás rezüléseit, és nincsenek konfliktusok, tehát hogy kivételes helyzetben vagyok, hogy nagyon-nagyon szeretem a kollégákat. Legfeljebb vicces történeteket szoktam otthon mesélni, de panaszkodni a munkára nem.
1: Egyébként otthon szóba szokott kerülni a kutatásod, és a gyerekek mennyire nyitottak arra, hogy anya mivel foglalkozik?
0: Hát a kicsik abszolút nem, ők így letudják azzal,
1: hogy... Ők a dínokutatásnál.
0: Igen, ők még a dínoknál járnak, illetve a Star Warsnál. Ők csak azt mondják, hogy anya rákutató. A nagyoknak néha el szoktam mesélni, hogy mi is zajlik, és akkor mindig konstatálják, hogy ez nagyon izgalmas, de én nem csinálnám.
1: És beszéljünk akkor néhány szót a hobbidról is, mert erről egy picit elárultál, hogy az egyik kislányoddal kertészkedsz?
0: Igen.
1: Vagy már nagylányoddal inkább.
0: Hát igen, a második nagylányommal. Igen, ő nagyon sokat segít a kertben, nagyon aranyos. Illetve azt is remélem, hogy az összes többi gyerekembe bele fog ivódni ez a kert szeretet, és majd amikor 20-30 éves korukba rájuk jön, akkor tudják, hogy honnan merítsenek. Ugye ez a bioinformatika, illetve ez a biostatisztika, meg az egész daganatkutatás, ez a számítógép előtt zajlik. Néha a laborban, de legtöbbször a számítógép előtt. És kell valami, ami leföldeli az embert szó szerint, úgyhogy nekem a föld a játszóterem, és a kert. És ez onnan ered, hogy a szüleim kertész családból származnak, a nagyszüleim is kertészetben dolgoztak, keresztszüleim kertészmérnökök mind a ketten, és mi belenőttünk a kertbe húgommal. Nekünk nem volt az kérdés, hogy mit csinálunk a hétvégén, mentünk ki, és szedtük a több tucat láda paradicsomot, paprikát, vittük a piacra, és virágot is termesztettek a szüleim. Tehát nekünk ez annyira természetes volt, ez kicsit olyan, mint a drog, ha nincs, akkor hiányzik. Úgyhogy amikor saját ingatlanunk lett 2015-ben, akkor az nem is volt kérdés, hogy ott édenkertet fogok csinálni, csak aztán kevés lett, és beleszerettem a vágott virágtermesztésbe, mert rájöttem, hogy engem mennyire kikapcsol, hogyha csokrokat köthetek. Tényleg az egy annyira kreatív elfoglaltság, és azt szoktam mondani, hogy a lányom fest, én meg virágokkal festek.
1: És a vágott virágtermesztést említetted, tehát ez jelenti, hogy az első pillanattól végigkíséred a növény útját.
0: Igen, én magam vetem a palántákat, kiültetem, és utána csokorba kötöm, és nagyon sokszor érek hozzá a virágokhoz, meg nagyon sokszor babrálok velük, tehát, hogy tényleg ilyen személyes kapcsolatom van velük, és ez látszik is a csokrokon, tehát mindig, aki csokrot kap tőlem, az elmondja, hogy mennyire különleges kisugárzása van a virágaimnak.
1: Önkifejezés számodra?
0: Igen, abszolút, és hiányzik.
1: Ami nem a monitor mögött történik.
0: Igen, de az egész rész, tehát hogy az összes fázisát szeretem, tehát a föld megművelésétől kezdve, az ültetésen keresztül, gazoláson keresztül a szüretig minden részét, és tényleg nagyon kikapcsol.
1: Mennyi időd van egyébként a hobbidra?
0: Nem sok.
1: Hogyan tudod ezt megoldani? Szerintem sok hallgató, hát, de sok otthoni ülő hölgy kíváncsi erre, vagy a kocsiban ülő, aki minket hallgat.
0: Igen, ez úgy szokott kinézni, hogy decemberben, januárban elkezdem a magok vetését, hogy június-júliusra virágok legyenek belőlük. És ez úgy néz ki, hogy december, január, februárban én minden este 10-kor mindent eldobok, és nekiállok vetni. Megvannak hozzá az eszközeim, megvan a kiépített palántanevelő polcrendszerem a pincébe, világítással, hőmérséklet ellenőrzéssel, tehát minden, ami kell.
1: Egy rendes kutató így csinálja.
0: Hát
1: ugye?
0: Igen, és a férjem csinálta meg az egészet, tehát ő tényleg szenté kéne avatni, hogy még a hobbimban is így támogat, és nagyon büszke rá. És akkor elkezdem nevelni a palántákat, áprilisban kiültetem őket, és aztán jön a szüret. És akkor viszem a Martonvásári termelői piacra, mert 2021-ben kiváltottam az őstermelőit. Nagyon örülök, hogyha örömet tudok szerezni a virágaimmal, és úgy tűnik, hogy hatalmas rá az igény, mert nagyon sokan jönnek és kötik meg a bokrétáikat.
1: Úgyhogy ez egy picit több is, mint hobbi, vagy több is, mint önkifejezés, ha jól látom.
0: Egy kicsit közösségformáló ereje is van. Összehozott minket. Abszolút, igen. Vannak ilyen velem korabeli hölgyek, úgy szoktuk mondani, hogy megyünk kötyézni, és akkor együtt kötjük a virágokat.
1: Mit csinál egy aktív daganatkutató szabad idejében, ugye?
0: Kertészkedik. Uh-huh. Kertészkedik és fut.
1: Mi az, ami szakmailag még izgat nagyon, és amit szeretnél a következő években elérni?
0: Én nagyon szeretnék egy olyan aktív kutatásban részt venni, és nagyon szeretnék partnert találni hozzá, ahol tudjuk nézni a mozgás hatását az adott daganatos betegeknél, és amivel ki tudjuk egészíteni a terápiáikat. És nagyon szeretném, hogyha ennek meg lenne egy szakmai háttere. kicsit küzdök, hogy partnereket találjak ebben, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része a kutatásnak, megérteni, hogy mi történik pontosan a szervezetben, illetve a daganatokban a mozgás hatására, illetve hogy eszközt adjunk a daganatos betegeknek. Mert anyukámon láttam, aki 49 évesen halt meg emlő daganatban, hogy amikor megkapják a diagnózist, akkor nagyon tehetetlenek a betegek. Tehát tényleg első kézből tapasztaltuk meg, hogy az volt az első kérdés, hogy mit tehetek én, mit tehetek magamért. És úgy érzem, hogy nagyon ki vannak szolgáltatva még mindig az egészségügynek ezek a betegek, és igazából még nincsenek is meg az eszközök, hogy tanácsot adjunk nekik, hogy miben meg hogy kellene változtatni. És én szeretnék eszközt adni a betegek kezébe.
1: Van olyan dolog, amire ugyanolyan rácsodálkozással nézel ma, mint mondjuk akár gyerekkorodban?
0: Minden napom ilyen. Igen. Hogyha az adatok között fölsejlik egy mintázat, és úgy érzem, hogy találtunk valamit, az pontosan ugyanolyan örömmel tölt el, mint amikor összeszedtem a függő cínegék énekét.
1: Hát további jó munkát, köszönöm. Meg sok kutatási eredményt kívánok. Örülök, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Dr. Mennyhárt Ottilia, a Semmelweis Egyetem bioinformatikai tanszékének adjunktusa, a Hunren TTK és a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj egyik 2026-os nyertese volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
5: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
2: Reklámot hallottak.
6: 94.2
2: Trend FM. Műsorajánló következik.
7: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
2: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 3 perccel múlt 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Elhagyhatja Svédország területi vizeit a márciusban feltartóztatott CO1 tanker, amelyet korábban azzal gyanúsítottak, hogy az orosz árnyékflottához tartozik, közölte a svéd közlekedési hatóság. A hajó iratait egyenlítői Guinea hatóságaival közösen vizsgálták meg, rendben lévőnek találták. A hajó orosz kapitányát okirathamisítás címén tavasszal még őrizetbe is vették, akkor azt feltételezték, hogy a hajó hamis zászló alatt közlekedik, később azonban a kapitányt elengedték, a vizsgálatot leállították. A svéd parti őrség márciusi közlése szerint a hajó az utóbbi években olajtermékeket szállított Oroszország és Brazília között, és feltartóztatása idején éppen úton volt Oroszország felé. Az orosz árnyékflotta a nyugati szankciók kikerülésére használt járművekből áll, gyakran elavult és rossz állapotú hajókról van szó, amelyeknek a biztosítása nem megfelelő, tulajdonosuk pedig homályba vész. A huszik támadásai miatt szinte teljesen leállt napközben Szaúd-Arábia légi forgalma. Vasárnap mindegyik légijáratot, ma a járatok háromnegyedét törölték. A múlt héten 14 halottja és 300 sebesültje volt a huszik rakétatámadásainak. Az európai és ázsiai légitársaságok egyaránt felfüggesztették riádi járataikat. Irán kész közvetíteni a jemeni huszi lázadók és Szaúd-Arábia között, jelentette ki az iráni külügyi szóvivő. Hozzátette, hogy a két szomszédos ország közötti feszültség mélyülése csak Izraelnek kedvez. Jemenben több év viszonylagos nyugalom után júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert kormány erői és a huszi lázadók között. A huszik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásokat, hogy Riad támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek. Irán az ellene február végén indított amerikai-izraeli támadássorozat kezdete óta egyébként maga is több támadást indított a Szaúd-Arábiában lévő amerikai érdekeltségek ellen.
2: Tőzsdehírek.
8: Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX Index 0,7%-ot emelkedett, Párizs 0,4%-kal erősödött. Milánóban 0,7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés. A hazai értéktőzsde 0,9%-os emelkedéssel fejezte be a napot 142.940 ponton. A részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt. Az OTP húzta felfelé a kereskedést, a bank saját részvény visszavásárlási programot jelentett be, emiatt is 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintra. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-os mínusszal zárt 2.530 forinton, a Richter stagnált 12.350 forinton. A Wall Street-en jelenleg a Dow Jones még emelkedik, ez 0,4%-os pluszt jelent, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq 0,4%-os mínuszban. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1160-ig jött le, a kőolaj még mindig 2%-os pluszban, a Brent 106 dollár 62 cent, az amerikai könnyolaj 93 dollár 75 centen jelen pillanatban. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes Péter 39 éves szakmai pályafutását az ügyészi szervezetben töltötte, dolgozott ügyészként, főügyészként, szóvivőként, főügyész helyettesként. A köztársasági elnök közlése szerint a jelöltnek nincs pártkötődése, politikailag aggályos ügy érdemi megítélésében sem vett részt. Fejes Péter egyébként azt mondta, hogy legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, a szakmaiság és a politika mentesség érvényre juttatása. Fürst Pál korábbi főügyész kész tanúskodni a Wörner Schadl ügyben, valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntetőeljárásokat, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte az országgyűlésben. Egyébként ismét felszólította a miniszterelnök az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra.
2: Időjárás jelentés.
8: Az esti órában mindenütt kiderül az ég, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul. Holnap a hajnali pára és kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, a délelőtti órában délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, ezt követően csapadék nem valószínű, a hőmérséklet csúcsértéke 13 és 18 fok között várható. 19 óra 8 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
6: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

Yeah. Hey. Throw it down straight, don't mix it. You already.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Különleges állatok és megfigyelésük. Szőke libák Mexikó pusztán. Az alföldiek által szőke libának is becézett nyári lúd a nálunk tömegesen is előforduló vadludak közül az egyetlen, amely fészkel is hazánkban. Csapataival az év minden szakában találkozhatunk, mivel rendszerint át is telel tavainknál. Szeptembertől már gyülekeznek az északabbi, Lengyelországból, Németországból érkező fészkelők is a fertő mentén. Októbertől áprilisig vetési ludakkal és nagylilikkel keveredve akár több ezres csapatokban húznak ki reggelente a kukoricatarlókra. Teknős lesz az ordacsehi berekben. A láprétek foltjaiban több orchidea fajta is él. Nádasban vidracsaládok, gémek, kócsakfélék bújnak meg, de a berek homokdombjaiban rakja le tojásait hazánk egyetlen őshonos teknős faja, a mocsári teknős is. A különleges élőlényt a fonyódon található mindegy 1 kilométeres mocsári teknős tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg, s a rövid túra keretében egyúttal betekintést nyerhetünk az ordacsehi berek történetébe.
2: Hello Hungary a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Kanyarog az út,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolt szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű Cardo matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Bemutat a legfőbb ügyész jelöltjét a köztársasági elnök. Egy korábbi főügyész kész tanúskodni a Wollner Shuttle ügyben. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában és idehaza. Holnap már fátyol felhős napsütéses időjárás várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes 39 éves szakmai pályafutását az ügyészi szervezetben töltötte, dolgozott ügyészként, főügyészként, szóvivőként és főügyész helyettesként is. Emellett az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktat. Bak András köztársasági elnök azt mondta, hogy a jelöltnek nincs pártkötődése, politikailag aggályos ügy érdemi megítélésében sem vett részt. Fejes Péter bemutatásakor kiemelte, hogy legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, a szakmaiság és a politikamentesség érvényre juttatása. Füst Pál korábbi főügyész kész tanúskodni a Wollner Shuttle ügyben, valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntető eljárásokat, közölte Magyar Péter. A kormányfő az országgyűlésben is már célzott erre a fordulatra. Magyar Péter egyébként újra felszólította az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra.
0: Tőzsde hírek.
2: Emelkedéssel zártak a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX Index 7%-ot emelkedett, Párizs 4%-kal erősödött, Milánóban 7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés. A hazai értéktőzsde a BUX 9%-os emelkedéssel 142.940 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP húzta felfelé a kereskedést, a bank saját részvény visszavásárlási programot jelentett be, emiatt is 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintig. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-os mínusszal zárt 2.530 forinton, a Richter 12.350 forinton stagnált. Elhagyhatja Svédország területi vizeit a márciusban feltartóztatott CO1 tanker, amelyet korábban azzal gyanúsítottak, hogy az orosz árnyékflottához tartozik. A hajó iratait egyenlítői Gína hatóságaival közösen vizsgálták meg a svédek és rendben lévőnek találták. Az orosz hajó kapitányát okirathamisítás címén tavasszal még őrizetbe is vették, akkor azt feltételezték, hogy a hajó hamis zászló alatt közlekedik. Később azonban a kapitányt elengedték, a vizsgálatot ellene pedig leállították. A svéd parti őrség márciusi közlése szerint a hajó az utóbbi években olajtermékeket szállított Oroszország és Brazília között. Feltartóztatása idején éppen úton volt Oroszország felé. Az orosz árnyékflotta a nyugati szankciók kikerülésére használt járművekből áll. Gyakran elavult és rossz állapotú hajókról van szó, amelyeknek a biztosítása nem megfelelő, és a tulajdonosa is homályba vész. A huszik támadásai miatt szinte teljesen leállt Szaúd-Arábia légiforgalma. Vasárnap mindegyik légijáratot törölték, ma pedig a járatok háromnegyedét. A múlt héten összesen 14 halottja és 300 sebesültje volt a huszik rakéta támadásainak. Az európai és ázsiai légitársaságok egyaránt felfüggesztették riádi járataikat. Irán között, ahogy kész közvetíteni a jemeni huszi lázadók és Szaúd-Arábia között, a feszültség mélyülése pedig az irániak szerint csak Izraelnek kedvez. Még júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert kormány erői és a huszi lázadók között. A huszik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásaikat, hogy Riád támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek. A chip hiány helyett a finanszírozás lehet a mesterséges intelligencia boom legnagyobb korlátja. A Broadcom és az Intel vezérigazgatói szerint az AI iparág legnagyobb problémája hamarosan nem a chip hiány vagy az energiaellátás, hanem a tőkéhez való hozzáférés lehet. A két vállalat vezetői úgy látják, hogy a növekvő finanszírozási költségek és a befektetők egyre erősebb megtérülési elvárásai jelenthetik a következő nagy kihívást az AI szektor számára. Ugyanakkor továbbra is optimisták a rövid távú kilátásokkal kapcsolatban. Hogtan, a Broadcom vezérigazgatója szerint a számítási kapacitás iránti kereslet még mindig meghaladja a kínálatot, és ez akár 2029-30-ig is fennmaradhat. Az Intel első embere, Lip-Bu Tan sem számít érdemi lassulásra a következő 2-3 évben.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka tovább csökken a felhőzet és kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet. Holnap a hajnali pára és kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. A délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, ezt követően csapadék nem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 18 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Takács Nikolas 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
0: Trend Nights.
1: A következő percekben Takács Nikolas énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: drága, a csókom várja.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Bemutat a legfőbb ügyész jelöltjét a köztársasági elnök. Egy korábbi főügyész kész tanúskodni a Völner Schadl ügyben. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában és idehaza. Holnap már fátyol felhős napsütéses időjárás várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes 39 éves szakmai pályafutását az ügyészi szervezetben töltötte, dolgozott ügyészként, főügyészként, szóvivőként és főügyész helyettesként is. Emellett az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktat. Bak András köztársasági elnök azt mondta, hogy a jelöltnek nincs pártkötődése, politikailag aggályos ügy érdemi megítélésében sem vett részt. Fejes Péter bemutatásakor kiemelte, hogy legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, a szakmaiság és a politikamentesség érvényre juttatása. Fürst Pál korábbi főügyész kész tanúskodni a Völner Schadl ügyben, valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntető eljárásokat, közölte a Magyar Péter. A kormányfő az országgyűlésben is már célzott erre a fordulatra. Magyar Péter egyébként újra felszólította az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra.
0: Tőzsde hírek.
2: Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX Index 7%-ot emelkedett, Párizs 4%-kal erősödött, Milánóban 7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés. A hazai értéktőzsde a BUX 9%-os emelkedéssel 142.940 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP húzta felfelé a kereskedést, a bank saját részvény visszavásárlási programot jelentett be, emiatt is 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintig. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-os mínusszal zárt 2.530 forinton, a Richter 12.350 forinton stagnált. Elhagyhatja Svédország területi vizeit a márciusban feltartóztatott Sea-All-One tanker, amelyet korábban azzal gyanúsítottak, hogy az orosz árnyékflottához tartozik. A hajó iratait egyenlítői Gína hatóságaival közösen vizsgálták meg a svédek, és rendben lévőnek találták. Az orosz hajó kapitányát okirathamisítás címén tavasszal még őrizetbe is vették, akkor azt feltételezték, hogy a hajó hamis zászló alatt közlekedik. Később azonban a kapitányt elengedték, a vizsgálatot ellene pedig leállították. A svéd parti őrség márciusi közlése szerint a hajó az utóbbi években olajtermékeket szállított Oroszország és Brazília között. Feltartóztatása idején éppen úton volt Oroszország felé. Az orosz árnyékflotta a nyugati szankciók kikerülésére használt járművekből áll. Gyakran elavult és rossz állapotú hajókról van szó, amelyeknek a biztosítása nem megfelelő, és a tulajdonosa is homályba vész. A huszik támadásai miatt szinte teljesen leállt Szaúd-Arábia légiforgalma. Vasárnap mindegyik légijáratot törölték, ma pedig a járatok háromnegyedét. A múlt héten összesen 14 halottja és 300 sebesültje volt a huszik rakéta támadásainak. Az európai és ázsiai légitársaságok egyaránt felfüggesztették riádi járataikat. Irán közölte, hogy kész közvetíteni a jemeni huszi lázadók és Szaúd-Arábia között, a feszültség mélyülése pedig az irániak szerint csak Izraelnek kedvez. Még júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert kormány erői és a huszi lázadók között. A huszik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásaikat, hogy Riád támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek. A chip hiány helyett a finanszírozás lehet a mesterséges intelligencia boom legnagyobb korlátja. A Broadcom és az Intel vezérigazgatói szerint az AI iparág legnagyobb problémája hamarosan nem a chip hiány vagy az energiaellátás, hanem a tőkéhez való hozzáférés lehet. A két vállalat vezetői úgy látják, hogy a növekvő finanszírozási költségek és a befektetők egyre erősebb megtérülési elvárásai jelenthetik a következő nagy kihívást az AI szektor számára. Ugyanakkor továbbra is optimisták a rövid távú kilátásokkal kapcsolatban. Hogtan, a Broadcom vezérigazgatója szerint a számítási kapacitás iránti kereslet még mindig meghaladja a kínálatot, és ez akár 2029-30-ig is fennmaradhat. Az Intel első embere Lip-Bu-Tan sem számít érdemi lassulásra a következő 2-3 évben.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka tovább csökken a felhőzet és kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet. Holnap a hajnali pára és kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. A délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, ezt követően csapadék nem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 18 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Bemutat a legfőbb ügyész jelöltjét a köztársasági elnök. Egy korábbi főügyész kész tanúskodni a Völner Schadl ügyben. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában és idehaza. Holnap már fátyol felhős napsütéses időjárás várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes 39 éves szakmai pályafutását az ügyészi szervezetben töltötte, dolgozott ügyészként, főügyészként, szóvivőként és főügyész helyettesként is. Emellett az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktat. Bak András köztársasági elnök azt mondta, hogy a jelöltnek nincs pártkötődése, politikailag aggályos ügy érdemi megítélésében sem vett részt. Fejes Péter bemutatásakor kiemelte, hogy legfőbb célja az ügyészségi szervezetben a hagyományos értékrend és az önbecsülés visszaállítása, a társadalmi megbecsülés visszaszerzése, a szakmaiság és a politikamentesség érvényre juttatása. Fürth Pál korábbi főügyész kész tanúskodni a Völner Schadl ügyben, valamint arról, hogy politikusok milyen módon próbálták befolyásolni a büntető eljárásokat, közölte Magyar Péter. A kormányfő az országgyűlésben is már célzott erre a fordulatra. Magyar Péter egyébként újra felszólította az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökét a hivatalukból történő távozásra.
0: Tőzsde hírek.
2: Emelkedésre zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX Index 7%-ot emelkedett, Párizs 4%-kal erősödött, Milánóban 7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés. A hazai értéktőzsde a BUX 9%-os emelkedéssel 142.940 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP húzta felfelé a kereskedést, a bank saját részvény visszavásárlási programot jelentett be, emiatt is 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintig. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-os mínusszal zárt 2.530 forinton, a Richter 12.350 forinton stagnált. Elhagyhatja Svédország területi vizeit a márciusban feltartóztatott Sea-All-One tanker, amelyet korábban azzal gyanúsítottak, hogy az orosz árnyékflottához tartozik. A hajó iratait egyenlítői Gína hatóságaival közösen vizsgálták meg a svédek és rendben lévőnek találták. Az orosz hajó kapitányát okirathamisítás címén tavasszal még őrizetbe is vették, akkor azt feltételezték, hogy a hajó hamis zászló alatt közlekedik. Később azonban a kapitányt elengedték, a vizsgálatot ellene pedig leállították. A svéd parti őrség márciusi közlése szerint a hajó az utóbbi években olajtermékeket szállított Oroszország és Brazília között. Feltartóztatása idején éppen úton volt Oroszország felé. Az orosz árnyékflotta a nyugati szankciók kikerülésére használt járművekből áll. Gyakran elavult és rossz állapotú hajókról van szó, amelyeknek a biztosítása nem megfelelő, és a tulajdonosa is homályba vész. A huszik támadásai miatt szinte teljesen leállt Szaúd-Arábia légiforgalma. Vasárnap mindegyik légijáratot törölték, ma pedig a járatok háromnegyedét. A múlt héten összesen 14 halottja és 300 sebesültje volt a huszik rakéta támadásainak. Az európai és ázsiai légitársaságok egyaránt felfüggesztették riádi járataikat. Irán között, ahogy kész közvetíteni a jemeni huszi lázadók és Szaúd-Arábia között, a feszültség mélyülése pedig az irániak szerint csak Izraelnek kedvez. Még júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert kormány erői és a huszi lázadók között. A huszik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásaikat, hogy Riád támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek. A chip hiány helyett a finanszírozás lehet a mesterséges intelligencia boom legnagyobb korlátja. A Broadcom és az Intel vezérigazgatói szerint az AI iparág legnagyobb problémája hamarosan nem a chip hiány vagy az energiaellátás, hanem a tőkéhez való hozzáférés lehet. A két vállalat vezetői úgy látják, hogy a növekvő finanszírozási költségek és a befektetők egyre erősebb megtérülési elvárásai jelenthetik a következő nagy kihívást az AI szektor számára. Ugyanakkor továbbra is optimisták a rövid távú kilátásokkal kapcsolatban. Hogtan, a Broadcom vezérigazgatója szerint a számítási kapacitás iránti kereslet még mindig meghaladja a kínálatot, és ez akár 2029-30-ig is fennmaradhat. Az Intel első embere, Lip Bhutan sem számít érdemi lassulásra a következő 2-3 évben.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka tovább csökken a felhőzet és kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet. Holnap a hajnali pára és ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. A délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, ezt követően csapadék nem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 18 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltált zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Down Tempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: az ég. Ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok. Legyen így, előre hát.
1: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes zongorista dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: Valami megmozdult a városban, és kinyíltak a szívek lázasan, és

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Nights.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

Pajabe a következik már is, itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötet